0: énekes kurzusok, művészeti műhelyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A rendezvény vezér igéje az 57. Zsoltárból származik, emlékeztetve arra, hogy a dicsőítés a nehézségek idején is a bizalomból fakad. A szervezők célja, hogy a résztvevők a zenei fejlődés mellett elmélyüljenek Isten igéjében és a gyülekezeti szolgálatban. A tábornak idén is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balog Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtöki üzenetek feladójaként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az e-mailek egy olyan címmel érkeztek, amely az egyetem hálózatában nem is létezik. A megtévesztő levelek tárgya egy megrendelés számot tartalmaz. Az egyetem arra kéri a címzeteket, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket. Tilos a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra kattintani, az üzeneteket pedig azonnal törölni kell. A leveleket egy egyetemtől független, ismeretlen hálózatból küldték ki.
1: Az időjárásról.
0: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek. Ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
3: Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik, hát

0: hivatalosan nem tud 25 km/h többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
1: Roland, fordulok egy picit hozzád. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menet tulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
2: Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km/h tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágoldalazni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban van Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő hibákra, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adón egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. És néha még ugye kerékpár is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpár azok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
1: Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
2: Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne menni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcok egy szabályos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem is mennénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 km-t meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű. Inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kis helyen elfér, az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon-nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból, ugye nagyon fontos lenne még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km/h sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értem, szerintem sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
1: A közlekedésben hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
0: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szóval nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni, tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is demondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
2: És a jogszabálykörnyezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
1: Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen is
0: nem,
1: van
0: tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
1: De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valahogy szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
2: Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábbanhajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódás jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugye ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelmeszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller is egy 4 kiló környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
1: És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
0: Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargó kerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy Kressz módosítás, új Kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargó kerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én viszem a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség. Aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalom technikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
1: Segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpár úton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
0: Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csatolhatunk.
2: A sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy, első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kell figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
1: Ugye majd készül valamikorra valamilyen új Kressz tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
0: Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal, ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy, ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok, Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/h közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/h, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
2: Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát még az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. A másik dolog meg ellenőrzésnél nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért, meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora a teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtunk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebességen megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városokat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
1: Például az, hogy ugye említettük, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
0: Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be, de hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban, vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
3: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában. A látogatás alkalmával Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével és a napközi résztvevőivel Nagy Vince Norberttel, Csontos Hannával, Ficsor Annával és Nemesi Ogusszal beszélgetünk.
3: Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is, meg ilyenek. Meg néztem, hogy amúgy ez egy ilyen teljesen új tábor, és úgy ki akartam próbálni, hogy milyen egy teljesen új táborba lenni, nem abba, ami már több éve úgy működik, hanem úgy érdekelt az, hogy milyen az, mikor legelsőnek vagyok egy táborban, vagy nem legelsőnek, hanem ilyen nagyon, mikor kezdődik ez az egész tábor, és akkor vagyok.
4: Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás. És amikor megmutatta nekem anya, hogy van egy ilyen tábor, én mondtam, hogy igen, persze, azonnal. És ekkor volt az, hogy mondtam, hogy rendben, akkor mondta anyu is, hogy akkor mehetek, és hogy akkor így bejövök, és akkor hát ez nem is olyan fekete, meg egy lámpás szoba, amit elképzeltem. És azért is jöttem a táborba, amit Vince mondott, hogy milyen, amikor először van az ember, hogy legelső között próbálja ki a tábort.
5: Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát hogy grafika, animáció, és hát mert érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk, és tudtam, hogy ilyen máshova, vagyis máskor oda nem mehetünk.
2: Neked?
6: Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe, és ezért is jöttem ebbe a táborba, meg hogy ilyen új tábor azért is.
2: És mi mindent tapasztaltatok az egy hét alatt, mi tetszett a legjobban nektek? Igen, Vince?
3: Hát, nekem igazából leginkább azt tetszett, hogy ilyen, hogy mikor legelsőnek mentem, még én azt hittem, hogy hát lehet az, hogy nem is lesz annyira ez jó, mert hogy egyedül voltam, ez nem olyan tábor volt, hogy már ismertem is embereket. Aztán úgy kezdtem barátkozni, és egyre jobb lett a környezet, sokkal ilyen családiasabb lett az egész, és a végére meg már azt láttam, hogy én innen nem is akarok annyira elmenni, mert ez egy nagyon jó tábor.
4: Én azt szerettem a legjobban a táborban, amikor villamosoztunk, mert ott nagyon jó volt a hangulat, meg amikor játszottunk ilyen társasokat, meg a activity-t, és mindegyik hely nagyon tetszett. Amikor beléptem a táborba, akkor megjelent 3 ismerős arc is, akiket ismertem már az iskolából is, és elkezdtem én is barátkozni, és először csak 2 emberrel kezdtem el barátkozni, sőt, először csak 1 emberrel, akkor éppen egy vitát döntöttünk el, és úgy barátkoztunk össze. A másik hát az meg csak úgy jött velünk, és akkor összebarátkoztunk. Szóval én így nagyon, nagyon tetszett a tábor.
5: Nekem azt tetszett a legjobban, hogy kipróbálhattuk a híradóban is, hogy milyen lehet szerepelni, meg milyen lehetett olvasni, meg magunkat ugye hallani, hogy közben mikrofonba beszélünk, meg hogy voltunk mindenféle rádióban, meg még itt a Európa Rádióban is.
6: Hát nekem is ezt tetszett benne, hogy voltunk mindenféle rádióban, tévében is, és hát meg amikor közösen játszottunk, és akkor ezek itt.
2: És szerintetek jó ez a szakma? Rádiózás, tévézés, titeket érdekel? Miért érdekel, ha érdekel titeket?
3: Hát igazából elkezdett engem érdekelni ez az egész, mert én elsőnek azt hittem, hogy ez igazából arról fog szólni, ugye a médiatábor, hogy ugye itt ilyen, hát nem is tudom, megismerkedünk mondjuk, ugye, hogy milyen a rádiózás, és így is lettem úgy, csak én még arra gondoltam mondjuk, hogy azzal is megismerkedünk, hogy milyen a videókészítés, vagy ilyenek, viszont igazából ez is szerintem sokkal jobb, hogy inkább a táborban egy dologra figyeltünk, és nem többre. És ez az egész rádiózás, ez engem úgy elkezdett érdekelni. Szóval igazából ki tudja, lehet, hogy rádiós leszek. Igazából ki tudja, mit az a még a jövő.
2: Úgy legyen. Többiek?
4: Én amikor kicsi voltam, és még nem döntöttem el, hogy mit szeretnék lenni, akkor én gondolkodtam azon is, mert papáik mindig hallgatták a rádiót, meg anyuék is mindig rádiót hallgattak, meg tévét néztek, és érdekelt mindig engem, hogy ez hogyan történhet belülről, hogy belülről hogyan néz ki. Nem az, amit már mi látunk, és amikor megjöttem a táborba, és elmentünk az első rádióhoz, ugye a Rádió M-hez, akkor kezdett el így érdekelni, hogy hú, ez ilyen tényleg? Szóval, hogy ezt most nem megjátszák? Ez komolyan ilyen? És akkor mondják, hogy igen, ez ilyen, és hogy akkor így elkezdett egy picit érdekelni, hogy lehet, hogy B-tervnek ezt is beteszem.
2: Jön, telik még nektek a nyári szünet, mi mindent fogtok még csinálni, vannak-e még tervek?
3: Hát eddig jól telik nekem a nyári szünet is. Igazából volt, ugye most van ez a tábor, de amúgy most ilyen kicsit nyugodtan minden, meg ugye megy mindenki most ám a nyaralni, és ahogyan mi is megyünk majd. Úgyhogy nekem ez a nyár eddig tökéletes, nagyon jó.
2: Gyorsan telik a nyári szünet, hogy érzitek?
4: Igen. Most kezdődött, de már ez a harmadik tábor, amiben vagyok.
1: Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket, amit itt a Európa Rádió hullámhosszán is sokszor promotálunk, de ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok, és egy kicsit betekintést nyerhetnek ebbe is, hiszen én ezt olyan sokszor el szoktam mondani, hogyha az én időmben, amikor én voltam ilyen idős, mint most a gyerekek, 10 és 14 év közötti korosztályt vártunk, akkor én nagyon örültem volna ennek, hogy Miskolc szinte minden médiumába betekintést nyerhetünk, tehát természetesen videós tartalmakkal, podcasttel is foglalkoztunk, az online felületekkel, de ami nagyon fontos, két olyan napunk is volt, ahol művészeti ágak is belekerültek, az egyik a fényfestés volt hétfőn, ahol Gregovszki Gábor grafikus kollégánk és nemzetközi szintű fényfestő tartott a gyerekeknek előadást, és csütörtökön pedig Malejko Benyámin az AI képgenerálásról. Ez is nagyon felkeltette az ő érdeklődésüket. Én úgy summáznám, hogy az egész tábor nem csak vadonatúj volt, hanem nagyon sikeres is. Úgyhogy gyakorlatilag 10 feletti létszámmal dolgoztunk. Ez pont elég volt, és azt gondolom, hogy a gyerekek is, bár ezt majd fogják a rádióhallgatók hallani, de hogy nagy megelégedéssel tekintenek vissza erre a hétre.
2: Milyen korosztály jelentkezhetett?
1: 10 és 14 év közötti gyerekeket vártunk. Igazából arra appelláltunk, hogy már felsősök legyenek, és értsék azt, amit azért ezek a szerkesztők és szakemberek mondanak nekik, de szerintem ezzel nem volt probléma.
2: Mik a tapasztalatok, mi minden történt velük is, és mit mondanak a diákok?
1: Hát, hogy mi minden történt, azért voltak játékos feladatok is, de mondom, az cél volt, hogy mindenhova ellátogassunk, ahol Miskolcon el lehetett látogatni. Egy-két helyet hagytunk ki, de csak azért, mert egyszerűen nem fért bele a programba. Ha nagyon szlengül szeretnék fogalmazni, akkor nem akartuk kisütni egy nyári napköziben a gyerekek agyát. Tehát nem ez volt a cél, hanem hogy igen, felszedjenek információkat, tehát ellátogattunk a Miskolc televízió stúdiójába, sőt, hát ott beszélhettünk újságíróval is, és körbe bevezettek minket, megmutatták a televíziózást, Csínyát, Binyát, az biztos, hogy nagy élmény volt, de ugyanígy a rádiókban is, tehát a kereskedelmi médiumokat is láthattuk, itt pedig az Európa Rádió stúdiójában én azt gondolom, hogy nagyon kitettetek magatokért, hiszen ügyvezető úr Sike Gábor beszélt a rádióról, magáról a Európa Rádióról, és a szerkesztő pedig te. Ugye Vanda, a szerkesztés Csinyát-Binyát mutattad meg, vagy a szerkesztésnek a menetét vághattak, vagy a vágási folyamatot, milyen, amikor visszahallják saját magukat. Attila pedig ugye a technikai részről beszél, de hát abból látszik, hogy nagyon felkeltettétek az érdeklődést, hogy már gyakorlatilag több mint egy órája itt vagyunk, és még mindig nagy szemekkel figyelünk, és még mindig tudtok újat és érdekeset mondani a srácoknak.
4: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközis táborának résztvevői.
5: A tábor résztvevőivel készült beszélgetésünket hallották.
4: Csontos Hanna,
5: Ficsor Anna,
6: Nemesi Ogúz
7: és Nagy Vince Norbert, valamint Tamás Krisztián kommunikációs menedzser.
6: És a riporter Lénárt Vanda nevében is búcsúzunk.
8: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tótszántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpontfoglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Hamarosan megkezdődik a Reformátusok Szárszói konferenciája, amelynek idei központi témája a digitalizáció térhódítása és a hit kapcsolata lesz. A négy napos értelmiségi találkozó augusztus 13-a és 16-a között lesz Balatonszárszón, a Soli Deo Gloria konferencia központban. Az eseményen előadásokon, pódiumbeszélgetéseken és vitákon keresik a választ arra, hogyan hat a modern technológia a mindennapi életünkre. Terítékre kerül a mesterséges intelligencia, az eszközfüggés és az önvezető autók kérdésköre is keresztény szemszögből. A szervezők célja, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a felgyorsult technológiai változások kihívásairól és felelősségéről. Egész napos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci állatkert. A Bükk erdejében fekvő népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látványetetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője.

0: helye ezeknél a családoknál, a költségvetésben a mindenféle támogatásnak, ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretetszolgálat adományára.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy térképre kerültek az ország szabadon szüretelhető közterületi gyümölcsfái. Bognár Levente, a gyümölcs térkép ötletgazdája, egyik alapítója lesz a vendégünk.
2: Összehasonlítottam a én általam szedett medgyét, hogy az mennyibe került, hogy ilyen 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indultik lényegében az egész.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Négyszázezer család kap 100 000 forint értékben iskolakezdési támogatást a Tisza kormánytól, ennek első felét még augusztusban megkapják az érintettek. De mindez befolyásolja-e a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtését? Kevesebb iskolatáskára, tolltartóra és ceruzára van-e így szükség, vagy ugyanúgy folytatódik a gyűjtés és az adományozás? Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője az Európa Rádió kérdésére azt mondta, azokban a családokban, ahova eljut majd az állami támogatás és az MRS támogatása is, bőven van szükség mindkettőre, szerinte nem kell attól tartani, hogy az a család, ahol a gyermek kap például egy tanszercsomagot a Református Szeretetszolgálat, attól, ott az állami támogatást fölösleges dolgokra költenék. Példaként említi, hogy az iskola kezdéskor sokszor új ruhák is kellenek a gyerekeknek, amelyet az MRS nem tud a program keretében adni, vagy az is lehet, hogy a plusz forrásból például téli tüzelőt vesz majd a család, ami ugyanúgy a gyermek javát szolgálja. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a következő percekben. A beszélgetésünk apropója most túlmutat önmagán a Református Szeretetszolgálat gyűjtésén, amivel ugye az arra rászoruló családok, gyermekek iskola kezdését szeretnétek támogatni. Beszéltünk már erről, és mindjárt beszélünk is, de most azért jutottatok eszembe, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan befolyásolja a ti kezdeményezéseteket az, hogy a kormány döntése szerint 400 000 arra rászoruló gyermek kaphat, illetve a családja kaphat 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, és ugye ennek az első részletét 50 000 forintot augusztus végéig meg is fognak kapni. Érinti ez a ti gyűjtéseteket, vagy minden megy tovább?
0: Tulajdonképpen nem érinti, tehát nálunk abszolút minden megy az eddig meghirdetettek és eltervezettek szerint. Azt mindenképp le kell szögezni, hogy üdvözlendőnek tartjuk ezt a kormány döntést, és nagyon jó gondolatnak tartjuk, hogy a nehéz helyzetben élő családok anyagi támogatást is kapnak két részletben a tanév kezdéshez, de ez nem befolyásolja a mi tanszergyűjtésünket. Egyrészt azért, ha a számokat összevetjük, ugye a hivatalos döntésben az áll, hogy ez az előzetes statisztikák, felmérések szerint körülbelül 400 000 családot érint. Ugye nyilván itt van átfedés azokkal, akiket mi is támogatunk, hiszen az egyszülős családok, több gyermekes családok, rendszeresen támogatást kapó családok, azok ugye ők szerepelnek nálunk is kiemelten a támogatottak között. Viszont hát egyrészt a mi számaink az szervezett 1000-1500 támogatandó család, az nyilván elenyésző ahhoz képest, akik az anyagi támogatásban fognak részesülni, és nem gondoljuk, hogy kettő kizárná egymást. Egyrészt azért, ha belegondolunk, hogy mivel jár a tanévkezdés, nem csupán az iskolatáskával és a tanszerekkel, nagyon sok diáknak azért ilyenkor kellene új ruhát venni, új cipőt venni, akár a hétköznapokra, akár a tornaórákra, vagy éppen tankönyveket most már lehet választani, beszerezni. Tehát vannak ott még olyan egyéb kiadások, amelyeket mi a tanszergyűjtő akciónk során nem szoktunk adományozni a családoknak, tehát úgy gondolom, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatban is van helye augusztus végén, akár ennek az 50 000 forintnak gyermekenként, amennyiben az az áldásos állapot áll elő, hogy a mi megtöltött iskolatáskáinkkal minden rendelkezésre áll, akkor pedig ismerve a család,

0: családokat, ezt őszintén és teljes bizonyossággal tudom mondani, hogy ennek az összegnek van bőven helye a háztartásoknak a gazdálkodásában.
1: Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy összefoglalva egy mondatban, hogy azok a családok, akiket támogattuk, azoknak még ez a további 50 plusz 50 ezer forint is elköltésre tud kerülni jó szívvel és jó helyre, és ettől nem lesz 12 plusz piros ceruzája a gyermeknek fölöslegesen.
0: Ezt teljes bizonyossággal és hittel így gondolom. Most egy személyes példát is tudok hozni. A legelső iskola táskák és tanszercsomagokat már átadtuk az elmúlt hetekben is, leginkább azért, hogy a tanszergyűjtő akcióra ezek által is fel tudjuk hívni a figyelmet. És például ennek a családnak, akire én most itt emlékezek, átadtuk a gazdagon megtöltött iskolatáskát, de az édesanyja például épp elmesélte, hogy a közmunkaprogram augusztusban lejár, és egyelőre nem tudja, hogy lesz-e vajon folytatás számára, tehát az egyetlen bevételük is kérdésessé vált, valamint megmutatta azt az elektromos rezsót, amin tud jelenleg fűzni a gyerekeinek, mert éppen a gázpalac megtöltésére már nincsen keret. Tehát akiket mi támogatunk, ilyen helyzetekben élnek. És nagyon-nagyon sok példát tudnánk mondani, hogy mennyire hétköznapi kiadások is megterhelőek a támogatott családok számára. Tehát úgy gondolom, hogy bőven van egyéb olyan hely, ami szintén a családnak a komfortját, a biztonságát tudja szolgálni ezzel a kis anyagi bevétellel és forrással.
1: Vagyis akkor a hallgatóinkat továbbra is bátoríthatjuk, hogy segítsék a Református Szeretett Szolgálatot, mert így tudtok ti is segíteni, és van hova segíteni. Tudsz egy-két konkrétabb dolgot mondani már az előző beszélgetéshez képest, akár áruházi gyűjtéseket megemlíteni, akár mást látva a gyűjtés folyamatát, hogy mire van szükség, mi az, ahol, vagy mi az a konkrét termék mondjuk, ami tekintetében szükség lenne az adományozásra?
0: Ami egészen biztos, hogy augusztus első és második hétvégéjén tartjuk országszerte az áruházi gyűjtéseket, és ezekre az adománygyűjtésekre például már elkezdődött az önkéntesek toborzása, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen módon szeretné segíteni a tanszergyűjtésünket, akkor látogasson el az önkéntes.jobbadni.hu felületre, hiszen ott már láthatóak azok a helyszínek és dátumok is, ahol még segítségre lenne szükségünk az áruházi gyűjtéseken. A tárgyi adományokat augusztus végéig továbbra is várjuk országszerte, nem csak az áruházi gyűjtéseken, hanem irodáinkban, jelenlétpontjainkon. Minden évben az a jellemző, hogy az iskolatáskákat a legnehezebb összegyűjteni, hiszen azért azok elég komoly értéket képviselnek, de minden adománynak nagyon hálás szívvel örülünk, gondolok akár a toltartókra, füzetekre, belevaló ceruzákra, vízfestékre, zsírkrétára, illetve külön a hallgatók szívére helyezem, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolás diákokat is támogatunk, tehát hogyha valaki számukra megfelelő táskát, spirálfüzetet, körzőt vagy vonalzókészletet tud adományozni, az is rendkívül jó helyre fog kerülni. Ha pedig valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud bennünket személyesen felkeresni, akkor anyagi felajánlással is támogatható a tanszergyűjtésünk. Ennek a legegyszerűbb módja, hogyha valaki felhívja a 1358-as adományvonalat, így már is hozzájárult 500 forinttal ehhez a célkitűzéshez, de tetszőleges összeg felajánlható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül is. És ezt valóban mindenki tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatott családokat jól ismerjük. Nem csak feltétlen azért, mert régi a kapcsolat, hanem mert az adománykérelem mellett mindig ott áll egy lelkészi ajánlás, vagy pedig egy családsegítő igazolás. Tehát tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznünk a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatáskát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak, úgyhogy jó szívvel biztatom a hallgatókat, hogy ez ne befolyásolja a döntést, és ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretett szolgálat adományára, mert bizony-bizony sokat jelent számukra, hogyha erre már nem kell külön áldozniuk.
1: De most, hogy ezt szóba hozod, mint érvelés, ebből jól gondolom, hogy azért vagy tapasztaltatok a gyűjtés során visszaesést, vagy nem olyan arányú időponthoz kötött beérkezett támogatási mennyiséget, mint az elmúlt években, vagy legalábbis ott van benned ez a félelem, hogy esetleg az emberek hallják hírekből, hogy most 400 ezer család kap ilyen támogatást, na akkor nekem most nem kell a református szeretett szolgálatot segítenem.
0: Visszaesést, hála Istennek, mindez idáig nem tapasztaltunk, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mindig az augusztus hónap szokott lenni az igazi döntő a tanszergyűjtés szempontjából, egyszerűen azért, mert a családok saját gyerekeik számukra is jellemzően augusztusra szokták halogatni a bevásárlást, és így az áruházi gyűjtések is nem véletlenül a nyár utolsó hónapjára vannak időzítve, tehát ténylegesen kézzelfoghatóan akkor tudnánk meglátni, hogy érezhetünk-e visszaesést. Most ez a júliusi hetekben egyelőre, hála Istennek, nem tapasztalható, viszont ez tény, hogy kérdésként már kaptunk ilyet, hogy hát hogyha minden gyermek után jár a 100 ezer forintos számogatás, abból mindent meg lehet venni, miért kell pluszadomány, és tényleg csak ezt tudom elmondani, hogy minden egyes látogatás, minden egyes személyes beszélgetés során kiderül az, hogy nagyon örülnek az iskolatáskának, tanszertámogatásnak, de az életükben ezeknél a családoknál nem ez az egyetlen nehézség. És véletlen sem kell azt gondolni, hogy hát, hogyha a szeretett szolgálattól megkapják a tanszercsomagot, akkor biztos olyan dologra fogják elkölteni a pénzt, ami nem a gyermekek javát szolgálja. Ez egyáltalán nem így van. Ismerjük a családokat, és az, hogyha a gyermekeknek a ruháztatását tudják elősegíteni, vagy éppen az otthon melegét tudják most megalapozni ennek a plusz támogatásnak, állami támogatásnak köszönhetően, az is messze menően a gyermekek jövőjét és életszínvonalát szolgálja.
1: Visszaugorva a záróházi gyűjtésekre, most azt a három helyszínt és néhány időpontot elmondom, ami az Európa Rádióvétel körzetére vonatkozik. Debrecenben augusztus 7-én, 8-án, 11-én és 12-én a Malom Park bevásárlóközpontban lesz ilyen gyűjtésetek. Máté Szalkán a Tesco Hipermarket Ben augusztus 11 és 12-én, illetve Sátoraljaújhelyen szintén a Tesco-ban, szintén augusztus 11 és 12-én. És hagyjuk orjak oda-vissza, hogy mondtad az önkénteseket, hogy vártok még. Egy-két mondatot mondanál arra, hogy mi a feladat egy önkéntesnek egy ilyen áruházi gyűjtésen. Most kicsit ilyen direkt provokatívan mondom, hogy hát ez nem tűnik olyan bonyolultnak, ki van téve egy standoda, aki akar, leteszi, amit akar, akár ember se kellene oda, mondom ezt tényleg provokatívan. Tehát, hogy mi a feladatot egy önkéntesnek? Kicsit bátorítani kell az embereket, hogy vásároljanak a szeretett szolgálatnak, hogy aztán ti tovább tudjátok adni?
0: Az információ átadása mindenképp egy fontos feladat, tehát amikor áruházi gyűjtéseket szervezünk, azt minden esetben úgy szoktuk megvalósítani, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban a bejáratnál egy-két önkéntes, ahányan összegyűlnek az alkalomra, ők szórólapokkal hívják fel a vásárlók figyelmét, hogy már a belépés előtt tudjanak róla, hogy tanszergyűjtést tart itt a szeretett szolgálatunk. Ezen a szórólapon egyébként fel is soroljuk, hogy mikre van a legnagyobb szükség, és a pénztáraknál a kijárati oldalon pedig ott van a felállító gyűjtőpultunk, ahol fogadjuk az adományokat. Tehát egyrészt a szórólapok átadásában, másrészt pedig az adományok fogadásában is tudnak segíteni az önkéntesek, de azért semmiképp sem úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki kiállna egy főtérre, és szó nélkül csak kézbe kell nyomni a szórólapot, hiszen nagyon is jellemző, hogy a vásárlók vissza szoktak kérdezni. Egyrészt megkérdezik, hogy melyik szervezet részéről vagyunk itt, és akkor képviselni kell a Magyar Református Szeretett Szolgálatot. Nagyon gyakori, hogy megkérdezik, hogy mégis kiknek segítünk, milyen családokhoz, hová fognak kerülni ezek az adományok. Erről is jó, hogyha tudunk néhány gondolatot mondani, de arra is volt már példa, hogy egy áruházi gyűjtés során valaki arra érzett elhívást, hogy legközelebb ő is szeretne csatlakozni és segíteni önkéntesként, és akkor pedig erről lehetett mesélni, hogy hogyan lehet önkéntesként belépni a szeretett szolgálathoz. Tehát mindenképp az adományok fogadása és a szórólapozás az elsődleges feladat, de ezeket kiegészítik ezek a beszélgetések, amelyek azért nagyban tudják ott a helyszínen befolyásolni a tanszergyűjtésnek a sikerét, mert hogyha valaki ott a bejáratnál megtapasztalja, hogy itt van egy hiteles szervezet, amely valóban már 20 éve segíti a rászorulókat hazánkban és Kárpát-medence szerte. El tudjuk mondani, hogy kikhez, milyen gyerekekhez fognak kerülni ezek az adományok, akkor nagyon jellemző, hogy ott a helyszínen születik meg az a döntés, hogy akkor a vásárlás során plusz 2 írószer tomagot vagy toltartót betesznek a bevásárló koszorúkba, úgyhogy nagyon is fontos a személyes jelenlét az áruházaknál is.
1: És hát akkor visszatérve a beszélgetés végére, a beszélgetés kiinduló pontjához, hogy biztos vagyok benne, hogy most az is szóba fog majd kerülni ezeknél a gyűjtéseknél, hogy annak ellenére, hogy érkezik ez a 100 ezer forint a családokhoz, miért van szükség arra, hogy az önkéntesek ott álljanak, és hogy a szeretett szolgálat célba jutassa ezeket az adományokat?
0: Mindenképp lehet számítani ilyen kérdésekre. Egyrészt, hogyha a tanszergyűjtéssel kapcsolatban gondolkozunk, akkor azt is tudni kell, hogy mi ugye a beérkezett adományoktól függően tudunk segítséget nyújtani a családoknak. Tehát ami ott van a raktárunkban, irodánkban, abból töltünk meg minél több iskolatáskát, és teszünk bele minél több dolgot, de előfordulhat, hogy azért vannak olyan plusz eszközök, amelyeket még meg kell vásárolni a családnak. Tankönyvekre nem terjed ki a tanszertámogatásunk, és példaként hoztam a tanévkezdéshez néhány új ruhanemű vagy cipőnek a beszerzését, ezekkel sem segít klasszikusan a tanszergyűjtés keretében a szeretett szolgálat. Tehát ezt mindenképpen lehet mondani, hogy 4. augusztus utolsó hetében, amikor ugye a kormánydöntés szerint augusztus 24-ig megérkezik ez az összeg az államkincstártól a családokhoz, mi jellemzően augusztus utolsó hétében fogjuk átadni tanszeradományainkat, tehát addigra látni fogják az iskolatáskát, mi az, amit még meg kell venni, és nagyon jó, hogy legalább gyermekenként az 50 ezer forint egy biztonsági tartalékként ott lesz a családoknak. Én úgy gondolom, hogy a kettőből együtt már ez valóban valósággá válhat, hogy a saját bevételeikhez akár hozzá se kelljen nyúlni szeptemberi tanévkezdéshez. És hát ugye a legfontosabb, amiről a mi egész tanévkezdő adománygyűjtésünk szól, a legfőbb cél, hogy radírozzuk ki a különbségeket, és gyermekeknek ne kelljen úgy beülni az iskolapadba szeptember 1-én, hogy azt érzik felszerelések láttán, hogy ők kevesebbek lennének a társaiknál. Ez a legfontosabb, hogy ettől az érzéstől, ettől a kisebb rendűség érzésétől megkíméljük a gyermekeket, és amivel csak tudjuk, akár tárgyi adomány, akár állami támogatás formájában, és segítsük a hazánkban élő nélkülöző családokat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Tucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot a hőség miatt, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte paksi sajtótájékoztatóján. Nógrád megyében 54, Zala megyében 29, Hajdúbiharban pedig számos településen léptettek életbe korlátozást még pénteken este. Szentendre egyik részén ráadásul 1500 ingatlan maradt teljesen víz nélkül. Több helyszínen a honvédség segített a lakosság segítségére és biztosította a vizet. Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda. A hivatalos honlapon elindult új online felületen a képviselők neve ABC sorrendben vagy jelölő szervezet szerint is kereshető. A rendszer tartalmazza a mandátumukról lemondott, valamint az újonnan mandátumot szerzett politikusok adatait is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítson naprakész információkat a polgároknak. A jövőben a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők adatai is kereshetők lesznek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia az országos energiahelyzet és a vízhiány miatt. A villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét és leállítják a díszkivilágítást. A súlyos vízhiányra tekintettel az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és csak a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A vezetőség hangsúlyozza, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a lakossági ellátásbiztonság megőrzéséhez a kritikus esti órákban. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórustalálkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Törvényjavaslatot nyújtott be a gyerekek kötelező védőoltásait elutasítók enyhébb büntethetőségéért Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője bejegyzésében a családok egzisztenciális védelmével indokolta a lépést. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás szerinti korlátlan számú, akár 5 millió forintos bírság túlzottan súlyos teher. A javaslat 100 ezer forintban maximalizálná a bírságot, kizárná annak ismételt alkalmazását és enyhítést tenne lehetővé. Novák Előd emellett határozati javaslatot is benyújtott a koronavírus oltás hiánya miatt elbocsátott dolgozók rehabilitációjára. A politikus azt szorgalmazza, hogy az érintettek kérhessék korábbi állásuk visszavételét, vagy kártérítést kapjanak a hátrányokért.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája, gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el, legalábbis eddig. Mindezt úgy, hogy a megy ára például az elmúlt 4 évben 178%-kal drágult. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A projekt egyik ötletgazdája, Bognár Levente azt mondja, nyilvános adatokból több mint 21 ezer gyümölcsfát sikerült térképre tenni, vizualizálni, és további 1500 fát már lelkes internetezők tettek hozzá az adatbázishoz. Volt olyan felhasználó, aki egyedül 162 szabadon szüretelhető gyümölcsfát rögzített a portálon. Bár a legtöbb fa Budapesten van megjelölve, vételkörzetünkből is találunk megyfákat, csüngőeperfákat, fügefákat, diófákat és még kajszibarackot is. A gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítót kérdeztük.
2: Hogyan született meg bennetek az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a gyümölcstérkép honlapot, adatbázist, hogy megtalálhassuk a közterületi gyümölcsfákat Magyarországon?
3: Először is köszönöm a meghívást. Először is gyorsan beszeretném jelenteni, hogy a társam, a Berci Bertalan, nem tudott eljönni, úgyhogy most egyedül fogom képviselni mindkettőnket. A kérdésedre a válasz pedig, ez egészen, nem is tudom mennyire mélyre menjek vissza. Én mindig természetkedvelő voltam, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna egymástól. Így főleg a városi jelensodás miatt, ahogy elköltöztem különböző városokba, megkezdtem dolgozni, kialakult bennem egy ilyen érzés, hogy mintha ugye a természettől kicsit így az emberiség külön válna. Most ez egy szubjektív élmény volt, vagy ez egy ilyen objektív élmény, ezt nem tudom megmondani, nekem ez az érzésem volt. És akartam ezzel az érzéssel valamit csinálni, és körülbelül 2 évvel ezelőtt Budapestre költöztem, itt megismerkedtem sok emberrel, többek között a Bercivel is, a alapítótársammal is. Közös dolgokat kezdtünk csinálni, futni, mentünk, mindenféle közös eseményre jártunk. Egyik ilyen futás alkalmával megszomjaztunk, megéheztünk, és valahogyan felmerült az ötlet, hogy milyen jól lenne, hogyha lenne egy füge a közeli fán, és akkor tudnánk enni, és akkor ez egy ilyen életérzést ad, hogy lényegében ugye ingyen tápláljuk magunkat azzal, amit a természet ad. És ez annyira érdekes ötlet volt számomra, hogy kicsit még a futás után, a gondolat után, miután ezt megbeszéltük, elkezdtem agyalni rajta kicsit egyre komolyabban. És amikor például lefeküdtem, mentem aludni, akkor ez a gondolat vissza-vissza jött a fejembe. Tehát egyre inkább dolgozott bennem ez a gondolat, hogy milyen jól lenne ez. És aztán megbeszéltük, hogy ültetünk, hogy minél több fát ültessünk. Ugye ennek vannak akadályai, ugye nem az a cél, hogy most a saját területünket megvegyük és oda ültessünk, hanem inkább egy ilyen közösségi projektbe gondolkodtunk, hogy milyen jól lenne, hogyha ez elérhető lenne mindenkinek. És tényleg csak poénból elkezdtünk ültetni olyan helyekre, amiket úgy láttuk, hogy ott ez működhet. És azzal a célra, hogy majd ha megnő, akkor ezt az élményt más is át tudja élni, ahogy mi is át tudjuk élni, hogy amikor valaki megszomjazik, vagy megszületik benne az igény, hogy vegyen egy gyümölcsöt a fáról, akkor az könnyen elérhető legyen.
1: Viszont az általatok ültetett gyümölcsfáknál megvan nyilván az a korlát, hogy az évek mire az termőre fordul. Persze lehet, hogy olyan facsemetéket ültettetek, amik már majdnem termőre fordultak, de nyilván benne van az, hogy annak meg kell nőni akkorára, hogy arról lehessen szüretelni. Viszont tovább ment az ötletetek, mert a meglévő fákhoz is nyúltatok. Ez hogyan született meg, hogy jó lenne akkor a meglévőket is bevonni ebbe a...
3: Igen. Tehát nagyon lelkesen elkezdtünk ültetgetni, és ez a térkép, ez így útközben formálódott meg bennem, mivel programozó, informatikus weboldal fejlesztő vagyok, és akartam egy ilyen célzott, specifikus weboldalt erre, és feltettem ezeket az ültetéseket erre a weboldalra. De akárhogy hirdettem ezt a weboldalt, nem volt nagy aktivitás iránta, tehát hogy nem tudtam egyszer elérni embereket, és megszületett bennem az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem az ültetéseket jelölnénk, hanem már a meglévő fákat, ugye értéket, ami már jelen van, a mostban. És nem a 10 évre menő jövőben néztem előre, hanem ami már most elérhető. És így jött meg ez az ötlet, hogy rengeteg gyümölcs van, az országban van adatok is. Keresgettem az interneten, hogy akkor oké, akkor mi az, amivel most elérhető adat ezzel kapcsolatban. És találtam bizonyos forrásokat, és akkor ezeket összeszedtem egy helyre, és a lehető az volt a célom, hogy egy ilyen olyan formában megjelenítsen vizuálisan őket, ami nagyon egyszerűen érthető. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor ilyen ikonos módszerrel, ugye minden egyes gyümölcsfának a gyümölcséből legyen ikon csinálok, és akkor azt teszem be a térképre.
2: Most a gyümölcs térkép oldalon 23 ezer fa van megjelölve, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Te mennyiről találtál forrásokat közterületi gyümölcsfákról, amiket most említettél? Mennyi az, amit ehhez hozzátettek már a lelkes anonim segítők? És akkor ennek fényében hogyan értékeled ezt a 23 ezeret?
3: Az internetes forrásokból, hát nagy mennyiség adatot sikerült összeszedni, 20 ezer, kb. 21 ezer, azt hiszem valami ilyesmi. Azt éreztem, hogy alapadat mindenképp kell ahhoz, hogy csatlakoznak sokan, ezért muszáj volt megtenni mindent ahhoz, hogy a lehető legtöbb adatot mindenféle forrásból összeszedem, és ezért feltöltöttem ezt a rengeteg fát. És nem is a fa szám lepett meg igazából a növekedés által, hanem a regisztráció száma, meg az aktivitás. De persze, mióta beindult az oldal és kikerült, különböző sajtó megjelenéseink voltak, azóta egy olyan 1500 fát adtak hozzá körülbelül. Ez nagyon nagy szám szerintem, kb. Egy hónap alatt. Nagyon sokat nőtt a regisztráció száma. Most egy ilyen kicsit ilyen alacsonyan hullám van, tehát ugye amikor a sajtó megjelenések elmúlnak, akkor lejjebb megy ez a növekedés, de van egy ilyen hullám. Hát nagyon motiváló egyébként, hogy ennyire regisztrálnak és használják az oldalat. Van, aki például 160 fát jelölt meg, tehát ez egy nagyon nagy szám szerintem. És igazából ez a legmotiválóbb, amikor látom, hogy valakinek ennyire betalál az ötlet.
2: Ez elárult, hogy melyik városból volt a 160?
3: A Békés Csaba. Ez egy illető 162 fát jelölt Békés Csabán. Lehet, hogy csak nem Békés Csabán jelölte az összes fáj, de a fák nagy része, amiket jelölt, az Békés Csabáról van.
2: Akkor ő elég jól ismeri a környezetét.
3: Valószínű, Békés Csabáról számozik, és ott igen, azért járkál, körbejárkál, és akkor bejelölgeti.
2: Még egy adatot én idehoznék a 23 ezer fa mellett, hogy 200 különböző településről vannak adatok, ami szerintem mutatja azt, hogy azért tényleg sokaknál betalált a dolog. Az én szülővárosomban egyetlen fadebe van jelölve, ez egy kis Bács-Kiskun megyei település, csak kíváncsiságból rákerestem, és lokalitásban is azért szerteszét az országban is, mivel a mi rádiónk egy ilyen lokális rádió, azért említsük meg, hogy az érdeklődők találhatnak Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségéből is már megjelölt fákat, de azért látszik statisztikailag, hogy a legtöbb fa a fővárosból van bejelentve.
3: Igen.
2: Meglep téged ez a lokalitás, vagy inkább azt látod benne, hogy ki tudott lépni a fővárosi fókuszból a kezdeményezés?
3: Ez is volt a cél, tehát hogy azt éreztem, hogy muszáj a központból mutatni azt, hogy működik a koncepció, és ezáltal oda az ott lévő fákra fókuszáltam elsősorban, de nagyon is az volt a cél, hogy minél több helyen jelölgessenek és csatlakozzanak. Mert ugye tegyük fel évek után, tehát tegyük fel tényleg, most ez így növekszik, lesz még egy hullám, vagy nem tudom. Az a cél, hogy tényleg akár több ezer felhasználó legyen, több ezer fát adjanak hozzá, vagy akár 30-40-50 ezer fa legyen, mondjuk pár év múlva hozzáadva. És igen, hogy legyen egy ilyen adatbázisunk az egész ország szerte. És mindenképp az a cél persze, hogy az egész országban tudjuk, hogy merre vannak ezek a fák. Ugye, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta tudatosság a gyümölcsfák iránt, ez így növekedjen. Ez ugye a projektnek célja lényegében.
2: És mi a tapasztalatod akár a te mikroközösségedben, akár a felhasználók visszajelzése alapján, hogy ezek a fák egyébként, amik most megtaláltuk az oldalatokon, ezek olyan fák, amiről soha senki nem szedte le a gyümölcsöt, amíg nem került fel erre a térképre, vagy olyanok, amik egyébként így is megtalálták azokat, akik ezt leszüretelték. Tehát mennyire van olyan tapasztalatod, hogy sikerül olyan fákhoz vezetni embereket, aminek a termése úgymond kárba ment, nem ette meg senki eddig?
3: A saját tapasztalatomat tudom mondani ezzel kapcsolatban. Én nekem ez úgy néz ki, hogy mászkálok a városban, bizonyos helyre megyek, és akkor meglátok egy fát. Hát amikor többször meglátom a fát, és többször látom, hogy az alsó ágairól hiányoznak a gyümölcsök, és a felső ágairól meg teli van, és szinte elszáradnak a gyümölcsök, tehát hogy egy hónap múlva visszamegyek, és a száradó megy gyümölcsöket látom, akkor az is ad arról tanúbizonyságot, hogy egyébként erre van igény, és az emberek szelegetik, de nincs szervezett módja ennek. Nem csak az én adatom által találtak meg fákat, hanem az, hogy 1500-at már hozzáadtak. Szerintem az egy egyetemi jel arra, hogy ez működik. Egy olyan szándékkal, hogy ne veszten kárba is, más is megtalálja ezt.
2: Azt a mondatot akartam belőled előcsalogatni, bevallom, amit olvastam, valamelyik kötök nyilatkozta valamelyik sajtótermékben, én azt hiszem a Telexes cikket olvastam, ami veletek készült, hogy ha egymás mellé tesszük azt, hogy mennyibe kerül a boltba egy kiló gyümölcs, és hogy vannak fák az országban, amiről senki nem veszi meg a gyümölcsöt, akkor az egy ilyen furcsa kontraszt.
3: Igen, tehát lényegében így indult ez az egész weboldalnak a növekedése, az úgy indult, hogy én kimentem az egyik megyfáról, amit megtaláltam a térképen, közelemben, szedtem róla körülbelül egy kiló megyet, és csináltam egy ilyen posztot, közösségi médián, hogy összehasonlítottam a én általam szedett megyet, hogy az mennyibe került, ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész mozgalom, hogy csináltam egy ilyen nagyon egyértelmű vizualizációját annak, ami lényegében probléma, hogy van egy ilyen érték, fán, és nem veszi észre senki, és igen, ez erre próbál rámutatni a dolog mozgalom.
2: Mennyire merült föl ebben a folyamatban jogi kérdés, tehát hogy ki az a fa? Te gondolkodtál-e ezen, hogy ez felmerülhet, vagy került-e ilyen hozzátok, hogy valaki levelet írt, hogy hát azt a fát mégse tegyétek már föl a térképen, az valójában az enyém? Van-e ilyen történet?
3: Ez eléggé szürke zónás téma szerintem. A projekt célja az tényleg az, hogy azokat a fákat célozzuk meg, amikről tényleg nem szed senki, tehát hogy léteznek azok, de nem veszi őket észre senki. Ez ugye a fő célja a projektnek. Most így mellékágon lehet, hogy bejelölnek egy-két olyan fát, ami mondjuk egy ilyen közterületi magánbirtokon van, vagy valamiféle módon, nem a állami, hanem valakié. Ugye nem az a cél, hogy rongáljuk, vagy hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy ezekről a fákról szedjenek, hanem tényleg arról, amit nem figyelünk, nem veszük észre. Ez ugye a fő célja a projektnek. Volt vita ebből, hogy most akkor húha, mi lesz így, hogyha publikussá tesszük ezeket a fákat, és akkor most akkor ebből veszekedés lesz. Azóta már kiírtam egy ilyen 10 pontos közösségi útmutatót a weboldalra, és ebben leírjuk ezt pontról pontra, hogy mi a fő cél, és a szabályok. Ugye értelemszerűen az ember érzi ezt belül, korrekt, jó szándékú ember ezt érzi, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Úgyhogy ezeket pontba kell venni, írásba kell venni. Volt egy másik része a kérdést, azt esetleg megismételnéd, mert azt lehet, hogy arra nem válaszoltam.
2: Hát, hogy volt-e már ebből olyan konfliktusotok, hogy mondjuk egy fa tulajdonosa írt nektek, hogy légy szívegyétek le?
3: Igen, az a rész, igen. Konfliktus. Amikor kikerült a Telexre, akkor sokan megkerestek. Volt, aki arról írt, hogy ezt ő ültette, ezt a nagyapája ültette ezt a fát, és akkor ezt ne kerüljön be, mert nem akarja, hogy ebből szedjenek, vagy ezt rongálják ezt a fát, és akkor bekerült egy olyan funkció, hogy törlés kérelmezése. Akkor még ez nem volt benne, de ahogy a felhasználók jelzik az igényeket, úgy ugye adaptálom ezeket az igényeket, és azóta bekerült ez a funkció, és akkor lehet most már kérelmezni a fák törlését. A másik eset pedig az volt, hogy a budai arborétumból, a fővárosban, és volt pár fa jelölve, és ezt is egy releváns illető jelezte nekem, hogy ezt egyrészt, hogy töröljem a fákat, mivel azok a fák az ottani élő világnak a részei, és hogy nem akarja, hogy az emberek azért menjenek oda, hogy szedjenek arról. Meg hogy ne is lehessen egyáltalán jelölni, tehát hogyha valaki jelölne az arborétumba, akkor ezt ne is lehessen. És ezeket majd idővel ugye beleviszem a weboldalra, ezeket a funkciókat.
2: Ez már egy ilyen érdekes fejlesztői kérdés. Ez megoldható? Tehát be tudsz majd, ezt meg tudod oldani, hogy bizonyos területeken ne lehessen egyetlen jelölni, mert az mondjuk egy
3: arborétum. Igen, tehát van erre már most elképzelésem. Úgy működik ez, hogy amikor valaki bejelöl egy lokációt a térképen, ugye annak van egy ilyen két számértéke, hogy hosszúsági és szélességi fok. És ebből az értékből egy algoritmus segítségével ki tudjuk számolni azt, hogy melyik városban vagyunk. Vagyis nem csak a város, hanem a pontos utcát is meg. És ilyen módon tudok egy olyat csinálni, hogyha ez az algoritmus azt adja ki, hogy budai arborétum, akkor ott letírtam ezt a fa hozzáadását, és még ennyi. megoldás.
2: És ha már ilyen fejlesztői kérdéseknél vagyunk, neked ez így nem gyümölcs szempontból, hanem informatikai szakmai szempontból mit adott ez a projekt? Sokat tanultál ebből?
3: Ó, hát rengeteget. Igen, abszolút. Abszolút. Most egy olyan periódusban vagyok, hogy részmunkában dolgozom egy másik projekten, és így most így több időm van saját projektre. De annyira, hát hogy mondjam, önazonos a projekt velem, tehát nagyon élvezem és nagyon éltet ez a projekt. És az, hogy lényegében ezeket az elképzeléseket ugye a technikai szinten megvalósítom, amiket a felhasználók írnak, azokat is meg tudom valósítani. Ez nagyon, nagyon erősen visz előre. Technikailag is, mint fejlesztő. Még nem is, miután azt nem is mondhatom, hogy vállalkozó, startup, alapító, de talán majd. A lényeg az, hogy egy olyan szintre vigyem a dolgot, hogy már fenntartható. Mert ugye még most jelenleg inkább ez ilyen közösségépítő értékadás van a fő szerepen. De olyan irányba akarom elvinni ezt a projektet, ami fenntartható és bevételem is van belőle akár.
2: És ezt hogyan gondolod, ha elárulható egy-egy gondolat belőle?
3: Lesznek implementálva új funkciók, például a webshop. Tehát bizonyos releváns növényeket fogok tudni árulni. Van egy-két ötletem még, de most ez így a legerősebb elképzelés. Nagyon szeretek termeszteni ilyen különlegesebb növényeket. Rengeteg olyan növény van, ami magyarországi klímában is termeszthető. Vagy akár kis védelmet kell adni neki télen, de nagyon sokat lehet volna nyerni, hogyha termesztjük ezeket a főként gyümölcstermelő növényeket, és ebbe az irányba is akarom elvinni a projektet, hogy ezekre is egy ilyen rávilágítani ezekre a növényekre jobban. Igen, ezeket akarom árulni. Teljesen hobbi az egész dolog, tehát hogy hobbiként indult, de ahogy most így növekszik, már látom magam előtt a célt, és hogy hogyan lesz ez fenntartható.
2: És az benne van a jövőbeli terveidben, terveitekben, hogy az indulópontot, a fa ültetést, azt folytatjátok a projekt keretén belül?
3: Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát az ültetéssel kapcsolatban az történt, hogy sok ültetéseink sajnos lelettek ugye kaszálva, mert olyan helyre ültetjük, ahol ezek a tavaszi tisztító, kaszás, park rendben tartó emberek végigmennek, ugye? Akkor sajnos lekaszálják a növényeket, a ültetéseket. Úgyhogy ezért is tértünk át inkább arra, hogy a jelenlévő fákat jelölünk és a térképen. Részben azért ment ebbe az irányba a projekt. De ahogy növekszik, és látjuk az aktivitást, így egyre elérhetőbbé vál az is, hogy önkormányzatokat megkeresni, és akkor bevonni őket. Én teljesen reálisan látom azt, hogy ha megtaláljuk a megfelelő szemét, akkor akár tudunk kooperálni, és egy ilyen közös csoportos közösségi ültetést csinálni, és akkor megjelenni a térképen. Ez mindenképp egy cél.
2: És egy záró kérdés. A beszélgetés legelején azt mondtad, hogy úgy látod, hogy az emberek, a városi emberek jobban eltávolodtak a természettől, miközben benned mindig ott volt a természet közeliség, természetjeles. Most így, hogy foglalkozol ezekkel a fákkal, hogy fókuszba tudtad helyezni ezeket a fákat más emberek előtt is, meg tele vagy tervekkel, amikről most az elmúlt percekben beszéltél, közelebb érzed magad így a természethez, mint mondjuk a projekt előtt érezted?
3: De 300% mértékben persze. Tehát érdekes, hogy igazából, mint programozó, informatikus, tehát ugye gép előtt ülök sokat, de hogy mégis az, hogy egy olyan projekten dolgozom, ami ugye ezt segíti, az valahogy nekem is egyszerűen hozzákapcsolja ez a témához, és annak ellenére, hogy a gép előtt ülök és programozok, annyira érzem ezt a kapcsolódást, úgyhogy mindenképp nagyon sokat segít.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gyümölcs térkép kezdeményezésről hallhattak, amelyet önök is böngészhetnek a gyümölcstérkép.hu honlapon. Beszélgetőtársam pedig Bognár Levente, alapító ötletgazda volt.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc-Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpont foglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Hamarosan megkezdődik a reformátusok szárszói konferenciája, amelynek idei központi témája a digitalizáció térhódítása és a hit kapcsolata lesz. A 4 napos értelmiségi találkozó augusztus 13-a és 16-a között lesz Balatonszárszón, a Soli Deo Gloria konferencia központban. Az eseményen előadásokon, pódiumbeszélgetéseken és vitákon keresik a választ arra, hogyan hat a modern technológia a mindennapi életünkre. Terítékre kerül a mesterséges intelligencia, az eszközfüggés és az önvezető autók kérdésköre is keresztény szemszögből. A szervezők célja, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a felgyorsult technológiai változások kihívásairól és felelősségéről. Egésznapos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci Állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kilándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látvány etetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcskertész, Édesapja. Szentpéteresen nőtt. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazin

hiszen mi vagyunk többségben, s a kutyának parancsoljanak a hosszú kabátosok. A honorációrok közt ellenben e tisztes osztály jelöltjének gerálta magát, aki aggódik, hogy az iparosok nem akceptálják emiatt, mire a honorációrok kezdtek mennyre földre fogatkozni, hogy ebben a városban az ész a diktátor. Kapott a szerencsés hangulaton a polgármester. Az igaz, nem minden csodálkozás és meghökkenés nélkül. Eddig is minden az ő kívánsága szerint történt körtvélyesen, de a gondviselés kerekén rendesen neki is csavarnia kellett egyet, néha kettőt is, most azonban a gondviselés kezdi magát hozzá alkalmazni, ami voltaképpen igen szép dolog tőle, de szinte sajnálta, szinte mellőzve érezte magát, hogy ne az ő hozzájárulásával legyen meg Kovinyi képviselővé. Bizony, nem engedné, ha nem a leendő vejéről volna szó, de már így csak, hát hadd legyen. S maga hozta elő alkalmas órában a főispánnak, aki nem valami nagy súlyt fektetett a személyekre, tehát szívesen egyezett bele a Kovinyi jelöltségébe. A személy előttem mindegy, Péter vagy Pál, egy kutya, négy darab Mameluka megyéből, egy a városból, ez összesen öt darab. Ha öten vannak, hát jó. Ha nincsenek öten, hát nem jó. Hogy kik, az smárn. Gőgös, sajátos észjárású arisztokrata volt, aki lelkében rettenetesen lenézte a parlamentarizmust és a népakaratot. Én rám még sohasem szavaztak, szokta mondani, és ilyenkor fölfújta magát, mint egy kakadu, és kevélyen ütögeti a mellét, mint egy spanyol grand. Különben kiváló főispán hírében áll, otthon azért, mert ebédjein valódi francia pezsgőt isztak a köztörvényhatósági bizottsági tagok, ott fönn azért, mert mindig beliferálja az öt mamelukot. Ami a közigazgatást illeti, abban az a rendíthetetlen nézete, egy jó főispánnak csibukozni kell, és nem avatkozni semmibe, csak mindig csibukozni és csibukozni. Elég, ha az emberek tudják, hogy valaki csibukozik, és nézi őket. Mindezeknél fogva ő méltósága Kovinyit proponálta ott fönn, jelöltnek körtvélyesre, s miután a magas kormány nem tett kifogást, a városházán tartott népes értekezlet kikiáltotta egyhangulag, öt tagú küldöttséget menesztvén érte a Röszkei jégházához. A jelölt kevés vártatva zúgó éjjenek közt lépett a terembe, s elmondta programbeszédét szép, csengő hangján, mely hol ellágyult, mint a szívhez szóló pásztor furúja, hol mennydörgött, mint az ég villáma. A karzatról, hol a városka hölgyei nézték a nagy jelenetet, és hallgatták a szép beszédet, egy-egy virágcsokrot dobtak feléje valamely sikerültebb helynél, néhol tapsra verődtek össze a rózsás kis tenyerek. Csak egyetlen hölgy, akiről különben is az volt a hír, hogy hártyaival van viszonya, a szép özvegy minkeiné zavarta meg, a nagyszerű összhangot közbekottyambán, halljuk hártyait! Amit azonban nem tűrhetett megtorlás nélkül Galgóczi Márton fazekas, és felszólalt harsányan, a szoknya azonban nem szaval! De ez nem zavarta a nagyszabású beszédet, csak pillanatnyi derültséget keltett, gyönyörűen ömlött a szó a szónok szájából, mint a hegyi folyam vize, mely virágos partok közt haladván, szeszélyes kagyarodásban néha a sziklát is megcsapkodja. Floki! Kiáltja egy elkényszeredett nyafka hang,

0: ez most helyest jelent. Úgy van úgy, kurjantja száz torok, s a tetszés végig morajlik a gyülekezeten. Mész csurog a szájából, tör ki egész extázissal Hibli postamester. Az enyémről is mész folyna, replikázik az ellentmondási viszketegségéről híres Levinci fiskális. Ha a polgármester Minka csókolgatná? Nosza lett erre nyomban spektákulum. Pengő Laci városi aljegyző éppen ott állt, és nagy hirtelen pofon ütötte ezért a szóért. A pof nagyot csattant, és egy percre erre fordítá a közfigyelmet. Mi az? Mi történt? Nagy hullámzás támadt a tömegben. Mindenki tudni akarta a tényállást és az okot. Levinci vörösen, mint a paprika, ziháló melkassal, hörgő, gyors szavakkal adta elő a körülte nyüzsgő csoportnak. Pofon ütött, mert azt mondtam, hogy az én szájamból is méz csepegne, ha röszkei Minka csókolna. Pofon ütött a Stréber kutya, mert azt gondolja, hogy két legyen, akarom mondani, két protektort szerez egy csapásra, a polgármestert és a képviselőt, de meglakol érte a Stréber kutya. A jelölt észrevette a szénát, s egy hirtelen kanyarodással, de természetes átmenettel gróf Széchenyi István prófétai lelkét kezdé magasztalni, azon Széchenyét, aki, és Kovinyi most arra a helyre nézett, ahol még mindig kavargott a sajnálatos incidens, aki így szólott egy ízben. Ne bántsuk egymást, mi magyarok! Ne kapjunk hajba minden csekéségért, mert oly kevesen vagyunk, hogy nálunk még az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Az idézet frenetikus hatást gyakorolt. Viharos taps és éljen reszkettette meg a városháza falait. Micsoda elme! Ordított föl Zadubán Vince számvevő. Némelyek soha se hallották még Széchenyi ezen szavait, némelyek nem is hitték, hogy Széchenyi mondta, van is egy grófnak annyi esze. Hogy mondta volna? Dehogy mondta. Hát látta ő a Levinci és Pengő közötti pofoszkodást. Akadtak olyanok is, akik el se hitték, hogy lett volna valaha olyan nevű gróf. De a hatás csak elméleti volt. Magyarországon általában elméletiek a hatások, mert már akkorra két fiatalember vert magának utat könyökével azon irány felé, amerre Pengő távozott a Virtus cselekedet után. A két fiatal úr, Palinat tűzoltó parancsnok és Kajton Józsi ügyvédjelölt, kik az imént még jámbor, odaadó arccal hallgatták a jelöltet, egyszerre átváltozának, tartásukon, arcvonásaikon csodálatos komolyság és fönnség tükröződék, annyira érezték a pillanatban saját fontosságukat, hogy mindenkinek látnia kellett ezt rajtok. Segédek, suttogták szerte, és borzongás futott végig a kisvárosi hátakon. Az apróbb városi tisztviselők, a kisfejűek, egy csoportba verődve irigy trécseléssel latolgatták, mennyit ér meg egy pofon. Mit fog jövedelmezni az élelmes Pengő kollégának? A szónok ez alatt kényelmesen eljutott a messze múltakból a jelenre, sőt, azt is átugorva már a jövő esztendőben kalandozék fejtegetvén a kvótát. Hatalmas hangon tiltakozott a haza szent nevében, annak jogosulattan fölemelés ellen, és két ujját az ég felé emelve ígérte, hogy jogosulatlan fölemelést nem fog megszavazni. Csak hogy minden fölemelés jogosult lesz, Lohogta hártyai, a hajdani képviselő bizonyos keserűséggel, azon ocsmány iszappal lelke fenekén, melyet a mellőzés lerak. Másrészt azonban, folytatta Kovinyi, a viszonosság azt követeli, hogy mi is tekintetbe vegyük a másik állam érdekeit. Két szerződő félnél, tisztelt polgártársaim, nem lehet sem az egyiknek, sem a másiknak csak kapni és nem adni, mert kettőn áll a vásár, és a paritás megkívánja. Mi az a paritás? Zúdult közbe egy tompa hang, mintha föld alól jönne. A szónok lemjött zavarba, elkezdte magyarázni, mi a paritás. A paritás, tisztelt uraim, hogy egyenlő mértékkel mérjünk. Ide egy font, oda egy font. Úgy! Akkor előbb ő közülük is akasztódjék föl 13 generális, azután lehet beszélni a többiről. Nagy derültség támadt. A Haolta pedig, veszedelmes vendég a frázisok közt, megeszi őket. Olyan, mint a tyúkolba beszabadult róka. Kovinyi megtántorgott egy másodpercig, mint Kinizsi Pál a nyergében, mikor egy gyermek egy borsó szemet hajított rá. Egyéb iránt zavar és háborgás támadt mindenfelé. Ki volt az? Hát, egy inci-finci emberkét taszigáltak előre, aki peckesen tartotta a körte alakú fejét, körülbelül mint Dávid, mikor Góliátot megtalálta a paritjakővel. Én la! Mondta az apró, vézna emberke a mellére ütve. A munci szabó, a munci koma, kiabálták számosan. Templomi csönd támadt, hogy mi fog történni. Na most, János, most légy észnél, Kovinyi János. Elmosolyodott, és odaszólt szelíd humorral. Rövidlátó vagyok, tisztelt uraim. A nagyon apró betűket és a nagyon apró embereket nem bírom jól kivenni. Ugyan méltóztassanak, kérem, fölemelni azt a kis urat, hadd lássam én is. Erre is nevettek, s most már a Kovinyi részén volt a derültség, ez a bolondos, csillogó-villogó fegyver. A csizmadiáknak több se kellett, egyszerre a levegőbe emelték Munci Szabót, aki harapott, hadonászott a kezeivel és rúgott a lábaival. A csizmadiák úgy is dühösek voltak rá, hogy merő náluk különb hazafi lenni. Egy közönséges kecske, bizonyosan jól meg is ropogtatták az oldalbordáit. Nem csodálkozom, folytatta Kovinyi, hogy az én tisztelt polgártársam olyan vérengző, mert egész életében gyilkos, hegyes végű dárdákkal dolgozik, azokkal döfködvén a posztót. Zajos és hosszas derültség. S amit összetüsköd, ha rosszul csinálja, könnyű kifejteni, de a politikában, lévén a politika az exigenciák tudománya. Úgy van, úgy, bólingatott Köntösi Mihály uram, a sarki pék. Ha valami elhibáztatik, számos emberöltők sínylik meg. Rendes medrébe tért vissza, innen túl az oráció folyamatja, s most már meg sem szakították, csak éljenek és helyesek. Mindössze a vége felé, midőn az önálló magyar bankot ígérné Kovinyi, mint kiküzdendő sine qua non-t, a lipóci szűcs, széles hátához támaszkodó Hatolyka György asztalos fölriadt egy persze szendergéséből, voltaképpen ez a szendergés volt a leghelyesebb kritika a két óráig tartó beszédre, fölriadt és halván, hogy az önálló bankról van szó, félálmosan belehújjantott, nem kell önálló bank! Rögtön nekiestek tizen is. Lehurrogták, lepisszekték, mire megadta magát Hatolyka György. Hát, legyék bank, örökte, újra behunyván a szemeit szendergésre. Így múlt el a nevezetes nap, melyet 300 terítékű vacsora követett a szegfűnél, számos szellemes tósttal fűszerezve. Egész éjjel a legfölségesebb hangulat volt, csak a párbaj segédek kászmálódtak korábban haza, néma jelekkel, arcfintorokkal és válhúzogatásokkal mutogatva a tartóztatóknak, hogy nekik korán reggel komoly dolgok van, tehát le kell feküdniük. Pengő Laci ellenben kutyába se vette a fenyegető végzetet, olyan kedve szottyant, hogy kabátját levetve ott aprózta imarogyásig a cigány előtt. Látván ezt Levinci az úra terített asztal másik szárnyán, minthogy őt sem a gólya költötte, rálicitált ellenfelére a jókedvével, és elkezdte énekelni azokat a szép duhajnótákat az ő zamatos tempójával, betyárosan illegetve hozzájuk egész testét, beléjük öntve egész lelkét, hogy azt mondja, Pestika szárnya, repedj meg, ides rózsám, szabadíj meg, szabadságom be van zárva, most jön a szívgyurka, Ferenc Jóska ládájába, stb. Stb. A dal és a tánc ikertestvérek összejönnek. A mámor, az édes köd nem útvesztő, mint a közönséges ködök, de híd közöttük. Nem lehetett más vége, mint hogy hajnal felé Levinci és Pengő némi unszolások közbejöttével kibékültek, kezet fogtak. A gyurka, akinek a nóta poénjeit jelezte előbb Levinci, hogy most jön a szép, szétütötte. Összecsókolóztak, mert mindeniknek egy-egy cimbora fogta és taszította a fejét, míg a két koponya összeért, a csók után örök barátságot esküdtek egymásnak, és hajnalpirkadáskor csak a négy segéd jelent meg a Szeplő nevű fenyőerdőben, s a derék gentlemanek fölötte csodálkozának, hogy a két ádáz ellenfél nincsen ott. Ugyanezen a reggelen, midőn a nap fölbukkant nyárias ragyogással és melegséggel, lobogó díszben látta Körtvélyest. A kovinyi zászlókat már kora reggel széthordozták a hajdúk, csak hamar feltűntek a házfedelek szelelőin és a homlokzatokon. A kisgyermekek három ágú tolbokrétákat tűzdeltek fel a kalapjaikra, és az egész város visszhangzott az éljen kovinyi kurjongatásoktól. Valóságosan dühöngött a kovinyi láz. Még a szurtos szolgálók is, akiknek az esze ott szokott keringeni egész évben a katona kaszárnya körül, kovinyit magasztaló verseket komponáltak kender fillózás közben, minden, de minden kovinyit dicsőítette a falak plakátjai, a kerítésekre krétával fölfirkált éljenek, sőt, Kukucska Pál, a jókedélyű luteránus kántor megvilágított transzparentet tett ki még éjjelen át is a kapujára e fölirattal: Vinum vini, vivat Covini! S maga Covini is jól csinálta. Folyton beszéltetvén magáról, különféle jelességeinél fogva. Egyszer mind a kilenc bábot leütötte a sörházi kuglizón, másnap elnyerte a kucséber kosarát, extrátón a 28-as számon, 28-ára volt kitűzve a választás is, a harmadik nap pedig ott sétálgatván a kemesebb partján, miután épp abban a percben szédült le a hídról egy öreg asszony, Botoska Mihály Vargának a neje, s a vízbe pottyant, a követ jelölt, utána ugrott, és kimentette. Szerencse, dicsőség és szerelem környezte Covinyit. Az összes fővárosi lapok, még az ellenzékiek is azt írták, megválasztása kétségtelen. De, ami mindennél több, Kozsehuba Flóris takarékpénztár igazgató nyilvánosan kijelentette. Erre a mandátumra már a takarékpénztár is áld. És, amint tudom, Kovinyi mindjárt melegiben szaván is fogta egy nagyobb fajta kölcsönnel. Ötödik fejezet. Katángi kombinál. Gonosz vagy, kis Ámor, hiába teszed magad, hogy a nyilat hegyén méz van és semmi egyéb, s hiába fogják rád, hogy csak úgy ész nélkül lövöldözöl jobbra-balra a vak esetlegesség szerint. Nem hiszek neked, te kis kölyök, nem vagy te olyan naív. Némelyik összehozatala a pároknak valóságos stratégiára mutat, némelyik malíciára, sőt, bosszút is állsz, ha megharagszol. Ej, Ámor, Ámor, te megharagudtál Kovinyira. Na ugye? Eltaláltam. Engedd, hogy rátegyem az ujjamat az orrocskádra, lám, hogy nem mered tagadni. Igen. Megharagudtál Kovinyira, mert csúnya dolog, hogy mikor a te pártfogásod alatt van, s te egy kerten vezeted, mely tele van rózsákkal, jázminokkal, akkor ő a kerítésen kívülre is bandzsalít egy varangyos békára, akit politikának neveznek. Az istenek végre is nem vegyes kereskedők. Az ember nem vehet náluk egy ugyanazon boltban rózsaláncot és mandátumot. Rossz hírbe keverlek, kis Ámor, de mégis el kell mondanom az esetet, hogy a programbeszéd után negyed napra, miután a menyegzőt kölcsönös akarattal november 20-ára tűzték ki, Kovinyi rövid időre hazautazott. Röszkejék pedig a papa, a mama, meg a menyasszony elmentek Bécsbe a kelengyét megvenni. Visszajövet, összekerültek a kupéban egy csinos szőke urral, kit egy közös ismerős ezekkel a szavakkal mutatott be a családnak útközben, íme egy eleven milliómos, Brandt Károly gyáros Bécsből. A milliómos nagyon is eleven volt, és elkezdett a minka körül forgolódni, és minthogy igen szép kék szemei voltak, csinos, nyulág termete, minkának igen hízelgett a szép tevése, s ábrándos pillantásainak perzselő sugarai szelíd pírt csaltak arcára. Ettől a pirulástól természetesen még szebb lett, és hogy ím, a minka szebb lett, a gyáros még jobban ittasodék meg a bájaitól. Így szüli az ok az okozatokat. Körtvélyesnél azonban le kellett szállania a familiának, mire az öreg úr a megkötött ismeretség folyamányaképpen szíves mosolygással nyújtá nagy szőrös kezét búcsúzásra. És ha majd egyszer erre jár, látogasson meg bennünket. Mikor? Kérdé Brandúr magát meghajtva. Akármikor. Köszönöm. Élek a szabadsággal, és mindjárt most teszem tiszteletemet. A csodálkozás halk sziszenését hallotta a mama, s ilyettében vagy örömében ki ösmerné az asszonyokat, elejtette a lornyettjét. A kupéülés alól kellett kiszedni, egyik üvege el is tört. Minka pedig piros lett, mint a májva rózsa. De hisz önnek, mint mondá, sürgős dolga van Brassóban, szólt a királyi tanácsos úr némi zavarral. Igen, egy terminus, de ön tudja, mi a viszmajor? S jelentőség teljesen nézett a vén polgármester szeme közé. Az pedig valamely alkalmas mondat után kotorászott fejében, mely tudtára adná Brandnak, hogy minka már menyasszony. de végre is magyar ember volt. Még ha a józanész kívánja, se szalaszt el a magyar egy kínálkozó vendéget. Márpedig ezt a józan ész se kívánta, mert még két leánya van otthon pártában. Brandúr tehát kiszállott körtvélyesen. Az indóháznál ott várták már szüleiket az otthon maradt kisasszonyok, Ilona és Katalin. Brandúr mutatta be nekik a vendéget a nagyságos mama, kedves vendégünk, ez pedig az Ilona lányom, szakasztott más halminkának, az az arc, az a lélek. Ami a kis prücsköt illeti, a prücsök a Katica volt, ez még iskolába jár, gyere hát közelebb, ne légy olyan szégyenlős. De a Katicát sokkal jobban érdekelték a csomagok, amiket a kalauz lehaigált a kupéból, meg a tömérdek láda, melyeket a vasúti szolgák leraktak. Talán neki is kerül azokból valami. Minthogy két kocsi volt, egyik az uraknak, másik pedig a málhákra, a polgármester úr átült a málhás kocsira a két hamupipőkével, akik cirógatni kezdték út közben. Hát nekünk mit hoztál? Egy-egy ruhára való kelmét. Hát még? Nem mondom meg, nehogy irigykedjetek egymásra. Hát súgd meg. Na jó. A kis Katica volt a legkíváncsibb, ő tolta oda legelőbb az apja torzombor szakállához a fülecskéjét. Süvített bele az öreg, kötekedvén a kedvencével. A kocsi zöreje elnyomta a huhuhút, csak abból lehetett megtudni, hogy valami tréfásat súgott az apja, mert hirtelen elkapta a fejét és nevetett. Most Ilonkán volt a sor. Hát nekem mit hoztál? Egy kérőt. Súgta az öreg úr. Aranypillangó, magától röpült ide, okos légy, ugyan apa. Kigyúlt a szép arca, mint a fákja. Szégyenlősen behúzta szemére az orgonavirágos szalmakalapját, hallgatott és félrenézett, mintha semmi sem érdekelni a világon más, csak az, hogy mind következnek egymás után a körtvélyesi házak. De hasztalan igyekeztek a szülők másfelé terelni Brandt Károly figyelmét, s föléleszteni Ilonkában a szikrát, mely szikrát csal, ámor nem hagyta szövöttjét szétfejteni, s fürgevetélőn átszövetni a vacsora után megtörtént, amit különben előre sejtettek az öregek. Brand megkérte a minka kezét. Érdemes volna részletesen szólni a vacsoráról, ha regényt írnék egy keletkező szerelemről, és nem egyszerű választási riportot. Így meg kell elégedniük, tisztelt olvasóim, az egyszerű regisztrálással, hogy midőn a kisasszonyok elvonultak lefeküdni, Brandúr, kit meggyújtott gyertyával szobájába akart a király tanácsos úr kísérni, egy kicsinség visszatartotta a szülőket, és kinyilatkoztatá, hogy ő nem élhet minka nélkül tovább. Röszkei úr nem jött zavarba, el volt készülve az esetre, annyira el volt készülve, hogy már este felé sürgönyzött a Bécsben lakó sógorának, tüstén tudósítsa Brandt Károly nevű gyáros társadalmi és anyagi értékéről. Röszkei úr tehát ünnepélyes arcot vágott. Bizonyára nagyon megtisztelve érezzük magunkat, de ön elkésett. Ó, Istenem, milyen kár! A minka leányunk éppen menyasszony. Lehetséges-e? Vadogta Brandt Károly elsápadva. Miénk a hiba? Nekünk kellett volna szólani, de ki gondolhat ilyesmire, teringettét nem élünk a lovakkorban, a romantika az ördögé már, és nem vagyunk képzelődők, nem is álmodtunk ilyen szerencséről.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyors gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek. A
3: gólya kalifa.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekord alacsony a folyók vízszintje a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítők kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc-Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpontfoglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Hamarosan megkezdődik a Reformátusok Szárszói konferenciája, amelynek idei központi témája a digitalizáció térhódítása és a hit kapcsolata lesz. A 4 napos értelmiségi találkozó augusztus 13-a és 16-a között lesz Balaton-Szárszón, a Soli Deo Gloria konferencia központban. Az eseményen előadásokon, pódiumbeszélgetéseken és vitákon keresik a választ arra, hogyan hat a modern technológia a mindennapi életünkre. Terítékre kerül a mesterséges intelligencia, az eszközfüggés és az önvezető autók kérdésköre is keresztény szemszögből. A szervezők célja, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a felgyorsult technológiai változások kihívásairól és felelősségéről. Egésznapos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci állatkert. A Bükk erdejében fekvő népszerű kilándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látvány etetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik? A Dél-Alföldön az osztályos időszakok gyakorisága és a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el. Különösen igaz ez Dél-Békésre, ahol az ország legértékesebb termőföldjei találhatók, ám a talajvízszint süllyedése és a fokozott párolgás már a helyi ökoszisztémák és a mezőgazdaság létét fenyegeti. Hogy mi lehet a megoldás? Erről beszélgetek majd dr. Sipos Györggyel, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével.
2: Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták, és hát amíg ugye a nyírségben, vagy éppen a Duna-Tisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány okozódása, addig azt láttuk egészen 2018-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek, Dél-Békés, ugye Maros-Hordali kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem. Tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészletek, akár a csapadék mennyisége is csökkent, valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években,

0: fekete földekkel jellemezhető, vagy csernoznyommal jellemezhető terület, tehát az ország legjobb talajai találhatóak itt, aranykoronába kifejezve 40, akár 50-es értéket is elérhetnek, tehát tényleg jó termőképességű talajokról van szó, és ilyen értelemben fokozott problémát jelent a vízhiány.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány. A probléma megoldására az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából és az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közreműködésével a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszéke egyedülálló vizsgálatsorozatot végzett. Az STE geográfusai Dél-Békésben több ezer lokális mélyedést és egykori folyómedret azonosítottak, majd komplex térinformatikai elemzéssel határozták meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása, vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. Dr. Sipos György egyetemi docens kutatásvezető elmondása szerint olyan tudományosan megalapozott döntéstámogató rendszert hoztak létre, amely a domborzati, talajtani, területhasználati és infrastruktúra adatok kombinációjára épül.
2: Valóban nagyon komoly vízhiány alakult ki itt a Dél-Alföldön, és hát most már mondhatjuk azt, hogy szinte az ország egészén. Ez a klímaváltozásnak a hozadéka, emelkedik a hőmérséklet, ezt a bőrünkön is tapasztaljuk nagyon sokszor az utóbbi években, illetve ha nem nő a csapadék mennyisége jelentősen, akkor bizony-bizony a párolgás fokozódásával a vízkészletek egyre fogynak. Ez sok tényező hozzájárul, például a nyári-tavaszi vízkészlethiányhoz, aszályokhoz, vízhiányhoz mindenképpen, hogy a csapadéknak az évi eloszlása az azért változóban van, sokkal inkább az őszi-téli csapadékok kezdenek el előtérbe kerülni, és a jól megszokott tavaszi nyár elejé esők, meg mint

0: kevésbé lennének gyakoriak. Ez ugye mind a klímaváltozás, klímazónák eltolódásának a következtében megy végbe. De hát azt is el lehet mondani, hogy a felmelegedés következtében a folyóink vízgyűjtőjén télen kialakuló úgynevezett hóban tárolt vízkészlet mennyisége is csökken. Mindez összességében ahhoz vezet, hogy tényleg a nyári időszakra a vízkészletek az utóbbi években nagyon jelentősen elapadtak, és ezek a hiányok ezek össze is adódnak, ami aztán végül a felszín alatti vizek készletének vagy mennyiségének csökkenésében csúcsosodik ki, ami abban nyilvánul meg, hogy a talajvízszintek csökkennek. Hát ugye a hidrológiai folyamatok összekapcsolódnak a csapadék, a felszíni lefolyás, a felszín alatti áramlások, és értelemszerűen a leggyorsabban a légköri folyamatok reagálnak, de az ott bekövetkező változások szép lassan hatással vannak az egyéb vízkészletekre is.
1: De sokan azt mondják, hogy nem csak a klímaváltozásnak köszönhetjük ezt, hanem mi magunk okoztuk. Tehát az ember is hozzájárult a kiszárításhoz, többek között például az intenzív mezőgazdasággal.
0: Igen, lehet így is fogalmazni. Természetesen, amit most látunk, az alapvetően a klímaváltozás következménye, tehát nincs víz. Az más kérdés, hogy amikor volt víz, akkor ezt a vizet legtöbbször ugye levezették. Az volt a szempont, hogy ugye többletvíztől megszabadulni, de hát akkor pedig tényleg többletvíz volt, és ami nehezítette a gazdálkodást. Nem tudok haragudni a mondjuk néhány évtizeddel ezelőtti praktikákra vagy beavatkozásokra, hiszen akkor az volt a társadalmi igény, hogy túl sok víz van, és attól valamilyen szinten meg kell szabadulni. Az viszont már probléma, hogy azok a rendszerek, amelyek alapvetően a víz elvezetésére lettek kialakítva, azok ugye nem tudják kezelni a vízhiányt, amikor nincs elég víz. Tehát most a rendszereket, ezeket az irányító víz vezető rendszereket kellene átalakítani, vagy olyan formában módosítani, hogy amikor van egy pici víz, többlet víz, azt mindenképpen megtartani, illetve lehetőség szerint a rendszerek bővítésével, folyóink vízszintjének akár emelésével a vízpótlásra is lehetőség nyíljon, tehát hogy két irányban is lehetőség lehessen vizet akár szállítani ezeken.
1: Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a délalföldön, illetve az alföldön nagyon nagy problémák vannak. Egyre több az aszályos időszak és a vízhiány mértéke is kritikus szintet ért el. Viszont az engem meglepett, hogy délbékésre igaz ez különösen. Valahogy sosem hallottam délbékést eddig.
0: Igen, igen. Tehát ez megint ugye a klímaváltozás hozadéka. Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták. És hát amíg ugye a nyírségben, vagy éppen a Dunatisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány fokozódása, addig azt láttuk egészen 2018-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek délbékés, ugye Maros hordalék kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem. Tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészlet, akár a csapadék mennyisége is csökken, valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években, hogy itt a megszokotthoz képest azért jelentősen kisebb évi csapadék mennyiségre lehet számolni, tehát ilyen 400 mm körüli csapadékra, miközben az 500-550 mm volt a korábbi átlag vagy norma. Ez mind oda vezet, hogy csökken a beszivárgás, csökken a felszín alatt érkező víznek a mennyisége, és ez talajvízszint csökkenést okoz, ami pedig a talajnak a szárazodásához vezet, és ez ugye mezőgazdasági szempontból komoly probléma. És azt kell még ugye tudnunk erről a térségről, hogy úgynevezett lösszel borított fekete földekkel jellemezhető, vagy csernozgyommal jellemezhető terület, tehát az ország legjobb talajai találhatóak itt, aranykoronába kifejezve 40, akár 50-es értéket is elérhetnek, tehát tényleg jó termőképességű talajokról van szó, és ilyen értelemben fokozott problémát jelent a vízhiány.
1: Ugye a probléma megoldására megkeresték önöket, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajzi tanszékét, hogy egy vizsgálat sorozatot végezzenek. Na most a laikusban rögtön felmerülhet a kérdés, hogyha ránézünk a tájra, mit látunk, pusztaságot, szántóföldeket, legelőket, gyepeket, stb. Stb. Szóval honnan lehet azt megállapítani, hogy hol van víz, vagy hol volt víz? Gondolom, hogy a régi térképek rendelkezésre állnak, hogy hol volt annó víz, honnan vezették el.
0: Igen. Hát a kutatásunk célja sajnos az nem lehet, hogy esőt csináljunk, vagy vizet pakasztunk. Igazából arra koncentráltunk, hogy tényleg melyek azok a területek, ahol egy kicsike kis beavatkozással akár lehet eredményeket elérni. Most ugye tényleg attól hangos a sajtó, hogy megint ugye asszály közeleg, és nagyon kevés a tavaszi csapadék, de a természet azért hosszabb távon, meg akár középtávon is ciklikusan működik, tehát biztos, hogy lesznek még azért olyan időszakok, amikor kicsit több a csapadék, akár belvizek is kialakulhatnak, ugye ez a térség egyébként belvizek által veszélyeztetett térség, hiszen a Maros folyó által lerakott hordalékban, ugye homokos hordalékról beszélünk, a felszín alatt igen jelentős vízáramlás megy végbe, és például ennek a hordalékuk a peremén akár a felszínre is törhet, és jelentős elöntéseket okozott egyébként az elmúlt évtizedekben. Szóval a cél az, hogy azokat a területeket azonosítani, ahol sikerrel lehet vizet visszatartani. Ilyenek természetesen a mélyebben fekvő térségek, tehát alapvetően egy felszín alattani, mi úgy nevezzük, hogy geomorfológiai elemzést végeztünk el, amelynek a keretében több mint 8000 mélyedést azonosítottunk, és ezeket vizsgáltuk meg különféle szempontok alapján, térinformatikai elemzéssel. Ilyen szempontok voltak például az, hogy milyen területhasználat jellemző a mélyedés területén. Ebből a szempontból könnyen használhatók, vagy könnyen bevonhatók a későbbi beavatkozásokba, például a gyepekkel borított területek, ahol akár még természetvédelmi érdekeltség is van, tehát olyan vízvisszatartási projekteket lehet kialakítani, amely több szempontból is előnyös. De hát nagyon sok terület, ami műszakilag, geomorfológiailag, természetföldrajzilag alkalmas lehet, az ugye mezőgazdasági területen húzódik, tehát itt valamiféle szemléletváltásra lesz majd szükség. Úgyhogy ezeket vizsgáltuk meg, és még azt is hozzátenném, hogy azt is figyeltük, néztük nyilvánvalóan, hogy a települések, az infrastruktúra, utak, távvezetékek, ezek azért mind olyan tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy hol lehet vizet visszatartani a tájban, és mindezen paraméterek alapján jelöltük ki azokat a potenciális mérdéseket, amelyekkel érdemes lenne valamit kezdeni, illetve ahol jó esély van arra, hogy vizet lehessen megtartani. Persze fölmerülhet a kérdés, hogy honnan lesz víz. Az előbb elmondtam, hogy azért még lesznek ilyen időszakok, de Délbékés abból a szempontból is fontos, hogy ide a más nem szivattyúkkal lehet vizet fölhozni, valamint Románia irányából az úgynevezett szárazér rendszerén azért lehet vizet a térségbe juttatni, amit aztán szétosztva meg lehet valósítani vízvisszatartási, illetve vízpótlási projekteket.
1: Tehát önök felmérték azokat a mélyedéseket és egykori folyómedreket, ugye ezeket igen, azonosították, amelyekkel később lehet valamit kezdeni, pontosan azért, igen, hogy ne száradjanak tovább az alföldi területek. De ez egyébként túlmutat Délbékésen is az alföldi területeken, ugye? Tehát ezt az egész országra lehet alkalmazni, ezt a vizsgálati módszert, amit önök kidolgoztak, és lehet alkalmazni.
0: Igen. A cél az volt ezzel a mintaterülettel, ami egyébként azért egy 2000 négyzetkilométer nagyságú terület, hogy kidolgozzuk azt a módszertant, amit aztán nagyobb térségekre is lehet alkalmazni. Persze hozzátartozik, hogy minden terület más abból a szempontból, hogy hogyan lehet oda vizet juttatni, vagy vizet megtartani. A kutatásnak egyébként az is egy fontos célja volt, hogy azokat a területeket is kijelöljük, ahol jó eséllyel lehet beszivárogtatni vizet, tehát olyanok a talajtani adottságok, felszíni adottságok, hogy ez megvalósítható legyen. Ezt nevezzük ugye célzott felszín alatti vízpótlásnak, hiszen a felszín alatt megőrzött víz talán a legértékesebb víz, hiszen ezt nem fenyegeti a párolgás, a párolgási veszteség, vagy hát kevésbé fenyegeti, inkább így fogalmaznék. Úgyhogy ezt is vizsgáltuk, és szeretnénk ezt az egész kutatást kiterjeszteni, már dolgozunk is rajta, Békés megye északi területeire, valamint ugye a Tisza árterére, és a hallgatók bevonásával térképezzük most ezeket a területeket is. Ezen vizsgálatok tanulságaiból pedig szerintem tudunk még tovább lépni, és a sok-sok adat alapján akár géptanulási módszerekkel alföldi léptékű vizsgálatot is el tudunk végezni, amelyben azt értékeljük, hogy hol mennyi vizet lehet esetlegesen megtartani, milyen beavatkozásokkal, milyen konfliktusok mellett. A vizsgálatnak ez is egy fontos része volt, hogy tényleg kijelöljük azokat a területeket, amelyeket akár már most könnyedén, idézőjelben mondom a könnyedén, mert műszakilag nem mindenütt könnyű, de úgy, hogy területhasználati konfliktus nélkül viszonylag egyszerűen be lehet vonni a víz visszatartásba, vízpótlásba, és hát kijelöltük azokat a területeket, amelyeknél már azért szükség van valamiféle szabályozásra, akár kompenzációra, megegyezésre a különböző érdekeltek között, főként a mezőgazdaságról van szó, és akkor még további területek vonhatók be. Tehát azt gondolom, hogy így egy ilyen lépcsőzetes tervezést tesz lehetővé ez a kutatás.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Sipos György egyetemi docenssel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, start.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot a hőség miatt, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte paksi sajtótájékoztatóján. Nógrád megyében 54, Zala megyében 29, Hajdúbiharban pedig számos településen léptettek életbe korlátozást még pénteken este. Szentendre egyik részén ráadásul 1500 ingatlan maradt teljesen víz nélkül. Több helyszínen a honvédség segített a lakosság segítségére és biztosította a vizet. Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda. A hivatalos honlapon elindult új online felületen a képviselők neve ABC sorrendben vagy jelölő szervezet szerint is kereshető. A rendszer tartalmazza a mandátumukról lemondott, valamint az újonnan mandátumot szerzett politikusok adatait is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítson napra kész információkat a polgároknak. A jövőben a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők adatai is kereshetők lesznek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia az országos energiahelyzet és a vízhiány miatt. A villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét és leállítják a díszkivilágítást. A súlyos vízhiányra tekintettel az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és csak a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A vezetőség hangsúlyozza, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a lakossági ellátásbiztonság megőrzéséhez a kritikus esti órákban. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Törvényjavaslatot nyújtott be a gyerekek kötelező védőoltásait elutasítók enyhébb büntethetőségéért Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője bejegyzésében a családok egzisztenciális védelmével indokolta a lépést. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás szerinti korlátlan számú, akár 5 millió forintos bírság túlzottan súlyos teher. A javaslat 100 ezer forintban maximalizálná a bírságot, kizárná annak ismételt alkalmazását és enyhítést tenne lehetővé. Novák Előd emellett határozati javaslatot is benyújtott a koronavírus oltás hiánya miatt elbocsátott dolgozók rehabilitációjára. A politikus azt szorgalmazza, hogy az érintettek kérhessék korábbi állásuk visszavételét, vagy kártérítést kapjanak a hátrányokért.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Sipos Györggyel, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével arról, hogy a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány megoldására az STE kutatói egyedülálló vizsgálatsorozatot végeztek. Hogyan kell ezt a laikusoknak elképzelni? Hogyan végezték a vizsgálatokat?
2: Jelenleg is ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy most a vizsgálat ezen részve, ez alapvetően meglévő adatokból dolgoztunk. Az egésznek az alapját úgynevezett topográfiai térképek képezték, amelyeken a szintfalak, ezt talán mindenki találkozott már szintfalakkal, más nem, amikor túrázott, vagy éppen az iskolában. Szóval a szintvonalak alapján ki lehet jelölni a mélyedéseket, és ez volt a vizsgálat alapja, ezt követően pedig különféle műholdas, térképi adatok segítségével vizsgáltuk a területhasználatokat, a csatornák elhelyezkedését, amelyik ugye segítik a vízpótlást, vagy segítettük a vízpótlást, hiszen a csatornától való távolság azért alapvetően befolyásolja, hogy hova mennyi vizet lehet esetlegesen eljuttatni. Ezen kívül néztük még ugye a természetvédelmi érintettséget, amely, ahogy említettem, kölcsönös előnyöket tartogathat a beavatkozások szempontjából. Végül pedig a talajtani adottságokat is vizsgáltuk minden egyes mélyedés kapcsán. A talajnak a hidraulikai paramétereit, azaz, hogy milyen mértékű beszivárgás, beszivárogtatás lehetséges egyes területeken. Tehát így állt össze nagyjából ez a elemzés, és a kutatásnak a következő lépése az pedig az, hogy a kijelölt úgymond legalkalmasabb területeken, helyszíneken konkrét terepi méréseket végezzünk. Ez következik a nyár folyamán, illetve itt a tavasz folyamán, aminek az a célja, hogy meghatározzuk, hogy ténylegesen milyen hatás érhető el egy-egy ilyen vízvisszatartási projekt kapcsán, és hát abban reménykedünk, bízunk, hogy akkor ez utána valamelyest felskálázható, több terület is bevonható, és hát ennek a hatását is szeretném majd megvizsgálni, tehát lehet-e táji léptékű eredményeket elérni.
1: Mondta, hogy nézték a talajállapotot is, hogy milyen. Ez azért is fontos, mert egyrészt, hogy hogyan tud beszivárogni a víz, és hogyan tudja megtartani. Kettő, hogy hova, tehát ha például víz utánpótlás történik, akkor hova megy az, melyik rétegben? Mert ugye hát, ha felszín alatti részt nézzük, akkor azért ott van agyag, van homokkő, van mészkő, hogy melyik tartja meg legjobban a vizet, tehát hogy hova lehet lejuttatni, ilyet is vizsgáltak?
2: Igen, ezt még nem saját mérésekre alapozva, hanem korábbi mintagyűjtés alapján, nem mi, hanem a talajtani kutatóintézet országos szinten, de európai szinten is vannak olyan adatbázisok, amelyek azt tartalmazzák, hogy milyen talajadottságok vannak, nagyjából egy olyan egy méteres mélységig, persze a vízpótlás szempontjából érdekesek a mélyebben fekvő részek is, de ezekre vonatkozóan kevesebb adat áll rendelkezésre. És igen, néztük azt, mert több szintre vonatkozóan lehet kinyerni adatokat, hogy milyen mélységig, milyen mértékű a víz beszivárgásának a potenciája, vagy lehetősége, és ez alapján értékeltük a mélyedéseket, tehát hogy hol, milyen mélységig szabad az út a víz beszivárgása számára. De vannak itt azért egyéb tényezők, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, amire vonatkozóan kevés az adatunk, és ezért is kell helyszíni terepi méréseket is elvégezni. Például a mezőgazdasági területek esetében, amit említenék, az mondjuk az eket alapréteg, ugye ez a folyamatos művelés hatására kialakuló tömörödött réteg egy olyan 30-40 cm-es mélységben, hiszen ez jelentősen tudja gátolni a víz szivárgását. De hogy itt a délbékési területen valami pozitívról is be lehessen számolni, ahogy említette, itt számos egykori folyómeder húzódik, ezeknek az alja az alapvetően homokos, és egy-két méter mélységben már olyan felszín alatti fekélyi víztartók vannak, amiben, hogyha a vizet sikerül lejuttatni, akkor az már nagyobb területre is hatással lehet. Tehát vannak olyan adottságok, amik segítik a jövőbeni vízvisszatartási, illetve vízpótlási beavatkozásokat.
1: És hát gondolom az sem mindegy, hogy síkvidéki, vagy pedig dombvidéki, ha például vízutánpótlásról beszélünk, mert ugye a két helyen másképp lehet utánpótolni a vizet. Hogyan tovább? Tehát most ezek a vizsgálatok zajlottak, de azt mondta, hogy még további vizsgálatokra van szükség. Ezt önök akkor folytatják tovább?
2: Igen, igen, folytatjuk. Erre vonatkozóan van egy határon átnyúló projektünk is, az is segíti ezt a kutatást. Ez pont arról szól, hogy különféle csekély-geofizikai módszerekkel, fúrások segítségével konkrét beavatkozások tervezését alapozzuk meg. Tehát ez a jelenlegi kutatás, ez inkább egy ilyen táji léptékű, regionálisabb léptékű vizsgálat volt, ahol a potenciális helyeket jelöltük ki, és hát most akkor ezekből szemezgetjük ki a legalkalmasabbnak tűnőket, és ott fogunk helyszíni méréseket végezni, és a vízügyes kollégákkal azt megtervezni, hogy hogyan lehet akkor tényleg ide vizet juttatni ezeken az öntöző csatornákon keresztül, például az öntözési időszakon kívül, vagy nehogy Isten a száraz érrendszerén keresztül hogyan lehet elérni ezeket a térségeket. Szóval ebben az irányban megy tovább a kutatás egyrészt, másrészt pedig, ahogy talán már itt beszéltünk róla, szeretnénk ezt minél nagyobb léptékbe kiterjeszteni itt a Dél-Alföldön, tehát minél több területre megnézni, hogy hol érdemes, milyen mértékben lehet, milyen sikerrel lehet a vizet megtartani, vagy a vízkészleteket pótolni, mert a további beavatkozásokat ez alapozhatja meg. Jelenleg is vannak helyi kezdeményezések, de azt gondolom fontos, hogy legyen egy tudományos alapja ezeknek a beavatkozásoknak, és hogyha ne adj Isten, nagyobb léptékben a vízügyek, vagy akár országos léptékben döntés születik erre vonatkozóan, akkor teljesen mihez nyúlni, amikor a konkrét tervezésre kerül a sor.
1: Tehát magyarán, amikor a vízügynek már műszaki beavatkozásra van szüksége, mert így olyan van, szintű a vízhiány.
2: Tehát mi a műszaki beavatkozásokat nem tudjuk megtervezni, javaslatot tudunk tenni, de mi elsősorban azt tudjuk vizsgálni természettudományos szakemberként, hogy hol érdemes. Illetve ha ott megtartjuk, vagy visszatartjuk, vagy oda juttatunk vizet, akkor azzal mi lesz? Beszivárog, elpárolog, vagy nehogy Isten, akkor nem tudom, ökológiai célból ez jó lesz, természetvédelmileg hasznos, vagy nehogy Isten, több funkciójú tározókat lehet létrehozni, amiből akár öntözni is lehet. Milyen a vízminőség? Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van azért ezzel kapcsolatban, és ugye most már cselekedni kell, de a cselekvéshez azért nem árt, hogyha van némi alapinformáció, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, illetve hol lehet megvalósítani.
1: Ugye ez egy módszertan, ennek már volt egy korábbi verziója is. Nemzetközi szinten ez mit jelenthet egyébként ez a módszertan, amit önök kidolgoznak?
2: Hát a világban máshol is, és hát Európában is tapasztaljuk itt a klímaváltozás kapcsán több helyen, hogy a vízpótlás, vízvisszatartás az előtérbe kerül. Nyilván minden terület speciális, tehát az Alföld is speciális. Nekünk például vannak nagy folyóink, amivel azért valamit csak lehet hosszú távon talán kezdeni. Tehát az itt kialakított módszertan, az máshol is alkalmazható. És hát az adatoknak egy jó része, amivel mi dolgozunk, az nagyobb léptékben is elérhető. Hát nyilván már az is megfogalmazódott itt külföldi kollégákkal, hogy esetlegesen nagyobb léptékű, több országra kiterjedő, akár európai szintű elemzést is lehet csinálni ezen adatforrások segítségével.
1: Ugye ezt még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az önök tanszékén ez a munka nem most kezdődött. Tehát önök már nagyon régóta figyelmeztették a szakmát, hogy probléma van, itt vagyunk, megvan a tudás, rendelkezésre állnak már mérések, kutatások, vizsgálatok, használják. Miért nem használták? Pénzfüggvénye volt, vagy nem hitték el, hogy bekövetkezhet az, hogy eljutunk idáig, hogy lassan elsivatagosodásról beszélünk?
2: Ez szerintem úgy működik, és a történelmi múltban is így működött, amikor kényszer van, akkor lépnek az emberek, vagy akkor történnek alapvetően beavatkozások. Kollégáim, Mezősi Gáborra, Rakoncai tanár úrra tudok visszautalni, ők már ugye 2000-es években elkezdték, 2010-es években, meg aztán végképp ezeknek a vizsgálatát, hogy szárazodik az Alföld, fokozódik a vízhiány, a vízkészletek felszín alatt, felszíni vizekkel is gond van, illetve hát a klímaváltozás rá fog erősíteni ezekre a folyamatokra. És hát most, amikor ezt a kutatást éppen itt elkezdtük, akkor néztem meg, hogy egy korábbi projektünk bő 10 évvel ezelőtt Szerbia, szerb-magyar vonatkozásban is már ezzel foglalkozott, és ott is ennek előzményeként már a homokhártyában a Donger vízgyűjtőn készítettünk egy ilyen elemzést, akkor még úgy tűnt, hogy van víz, amit ott vissza lehet tartani, ott most már nagyon nincs víz, amit vissza lehet tartani, de most már ugye itt a mezőgazdaságilag sokkal értékesebb területeken is megindult a vízhiánynak a fokozódása, tehát most meg már ugye itt vizsgáljuk. Tehát összességében azt gondolom, hogy amikor megvan a tényleges kényszer, gazdasági probléma, hogy úgy mondjam, itt most ugye mezőgazdasági problémáról beszélünk az asszály kapcsán, akkor eszmélyenek általában az emberek. Tehát amíg működnek ezek a természeti rendszerek, addig nem avatkozunk be, amikor gond van, akkor próbál az ember beavatkozni, és amit még kiemelnék, hogy minden beavatkozásnak azért van következménye. Ezt itt mi az Alföldön a folyószabályozások kapcsán azt hiszem elég jól tudjuk.
1: Ugye mondta, hogy határon átnyúló projekt. Romániában egyébként rosszabb a helyzet? Én láttam egy-két felvételt tározókról, ahol kritikus szinten van a víz.
2: Nyilvánvalóan örök probléma, hogy a úgynevezett felvízi területek vagy felvízi országok tudják legelőször úgymond visszatartani a vizet, és számos vízkonfliktus van a világban ezzel kapcsolatban. Én ezt most nem azt mondom, hogy itt is ilyen vízkonfliktusokra kell a közeljövőben számítani, de értelemszerűen ott is igyekeznek minél több vizet a víztározókba megtartani. Egyrészt ugye energetikai cél a vízenergia elektromos áram előállítása céljával, másrészt nyilvánvalóan akár ugye öntözési céllal, vagy ne adj Isten, ugye az ivóvíz ellátás szempontjából is fontosak lehetnek ezek a tározók, tehát alapvető érdekük a hegyvidéki vízgyűjtőkön minél több vizet megtartani egy ilyen időszakban, amikor azt látjuk, hogy a vízkészletek csökkennek, és hát ennek a hatása, ez lépcsőzetesen folyamatosan ugye elérkezik az alföldi területekre is, ahogy innen is úgymond leűrülnek a vízkészletek az alföldi területekről, akkor mivel nincs vízutánpótlás, vagy kisebb a vízutánpótlás, ezért ez a folyamat akár föl is gyorsulhat.
1: Hát igen, elképesztő egyébként látni, én még olyan február környékén voltam Szolnoknál, hát nagyon alacsony a Tiszának az állása, de hát mondjuk Szeged környékén is a Tisza állása rettentően alacsony, és azért ez nem jó irányba mutat.
2: Igen, tehát látszik, hogy most már az aszálynak, illetve a vízhiánynak is vannak fokozatai. Ugye beszélhetünk meteorológiai aszályról, tehát a légköri aszály, akkor ugye magas a hőmérséklet, alacsony a páratartalom, ezután lecsapódik ugye a növényeknek, a talajnak a nedvességtartalmába, pároloktatásába, és aztán ahogy fokozódik ez a vízhiány, akkor ha már ugye a talajban sincs elegendő nedvesség, akkor a talajvízkészleteknek az utánpótlódása sem biztosított, illetve hát a felszíni vizeknek a mennyiségére is hatással vannak ezek a folyamatok, és már azt látjuk, hogy nem csak az van, hogy van egy aszályos időszak nyáron, és ettől függetlenül a vízkészletek nem változnak, hanem már ugye sorozatos aszályos időszakok következtében már a felszíni és a felszíni alatti vízkészletekben is csökkenés tapasztalható. Egyébként van erre egy kifejezés, amely Egyesült Államokból származik, ez úgynevezett mega-aszály, tehát lassan ebbe a kategóriába sorolhatjuk a jelenlegi helyzetet is, hiszen amikor éveken keresztül húzamosabb ideig van aszályos időszak, akkor ez ugye összeadódnak az egyes éveknek a vízhiányai, és igen komoly problémát okozhatnak.
1: Úgy felmerült bennem, mert a kisfiam tette fel a kérdést, hogy anya, is kiszáradhat például a Maros vagy a Tisza? És mondtam neki, hát mondom, az régen rossz lenne, ha kiszáradhatna, de úgy felmerült bennem, amikor például láttam fotókat a Marosról Apátfalvánál, ahol egyszerűen nincs víz, tehát már akkora szigetet, tehát át lehet menni egyik partról a másikra. Vagy mondjuk ugye Szolnoknál mondtam a Tiszát, hogy szóval ez eljöhet ez a pont?
2: Korábban is nekem szegezték már ezt a kérdést, én akkor azt válaszoltam rá, hogy azért mit jelent az, hogy kiszárad? Tehát, hogy teljesen száraz a meder, vagy azért csörgedezik az alján valami víz, mit nevezünk kiszáradásnak. Alapvetően persze csökkennek a vízszintek, én azért még kiszáradásról nem beszélnék. Mediterrán térségbe kell egy picit szétnéznünk, hogy az ottani folyók ugye hogy működnek, és ott bizony-bizony előfordul az, hogy a száraz időszakban, a nyári időszakban bekövetkezik egyes kisebb vízfolyásoknak a kiszáradása. Nagyobb folyók azért ott sem száradnak ki, és én sem számítok arra, hogy a Maros vagy a Tisza itt az elkövetkező években teljes mértékben kiszáradna egy ilyen nyári aszályos időszakban, de a vízszintek azért tovább csökkenhetnek, és a vízmennyiség is tovább csökkenhet a mederben.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Sipos György, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docense mesélt azon kutatásukról, amelyet a klímaváltozás kapcsán kialakuló vízhiány megoldására végeztek.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki a Duna vízszintje miatt a paksi atomerőműnél. Ezt Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes közölte pénteken Pakson. A tájékoztatáson részt vett Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is. A vezérigazgató helyettes elmondta, hogy ezt a helyzetet a statisztikákból nem lehetett előre kiolvasni. Hozzátette, hogy az időjárás előrejelzések sem mutatták ezt a rendkívüli állapotot. Igyekeznek a leállást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni. Mindezt azután teszik meg, amint azt a Duna vízszintje újra lehetővé teszi. Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pestvár megye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az EON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdő használatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpont foglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál. Újabb alom születését várják, Malina, a tenyész szuka hamarosan újabb kölyköket hoz a világra. Emellett több adományozó programot is szerveztek alapítvány számára, és megrendezték a szokásos miskolci pikniket is. A részletekről Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét hallják.
2: Érdekes programok voltak, igazából mindegyik úgy alakult az adománygyűjtés is, illetve ez a mozgásóra Pesten, hogy ők kerestek meg minket a szervezők, hogy szeretnének a mi részünkre gyűjteni, és ebbe örömmel vettünk részt, hiszen ez egy nagyon jó ismeretterjesztő lehetőség is, illetve nyilván a gyűjtés eredményét is hasznosan fel tudjuk használni. A Miskolci Egyetemmel régi kapcsolatunk van, hiszen több kölyök kutyánk nevelkedett az egyetemen, és nagyon szerették őket, és nagyon jól beilleszkedtek az egyetem életébe, tehát ott adott volt, hogy megkeresnek minket ezzel a lehetőséggel. A másik, ez a mozgásóra Pesten, ez pedig egy egyéni kezdeményezés volt az adott hölgytől, aki a támogatónk egyébként is úgy gondolta, hogy ezzel is tudna minket támogatni, és tovább vinni a jó hírünket, hogy ebben is örömmel vettünk részt, és nagyon jól sikerült. A Miskolci Piknik az pedig egy régebbi programunk, az több éves hagyományra tekint vissza. Sok-sok éve szervezzük Miskolcon is, Pesten is ezeket a piknikeket, illetve korábban még nem pikniknek hívtuk, hanem kölyöknevelő sétának. Az a lényege, hogy a kölyöknevelőink találkozhatnak az általuk nevelt és már szolgálatban álló vakvezető kutyákkal, illetve gazdáikkal, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, hogy beszélgessenek, jobban megismerjék egymást, hiszen nagyon sok esetben a kölyöknevelők rengeteget tudnak segíteni, már a kliensnek is, akinél az általuk nevelt kutya van. Számtalan esetben fordul elő, hogyha a kliensnek el kell utazni valahova, ahova nem tudja vinni a kutyát, akkor a kölyöknevelője vigyáz rá, és ez mind a két félnek nagyon pozitív, hiszen a kölyöknevelő újra találkozhat az általa nevelt kiskutyával, és vigyázhat rá, a kliensünk pedig biztos helyen tudja a kutyáját addig, amíg neki olyan dolga van, ahova nem viheti magával.
1: Egész napos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci Állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kilándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látvány etetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Országos sebességellenőrző akciót tart az előttünk álló héten a rendőrség a közutakon. A Roadpol Speed elnevezésű kampány Magyarország egész területére kiterjed, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az akciót a Roadpol nevű európai szervezet szervezi, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtó kiszűrése a fő cél. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok a magyar utakon. Ezért a hatóságok kiemelten fontosnak tartják a sofőrök figyelmének felhívását. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem a büntetés kiszabása az elsődleges szempont. A legfontosabb cél az, hogy

0: Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 2-a vasárnap van. Malehel nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Egyre több hírt hallhatunk arról, hogy országszerte mekkora károkat okoznak az aranysakálok. Az állat a legnagyobb számban Somogy és Baranya megyében található meg, azonban más térségekben is akad belőlük bőven, komoly fejtörést okozva ezzel a vadgazdálkodásnak. Lanszky Józsefet, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadóját kérdeztük a témában. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten ígéjét olvasom a napi új szövetségi rész alapján Pál apostol Tituszhoz írt levele a harmadik részének 14-től 15-ig terjedő verseiből. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől, ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egy ismert mondás így szól. Az élet értékét nem az mutatja meg, hogy mennyi mindent gyűjtöttél össze, hanem hogy mennyit adtál másoknak. Amikor egy ember életére visszatekintünk, ritkán jut az először eszünkbe, hogy milyen háza volt, mennyit keresett, vagy milyen sikereket ért el, sokkal inkább azt kérdezzük, milyen ember volt, mit adott másoknak, maradt-e utána áldás? Érdekes, hogy Pál apostol is hasonló gondolatokkal fejezi be Tituszhoz írt levelét. Arról beszél, hogy a hívő ember élete legyen hasznos, teremjen gyümölcsöt, vegye észre mások szükségeit, éljen szeretett közösségben, és mindenek előtt maradjon meg Isten kegyelmében. Ez a rövid szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztény hit nem csupán vasárnapi vallásosság, hanem hétköznapi életforma. Isten nem csak arra hívott el bennünket, hogy higgyünk benne, hanem arra is, hogy általunk mások is megtapasztalják az ő szeretetét. Ezért ma azt a kérdést tesszük fel magunknak. Ha ma véget érne az életünk, milyen nyomot hagynánk magunk után? Vajon gyümölcsöző, mások javát szolgáló életet éltünk? Pál ezt írja. Tanulják meg pedig a mieink is. Valóban, a szeretetet tanulni kell. A türelmet tanulni kell. Az önzetlenséget tanulni kell. A szolgálatot tanulni kell. Amikor valaki megtér, nem lesz egyik napról a másikra érett keresztjén. Ahogyan egy kisgyermeknek is meg kell tanulnia járni, beszélni, úgy a hívő embernek is napról napra kell növekednie a Krisztus iskolájában. Jézus Krisztus egész földi szolgálata erről szólt. 3 éven át tanította a tanítványokat. Nem csak beszélt nekik a szeretetről, megmutatta azt, megmosta a lábukat, megvigasztalta a sírókat, megérintette a leprást, meghallgatta a kitaszítottat. Így tanította őket szeretni. Mi is így tanulunk. Minden nap ad Isten egy-egy lehetőséget. Egy nehéz embert, egy segítségre szoruló szomszédot, egy beteg testvért, egy családtagot, akinek türelemre van szüksége. Ezek nem véletlenek, ezek Isten tanórái. Pál ezt mondja, jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség. Ez nagyon gyakorlatias megfogalmazás. Nem elméleti szeretetről beszél, hanem olyan szeretetről, amely észreveszi a szükséget. Jézus nem csak megsajnálja az éhező sokaságot, enni adott nekik. Nem csak együtt érzett a vakemberrel, megnyitotta a szemét. Nem csak szerette Lázárt, elment hozzá. A kereszténység mindig cselekvő szeretet. Lehet, hogy valakinek anyagi segítségre van szüksége. Lehet, hogy egy idős embernek bevásárlásra. Lehet, hogy valakinek csak egy beszélgetésre. Lehet, hogy egy özvegynek arra, hogy valaki meghallgassa. Lehet, hogy egy fiatalnak bátorításra. Nem tudunk mindannyian nagy dolgokat tenni, de mindannyian tudunk valamit tenni. Sokszor azt gondoljuk, majd segít más, majd valaki megoldja, majd valaki elmegy. Pál azt mondja, tanulják meg a mieink is. Vagyis én, te, mi, mert Isten bennünket akar használni. Majd a levél végén ezt írja, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Ez komoly figyelmeztetés. Lehet valaki vallásos, lehet jó Biblia ismerete, lehet szolgálata, és mégis gyümölcstelen. Jézus azt mondta, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezután Pál személyes köszöntéseket küld. Első olvasásra jelentéktelennek tűnhet. Pedig nem az. A kereszténység nem magányos élet. Testvérek vagyunk, összetartozunk, imádkozunk egymásért. Hordozzuk egymást. Bátorítjuk egymást. A gyülekezet nem egyszerűen egy szervezet, hanem család. És végül így fejezi be. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Milyen gyönyörű ez a befejezés. Nem azt mondja, legyen sok pénzetek, legyetek sikeresek, legyetek egészségesek, hanem legyen veletek a kegyelem, mert ott, ahol ott van Isten kegyelme, ott van bocsánat, ott van békesség, ott van erő, ott van újrakezdés, ott van reménység. A kegyelem nélkül elfáradunk. A kegyelemmel azonban új erőt kapunk nap mint nap. Mit vésünk a szívünkbe ebből az ígéből? Először is kérdezzük meg magunktól. Tanítható ember vagyok? Engedem, hogy Isten formáljon? Vagy azt gondolom, már mindent tudok? Másodszor észreveszem-e a körülöttem élők szükségeit? Lehet, hogy Isten ma éppen engem akar használni valaki megsegítésére. Harmadszor, terem-e gyümölcsöt az életem? Nem azt kérdezi az Úr, mennyi tudásunk van, hanem hogy mennyi szeretet, hűség, jóság, és irgalom látszik rajtunk. És végül éleke nap mint nap Isten kegyelméből. Mert csak az tud kegyelmet adni másoknak, aki maga is kegyelemből él. Pál levele egy egyszerű, mégis mély üzenettel ér véget. Élj úgy, hogy hasznára légy másoknak. ne legyen hiába való az életed. Ne csak beszélj Krisztusról, mutasd meg őt. A világ ma nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket, olyan embereket, akik tudnak szeretni, akik tudnak segíteni, akik tudnak megbocsátani, akik tudnak reményt adni. És akik tudják, hogy mindez nem a saját erejükből történik, hanem Isten kegyelméből. Amikor majd egyszer visszatekintünk az életünkre, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit birtokoltunk, hanem az, hogy mennyit adhattunk tovább Krisztus szeretetéből. Adja Isten, hogy ilyen gyümölcsöző életet élhessünk, amely áldás mások számára, öröm a gyülekezetnek, és dicsőség a mi Urunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a Titus levelének bátorító üzenetét. Köszönjük, hogy nem csak megmentettél bennünket Jézus Krisztus által, hanem arra is elhívtál, hogy életünk gyümölcsöt teremjen, és áldással legyen mások számára. Urunk, bocsásd meg, amikor közömbösek voltunk mások szüksége iránt, amikor láttuk a bajt, de nem mozdultunk, amikor könnyebb volt kifogásokat keresni, mint segítőkezet nyújtani. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket az önzéstől, és töltsd meg Krisztus szeretetével. Taníts bennünket nap mint nap jót cselekedni, adj érzékeny szemet, hogy észrevegyük azokat, akik vigasztalásra, bátorításra vagy segítségre szorulnak. Köszönjük a gyülekezet közösségét, köszönjük testvéreinket, akikkel együtt járhatjuk a hit útját. Erősíts bennünket a szeretetben, az egységben és a kölcsönös szolgálatban, hogy valóban Krisztus testeként élhessünk ebben a világban. És mindenek előtt köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy amikor elfáradunk, te megerősítesz, amikor elbukunk, te felemelsz, amikor elcsüggedünk, te reménységet adsz. Segíts, hogy soha ne a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem mindig a te kegyelmedből éljünk. Áld meg családjainkat, gyülekezetünket és mindazokat, akikkel a hétköznapokban találkozunk. Hadd vigyük magunkkal Krisztus világosságát, békességét és szeretetét, hogy életünk rád mutasson. Jézus Krisztus a mi Urunk nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Évtizedek óta nem látott mértékű energetikai beruházások indulnak Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson. A kormány döntése értelmében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejlesztenek magántőke bevonásával, a helyszínekről szóló dokumentumot pedig hamarosan társadalmi vitára bocsátják. Ezen kívül augusztus végén zárul egy 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési pályázat, és 2030-ig 3 gigawattnyi áramtároló kiépítését is tervezik. A kormányfő hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország energiabiztonsága az orosz importtól és a dunai vízszintől is minél inkább függetlenné váljon. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadékhiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek, a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a medgy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csaknem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmány borsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, az aranysakált szokták emlegetni toportyánként és nádi farkasként is. Gyakran tévesztik össze a rókával, ám annál nagyobb és egyesek szerint sokkal kártékonyabb is, emellett kíméletlen ragadozó. Habár a faj nem védett, egész évben vadászható, számuk évről évre nő, ennek kapcsán pedig, hogy milyen hatással lehetnek a vadgazdálkodásra, a vélemények megoszlanak. Míg egyesek szerint akár előnyös is lehet, addig mások hátrányosnak tartják. Lanszky József, a HunRen Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójának elmondása szerint az aranysakál a Kárpát-medence őshonos ragadozója, amely nagyon fontos szerepet tölt be a természetben, jelenléte vadgazdálkodási szempontból előnyökkel is járhat. A riporter Balázs Alexandra.
2: Igen, az aranysakál egy újonnan megjelent fajnak számít. A középkortól vannak bizonyos feljegyzések a fajnak a jelenlétéről, de azt azért érdemes tudni, hogy ennek a fajnak az elnevezése az idők során nagyon sokat változott, mert korábban nádi farkasnak, réti farkasnak, toportyánnak, réti kutyónak és még sok más egyéb néven nevezték. A török róka is az elnevezései között szerepelt, ezért a feljegyzések azért meglehetősen hiányosak vele kapcsolatban. Valószínűleg nem is volt olyan jellegzetes faja a hazai állatvilágnak, mint például a farkas, tehát azok a problémák, vagy problémás helyzetek, amelyek a farkassal kapcsolatban fölmerültek, sakállal kapcsolatban jó eséllyel nem kerültek szem elé, nem kerültek az ember elé, ezért a feljegyzések is hiányosak. Az 1940-es években tűnt el a faj a hazai faunából, feltehetően az élőhely átalakítások addigra váltak nagyon erőteljessé, illetve hát az üldözés is, ami összességében a ragadozó emlősöket érintette, addigra eredményezte azt, hogy a hazai faunából eltűnt. Az azt követő körülbelül 50 évben, tehát nagyjából az 1990-es évek elejéig 10 évente egy-egy fiatal hímet lőttek le, tehát ennyi került kézre. Ezek feltehetően terjeszkedő példányok voltak, tehát nem volt nemhogy stabil, hanem egyetlen szaporodó állománya nem volt Magyarországon 40-es évektől egész a 90-es évek elejéig. A faj megjelenése spontán történt, ami elsősorban a Balkán-félszigeten, és ott is elsősorban a Bulgáriában megerősödő aranysakál állománynak köszönhető. Tehát Bulgáriában, sőt, tehát az egész Dél-Kelet-Európában egy jelentős hanyatlás következett be a 20. század közepén, és Bulgáriában védetté nyilvánították 1962-ben a fajt. Tehát annyira visszaesett az állománya, de ezt követően elkezdett megerősödni, és hát a 70-es évek végétől már újra vadászhatóvá vált a faj, évente már ilyen ezres terítéke volt, majd hát azután egyre növekedett az éves teríték több ezerre. Eközben a faj elkezdte a terjeszkedését északnyugati irányban, és a Balkán-félszigeten keresztül érkezett el Magyarországra is, a már említett 1990-es évek elején.
3: Minek köszönhető az, hogy nagyon gyorsan terjedt el Európa szerte? Mert ugye 1989-ben a magyar vöröskönyv szerzői kihaltnak tekintették, mert hogy az utolsó ismert és hivatalosan bejelentett egyedet még 1942-ben lőtték, viszont 89 után, tehát a 90-es évek közepe óta meg a terjedése nagy mértékben felgyorsult.
2: Igen, gyakorlatilag a magyar vöröskönyv megjelenésének az idejével tértek vissza azok a ragadozó emlősök, amelyek a könyvben a kihalt fajok között szerepeltek, így a farkas, a hiúz, az aranysakál, és hát a barna medvének is lassan megjelenései voltak az országban. Tehát itt az élőhelyeknek a változása feltehetően kedvezett a visszatérő ragadozó emlősök számára, tehát természetesebbé váló környezet az aranysakál esetében például a déli ország részen a nagy kiterjedésű parlagterületek, amelyek a rendszerváltást követően a tőkehiányos mezőgazdaság számára hát nem voltak megművelhetőek, és ezek a parlagterületek gazdag rágcsáló állománnyal és számottevő nagyvadállománnyal is természetesen zavartalansággal együtt kedvező feltételeket biztosítottak a számára. Tehát feltehetően a kezdeti terjeszkedés, vagy a megtelepedés és a déli ország részből való tovább terjeszkedés erre vezethető vissza, de nem felejtve el azt, hogy valójában délkeleti irányból indult el a fajnak a terjeszkedése, az említett bulgáriai állomány megerősödésével, és nálunk nem állt meg ez a folyamat, hanem haladt tovább nyugati és északi irányban is.
3: Egyébként azt olvastam, hogy az ország északkeleti és északnyugati részén is új állományuk alakult ki, de az országnak a legészakibb és északnyugati csücskében lévő területeken nem található aranysakál. Ez miért? Nem olyanok a feltételek, ami miatt ott mondjuk élhetne?
2: Valóban az északi ország részben, mondjuk Nógrád vármegyében a legalacsonyabb a fajnak a terítéke, a legkevesebb sakált abban a vármegyében ejtik el a vadászok. Feltehetően a középhegyvidéki környezet, a magas erdősültség járulhat hozzá, illetve hát összességében az északi középhegységre jellemző, hogy alacsony a fajnak az elterjedése, ami feltehetően a farkas jelenlétével összefügg, hiszen a farkas egy erőteljes versenytársa az aranysakálnak, közeli rokona, és mint nagyobb testű ragadozó, a kisebb testű rokonra nézve egy kedvezőtlen hatást gyakorol, tehát visszaszorítja a kisebb rokonnak az állományát, és valóban az országnak az északnyugati részén úgy szintén ritkább a fajnak a jelenléte, ott azért ilyen közvetlen kapcsolatot nehéz találni, nem ez lehet a háttérben.
3: Lehet azt mondani egyébként, hogy az aranysakál populáció az hamarosan stabilizálódik? Mert hogy ugye a terjeszkedési üteme, tehát ahogy terjeszkedik az aranysakál, az most az utóbbi években már csökkent.
2: Magyarországon feltehetően a számára benépesíthető területeket ez a faj benépesítette. Már az elterjedési terület növekedés legfeljebb kis mértékben várható. Az állomány sűrűséget tekintve viszont azért eléggé nagy potenciál van ebben a fajban, hogy így fogalmazzak, mert a Magyarországon található táplálékbőség, ami részben a nagyvadzsigert jelenti, tehát a vadászat után megmaradt zsigerelés során keletkező mellékterméket jelenti, továbbá az állattartó telepek közelében ma is fellelhető illegális állattetem deponálás szakszerűtlenül, illetve a kommunális hulladéknak az a része, ami élelmiszer tartalmaz. Ez a három olyan forrást jelent a sakál számára, ami még lehetővé teszi az állomány sűrűségnek a növekedését. Ezt arra alapozom, hogy Dél-Kelet-Európában és Dél-Kelet-Ázsiában is a Magyarországon ismert sakál állomány sűrűségnél nagyobb állomány sűrűségeket írtak le, akár jelentősen magasabbat. Tehát itt a búvóhelynek a megléte, illetve a elfogyasztható vagy hozzáférhető tápláléknak a mennyisége az befolyásolja azt, hogy növekszik-e majd tovább a sakál állománya, vagy pedig valamilyen stagnálás következik be. Egyébként az elmúlt egy-két évben ismét növekedett a terítéknek a nagysága, tehát most már ilyen 15-16 ezer közötti sakált ejtenek el évente a vadászok.
3: De akkor mekkora lehet maga az állomány, az aranysakál populáció Magyarországon, ez a 60-70 ezer egyed?
2: Nagyon pontos adatok erre vonatkozóan természetesen nincsenek, mint ahogy a vadon élő ragadozók esetében azért elég nehéz ezt megbecsülni. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt években 91 sakálnak a GPS-es jeladózására került sor, és ezeknek majdnem az egyharmada az lövés, vagy pedig kisebb részben gázolás áldozatává vált, és ezt egy ilyen jelölés-visszafogás módszer alapjául vesszük, akkor akár a terítéknek a háromszorosa is lehet a tényleges állomány nagyság éves szinten, ami természetesen a törzsállományt vagy a szaporodó egyedeket tekintve sokkal kevesebb ennél.
3: Van annyira problémás az aranysakál, mint a farkas? És ezt az ember és a farkas kontextusában kérdezem, illetve ember és aranysakál, mert olvashattunk többször arról az elmúlt évek során cikkeket, láthattunk videóanyagot arról, hogy egyre nagyobb veszélyt jelent az aranysakál, veszélyt jelentett a házi állatainkra, például volt olyan település, ahol kutyák estek áldozatul a ragadozónak. Ebből a szempontból problémás az aranysakál jelenléte?
2: A háziállatállományt ért támadások esetében azért ez nem tisztázott, hogy aranysakál vagy pedig kutyák okozzák-e azt a veszteséget, amit a gazdálkodó tapasztal.
3: Tehát akkor magyarán, bocsánat, hogy a szavába vágok, ugyanaz, mint a farkasnál, mert ott is sokszor nem tisztázott.
2: Igen, tehát a farkas esetében is előfordul, hogy a kutyák állnak össze, és azok ejtik el a háziállatokat. Én is láttam ilyen esetet, amikor a következmény a juhállományt érintette, és kutyatámadással volt visszavezethető. Azt azért érdemes tudni, hogy mind a farkas, mind pedig az aranysakál a könnyen elejthető prédát azt részesíti előnyben. Tehát egy olyan legelőn, ahol nincs jelen pásztor, nincsenek jelen a nyáj vagy a gulya őrzésére szolgáló kutyák, nincs éjszakára felügyelet az állomány illetően, ott azért elég sok minden előfordulhat, ami problémát jelent, ami akár predációs veszteséget eredményez. Tehát a háziállatállomány őrzése az egy meglehetősen fontos feladat, és ezzel kiküszöbölhető, vagy jelentősen mérsékelhető a ragadozókra visszavezethető veszteség. Ez a farkasra is kifejezetten érvényes. A nagyvadállományt illetően viszont, hogyha azt vesszük alapul, hogy a legtöbb nagyvadfajnak az állománya növekszik. Tehát azért vészharangot kongatni nem túlságosan szerencsés dolog, vagy valahogy nem áll össze a kép. Tehát ez a farkasos területekre is vonatkozik, és természetesen most az aranysakáról van szó. Az aranysakál terítéke azokban a megyékben a legnagyobb, ahol a legnagyobb a nagyvadállománynak a terítéke. Ezek pedig a Dél-Dunántúli megyéket jelentik. Somogyban például 3000-nél több aranysakált ejtettek el az elmúlt vadászidényben, és 3 megyében ejtik el az összes sakálnak több mint a felét. Tehát az aranysakál az a nagyvadállományhoz kötődik, és itt elsősorban a már említett nagyvadzsiger, nagyvadtetem, ami a lőtt és nem megtalált vadból, természetes mortalitásból, illetve a közúti gázolásokból eredő sérült vadat is magába foglalja. Tehát ezek jelentik a fő tápláléket, ezekhez kötődik az aranysakál. És a gímszarvas, vagy éppen a vaddisznó állománya esetén ilyen visszaesés vagy hanyatlás egyáltalán nem látható. Az összes nagyvadfajnak az állománya lényegesen magasabb, mint az aranysakál megjelenése előtti évtizedekben, tehát folyamatosan nő a nagyvadállomány, ezzel együtt az aranysakál állománya is.
3: Azt olvastam, hogy komoly kihívás jelent a vadgazdálkodás számára egyébként az aranysakálok jelenléte, és a vadászok azok nem igazán szeretik, mert hogy szerintük nagyon-nagyon fontos lenne a fajnak a szabályozása a többi vadfaj védelme érdekében. Ugye elmondta, hogy mi az, amivel táplálkoznak, de ugye a vadászok azt mondják, hogy a sakálok egyre jobban zsákmányolják az őzgidákat, a nyulokat és a fácánfiókákat. Éppen ezért a vadásztársaságok azok amellett vannak, hogy egy kvótarendszert vezessenek be. Mások meg célzott állománykezelési programokban látnák a megoldást. De most egy olyan állatról beszélünk, amelyet valaha kipusztultnak hittek Magyarországon.
2: Az aranysakál egész évben vadászható faj. Egyetlen szereplőnek van lehetősége az állomány szabályozásra, az pedig a vadászat. Tehát a vadgazdálkodásnak van a kezében a kulcs, hogy állományszabályozást hajtson végre. Tehát azt szorgalmazni, hogy vadászni kellene, meg programokat kellene indítani, hát igen, az ő kezükben van a lehetőség. Azért azokon a területeken, ahol a mezőgazdasági művelés dominál, azokon a területeken a rágcsáló állományok, elsősorban itt a mezei pocokra gondolok, hihetetlen mértékű felfutást mutatnak a gradáció idején. És a gradációk azok már nem 5 meg 10 évente vannak, hanem gyakrabban meg elnyújtottak. Tehát ilyen területeken az aranysakál, a vörös róka a legfontosabb szövetségese a növénytermesztőnek.
3: Így van.
2: Tehát a kis rágcsálókat fogyasztja, azt, amit egyébként méreggel és minden egyéb más módszerrel sem egyszerű visszaszorítani, illetve annak a környezetterhelő hatása az számottevő, tehát az egész táplálékláncra hatással van. Tehát ilyen területeken az aranysakát vagy a vörösrókát egyszerűen nem akarják még csak lőni sem az ott gazdálkodók. A nagyvadas területeken pedig, ahol az erdők a meghatározóak, ott azért a tímszarvas vagy a vaddisznó állományában csökkenés nem tapasztalható. A nagyvadfajok egymásra is hatást gyakorolnak. Az őzállománya olyan területen, ami intenzív művelés alatt áll, tehát az őz az egy territoriális faj, kis területen éli le az életét, hogyha a növényzet nagy kiterjedésben megszűnik körülötte, hiszen betakarítják a nyári időszakban, akkor egyszerűen az élőhelye szűnik meg. Tehát itt nem feltétlenül az aranysakál az egyetlen tényező, ami az őzállományra hatást gyakorol, hanem a gazdálkodás, az élőhelyi adottságok mind ráhatnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójával Balázs Alexandra beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreket hallhatják, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztést tervez a kormány Magyarországon, ezt a döntést a kabinet szerdai ülésén hozta meg, pénteken pedig Pakson jelentették be. Magyar Péter miniszterelnök az MVM paksi atomerőművében tartott sajtótájékoztatót. A kormányfő kiemelte, hogy a fejlesztés a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját teszi ki. Első körben egy 868 milliárd forint értékű energetikai programot fognak megvalósítani. A miniszterelnök szerint az előző kormány hosszú éveken át akadályozta a szélerőműveket. Ezt az időszakot most lezárják, és új szabályozási környezetet teremtenek a beruházásokhoz. Az engedélyezést uniós források felhasználásával, a hálózat fejlesztésével gyorsítják fel. A cél az, hogy a megtermelt zöld és tiszta energiát könnyebben lehessen tárolni is. Az új rendszereknek köszönhetően az energia értékesítése is sokkal egyszerűbbé válik. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a medgy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csak nem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmány borsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén. Megkezdődött az idei szüret a Dél-Balatonon a legkorábbi érésű Csaba gyöngye szőlőfajtával. Nagy Márk, a Varga Pincészet pincevezető elmondta, hogy a korai fajták jól átvészelték az aszályt, így átlagos termés várható. A friss szőlőből készült könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor a tervek szerint már szeptember elején a boltokba kerül. A fogyasztói szokások alakulása miatt a pincészet idén alkoholmentesítő berendezés beszerzését is tervezi a kínálat bővítésére. A cég várakozásai szerint az idei évben is a tavalyihoz hasonló, több mint 12 millió palack bor értékesítésével számolnak. Augusztus 3-a és 9-e között rendezik meg a 18. Sófár Református Dicsőítő Iskolát Bonyhádon. A csaknem két évtizedes múltra visszatekintő találkozó a hazai református dicsőítés meghatározó központjává vált. Az egyhetes táborban hangszeres és énekes kurzusok, művészeti műhelyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A rendezvény vezér igéje az 57. Zsoltárból származik, emlékeztetve arra, hogy a dicsőítés a nehézségek idején is a bizalomból fakad. A szervezők célja, hogy a résztvevők a zenei fejlődés mellett elmélyüljenek Isten igéjében és a gyülekezeti szolgálatban. A tábornak idén is a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtöki üzenetek feladójaként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az e-mailek egy olyan címmel érkeztek, amely az egyetem hálózatában nem is létezik. A megtévesztő levelek tárgya egy megrendelés számot tartalmaz. Az egyetem arra kéri a címzeteket, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket. Tilos a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra kattintani, az üzeneteket pedig azonnal törölni kell. A leveleket egy egyetemtől független, ismeretlen hálózatból küldték ki.
0: Az időjárásról.
1: Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat 2026. augusztus 2-án vasárnap. Kedves hallgatóink, az idei nyár nagy meleggel indult. A tavak kiszáradása, az apadó talajvíz és az öntözések miatt az ivóvízkészlet egyre fogy. Hogyan tudunk gazdaságosan locsolni és életben tartani növényeinket a lakásban és a kertben egyaránt, illetve mit tehetünk házi állatainkért vagy a kertünkbe betérő élőlényekért? Ebben ad majd hasznos tanácsokat Szentpéteri Nagy Veronika ökomenedzser. Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 2-a van Lehel nevű hallgatóink névnapja. A Lehel magyar eredetű férfi név a régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata. A Lél jelentése valószínűleg lélek. Isten éltesse az ünnepelteket! Magyarországon ezen az éjszakán emlékeznek a cigány holokausztra. 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka 3000 cigányt mészároltak le Auschwitzban. 1945 volt a dátum, amikor a Benes dekrétumok megfosztják állampolgárságuktól a szlovákiai magyarokat és németeket. 1945. augusztus 2-án Pozdánban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak vezetőinek csúcs találkozója. Az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Szovjetunió vezetői voltak jelen. A pozdami egyezmény szerint lengyel-német határként az Oder-a-Neisse vonalát fogadták el, hozzájárultak ahhoz, hogy a Szovjetunió fennhatósága alá kerüljön Kelet-Poroszország északi része, elhatározták Németország, illetve Berlin négy megszállási övezetre osztását és szövetséges megszállását. A pozdami határozatok követelték a fasizmus maradványainak felszámolását, a volt fasiszta országok demokratizálását, a háborús bűnösök nemzetközi méretű felelősségre vonását. Augusztus 7-én Franciaország is hozzájárult a konferencia határozataihoz. 1933-ban e napon megkezdődött Gödöllőn a cserkész világtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett dzsembori. 1834-ben született Frederick August Bartholdy, a New York-i szabadságszobor alkotója. 1898-ban Nagy Ernő olimpiai bajnok, vívó született. 1899-ben Szabolcsi Bence művészettörténész, zenetörténész látta meg a napvilágot. 1908-as születésű Kardos Tibor irodalomtörténész, filológus, a magyarországi reneszánsz humanizmus kutatója. 1922-ben született

0: és 2006-ban hunyt el Agárdi Gábor Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, a Nemzet színésze. 1934-ben született, és 2013-ban búcsúztunk Már Gyula Kossuth-díjas filmrendezőtől. 1949-ben Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós született, vele pedig a magyarok a hetedik nemzet, amelynek képviselője ott járt az űrben. 1813. augusztus 2-án hunyt el Diószegi Sámuel, református lelkész, botanikus, a magyar rendszeres növénytan megalapítója. Leghíresebb művét, a magyar füvészkönyvet, mely többnyire hazai növényfajokat ismertet, sógorával, Fazekas Mihállyal együtt írta. 1922-ben hunyt el Alexander Graham Bell, skót születésű amerikai tanár, a telefon feltalálója. 1998-ban Szántó Piroska, Kossuth-díjas festőművész, 2004-ben Berényi Ferenc Munkácsi-díjas festőművész. 1936-ban Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt a kalendárium augusztus 2-án a nap nevezetességeiről.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

0: Kiálts, ne sajnáld a torkot. Harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? Te hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog sötétben a világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Évtizedek óta nem látott mértékű energetikai beruházások indulnak Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson. A kormány döntése értelmében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejlesztenek magántőke bevonásával, a helyszínekről szóló dokumentumot pedig hamarosan társadalmi vitára bocsátják. Ezen kívül augusztus végén zárul egy 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési pályázat, és 2030-ig 3 gigawattnyi áramtároló kiépítését is tervezik. A kormányfő hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország energiabiztonsága az orosz importtól és a dunai vízszintől is minél inkább függetlenné váljon. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadékhiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és Paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a megy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csaknem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmány borsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az idei nyár nagy meleggel indult. A tavak kiszáradása, az apadó talajvíz és az öntözések miatt az ivóvízkészlet egyre fogy. Hogyan tudunk gazdaságosan locsolni és életben tartani növényeinket a lakásban és a kertben egyaránt, illetve mit tehetünk házi állatainkért vagy a kertbe betérő élőlényekért? Ebben ad hasznos tanácsokat Szentpéteri Nagy Veronika, ökomenedzser. A riporter Buzás Bori.
2: Nagyon nagy meleggel robbant be a nyár, szinte azzal a forrósággal, ami augusztus szokta jellemezni, úgyhogy úgy gondolom aktuális beszélnünk arról, hogy hogyan tudunk mi otthon, a saját kis kertünkben, vagy akár a kis erkélyünkön tenni az állatokért, hogyan tudjuk a növényeinket védeni, amelyek kint vannak a szabadban, és hogyan tudunk őket gazdaságos módon akár öntözni, táplálni, ellátni, mert hát nyilván minden arról szól, hogy minél költséghatékonyabbak is legyünk, de azért a környezetünket is óvjuk és figyeljük. Főleg ebben a kánikulában, ahogy télen etetjük a madarakat, ez ilyenkor is nagyon-nagyon fontos figyelni rájuk. Hogyan is, mire figyeljünk itt a nagy nyári hőségben, akár a növényeink, akár az állatok, a kertünkben megjelenő állatok, vagy házi állataink tekintetében.
3: A hősziget hatás az most megmutatta magát az elmúlt napokban, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, ezt lehet mikro és makro nagy szinten is értelmezni, hogy a burkolt, borított felületeken az átlag hőmérséklet sokkal nagyobb, mint a környező területeken, mondjuk szembe a zöld felületekkel, és ezt akkor érzékelhetjük még jobban a hősziget hatást, amikor mondjuk este elmegyünk sétálni, már nem süt a nap, és érezzük, hogy a burkolatból így áramlik felfele a meleg. Hát ez a hősziget hatás, vagy pedig láthattunk biztos a online térben nagyon sok olyan képet, amikor a burkolt, a fűvel borított, vagy esetleg a fás területeken milyen a hőmérséklet arányának a megoszlása, és így látszik szépen, ahogy megyünk be a zöld felületekbe, egyre alacsonyabb a felszín hőmérséklete. Na hát ez tulajdonképpen a hősziget hatás, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy az élő környezetet egy ilyen komplex egészként tekintsük. Akár van növényünk, akár állatunk van, házi állatunk, hogy mit tudunk tenni. Hát a legelső lépés az, hogy megnézzük, hogyha kezdjük az erkélyesekkel, mert őket is említetted, hogy aki lakásban él, az azt tudja tenni, hogy ugye minél több árnyékoló eszközt használ, ez lehet fizikai árnyékolás, napvitolla, egyéb ilyen vászon vagy textil borítások, de a legjobb az a növényzet, hiszen a növény az párologtat, úgy, mint ahogy mi is izzadunk, ezzel hűtjük magunkat, a növény is így hűti a környezetét, és tényleg a balkon kertészkedésnek már nagy szakirodalma és hagyománya van, éljünk a lehetőséggel, főleg akkor, hogyha esetleg még kisgyerekünk is van, vagy házi állat, bármi, a növények ugye bevonzák a hasznos élőlényeket is, méheket, beporzókat, minden. Tehát egy ilyen kis mini ökoszisztémát tudunk megteremteni, és ezek kölcsönösen hatnak egymásra, és pozitívan egészítik ki egymást, és erősítik fel ennek minden jótékony hatását. Ezt tudjuk erkélyen vagy lakásban megtenni, ha pedig kertesházban élünk, akkor elsősorban a burkolatokra gondolhatunk első körben. Kezdjük ott, hogy mondjuk milyen élettereink vannak az udvarunkon, a ház környezetében. Mondjuk ugye sokszor előjön az, hogy egy kocsi bejárót nem szeretnénk, ha sáros lenne, akkor ott gondolkozzunk el, hogy lehet, hogy a fű az akkor nem opció, mert ha nagy víz lesz, akkor minden tiszta sár lesz, de mondjuk lehet ilyen gyeprácsban gondolkozni, amit befűvesíthetünk, vagy szukkulensekkel, ilyen posgás növényekkel beültethetünk, hogy legyen benne növény, ne kavicsokkal, meg betonos elemekkel töltsük meg, bár egyébként van már ez a dream beton, ami átereszti a vizet, és a talajba le tud szivárogni a víz, ezt mondjuk otthon akár lehet használni. Van már ilyen technológia is, és hogyha már mindenképpen burkolni akarunk, akkor világos burkolatot használjunk, mert már maga a szín megválasztása akár a tető fedésében, a festésben már nagyon-nagyon sokat jelent, visszaveri a fényt, és sokkal alacsonyabb hőmérsékletű lesz a felszín. De ugye a legfontosabb az lenne, hogyha növényesítenénk, minél több növényel vennénk magunkat körül, és ezért is mondtam az életterek kialakítását, mert hogyha mondjuk szélső sávokban gondolkozunk, akkor ott nem olyan fontos, hogy nyírjuk a füvet, hanem ott lehet magasabb növényekben gondolkozni. Ha nincs rá lehetőségünk, akkor magas növésű lágyszárúak, de ha van lehetőségünk, sövényesítsünk. Természetesen itt vegyük figyelembe azt, hogy őshonos fajokban gondolkozzunk, nézzük meg, milyen adottságaink vannak, a napozottság, vagy árnyékról van esetleg szó. Nagyon sokan nem szeretik a borostyánt egyébként, de a levegő minőség védelme is nagyon fontos ebben az esetben, mert a nagy melegben általában nagyobb az esélye, hogy kialakuljanak olyan szennyező anyagok, vagy már a meglévő anyagok a levegőben maradnak, ugye általában ilyenkor szélcsendes az időjárás, nincs sok esély, hogy eloszoljon a szennyezés a levegőből, meg vannak olyan anyagok, amelyeknek kifejezetten kedvez az, hogy felhalmozódjanak, például a talajközeli ózon, de ebben nem is muszáj így ennyire belemennünk. A lényeg az, hogy a növények ezeket a szennyező anyagokat is megkötik, úgyhogy ez egy ilyen nyertes-nyertes helyzet. Például a borostyántól nagyon sokan óckodnak, és meg is értem, de az egyik legjobb olyan növény, ami a légszennyező anyagokat megköti. Nagyon hasznos, és kertünkben élő állatoknak a bugyójával ugye táplálkozó helyet is biztosít, búvó helyet is, a rigók például kifejezetten szeretik, és olyankor virágzik a növény, amikor nem nagyon vannak már virágzó növények a kertbe. Szóval az egyik legjobb növény, persze a kordában tartása az már más kérdés, hogy hova fut, merre fut, de ha van erre energiánk, akkor egy ilyen nagyon-nagyon szép sövény is akár kialakítható belőle. Szóval egészen lágyszárúaktól cserjéken át a fákban is gondolkozhatunk, de körültekintéssel válasszuk meg ezeket a növényeket. A vizes élőhelyek biztosítása is egy jó ötlet lehet. Ha kicsi a helyünk, nem kell itt nagy dologra gondolni, akár egy vödörvízre, amiben a beporzók, a madarak ihatnak, egy kicsit felfrissíthetik magukat, vagy akár ugye a békáknak, kétéltőeknek is nyújthatunk élő vagy szaporodó helyet, és ugye ugyanúgy, mint a fák, ahol víz van, vagy nedvesség, párásítunk, akkor egy olyan mikroklímát teremtünk, ahol tényleg érezhetően alacsonyabb lesz a hőmérséklet, és mellette még a környezetünket is segítjük nagyon sok mindennel.
2: Már látjuk, hogy Magyarország klímája is változik, és akár a mezőgazdaságban is már elkezdtek azon gondolkodni, hogy esetleg milyen gabonafélékkel érdemes a jövőben foglalatoskodni, mert ugye az alföld az egyre melegebb és szárazabb. És ugye említetted azt, hogy őshonos fajokat érdemes néznünk, de hogy nem kell esetleg abban gondolkodni, hogy ahogy változik ez a klíma, úgy váltsunk növények, vagy válasszunk növényeket a kertünkbe, mert hogy most ugye országos szinten akár az öntözés, az ivóvíz használata az öntözésre is problémát okozott, és ugye kormányzati szinten rendeltek el bizonyos helyeken vízfogyasztási korlátozást az utóbbi időszakban, tehát hogy azért most látszik, hogy itt a klímánk az rendesen megmozgatja a szakembereket ezen a területen, hogy lehetnénk még gazdaságosabbak. Tehát te mit javasolnál, mi az, amire odafigyeljünk, ha esetleg egy újabb növényt ültetnénk a kertünkbe, mennyire legyen ez egy szárazságtűrőbb növény, illetve hogy tudunk esetleg gazdaságosan tényleg locsolni, életben tartani őket.
3: Nagyon fontos dolgot mondtál. Egyébként sajnos én úgy gondolom, hogy el vagyunk késve azzal, hogy nemesítsünk olyan fajokat, fajtákat adott esetben. Arra tudunk figyelni, hogy nyilván az érdemes akár árnyékos helyen rendelkezünk, akár benapozott területtel, érdemes a szárazságtűrésre hangsúlyt fektetni, és erre már tényleg rengeteg egész széles spektrumban, amiből választhatunk növények tekintetében. Amire még figyelhetünk, az az, hogy már talajtakarás nélkül esélytelen a növényeket sok esetben életben tartani. A talajtakarás úgy lehet mulcsanyag. Ezt ajánlott 10 centinél ne legyen kisebb, mert az tényleg olyan, mintha csak így éppen beszórnánk. 10 plusz centiméteres legyen a mulcs réteg, ami lehet bármilyen fa, apríték, szalma, levél adott esetben. Ugye, amit ősszel nagyon szeretünk összegerebjézni, azt ilyenkor felhasználhatnánk is, nem kellene mondjuk bezsákolni, hanem a növények alá szépen betenni, vagy ha szépen zárt a növénysorunk, akkor az évközben keletkező növényi aprítékokat, vagy akár a komposztot, van komposzthagyó mulcs, komposztanyagot is direktbe felhordhatjuk a növények alá, akár tényleg az összedarabolt dínyét is, persze ezek olyan területeken, ami nincs szem előtt, hogy akár a háttérbe tenni, ahol nem lehet látszik, nagyon jól tud működni. Az esővíz gyűjtése is egy nagyon fontos, legyen esővízgyűjtőnk, hogyha tehetjük, nyilván most kevés az eső, de ha van az a pici, akkor az gyűjtsük össze, sokkal másképpen hasznosul az esővíz, mint a csapvíz. Lágy vízről van szó, ez a növénynek a legoptimálisabb, meg a legjobban hasznosul. Érdemes lehet még arra is figyelni, hogy mikor öntözünk, ha öntözünk, de egyébként a mulcsozással, ha jól mulcsozunk, olyan 50%-kal csökkenthetjük a növényvíz igényét.
2: Ez a mulcs használat, ez mind a lágyszárú, mind a fásszárú növényeknél ajánlott?
3: Igen, a lágyszárúaknál arra érdemes vigyázni, hogy ott mondjuk, ha haszonnövényről van szó, mondjuk zöldségek, gyümölcsök esetében, már mint eperzol lágyszárúak esetében, ott a falpríték az nitrogént vonhat el a növénytől, úgyhogy ott inkább szalma vagy levél mulcsot lehet használni, de az évelőknél, ami nem fogyasztunk el, ott nyugodtan lehet a falprítékot minden további nélkül. Ha komposztot használunk, akkor ott vigyázzunk, hogy ételmaradék ne kerüljön bele, mert akkor megjelenhetnek a patkányok, egerek, már ez szokott felmerülni kérdésként, hogy nehogy problémát okozzon. És ugye az előbb még az öntözésre tértem ki, amivel jól tud hasznosulni a víz, és a növény egészségét is tudjuk védeni, az a kora reggeli vagy esti öntözés. Lehet itt vitázni, hogy melyik a jobb, azért olyan életet élünk, hogy mikor melyiket tudjuk nagyon sokszor megvalósítani, de ne napközben öntözünk semmiképpen sem.
2: Ha jó mulcs réteget teszünk a növényeink alá, akkor ezt a napi öntözést is úgymond lecsökkenthetjük? Tehát akkor mondhatom azt, hogy mondjuk két naponta elég egy nagy melegben locsolni?
3: Hát, hogy ezt szemléltessem nekünk, a tavaly az ágyásunkban egy olyan bő 20 cent is volt a mulcs réteg, és tavaly a nyarat 3 öntözéssel megcsináltuk. Itt haszonnövényekről van szó a zöldséges kertben. Dísznövényeknél ott egy picit nagyobb szükség volt rá, mert ott újonnan telepített növényekről van szó. Az is fontos, hogy mondjuk tavasszal ültetünk el növényt, vagy ősszel, érdemesebb ősszel ültetni, mert akkor a gyökere még jobban meg tud erősödni, míg tavasszal nincs annyi ideje, hogy megerősödjön, és ott dolgozik gyökére is, levélre is, és sokkal nagyobb erőfeszítésbe kerül a növénynek, hogy jó kondiban maradjon, és még fejlődjön is mellette.
2: Már csak végezetül még azért az állatokra rákérdeznék, ugye itt említettük az itatóknak a kialakítását és a búvóhelyeknek a kialakítását, illetve említetted azokat a házakat, ami hát igen, trendnek nevezhetjük, hogy szeretnek inkább térköveket letenni, mint sem zöld felületeket, mert hogy ugye annak a takarításával, tisztításával kevesebb gond van. Aki már így járt, hogy most már mindenhol térköve van, ő hogy tud egy kis ökoszisztémát kialakítani a kertjében, tehát mondjuk dézsákban, különböző nagyobb cserepekben, vagy balkonládákban tud-e esetleg olyan növényeket a kertjébe elhelyezni, ami akár rovaraknak, bogaraknak, kisállatoknak jót tehet, illetve hát neki is nyilván, ahogy beszéljük itt akár a pároloktatás és a levegő minősége szempontjából.
3: Mindenképpen, ami nagyon fontos, hogy minél nagyobb dézsáról, edényről legyen szó, mert nagyon könnyen, minél kisebb az edénye, amiben elültetésre kerül a növény, annál jobban ki fog száradni, sűrűbben kell öntözni, nagyobb odafigyelés, gondozást igényel. Ez nagyon fontos, és amit még érdemes számba venni, hogyha már kocsibejáróról, előkertről, bármi olyan részről beszélünk, ahol nem tudunk mondjuk nagyobb beavatkozást, mondjuk lehet nem ez a legmegfelelőbb szó, de nagyobb dologban, volumenű dologban gondolkodni. Gondolkodhatunk nem csak vízszintesen, hanem függőlegesen is, szóval akár ilyen kis pergulákat, ami akár stílusos is tud lenni, hogy ez tud kéz a kézben járni, hogy nem kell mindig kompromisszumokat kötnünk, hanem ez akár tényleg egy égköve is lehet az udvarunknak, kertünknek, vagy tényleg egy ilyen kis lugast kialakítani, ahol mondjuk akár a kocsit is tudjuk árnyékolni, ha mondjuk garázs híján vagyunk, rengeteget jelent hőmérsékletbe, közérzetbe, mindenféle szempontból. De egyébként ezt lehet kombinálni ugyanúgy, nem csak erkélyen vagy lakás esetében, akár kinti napvitorlákkal is. De ne csak abban gondolkozzunk, hanem növényekben is mindenképpen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szentpéteri Nagy Veronika ökomenedzser tanácsait hallhatták a nyári gazdaságos öntözésről, növényeink életben tartásáról és a kertbe betérő élőlények segítéséről. A riporter Buzás Bori volt.
4: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A paksi atomerőmű teljes leállítására várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet a csökkenő Duna vízállás miatt. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a teljesítmény már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest, így a MAVIR életbe léptette a rendkívüli protokollt. A kormány új rendelettel szigorítja az energiafelhasználást, emiatt hétfőtől a kritikusabb esti órákban leállítják a vasúti teherforgalmat is. A lakosság áramellátását védik, de a jövő hét első három napjára az államigazgatásban otthoni munkavégzést rendelnek el. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és a piaci cégeket, valamint az önkormányzatokat is maximális takarékosságra kérik. Ausztria és Szlovákia nem csökkentette a Magyarország felé érkező dunai vízmennyiséget, a problémát a csapadékhiány okozza, magyarázták. A következő napokban további vízcsökkenésre kell felkészülni, ezért az érintett térségekben elrendelhetik a harmadfokú vízkorlátozást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szombati Facebook posztjában úgy fogalmazott, hogy Magyarország energiaszuverenitásának a kora véget ért az aktuális válsághelyzetben. Kiemelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök menekül a felelősség elől, hiszen az időjárásra, a lakosságra, a gyárakra és a korábbi kabinetekre hárítja a nehézségek okait. Hozzátette, hogy egy ekkora energiaválságot a kormánynak hetekkel vagy hónapokkal előre kellett volna látnia, és fel kellett volna készülnie rá. Rámutatott, hogy mivel ez nem történt meg, a kizárólagos felelősség a Tisza kormányt terheli az ellátási gondok miatt. Bóka János szerint, míg a korábbi kormányok biztosították az energiaellátást, a jelenlegi kabinet ezt a terhet a lakosságra hárítja. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szombati Facebook bejegyzésében a kormány felelősségét hangoztatta az energiaellátásban kialakult súlyos helyzetért. Felidézte, hogy 1983-ban egy hasonló aszályhelyzetben Pakson sikerült megoldani a hűtővízellátást, így a kabinetnek a meglévő előrejelzések alapján már egy hónapja fel kellett volna készülnie. Hozzátette, hogy a Tisza kormány mulasztásai és a szakmai vezetők leváltása hozzájárultak a krízishez, ami miatt most lakosok millióinak kell korlátoznia az áramfogyasztását. Emlékeztetett arra is, hogy még 40 évvel ezelőtt szivattyúkkal és ideiglenes mederszakasszal sikeresen megoldották a rekordalacsony vízállás okozta problémát, a Duna mostani szintje már a mínusz 131 cm-t is elérte. A miniszterelnök egyik videójában arra szólította fel a politikai élet szereplőit, hogy hagyjanak fel a hazugságok terjesztésével és ne akadályozzák a védekezést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és gátolják a munkát, felelni fognak a tetteikért. Kitért arra is, hogy Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező dunai vizet. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtőkön elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni. Emiatt a kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy az ivóvízellátás biztonsága érdekében haladéktalanul rendelje el a harmadfokú korlátozásokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást szigorúan korlátozni kell a kritikus területeken. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízellátó járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy a lakosság számíthat a katonákra, így Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, miközben folyamatosan állítják elő a zacskós ivóvizet is. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a Magyar Honvédség 2. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred naponta több ezer tasak vizet gyárt le a rászoruló térségek számára. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél összesen 1200 zacskó vizet osztottak szét a lakosoknak. Szombaton Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000 tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére pedig újabb 7000 zacskó vizet juttattak el a helyszínre. Szentendrén, Lányfalon és Tahitótfalon emellett vízszállító járművekkel is aktívan töltötték a kiürült helyi tározókat.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Üzenet a végzősöknek. Azon légy tehát, hogy derékembernek bizonyulj az Úr előtt. Pál második levele Timóteushoz, második fejezet, 15-ös vers. Ha most végeztél a tanulmányaiddal, meríts erőt és inspirációt a következő 11 leckéből. Az első, céllal vagy itt, és az a legfontosabb teendőt, hogy rátalálj, mi is az. A második, kövesd a szenvedélyedet, talán most még fogalmad sincs mi az, de érezd küldetésnek, hogy megtudd. Harmadik, attól, hogy kedveled a Facebookot, még nem biztos, hogy szeretnél nekik dolgozni, és csak mert szívesen főzöl, nem feltétlenül élveznéd, ha saját éttermed lenne. Negyedik, ne add fel, csak mert nehéz a munka, akkor add csak fel, ha legbelül tudod, hogy valami mást kell tenned, vagy ha nem látszik fejlődés sem nálad, sem a vállalatnál, illetve ha tudod, hogy nem ott van a helyed. Ötödik, tanulj minden megtapasztalásból, minden munka felkészülés arra a feladatra, amelyre születtél. Hatodik, lehet, hogy a mostani munkád nem a leghőbb vágyad és célod, de hozzájárulhat ahhoz, hogy készé válj az igazira. Hetedik, bármilyen állást is vállalj friss végzősként, fogd fel szolgálatnak. Ha kisebb dolgokban szolgálatkésznek bizonyulsz, lehetőséged nyílik majd nagyobb dolgokban is helytállni. Nyolcadik, jó eséllyel nem az valójában az álommunkád, amelyikről eddig álmodoztál. Sokan más területen futnak be komoly karriert, mint amelyikből végzettséget szereztek. Kilencedik, ha a célodat követed, meg annyi nehézség, győzelem, kitérő, zsákutca és kényszerű várakozás adódik majd az úton, de maradj mindig bizakodó és hűséges. Tizedik, lehet, hogy most azonnal szeretnél elérni valamit, de ha sikerülne, vajon készen állnál rá? 11. A magok hagyják, hogy betemesse őket a föld, hogy azután nemesebb célt szolgálhassanak. Légy te is hasonló az elvetett maghoz, és válj áldássá az aratásban mások számára. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, 2026. augusztus 2-a vasárnap van. Ma Lehel nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. A nyári étrenddel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban kapunk hasznos tanácsokat Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikustól, de a koleszterin szintről és a cukorbetegségről is szó lesz a beszélgetésben.
2: A magas vércukorszint, illetve maga a cukorbetegség, az most már egy népbetegségnek tekinthető Magyarországon is. A másik probléma ezzel, hogy a cukorbetegségnek egyébként van egy úgynevezett előszobája, ez a cukorbetegséget megelőző időszak, amit úgy hívunk, hogy prediabetes, tehát a cukorbetegség előtti időszak, ami nagyon gyakran nem kerül fölismerésre, illetve nagyon sokszor maga az egyén sem veszi komolyan.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix, miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, köszöntöm stúdiónkban.
2: Szép jó napot kívánok én is minden kedves hallgatóknak.
1: És köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre, témánk pedig a nyári étrend. Ugye már június végén és néhány kánikulai napban volt részünk, és a nyár folyamán is nagyon sokszor a magas hőmérséklet hatására is talán, de egy picit azért eltérő az étkezéshez való hozzáállásunk is. Igen. Talán mondhatjuk is ezt, hogy ez így megfigyelhető a mindennapokban, de azért nagyon fontos, hogy bizonyos tápanyagokhoz ezekben az időkben is hozzájusson a szervezet. Milyen alapokról beszélhetünk, hogyha a nyári étkezésre gondolunk?
2: Igen, tehát ugye nyáron az a fő irány, amit mi előszeretettel képviselünk, hogy az egészséges életmódban az egészséges táplálkozás az nem jelent semmiféle élelmiszernek vagy ételnek a tilalmát, hanem azt szoktuk mondani, hogy bizonyos étel vagy élelmiszer típusokat gyakrabban kellene fogyasztanunk, még mások lehetőség szerint csak ritkán kerüljenek a tányérunkra. Ez az alapvető irány, ez ugye nyáron sem változik. Az egészséges táplálkozásnál nagyon fontos szerintem, hogy mindenki megtalálja a saját életében azt, amit fent tud tartani. Mert hogyha van egy ajánlás, ami az életmódunkba, az életvitelünkbe, a munkánkba és a lehetőségeinkbe nem fér bele, akkor hiába tudjuk, hogy ez egészséges és megfelelő, az adott egyén ezzel nem fog tudni élni, és akkor innentől kezdve már tulajdonképpen az egész helyzet borul, és nem tudunk beszélni egészséges táplálkozásról. Tehát mindenkinek nagyon fontos, hogy megtalálja azokat az élelmiszereket, ételeket, és leginkább módokat, amivel ő ezt be tudja illeszteni az ő mindennapjaiba, és tulajdonképpen most azért elég gyakran hallunk most már a hosszú életről, a hosszú élet tudományos alapjairól, és ott is pontosan mindig ezt hangsúlyozzák, hogy ezt az egyensúlyi állapotot kell megtalálnunk a hétköznapjainkban, és ennek értelemszerűen szerves része az egészséges táplálkozás is. Ugye most már azért mindenki szerintem nagyon sokat hallott, olvasott róla, és ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk, ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durombúzából készül. Tehát, hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható a boltokban, és ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk megbarátkozni, akkor ott van opció mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik. Tehát, hogy valahogy a zöldségfélék közül is azért nagyon nagy a választék nyáron, és én erre tényleg fölhívnám a figyelmet, hogy ez az az évszak, amikor minden adott ahhoz, hogy zöldséget fogyaszt.

0: tartunk, és mindenféle zöldség van, és ami nagyon fontos, hogy ezek jelen pillanatban nyáron, ezek friss zöldségfélék. Tehát akár a paprika, a paradicsom, az uborka, a hagymafélék, a retek, a gyökérzöldségek közül, ugye most már megvan a friss sárgarépa, a karalábi, a káposztafélék, tehát hogy ezek mind-mind beilleszthetők az étrendünkbe, és itt nem csak arra lehet gondolni, hogy mondjuk az egy nagyon-nagyon jó és könnyű dolog, hogy a paprikát, paradicsomot, uborkát fölvágjuk és oda tesszük a tányérunkra, és ezzel tulajdonképpen biztosítjuk a zöldségbevitelt, de ha valakinek van egy picit több ideje, akkor akár ezt megteheti úgy is, hogy mondjuk legyalul friss káposztát, és mondjuk ezt ízesíti valamivel, akár egy pici olívaolajjal, pici sóval, vagy hogyha van rá lehetősége frissen elkészítve, akkor egy kefíres, mondjuk egy kapros kefíres öntettel, és akkor már picit változatosabb a dolog, másféle zöldséget vittünk bele, és akár úgy is lehet, hogy mondjuk ezt a salátát kvázi megcsinálja két napra előre, és akkor reggel ezt nyugodtan az adott reggelihez el tudja fogyasztani.
1: És akkor, ha itt a nap folyamán tovább gondolkodunk, talán ezekben a hónapokban ugye a megszokott napi rendtől és az étkezési ritmustól is picit eltérünk, de az is fontos, hogy ilyenkor is naponta egyszer legalább főtt ételt is fogyasszunk.
0: Ez tulajdonképpen úgy tudnám leginkább megfogalmazni, hogy egyfajta szokásként alakult ki az életvitelünkben, hogy naponta egyszer együnk főtt ételt. De ha mondjuk elmegyünk valahova nyaralni, és mondjuk egész nap kirándulunk, és erre nincsen lehetőségünk, akkor sem az egészségünkkel, sem a szervezetünkkel semmi nem fog történni, hogyha mondjuk akár 2-3 napon keresztül is mondjuk az étkezésünket hideg élelmiszerrel oldjuk meg. Itt pontosan ugyanaz a lényeg, hogy abban az adott ételben, vagy abban az adott étkezésben legyen megfelelő mennyiségű szénhidrát. Itt gondolok például a teljes kiürülésű kenyerekre, vagy a félbarna kenyérre, vagy hogyha mondjuk hidegben gondolkozunk, akkor leginkább ugye ezek lehetnek alapként. Gondolok itt, hogy tartalmazon teljes értékű fehérjét, amit elsősorban van húsokból, húskészítményekből, tejtermékekből és a tojásból tudunk fedezni, és mindenféleképpen legyen mellette valamilyen zöldség, ami lehetőség szerint friss, és hát zsíradék. Csak ugye a zsíradéknál mindig azt szoktuk mondani, hogy sajnos a magyar általános táplálkozási szokásokra még mindig a magasabb zsírbevitel jellemző. Mert hogy például, hogyha megeszünk egy szelet sajtot, az már tartalmaz egyébként zsíradékot, tehát már nem kellene feltétlenül mondjuk a kenyeret megkennünk margarinnal vagy vajjal, vagy ha például megeszünk egy darab csirke mellett, abban is van természetes módon előforduló zsíradék, de ha például elkészítjük, akkor a készítés során szintén adunk hozzá zsíradékot, akár egy olaj formájában, tehát hogy ezek az élelmiszereink, ételeink, ezek természetes módon is tartalmaznak zsíradékot. Tehát az lenne a cél, hogy a hozzáadott zsíradék mennyiségét lehetőleg csökkentsük, illetve jól válogassuk meg, mert hogy nem mindegy, hogy a zsírbevitelünk az úgynevezett, így szokták általában megfogalmazni, hogy a jó zsíradékokból származik, itt gondolok elsődlegesen mondjuk a növényi eredetű zsíradékra, vagy mondjuk állati eredetűből. A kettő között az a nagy különbség, hogy a növényi zsíradékok nem tartalmaznak koleszterint, míg az állati eredetűek igen. Tehát, hogyha valakinek például magas a koleszterin szintje, akkor mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy lehetőség szerint növényi zsíradékokat használjon, és azok közül is azokat, amiknek több a telítetlen zsírsav tartalma. Például ilyen egy nagyon könnyen elérhető most már ugye az olívaolaj, amiből túl sok nem kell, de mondjuk egy kis kanálnyit egy salátára, vagy a kifőtt tésztára, vagy a rizshez hozzáadva teljesen jól lehet alkalmazni, és egy könnyen elérhető, beilleszthető zsíradék típus, és lehetőség szerint kevesebb állateredetű zsíradékot fogyasszon. Ez azt jelenti, hogy nem csak a sertészsírra, vagy a libazsírra, vagy a tepertőre gondolok, hanem húsok közül is azokat célszerű választani, amik úgynevezett soványabb húsok, és alacsonyabb a zsírtartalmuk. De a magas koleszterin szintnél maradva azért azt most már mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon fontos a táplálkozás, de a magas koleszterin szint csökkentése az elsődlegesen egy orvosi kompetencia, tehát hogy erre léteznek nagyon jó gyógyszerek most már, és a táplálkozás az mint, vagy az étkezés az mint egy kiegészítő tényező nagyon fontos mellette, de maga a gyógyszerek tudják csökkenteni a koleszterin koleszterin szintet, és megakadályozni azt, hogy ezekből a magas koleszterin szintből az érfalra kirakódó kis felrakódások esetleg leszakadjanak, és ugye ebből akár egy szívinfarktus vagy egy agyvérzés alakuljon ki. Tehát a magas koleszterin szintnél én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy ott az orvosi ajánlást azt mindenféleképpen tartsa be.
1: És hogyha már ilyen labor eredményeknek egy része is itt szóba került, ugye a koleszterin tekintetében, de ott van például az éjgyomri cukornak, vagy különböző értékeknek a mennyisége, és akár gyógyszeres kezelés mellett az étkezési szokások megváltoztatása kapcsán is mennyi idő szükséges, hogy mennyi idő lehet az, amikor már akár eredményben, vagy akár csak jólétben, egészségi területen észreveszi az ember, hogy történt valami változás a szervezetében.
0: Igen, igen. Ugye például, amit említett, a magas vércukorszint, illetve maga a cukorbetegség, az most már egy népbetegségnek tekinthető Magyarországon is. A másik probléma ezzel, hogy a cukorbetegségnek egyébként van egy úgynevezett előszobája, ez a cukorbetegséget megelőző időszak, amit úgy hívunk, hogy prediabetes, tehát a cukorbetegség előtti időszak, ami nagyon gyakran nem kerül fölismerésre, illetve nagyon sokszor maga az egyén sem veszi komolyan. Mert egy picit magasabb az éjgyomri vércukorszintem, vagy ha mondjuk az éjgyomri vércukorszintje jó, de mondjuk a terhelés után már magasabb az érték, akkor azt mondják az emberek nagyon sokszor, hogy most az az 1-2-3 mennyi számmal nagyobb érték, az még nekem nem fog olyan problémát okozni, holott magát a cukorbetegséget, egyrészt az, mikor az valóban megjelenik és manifesztálódik, azt az időszakot ebben az időszakban jól alkalmazott étkezési szokások megváltoztatással és életmódbeli változtatással nagyon jól ki lehet tolni, illetve lehetne fixálni. Tehát, hogy valahol ebben az időszakban kellene különösen odafigyelni arra, hogy az étkezési szokások megváltozzanak. Egyébként maga a vércukorszint, illetve ezek az értékek, azért ezek úgy viszonylag hamar, tehát ugye egy pár héten belül azért erre egy megváltoztatott étkezési szokásokra reagálnak, és ehhez azért én még mindenféleképpen hozzátenném, hogy ennek az egész állapotnak, vagy a cukorbetegség kezelésének a táplálkozás és a diéta az egy része, ehhez még hozzátartozik a tágabb értelemben vett életmódbeni változtatások is. És például gondolok itt a mozgásra, gondolok itt a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra, mert egyébként arról úgy hajlamosak vagyunk elfeledkezni, holott nagyon sokat hozzátesz az általános egészségi állapotunkhoz, vagy az előbb említett hosszú élet időszakához, hogy mennyit és milyen minőségben alszunk. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Na most ugye a cukorbetegség előszobájában ez az életmódbeli változtatások, ezek tulajdonképpen, ha nagyon idézőjelbe szeretném tenni, akkor ez semmi más, csupán az egészséges táplálkozás, amit mindannyiunknak, önnek, nekem, bárkinek így kellene táplálkozni. Ez azt jelenti, hogy ki kellene hagyni az étkezésünkből az úgynevezett egyszerű szénhidrátokat, kvázi a cukrokat. Gondolok itt olyanra, hogy kristálycukor, kockacukor, barna cukor, és hát nagyon sok hallgatónál valószínűleg nem leszek népszerű, de ide tartozik a méz is egyébként, mert a méz a szervezetünkben pontosan ugyanúgy viselkedik, mint a kristálycukor. Tehát ezek azok, amiket elsődlegesen el kellene hagyni, és emellett bevezetni egy rendszeres étkezést, ami mostani ajánlások szerint egyre inkább a reggeli, az ebéd és a vacsora. Tehát nem kellenek feltétlenül a kis étkezések, mert nem mozgunk annyit, nincs olyan fizikai aktivitásunk. Tehát ez a háromszori étkezés, aminek az alapját szintén ez alkotja, hogy legyen benne szénhidrát, legyen benne teljes értékű fehérje, legyen benne zsiradék, és legyen benne megfelelő rost. Tehát például mondjuk egy ebédnél ez egy nagyon-nagyon szerintem egyszerűen kivitelezhető történet, mert hogyha csak egy normál lapos tányérra gondolunk, és ezt a lapos tányért elosztjuk, félbevágjuk, és a fél tányérnak az egyik felét ketté osztjuk, és egy tulajdonképpen ott egy kvadliba betesszük mondjuk a húsokat, és abba akár egy csirkehúst, egy halat, egy sovány sertéshúst képzelünk el, a másik kvadliba betesszük az összetett szénhidrátokat, ami mondjuk valamilyen rizs, valamilyen tésztaféle, burgonya, hajdina, bulgur, tehát valamilyen összetett szénhidrátot tartalmazó élelmiszer, és a tányér nagyobbik fele, konkrétan, amit nem osztottunk két kvadliba, oda pedig zöldséget teszünk, és tulajdonképpen ez a tányér egy olyan ideális összetételű ebédet tartalmaz, ami bármelyikünknek jó. Jó a diabétesz előszobájában lévő egyénnek, és jó annak is, akinek nincsen még mondjuk ilyen problémája. Tehát ez a tányér, ez kvázi úgy néz ki, hogy a tányér nagyobb fele zöldségeket tartalmaz, a másik fele pedig ketté van osztva a szénhidrátra, illetve a teljes értékű fehérjére. És ami szép ebben az egészben, hogy a zöldségféle az tulajdonképpen bármi lehet. Tehát ott nincsen meghatározva, hogyha valaki a friss zöldséget szereti, és a jégsalátát, akkor az legyen jégsaláta, ha valaki a paprikát, a paradicsomot, az uborkát szereti, akkor legyen az, ha valaki a gyalult káposztát szereti, legyen az, ha savanyú káposzta, akkor legyen az, ha valaki a főtkel káposztát szereti, akkor lehet az is, ha valaki a sárgarépát szereti főzve, akkor lehet az is, tehát az a zöldség, kvázi úgy mondom, hogy mindegy. De lehet keverve például mondjuk egy nagyon-nagyon jó zöldségek, ugye a száraz hüvelyesek, amit előszeretettel ajánlunk. Egyrészt nagyon értékes a fehérje tartalma, másrészt nagyon jó a szénhidrát tartalma is, a rost tartalma. És ez a szénhidrát, ami benne van, ez egy olyan típusú szénhidrát, ami egyébként nagyon lassan emeli a vércukorszintet. És ez jó annak is, aki a cukorbetegség előszobájában van, illetve egy átlag embernek is. És akár össze lehet keverni egy kis főt babot mondjuk egy kis jégsalátával, egy kis lilahagymával, és kerülhet a tányérra ez is, mint zöldségféle. Tehát, hogy tulajdonképpen a zöldségfélék kiválasztásának azt gondolom, hogy tényleg csak az ízlés és a fantázia szab határt.
1: És ugye nyári étrenddel kapcsolatban beszélgetünk most így elsősorban, és ezért valljuk be, hogy ilyenkor azért a fagylalt, a jégkrém, ha nem is a mindennapok része, de azért talán érthető módon előkerül időnként, gyermekeknél talán különösebben.
0: Ugye, hogyha most itt a nyári, és akkor most tényleg azt gondolom, hogy akkor most az egészséges emberekről beszélünk, tehát akinek nincsen semmiféle alapbetegsége, vagy nincsen olyan állapot a szervezetében, ami miatt diétázni kell, hanem ő egy egészséges egyén, akinek nincsen semmilyen jellegű problémája, csak mondjuk itt van a nyár, és nagyon szereti a fagylaltot, akkor azt tudom neki javasolni, hogy fogyassz el nyugodtan, és lelkiismeret furdalás nélkül a fagylaltot és a jégkrémet, mert hiszen az egészséges táplálkozásnál nem győzöm hangsúlyozni, és semmi tiltás nincsen, mindent lehet fogyasztani, csak ugye mértékkel. Tehát a fagylaltot, hogy veszünk két vagy három gombóc fagylaltot, attól semmi problémánk nem lesz. Értelemszerűen, ha lehet választani, akkor azt mondom, hogy inkább fagylaltot együnk, mint fagylalt kelyhet, mert a fagylalt kehelybe abba általában még belekerül nem kis mennyiségű tejszínhaba tete, illetve mindenféle ilyen édes roletti, tehát mondjuk, ha a kettő közül választani kellene, akkor azt mondom, hogy inkább legyen a fagylalt, és a fagylaltnál is mondjuk osszuk meg, hogy legyen benne gyümölcsös fagylalt is, valamilyen gyümölcs alapú fagylalt, és legyen benne mondjuk egy tejszínes jellegű is, tehát hogy ne csak gyümölcsös, hanem a másik típusból is kerüljön bele, de ezt nyugodtan el lehet fogyasztani. Ugyanígy meg lehet enni egy jégkrémet is, hiszen a nyár ennek van itt a szezonja, tehát ez semmi problémát nem fog okozni. De maga az egészséges táplálkozásnál talán még egyfajta támpont lehet az is, hogy szoktuk emlegetni úgy mondjuk, hogy egy 80-20-as szabály. Tehát, hogyha az egészséges táplálkozást 80%-ban betartjuk, akkor a 20%-ba teljes nyugalommal belefér a fagylalt, belefér a jégkrém, belefér egy szelet sütemény, belefér egy csokoládé, tehát azt gondolom, hogy, és itt megint visszautalnék arra, hogy a fenntartható életmód, ami a legfontosabb, mert hogyha most nagyon szigorú szabályokat állítunk, akkor ezt ideig, óráig bírják egyébként az emberek, ki hosszabb, ki rövidebb ideig, de előbb-utóbb az a cérna az elszakad. Tehát, hogy azt mondják, hogy jó, akkor eddig és nem tovább, és ebből elég volt, viszont ez a 80-20-as szabály, ez megadja szerintem az egyénnek azt a fajta mozgásteret, amivel azt mondhatjuk, hogy akkor igen, most nyár van, elmentünk strandra, és ebédre megeszünk egy sajtos tejfölös lángost, és mindenkinek azt tudom mondani, hogy egészségére is nyugodtan egye meg. Hogyha arra van lehetősége, hogy ehhez a sajtos tejfölös lángoshoz, bár nem tudom, a strandok erre mennyire vannak berendezkedve, mondjuk eszik mellé egy kis adag görög salátát, vagy bármilyen salátát, akkor az már azt mondom, hogy teljesen komplett a történet. Tehát a lényeg az, hogy odafigyeljünk arra, hogy amikor van lehetőségünk az adott ételhez, akkor mindenféleképpen együnk hozzá valamilyen zöldségfélét is. És az már csak plusz adalék, hogyha mondjuk azt be tudja valaki illeszteni a mindennapi életébe, vagy hogy most divatos szóval mondják, ugye a rutinjába, hogy magát az étkezést azt valamilyen zöldségfélével kezdje. Ha csak ez egy pici kis tál, mondjuk egy ilyen kompótos tányi zöld saláta, az már egy nagyon-nagyon jó dolog, mert egyrészt ezek a rostok, amik bekerülnek a gyomorba, adnak egyfajta pici teltségérzetet is, tehát hogy utána már, ha valaki erre figyelni szeretne, már nem eszik olyan őrült nagy adagokat, másrészt pedig ez a rostok nagyon segítik azt, hogy az összes többi bekerülő ételből lassabban szívódjon föl a szénhidrát, lassabban haladjon végig a bélcsatornán, és nagyon fontos, hogy a bélrendszerünk egészsége szempontjából a rostbevitel az egy pótolhatatlan dolog.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikussal. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikussal beszélgetünk. Szóljunk itt az élelmiszerbiztonságról is, amelyet minden évszakban érdemes szem előtt tartani, de talán így nyáron a hőmérséklet miatt azért még több mindenre érdemes odafigyelni, igen, különösen bizonyos élelmiszerek tekintetében. Igen. Itt akár, hogyha készételekről, vagy akár ugye nyersanyagokról, igen, beszélgetünk.
0: Igen, bevásárolunk, és hogy ugye, hogy azt még hazavisszük, ugye ideális dolog, hogyha megvesszük a boltban mondjuk a húsokat, és mondjuk egy fél órán belül otthon vagyunk, és azt be tudjuk tenni a hűtőszekrénybe, és akkor ugye nem szakad meg ez a úgynevezett hűtési láncnak nevezett dolog, viszont nagyon sokszor ez nem kivitelezhető. Részben nem mindenki jár a boltba autóval, hanem valaki tömegközlekedéssel jár, és annak valószínűleg picit hosszabb idő, főleg, hogyha egy messzebb lévő boltban vásárol be. Ilyenkor azért azt szoktuk javasolni, hogy most már vannak ezek a szerintem mindenhol elérhető, bizonyos fokig szigetelt szatyrok, ilyen reklámszatyor félék, amiben mondjuk ezeket a húsokat bele lehet tenni. Na most, hogyha valaki esetleg picit felkészültebb, de azt gondolom, hogy ez talán egy picit azért a valóságtól elrugaszkodottabb, bár láttam már ilyet egyébként, hogy ez a kis jégzseli, nem az a nagy nehéz jégakú, hanem ezt a jégzselit berakták ebbe a szatyorba, és így mentek egyébként, előttem vásárolt egy hölgy múltkor a hentesnél, hogy benn volt két ilyen jégzseli ebbe a kis szigetelt szatyorba, és abba rakta be a húst. Valószínűleg ő tudja azt, hogy ő picit később fog hazaérni, és mondjuk azért 30-40 fokban, ami ott például június végén is volt ugye itt, azért ott könnyebben megromlanak egyébként ezek az élelmiszerek, tehát a húsok, a tejtermékek, a tojás, ugye ezek különösen kardinális élelmiszerek, illetve az ezzel készült ételek is. Tehát én mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ami esetleg mondjuk a téli időszakban nem okozott gondot, hogy mondjuk az ebédről megmaradt húslevest, az picit később raktuk be a hűtőbe, erre nyáron azért fokozottan figyeljünk, és lehetőség szerint ne is úgy hűtsünk ki egy levest, hogy ott hagyjuk a tűzhelyen, és majd amikor kihűl, berakjuk, hanem inkább engedjünk valamibe hideg vizet, hűtsük le, és minél hamarabb tegyük be a hűtőszekrénybe. De ez tulajdonképpen igaz akár a gyümölcsökre is, tehát mondjuk egy félbevágott dinnyére, ugye azért a nyárnak az egy nagyon tipikus gyümölcse, egyrészt jobban is szeretjük hidegen, vagy hát az emberek döntő többsége jobban szereti hidegen, másrészt ugye ott szintén azért a gyümölcsnek is ez a, nem mondom, hogy romlási folyamata, hanem inkább ez a picit felpuhulása, ugye gyorsabban megy végbe, hogyha meleg helyen van. Tehát ezért szoktuk javasolni, hogy a gyümölcsöket is célszerű hűtőszekrényben tartani, ugye lehetőség szerint az alsó rekeszben. Bár most már nagyon sok olyan hűtőszekrény is van, ahol külön rekeszt biztosítanak mondjuk a zöldségféléknek, külön a húsféléknek, mert hogy ugye ott a hőmérséklet eltérő. Tehát azért mindenféleképpen törekedjünk arra, hogy minél hamarabb betegyük ezeket az élelmiszereket, illetve hát ugye a fagyasztó szekrényünk is most már egy nagyon nagy segítség, hiszen azért tudunk például mondjuk húsokból is úgy előre vásárolni, hogy lefagyasztjuk, és amikor szükséges, akkor azt felolvasztjuk. Mert ugye a felolvasztásnak is van azért szabálya, hogy nem az az ideális, hogy kivesszük a húst a fagyasztóból, kitesszük a napra, és pillanatok pillanatok alatt fölolvad egyébként gyorsítva a főzési folyamatot, hanem igazából a húsnak a fagyasztóból, ha kivesszük, akkor azt a hűtőszekrénybe kellene betenni, és ugye azon a plusz 4-7 fokon kellene neki fölolvadni. Tehát, hogy ez lenne az igazán szabályos. Általában ugye nem így csinálják az emberek, és utána azért ennek a hús még ki van téve hőkezelésnek, mert megfőzzük, megsütjük, de igazából ez lenne tulajdonképpen a szabályos.
1: Vagy a vízben kiolvasztás az?
0: Nem igazán nem jó, ha gyorsan olvad ki a hús. Tehát, hogy itt az lenne a lényeg, hogy ez lassan olvadjon ki egy állandó hőmérsékleten. De mindenki olvaszt ki forró vízben húst, főleg mikor nagy bajban van, és hirtelen kell előkapni a fagyasztóval valamit, vagy akár mondjuk egy mikrohullámúban is ki lehet olvasztani. Tehát ezek azért úgy beleférnek a hétköznapokba, csak inkább a szigorú szabályt mondtam volna, de persze.
1: De ne ez legyen az általános.
0: Így van. Viszont a fagyasztóban én azt mondom, hogy tehát most már azért van lehetőségünk mondjuk a húspótlására. Tehát, hogy nem érdemes hosszú hónapokon keresztül fagyasztani a húsokat a fagyasztószekrényben, hanem inkább azt mondom, hogy azért fél éven belül ezeket használjuk föl, inkább pótoljuk frissel. Egyébként én saját tapasztalatból is tudom, hogy rá kell írni arra a fagyasztózacskóba, hogy mi van benne, és leginkább, hogy mikor tettük be, mert amikor betesszük, és nem írjuk rá, és itt saját magamat is egyébként tudom példának felhozni, akkor még azt mondom, fogok én arra emlékezni, de nem fogok rá emlékezni, úgyhogy ez célszerű ráírni a dátumot, és akkor értelemszerűen mindig azokat felhasználni, amiket leghamarabb tettünk be végül, vagy legkésőbb, és ugye minél frissebbeket hátratolni, és ugye a bent lévők pedig előrehozni és azokat felhasználni. Viszont nyáron a gyümölcsöknél egy nagyon jó tartósítási mód egyébként a fagyasztás, és mondjuk például, hogyha most a megynek, már ugye a cseresznye az lement, de mondjuk akár egy meggyet, azt nyugodtan le lehet fagyasztanunk úgy, hogy akár kimagozzuk, és azért az télen egy nagy segítség, akár egy gyümölcslevesnél, vagy egy gyümölcsmártásnál, vagy ha csak egy valamilyen gyümölcsös süteményt szeretnénk készíteni, és azért ezeknek a lefagyasztott gyümölcsöknek a szavatossági ideje azért egy 8-12 hónap, tehát azt azért a téli időszakban azért föl tudjuk használni.
1: És most még itt a nyári étrendhez kapcsolódóan a folyadékfogyasztásról szólunk, ami elengedhetetlen.
0: Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy ugye a folyadékfogyasztás egész évben nagyon fontos, tehát nem csak nyáron, az ugyanúgy fontos télen és ősszel is, viszont a nyár az ugye azért picit jobban előtérbe kerül, mert ugye a magasabb hőmérséklet miatt a szervezetünknek a hőleadása nagyobb, és ezzel folyadékot veszítünk. És nem csak folyadékot veszítünk, hanem ezzel veszítünk különböző ionokat és ásványi anyagokat is. Tehát, hogy ezért szoktuk nyáron mondani, különösen, de hozzátéve még egyszer, hogy az év egész időszakára igaz, hogy folyadékot nem úgy kell fogyasztanunk, amikor már hú, de szomjas vagyok, gyorsan iszok valamit, hanem lehetőség szerint a folyamatos folyadék utánpótlásra kellene figyelnünk. Tehát amikor már azt érezzük, hogy hú, de szomjas vagyok, az már egyébként körülbelül egy ilyen 1-2%-os dehidráltsági állapotot jelent a szervezetben. Tehát azt tartjuk talán a legideálisabbnak, és ez nagyon fontos, hogy például arra a június végi melegre visszagondolunk, arra a plusz 40 fok körüli hőmérsékletre, ott akár mondjuk a napi folyadék igényünk egy 4-5 literre is megnőhet. Tehát, hogy főleg, hogyha valaki tevékenykedik, értelemszerűen, ha bennülünk egy légkondicionált lakásban vagy irodában, akkor azért kevesebb folyadékot veszítünk, de onnan is előbb-utóbb ki kell mennünk, és el kell mennünk az autóig, vagy föl kell szállnunk a buszra, tehát hogy azért mozgunk, tehát hogy mindenféleképpen odafigyeljünk, és arra, hogy ez lehetőség szerint rendszeresen történjen meg a nap folyamán. Tehát, hogy ne egyszerre, hanem mondjuk ugye egy óra alatt mondjuk ígyunk meg mondjuk 2 pohár vizet.
1: És igen, az sem mindegy, hogy mit, még hogyha itt a minőségről szól.
0: Igen, hát ugye...
1: Vagy a hőfokról, bocsánat.
0: Igen, mondjuk ugye én mindig el szoktam mondani, hogy Magyarországon a csapvíz az iható. Tehát, hogy nem kell feltétlenül ásványvizet innunk. Tehát, hogy egyébként a csapvíz az teljesen jól iható, és ha otthon vagyunk, például mondjuk akár egy idősebb emberre gondolva, mondjuk akár csinálhat olyat is, hogy betesz egy kancsóba csapvizet, abban mondjuk belerak egy kis citromot, vagy belerak egy kis uborkát, tehát ugye ez egy ilyen ízesített víz formájában, és az beteszi a hűtőbe, hogyha hidegebben szereti fogyasztani. Nem mindenki szereti egyébként a hideg italokat, még nyáron sem, tehát ez mindenki egyénileg eldönti, hogy hidegebbet vagy melegebbet szeretne fogyasztani, de ami nagyon fontos, hogy ez a folyadékpótlás ez lehetőleg ne cukros üdítőkkel és ne cukros italokkal történjen, mert akár egy egy gyümölcsteát egyébként cukor nélkül is meg lehet inni, de ha egy egészséges emberre gondolok, akinek nincsen semmiféle problémája, és ő mondjuk teljesen cukor nélkül nem tudja meginni a teát, akkor azt szoktuk javasolni, hogy lehetőség szerint ez minél kevesebb legyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egy bögre teában mondjuk maximum egy csapott fél teáskanálnyi cukor kerüljön. De ízesíthetjük tényleg bármivel, akár egy citrommal, egy uborkával, vagy mondjuk nagyon finom például, hogyha valakinek van otthon, és most már ilyen kis cserében is lehet kapni mondjuk mentája, és akkor megmossa ezeket a mentaleveleket, és azt beáztatja vízbe. Tehát, hogy ezeket a vizeket, hogyha valaki szeretné, akkor ezt lehet ízesíteni. És ugye egy külön kategória, ha mondhatom így, ugye a nyáron sportolóknak egészségben, hát ugye nyáron is azért illene nekünk valamit mozogni és sportolni, jól időzítve természetesen ennek az idejét, tehát ezt mondjuk lehetőség szerint mondjuk ne a déli időszakra, hanem vagy akkor a reggeli, vagy inkább a késő esti időszakra célszerű, és ugye a sport az egy különösen fontos része, az, hogy a folyadékbevitel az megfelelő legyen. És itt nem csak a versenysportolókra gondolok, hanem abszolút egy hobbi sportolóra is, aki mondjuk esténként kimegy és kocog egy fél órát, akkor egyrészt célszerű olyan helyen futni, vagy beidőzíteni ezt a kocogást, ahol mondjuk vannak ilyen kutak, vagy ilyen kis ivókutak, azért most már nagyon sok helyen felszerelnek ilyet, vagy ha nem, akkor meg célszerű vinni magával, mert hogy egyébként egy átlagos hobbi futó mondjuk egy 30-40 perces kocogás alatt akár mondjuk egy 6-7 deci folyadékot is elveszíthet. És ugye ez úgy lehet, hogy akkor per pillanat föl sem tűnik, főleg mondjuk úgy, hogyha esetleg még a szél is lengedez, és nincs olyan meleg, de hogy mindenféleképpen a sportolás alatt, és nem csak a kocogásra gondolok, hanem szerintem nagyon jó nyári hobbi mondjuk a kerékpározás, ott szintén ugyanilyen fontos a folyadékfogyasztás, és itt, hogyha a családok mennek, akkor meg különösen lényeges, hogy a gyerekeknek is, mert ugye ők aztán elragadja őket a hév, és akkor tekernek, inni meg elfelejtenek, tehát hogy mindenféleképpen nagyon fontos a folyadékbevitel. A folyadékbevitelre még annyiban egy pár mondat, hogy egyébként folyadékot viszünk be, például, hogyha leveseket készítünk, mondjuk akár egy zöldséglevest, vagy egy gyümölcsleves elkészítésénél, ugye, illetve magának a zöldségeknek és gyümölcsöknek is van egy természetes víztartalma. Tehát például a zöldségfélék közül az uborkának, a paradicsomnak kimagaslóan magas a víztartalma, vagy a gyümölcsök közül a dinnyeféléknek, ugye a görög dinnye, sárga dinnye, a jó minőségű vagy jó típusú őszi baracknak is ugye magas a víztartalma, tehát ezeket nyugodtan azért úgy bele lehet kalkulálni, és ezeknek a nyári időszakban való rendszeres fogyasztása részben segít, hogy a folyadékpótlásunk megfelelő legyen, részben pedig miután szezonális gyümölcsökről beszélünk, ugye a vitamin és ásványanyag ellátottságunkat is segít biztosítani. Ugye a nyári időszak, és itt visszatérek erre a 80-20-as szabályra, azért gyakran grillezünk kín, főzünk, sütünk, nyáron is vannak születésnapok, névnapok, amiket megünneplünk, és ugye ilyenkor előkerülnek különböző alkoholos italok, amik szintén beleférnek ebbe a 20-as szabályba, tehát hogy mértékkel nyugodtan lehet ezeket fogyasztani, viszont figyelembe kell venni azt, hogy akár az alkohol, akár a kávé, tehát aminek mondjuk koffein tartalma van, ezeknek van egy úgynevezett diuretikus hatása, tehát hogy gyorsítja a víz kiürülését a szervezetünkből. Tehát az a lényeg, hogyha akár alkoholos italt fogyasztunk, akár például kávét, akkor ahhoz mindig igyunk valamilyen vizet, amit tulajdonképpen ezt a kiürített folyadék mennyiséget segít pótolni. És hát ugye az alkoholnál, illetve, de ide tartozik egyébként a koffeines italok is, szerintem ebbe a 20%-ba beleférnek, viszont itt is ugye a kulcs az a mértékletesség, tehát hogy egyfajta mértéket tartsunk, bár mondjuk most már ugye az, ami kardiológiai álláspont volt, hogy bizonyos egységnyi alkoholfogyasztás a nőknél, illetve férfiaknál segít megelőzni a különböző szívérrendszeri szövődményeket, ez egyébként most már megdőlni látszik, sőt, talán mondhatom, hogy megdőlt, tehát most jelen pillanatban a tudomány álláspontja az, hogy egészséges mennyiségű alkohol fogyasztás nincs. Tehát, hogy ez picit változott, de még egyszer hozzátéve azt, hogyha most valaki mondjuk grilleznek, vagy elmennek strandra, és ott megiszik egy fröccsöt, vagy megiszik egy korsósört, az ég egyet a világon semmiféle problémát nem fog okozni, hanem ugye a legfontosabb az a mérték, illetve az, hogy a fröccs és a sör az nem folyadékpótlás. tehát az a szervezetünkből inkább fokozza a folyadék kiáramlását, tehát az még igényel plusz vízfogyasztást is.
1: Talán a mértékletesség, amit a legfontosabbnak tartanak kiemelni, így összefoglalul, hogyha akár a nyári étrendről, vagy úgy általában a táplálkozásról beszélgetünk?
0: Igen, azt gondolom, hogy a mértékletesség és a mindennapi életünkben való beilleszthetőség. Tehát, hogyha valakinek olyan a munkahelye, olyan az életritmusa, hogy ő délben nem tud meleg ételt enni például, akkor ez neki egy percig ne okozza a lelkiismeret furdalást, akkor ő azt az ebédet meg tudja oldani kvázi egy jól elkészített szendvicssel is. Tehát, hogy ami beilleszthető és ami komfortosan tartható, ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem igényel odafigyelést, vagy nem igényli az egyén részéről azt, hogy érezze ő is, hogy egyébként a saját testéért, a saját egészségi állapotáért elsődlegesen ő a felelős. Tehát senki helyett nem tud, akármilyen szuperül működik egy országban egy egészségügy, vagy akármilyen szuper egészségügyi személyzet van, senki helyett nem tudja az életét élni, és az életmódját befolyásolni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az egyén érezze az ő saját felelősségét abban, hogy egyrészt az egészség megőrzés szempontjából, másrészt, hogyha már kialakult valamilyen betegség, akkor annak a betegség kezelésében is az egyénnek a szerepe az kulcsfontosságú. Tehát hiába vannak nagyon jó gyógyszerek, az nem fogja megoldani, nem fogja helyettesíteni azt, hogyha mondjuk neki az az orvosi javaslat és hogy rendszeresen naponta sétáljon 30-40 percet, akkor olyan pirula, amit beveszek, és azzal kiváltom a 30-40 perc sétát, olyat még nem találtak ki, de valószínűleg nem is fognak kitalálni. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy lehet, hogy közhelyszerűen hangzik egy kicsit, de hogy a saját egészségét és a saját életmódját úgy vegye a kezébe, és értsük meg azt, hogy ezért mi tudunk tenni a legtöbbet.
1: Még ehhez kapcsolódóan egy gondolat, vagy egy kérdés talán belefér, hogyha az egyéni felelősséget ugye felnőttként itt gyermekeinknek is úgy igyekszünk átadni, hogy egy bizonyos kor után már ők is valamelyest ezt tudják kezelni, illetve ugye olyan mintát lássanak, vagy olyan példát lássanak, ami mentén kialakulnak ezek a táplálkozással kapcsolatos szokásaik is, de árthatunk-e azzal például, hogyha erőltetünk akár egy ételt, egy ételtípust, vagy magát az evést?
0: Itt most ugye akkor a gyerekekre gondolunk elsődlegesen. Tehát mindenféleképpen az étkezésnél soha nem jó, ha bármit is erőltetünk, mert hogy olyan, hogy egyéni ízlés, és valamit szeretek, és valamit nem szeretek, ez szerintem egy teljesen általános és egy elfogadott dolog. Nekem is vannak olyan ételek, vagy élelmiszerek, amit nem szeretek, és akkor azt nem eszem meg. És ez egyébként a gyerekeknél is pontosan ugyanígy van. A gyerekeknél én inkább azt gondolom, hogy ami a szülő felelőssége, vagy a felnőtt felelőssége, hogy megmutasson neki sok féle típusú ételt és élelmiszert, kóstoltassa meg, és abból ő ki fogja tudni válogatni, amit ő szívesen elfogyaszt. Mert lehet, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk a főzelékek közül, ami tudjuk, hogy egy nagyon egészséges, nyáron kifejezetten szezonális, és én azt mondom, hogy én egy hétig tudnék tök főzeléket enni, és biztos lesz olyan gyerek, aki mondjuk a tök főzeléket megkóstolta, és azt mondta, hogy soha nem eszik többet, mert ez neki nem ízlik, viszont mondjuk szereti a lencsét, és szereti a sárga borsót, akkor neki csináljunk lencsét, vagy sárga borsót. Tehát, hogy a gyerekeknek is van egyfajta ilyen ízlése, inkább a gyerekeknél szerintem nagyon sokrétű ez a probléma, ami nagyon nagy gond a gyerekeknél, az a gyerekkori elhízás, és ennek egyrészt gyerekkorban is vannak már káros hatásai, és ezt egyébként a gyerek viszi magával az egész életében, tehát élete végéig. Tehát, hogy egy gyerekkorban kialakult elhízás, az az ő későbbi életére és egészségére is hatással van. Tehát, ami szerintem nagyon fontos a szülőknél, hogy igenis figyelni kell a gyereknek a testcsúlyára, és ugye most már ezért mondom, hogy ez egy nagyon sokrétű dolog, mert mondhatjuk azt, hogy régen nem ültek ennyit a gyerekek a számítógép előtt. Na most azzal, hogy régen mi volt, azzal a jelen helyzetet soha nem fogjuk tudni megoldani. Tehát, hogy arról, hogy beszélünk, hogy én 40 évvel ezelőtt milyen, vagy 50 évvel ezelőtt milyen gyerekkorom volt, az jelen per pillanat 2026-ban nem átültethető. Tehát nekünk ezzel a helyzettel kell valamit kezdenünk, ami most van. Igen, többet ülnek a számítógép előtt, igen, többet foglalkoznak telefonnal, de a szülőnek a felelőssége az, hogy például mondjuk chipset a gyerek szökőévbe egyszer egyen, és ne az, hogy egy mindennapi, megint használva ezt a divatos szót, de nagyon sok gyereknél mindennapi rutin ez, hogy ő vesz egy zacskó chipset, és tulajdonképpen minden nap megeszi. Az, hogy kap a gyerek csokoládét, ez egy teljesen természetes dolog, de azt a csokoládé mennyiségét, és hogy mikor kapja a gyerek, azt kell a szülőnek szabályoznia. Vagy az, hogy az a gyerek mennyit mozog, azt igenis, hogy kell a szülőnek szabályoznia, és én azt is elfogadom, hogy nagyon sok szülő van, aki nagyon elfoglalt, és mondjuk biztos, hogy szívesen ki is menne esténként biciklizni, vagy kocogni, vagy ezekre a kültéri fitnesszarkokba a gyerekekkel játszani, de mondjuk nincsen rá ideje. Akkor viszont meg kell keresni a gyereknek azt a mozgásformát, amit akár szervezett körülmények között is, de tud végezni. Illetve a másik, hogy az iskolai testnevelés alól is, tehát hogy szerintem a gyereknek azt kellene otthon hallania, hogy igen, jó, hogy van testnevelés órád, mert 45 percet akkor mozogsz, és nem arról, hogy ülsz egyébként egész nap az iskolapadba, és a testnevelés órán is a futást próbáljuk meg valahogy kikerülni, ne akarjuk kikerülni, hanem ez igenis, hogy a szülőnek a felelőssége, és nem igazán erről szól most ez a téma, de én folyamatosan azt tudom mondani, hogy az elhízás gyerekkorban jelenleg Magyarországon egy nagyon-nagyon komoly probléma. Sokkal többet esznek a gyerekek kalórikusan, amitől értelemszerűen híznak, mert kevesebbet mozognak. És még egyszer mondom azt, hogy most arról beszélünk, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt, az a jelen helyzetet nem oldja meg. A jelen helyzethez kell alkalmazkodnunk, és erre kell egy megoldást találni, és kialakítani a gyerekekben azt, hogy mindenféle aktivitást meg kell, hogy tudjon idézőjelbe ragadni, tehát, hogy menjen föl lépcsőn, tehát ne szoktassuk rá a liftre. Mondjuk azt, hogy mi jössz hazafelé, akkor szállj le két megállóval hamarabb, és gyalogolj haza tempósan. Tehát, hogy azért ez igenis hogy a szülőnek a felelőssége.
1: Ebben a témában is nagyon sok hasznos gondolatot hallhattunk most itt műsorunk végén, és talán még ezt a kérdést is a későbbiekben részletesebben is tudjuk folytatni, és köszönjük a nyári étrenddel kapcsolatos hasznos tanácsokat is, és hogy itt volt velünk ebben az órában is beszélgethettünk. Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és minden hallgatónak a nyár további részére nagyon kellemes nyarat kívánok, és jó pihenést.
1: Hallgatóink nevében is köszönöm, köszönjük szépen, és viszont kívánjuk önnek is.
0: Köszönöm szépen.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 7. és 8. verseiből hallgassuk meg. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e neki inkább? Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél és igyál. A bibliai Józsefre szeretnék utalni, aki amikor Egyiptomban a testőrök parancsnokának, Potifárnak a házába kerül. József mindent elvégzett. És aztán mennyi jutalmat kapott ezért? Milyen hűséggel, milyen szorgalommal szolgált, és börtönbe került. Látjuk, hogy még Istennek különlegesen sokra jutott szolgái is, nem úgy jutalmat kapnának a szolgálatukért, hanem megaláztatást szenvednek el. Hogyha szolgálatodat elvégezve nem hogy jutalmat kapnál, hanem még kritikát kapsz, gondolj az Úr Jézusra, Józsefnél nagyobbra, aki annyi embert jól tartott, annyi beteget meggyógyított, halottakat támasztott, leprásokat megtisztított, és keresztre juttatták. Vajon ez a világ változott azóta? Vajon megbecsüli azóta jobban a világ azokat, akik hűségesen szolgálnak? Fel kell készüljön a mindenkori tanítvány arra, hogy nem lesz megbecsülve. Némelykor mi megsértődünk, hiúságunk és a büszkeségünk hajó töröttjei leszünk. Még azt sem mondták, hogy köszönöm. Semmire sem méltattak. Az Úr Jézus Krisztus szerénységre int bennünket, mindenkori tanítványokat. A lelkipásztort is, az édesapát, az édesanyát, a gondnokokat, a presbitereket, szerénységre inti még a gyermekeket is. Úgy végezzük a szolgálatunkat, hogy tudjuk, kötelességünk volt ezt tenni. Korintusban sok probléma adódott. Pártoskodás volt, egymásnak feszülő indulatok. És egyesek azt mondták, hogy én Pálé vagyok, mások azt, hogy én Péteré, megint mások azt, hogy én Apollósé. Voltak, akik azt mondták, én Jézusé. Akkor föltette annak idején Pál apostol ezt a kérdést a pártoskodó korintusiaknak, hogy kicsoda Apollós, és ki vagyok én, Pál? Kérdi tőlük. Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. Mindenki úgy szolgáljon, ahogy megadta neki az Úr. Az igéből tehát kiérződik egyfajta szigorúság, amit puritán őseink, egyszerű fehér templomokban járó református hitvallóink jól ismertek. Ennek a puritánságnak, egyszerűségnek a lelkületével tették azt, ami az ő dolguk, és nem vártak érte fizetséget. Valahogy mi oda kerültünk lassan, amit a régi latin közmondás kapcsán a világ is tanít. Do ut des, adok, hogy én is kapjak. Érdemeket szerezzek, vagy legalább kitüntetést, dicséretet kapjak. Hogy vagy ezzel? Lemondanál a további szolgálatról? Hát ezeknek az embereknek, ezeknek érdemes. És az Úr Jézus Krisztus mondott ilyet, hogy érdemes. Áltott csöndesen, áltott vádlói előtt, mint néma juh az ő nyírói előtt, és imádkozott azokért, akik gúnyolták és csúfolták. Nem értették, hogy majd végül, majd később sokan megértsék és hitre jussanak. A mai igemagyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Edel lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első 3 napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, amelyek megalapozzák a hazai közlekedés modernizálását. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a két új társaság révén még az idén kiírhatják a járműbeszerzési közbeszerzéseket. A tervek értelmében lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit is vásárolnak. Az Országos Közlekedés Szervező feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és egységes rendszerré szervezése. A Magyar Vonatflotta ZRT pedig állami flotta kezelőként és vonatleasinggel foglalkozó társaságként kezdi meg a működését. Zala-Szentgróton és a környező 28 településen rendeződni látszik a több mint egy hónapja tartó másodfokú vízkorlátozás helyzet egy új víznyerőkút sikeres üzembe helyezése után. Baracskai József polgármester tájékoztatása szerint a tározókat lassan sikerül a megfelelő szintre tölteni, de a hőségriadó miatt a korlátozásokon egyelőre nem enyhítenek. Az ellátásbiztonság hosszú távú növelése érdekében már is tervezik egy újabb kút fúrását, valamint egy korszerű távvezérlésű felügyeleti rendszer kiépítését. A veszélyhelyzet enyhítésére a Coca-Cola felajánlásából az önkormányzat munkatársai, diákok és önkéntesek segítségével mind a 2700 helyi háztartásba egy-egy karton ásványvizet juttattak el. Ezt megelőzően a Penny Market két kamionnyi adományát is szétosztották mind a 29 érintett település lakói között a kritikus időszak átvészelésére. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-ig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés, az árnyékolás, valamint a medencék hőmérsékletének optimalizálása. A szállodákban, a vendégszobákban 25, a közösségi terekben pedig 26 fokos hőmérséklet szabályozást javasolnak. A nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejét a 10 és 17 óra közötti időszakra korlátoznák. A falusi turizmus szolgáltatóit is arra kérik, hogy mérsékeljék az áramfogyasztást, és ne használják az ivóvizet öntözésre. Mihály de Ruyter admirális előtt tisztelgett az idei kék szalag vitorlás versenyen a híres Nemere 2 hajó legénysége. A 350 éve elhunyt holland hajós 1676-ban 26 magyar protestáns gájra prédikátort szabadított ki. A Nemere 2 vitorlásán elhelyezett emlékgrafikát a Károli Gáspár Református Egyetem kezdeményezésére készítették el. Az egyetem kancellárja szerint fontos megemlékezni a hitükért szenvedőkről és a holland-magyar történelmi kapcsolatokról. Még hosszú ideig tarthatnak a tűzoltási munkálatok Érdés Százhalombatta között az égő komposzt miatt. A katasztrófavédelem szombati közleménye szerint a hatalmas mennyiségű hulladék felét már sikerült átmozgatni. A tűzoltó egységek még kedden délután munkagépek segítségével sikeresen körülhatárolták a tüzet. Csütörtök reggel óta a vízsugarakkal, homlokrakodókkal és víztartályos járművekkel hűtik a folyamatosan megbontott kupacokat. A helyszínen a munkálatok a nehéz körülmények ellenére jelenleg is töretlenül zajlanak.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Fodor Gusztáv református lelkész, a Magyar Református Szeretett Szolgálat első munkatársa. Felidézzük vele az MRS alapítását, küldetését és a legemlékezetesebb történeteket az első 5 évről, amelyet az MRS kötelékében töltött.
2: Szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljáról segélyeket kivinni mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év. A legszebb.
1: Mai vendégünk tehát Fodor Gusztáv református lelkész, az MRS egykori első munkatársa, adománykoordinátora, aki egyébként ma Tisza Szent Imre polgármestere. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Fodor Gusztávot egy szakmai egyeztetésen érte utol az elhívás, hogy egy református jótékonysági szervezetben dolgozzon, de ő akkor még a Dorcas nemzetközi segélyszervezet kárpátaljai vezetője volt. Ám szervezet lobbizott, javasolt, és végül egy sikeres adománygyűjtés nyomán ő lett a Magyar Református Szeretett Szolgálat első hivatalos munkatársa. Vallja, hogy a lehetőséget, a növekedést mindig Isten adja. És Isten kihívások elé is állít. Munkája során Fodor Gusztáv segített már például Burmában egy ciklont követően, máskor Haitiben egy földrengés után. Vallja, idézem, egyházunknak van elég szeretete és hite a magas falak előtt, és vagyunk annyira talpra esettek, hogy azt a világ bármelyik részébe el is tudjuk juttatni. Az egykori első munkatárs, ma már Tisza Szent Imre lelkésze és polgármestere, de az MRS-től azóta sem tudott elszakadni. Ismerjék meg Fodor Gusztávot, és azt, hogy 20 évvel ezelőtt hogyan született meg a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Neked honnan gyökerezik az, hogy figyelsz másokra, hogy adományozol, hogy neked ez fontos? Emlékszel-e arra, hogy mi volt az első adomány, amit te adtál? Valamilyen gyűjtéshez hozzájárultál, vagy valakinek odaadtál valamit, ami a tied volt, és lemondtál róla, hogy neki jobb legyen. Emlékszel-e erre?
2: 1992 és 97 között én a Budapesti Református Teológia Akadémiának voltam a diákja. Én Budapesten tanultam. Ha jól emlékszem, akkor minden teológiára öten jöttünk Kárpátaljáról, a budapesti

0: dolgoztam, és megszerveztem a kocsit, sofőrt, pénzt szereztem, és ilyen kis komplet kis missziókat folytattam. Ilyen szeretetszolgálati missziós útjaim voltak.
1: És miért? Mindezt abból az ébredési történetből, amit az előbb elmeséltél, ez a válasz erre, hogy ez volt a motiváció, vagy teológusként miért volt ez neked fontos?
0: Ugyanazt a kérdést akartam körbejárni és megvalósítani, ami gyakorlatilag minden hívő embernek lenne a kötelessége. Azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amit Istentől kapunk a vele való kapcsolatban, azt nekünk kötelességünk továbbadni. És nem akarok poénokat lelőni, hogy miért lett a Református Szeretett Szolgálatnak a weboldala jobbadni.hu, de ez az ige, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, ez az ige visz a legközelebb ahhoz a csodához, amiből az egyház él. És ez pedig nem más, mint Jézusnak az odaadása, ennek a szellemisége, annak a felfedezése, annak az elfogadása, annak az apró pénzeváltása, és annak a kegyelemnek a továbbadása.
1: Kárpátaljáról hogyan kerültél Magyarországra? A teológiát itt végezted, de utána még hazamentél-e? Mi volt az a döntés, hogy életvitelszerűen Magyarországon folytatod az életedet? Mert nyilván ez az MRS alapításához ez is hozzátartozik szerintem.
0: Gyakorlatilag teológiát ott végeztem el, nagyon jól éreztem magam. 97. októberében én hazakerültem Kárpátaljára. Én haza akartam menni. Voltak, akik maradtak Magyarországon, de én úgy döntöttem, hogy haza akarok menni, és akkor Szürtén, Ráton és Minajba kaptam szolgálati lehetőséget. Frissen, fiatalon 3 gyülekezetet kaptam meg az Ung megyébe, és nagyon érdekes, hogy ugye a Református Szeretett Szolgálatnak a munkája, meg az a tudása, az a tudás az ott kezdődött el. Miért? 98-ban volt egy hatalmas felső tiszavidéki árvíz, és engem ez az árvíz beszippantott, és több segélyszervezet megkeresett, hogy nem akarok-e se kamionokat fogadni, és kamionokat szétosztani. És én igen mondtam erre a szolgálatra. 99-ben megkeresett a Dorcas nemzetközi segélyszervezet, és megkérdezték, nem akarok-e újra alapítani egy segélyszervezetet, nem akarunk-e része lenni egy nagy nemzetközi segélyszervezet hálózatnak, aminek Hollandiában van a központja. Gyakorlatilag én akkor erre igen mondtam, alapítottunk ott egy irodát, alapítottunk ott egy raktárat, és én 98-tól 2006-ig lelkész is voltam, és a Dorcas segélyszervezetnek voltam Kárpátalján a koordinátora. Engem a Dorcas segélyszervezet tanított meg arra, hogy hogyan lehet egy segélyszervezetet vezetni, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell adományokat gyűjteni, hogyan kell segélyeket osztani. Adott nekem egy olyan rutint, ami rutin nélkül 2006. március 30-án, pontosan 20 évvel ezelőtt, én oda mentem Cibere Károly elnök úrhoz, és én akkor felajánlottam neki, hogy csináljuk meg a Református Szeretett Szolgálatot. Enélkül a tudás nélkül, enélkül a tapasztalat nélkül nem lett volna bátorságom egy ilyen nagyon komoly vállalkozásba belekezdeni. De akkor én már 98-tól 2006-ig beledolgoztam magam. Én voltam Afrikában, a Dorcas segélyszervezettel egy tanulmányúton, számtalanszor voltam Hollandiában, voltam Szibériában, a sarkörön túl a nyenyeceknek vittünk támogatást. Tehát engem a Dorcas kiképzett arra, hogy hogyan kell működtetni egy segélyszervezetet. Tehát nekem, én kaptam egy ilyen előképzettséget, és gyakorlatilag el tudom mondani 20 évre visszamenőleg, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány, a segélyszervezet nagyon sok mindenben még azt a rutint követi, ami gyakorlatilag ott maradt a Református Szeretett Szolgálatban.
1: És azt a pillanatot fel tudod-e idézni a dorkaszos időkből, 98 és 2006 között, ez 8 év, amikor úgy érezted, hogy jó ez, amit csinálunk, izgalmas, szolgálhatok, szeretem, de jobb lenne egy református sajátot alapítani.
0: Világosan megvannak ezek a pillanatok, mivel 2006-ban a református egyházunknak a zsinata már foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a református egyház akar egy saját segélyszervezetet, aminek az identitása református. 2006, talán januárjában a püspöki hivatalban volt egy olyan találkozó, egy olyan diplomáciai találkozó, amikor a Nemzetközi Dorcas igazgatója, a Magyarországi Dorcas igazgatója

0: helyén leültünk, és Cibere Károly elnök úrral és Bölcs Képiskök úrral tárgyaltunk arról, hogy mi lenne, ha a Dorcas együttműködne az egyházzal, az egyház együttműködne a Dorcas-szal, és akkor lenne egy ilyen református identitáshoz közel álló keresztjén segélyszervezete az egyháznak. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát lehet, hogy nekem a másik, az asztal másik végén lenne a helyem református lelkészként a református egyházban. Kértem időpontot Cibere Károlytól, elnök úrtól, és én leültem vele szembe, és elmondtam neki, hogy kedves elnök úr, én itt vagyok református lelkészként, megérett bennem az a gondolat, hogy csináljuk meg a református szeretetszolgálatot, hogy legyen a református egyházunknak egy saját segélyszervezete. Vagyunk olyan nagyok, több mint 1000 gyülekezet, több százezer református, hatalmas háló működik, egész Kárpát-medencébe, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Magyarország, Délvidék, és hogy vagyunk olyan erősek, hogy csináljuk meg a saját magunk segélyszervezetét, és akkor megtörtént ez a találkozó, és pontosan nem tudom, de néhány hét múlva jött 2006 áprilisában egy hatalmas Dunajárvíz, és az történt, hogy mondtam, hogy írjunk egy segélykérő levelet, egy körlevelet, de küldjük el az összes református gyülekezetnek. És az történt, hogy megírtam a körlevelet, és a zsinat nevében kiment, és 2-3 héten belül több mint 12 millió forint gyűlt össze. És akkor felhívotta az elnök úr, és mondta, hogy Guszti, gyere, májustól fel vagy véve. És akkor 2006 május 1-ével felvettek, akkor még csak egy adománykoordinációs. Az egyház mindig óvatos volt. De ez így volt jó egyébként, tehát kaptam egy lehetőséget. Még nem voltam munkatársa a szeretetszolgálatnak, amikor kerestem már, vagy hoztam 12 millió forintot a szeretetszolgálatnak, és ez a 12 millió forint, ez volt gyakorlatilag az első adomány, amivel én bejelentkeztem, hogy hello, itt vagyok. És gyakorlatilag akkor beindult a forgatókönyv, megírtuk az első Jobbadni magazint, csináltattunk sárga csekket, és kiküldtük az összes gyülekezetnek, és az első 2-3 évben, ameddig 2-3-4-en dolgoztunk még benne, az alapítvány, a szeretetszolgálat önfenntartó volt. Tehát nem kellett zsinati pénzt beletenni, hanem a saját magunk által összegyűjtött adományokból éltünk. 2008-9 tájékán egy ilyen növekedési, tehát a növekedésnek az útjára lépett, és beindult a Szeretet Híd program, és elkezdtünk növekedni, és jöttek ki a különböző programok, a megtört kenyér program, a nyilasmisi ösztöndíj program, a cipős dobozgyűjtés, a nyilasmisi pakkot kapott, tehát ezeket majdnem mind én találtam ki. Elindult, és akkor rájöttünk arra, hogy növekedni kell, és akkor elindult a szeretetszolgálat egy ilyen professzionalizálódási út, ami meg szerintem természetes, és ha akkor nem indult volna el, akkor nem jutottak volna odáig, ahol most tart 20 év alatt a református szeretetszolgálat, hogy gyakorlatilag az ország, ha jól tudom, az 5. legnagyobb segélyszervezete országosan. Tehát abban az időben, amit én úgy érzem, hogy Isten rám bízott, az nem más volt, mint a plántálás. Amit a Biblia azt mondja, hogy valaki plántál, valaki ültet, valaki pedig locsolja, és akkor a növekedés pedig az Isten adja. Én ebben a történetben plántáló voltam, és én azt érzem, meg azt látom, hogy Isten ezt a kegyelmi ajándékot adta nekem, és 2010-nél éreztem, hogy ezt át kell adni olyan valakinek, aki már a növekedést tudja menedzselni, meg a professzionalizálódást tudja menedzselni. Én alapító voltam. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy 20 éve növekszik, zöldel, terem, és gyümölcsöt terem, és csodálatos. Tehát, hogy az én dolgom az volt, hogy ezt a vesszőt ott akkor leszúrjam, és utána rábízom másokra.
1: Volt egy ilyen mondatod a beszélgetésünk elején, hogy a mai napig látsz olyan dolgokat, ami azoknak alapján történik, ahogy annó kitaláltátok. Tudsz erre konkrét példát mondani? Ilyen például?
0: Az egésznek a szellemiségét áthatja ez a jobb adni, mint kapni. Az abcselből nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez Jézusnak volt a mondása. Én igazából a Szeretet Hídnak is én adtam a nevet, meg a nyilasmisi programoknak is én adtam a nevet, és már pontosan nem tudom, mivel nem vagyok 10 éve olyan direkt kapcsolatban vele, hogy pontosan a projektek hogy működnek, de szeretett szolgált ennek az új szervezetnek a szellemiségét meg tudtuk ragadni, meg tudtuk fogni, és ez Jézushoz lett kötve. Szerintem ez a legnagyobb, számomra a legnagyobb büszkeség, hogy ezt azóta nem szüntették meg, és azóta én úgy látom, hogy ennek a szellemiségében dolgozik mindenki, aki ebben a szervezetben dolgozik, vagy minden vezető. Ez alapján a lelki mission statement, vagy missziói nyilatkozat, küldetési nyilatkozat alapján próbálja vezetni a szeretetszolgálatnak a szekerét az úton. 20 év alatt ez Jézusnak az odaadásának a mélysége. Volt egy nagyon vicces megtapasztalásom, azt nem tudom, hogy elmondhatom ezzel kapcsolatban, mivel ugye engem érdekelt az, hogy ilyen nagyobb boldogság adni, mint kapni, de miért? Én tudtam, hogy engem sokszor meg fognak hívni gyülekeztekbe, prédikálni, be kell mutatni a református szeretetszolgálatot. Ha jól emlékszem, több mint 60 gyülekezetben voltam prédikálni, előadást tartani a szeretetszolgálatnak a különböző projektjeiről, és megnéztem már az interneten, hogy mit mond a Google doktor erről. És beütöttem azt, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, és az első 80 találat az volt, nagyobb boldogság adni, mint kapni, mondta a Pap Laci a boxoló. Hát mondtam, hogy hát én nem erre gondoltam. És azóta hát küzdök ezzel, hiszen a világ, egy olyan világban élünk, ahol ezt a mondást, ez jelen van, de hát Pap Lacisan gyakorolják. Én mindig elmondom, hogy én Jézusosan próbálom, tehát ezt így gyakorolni, és hogy ennek a mélységét kutatom meg, valahogyan ebből a szellemiségből, ebből táplálkozott eddig is az életem, és most is megpróbálom itt is egyébként, mindig jön utánam egy csomó támogató, segélyszervezet, itt is van egy kis raktárunk Tisza Szent Imrén, Tisza Derzsen, ahová jönnek segélyek, és amikor az orosz-ukrán konfliktus alatt ez nagyon felpörgött, és minden éven együttműködök azóta is a református szeretetszolgálat. Én vagyok a református szeretetszolgálat képviselője Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, és az elmúlt hónapban 2 kamionnyi segít küldtem a református szeretetszolgálatnak.
1: Nézzünk néhány leget. Mi a legemlékezetesebb abból a kezdeti időszakból 2006 és 10-11 között, amíg Szemeresz kötelékében voltál?
0: A burmai ciklon, ami megtörtént 2008-ban, és akkor megfogalmazódott egy olyan vágy, hogy mi lenne, hogyha a magyar reformátusok a segítségüket eljutatnák ebbe a nagyon-nagyon durva szegénységben élő országba. És akkor a református szeretetszolgálat összefogtunk a DECOM-mal, a Debrecen Egyetem különleges orvoscsoportjával, és ezt az utat a református egyház finanszírozta, és bevallom őszintén, egy kicsit féltünk, mivel Burma az még mindig egy katonai diktatúra, és Burmában, abban az időben egy segélyszervezetnek sem sikerült olyan mélyen bejutnia, mint nekünk. Leszálltunk Rangonban, Burma fővárosában, és egy napot vittek teherautókkal, vittek be a dzsungel kellős közepébe, ahol kb. Egy hónappal a ciklon után egy menekült táborban helyeztek el bennünket, ahol 96%-os páratartalom volt, ahol voltak skorpiók, meg kígyók, meg malária, meg minden, és eléggé, tehát emberileg nézve eléggé veszélyes helyzetben voltunk. Nekem az volt a legcsodálatosabb, amikor az utunk előtt egy nappal kaptam egy igét egy erdélyi lelkipásztortól, az egyik Zsoltárból, hogy sátradat elkerüli a baj. Mi ott végig sátrakban dolgoztunk, és jöttek oda a buddhista szerzetesek, és megkérdeztük, hogy miért bennünket választ. Hát mert bennetek jobban bízunk, mint a helyiekbe. Jött olyan beteg, akinek a egy hónapos nyíltörése volt az ujjába. Tehát félelmetes volt ott az orvoshiány is. És ott voltunk kint, nem tudom hány ezer kilométerre, ott a dzsungelbe, és éreztem Istennek a csodálatos gondviselését. Ott van a legnagyobb ilyen oklevél, amit a burmai egészségügyi minisztériumból kaptunk. Egy komoly elismerés, mert a magyar orvosok helyt álltak abban a pokolban, és ellenőrzött körülmények között végeztük a munkánkat, vittünk egy csomó gyógyszert, és remekül helyt álltak az orvosaink, és büszkén tudtunk hazajönni, és haza kerültünk egészségben, és a sátrainkat elkerült a baj. Tehát ezt éreztük, hogy Isten ott velünk van. Ezek ilyen idők voltak ott, minden új tervet az Isten megáldotta, és áldása volt rajta, és én azt érzem egyébként, hogy azóta is ott van ez az áldás a református szeretetszolgálaton, mert látom egyébként, hogy a növekedés nincs magától. A növekedést az Isten adja. Valaki ezt elültette, valaki locsolta, de a növekedést az Isten adja, és én ezt látom, a református szeretetszolgálat alapítvány megkapta az Istentől a növekedésnek az áldását. És persze a növekedésnek vannak fájdalmai, meg valamiről le kell mondani, és el kell engedni, de én ezt látom, ezeket a pillanatokat.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, Tisza Szent Imre polgármesterével, református lelkésszel, azzal, aki a református szeretetszolgálat első hivatásos munkatársa volt.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A miniszterelnök egyik videójában arra szólította fel a politikai élet szereplőit, hogy hagyjanak fel a hazugságok terjesztésével és ne akadályozzák a védekezést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és gátolják a munkát, felelni fognak a tetteikért. Kitért arra is, hogy Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező Dunai vizet. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtőkön elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni. Emiatt a kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy az ivóvízellátás biztonsága érdekében haladéktalanul rendelje el a harmadfokú korlátozásokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást szigorúan korlátozni kell a kritikus területeken. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízellátó járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy a lakosság számíthat a katonákra, így Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, miközben folyamatosan állítják elő a zacskós ivóvizet is. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a Magyar Honvédség 2. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred naponta több ezer tasak vizet gyárt le a rászoruló térségek számára. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél összesen 1200 zacskó vizet osztottak szét a lakosoknak. Szombaton Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000 tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére pedig újabb 7000 zacskó vizet juttattak el a helyszínre. Szentendrén, Lányfalon és Tahitótfalon emellett vízszállító járművekkel is aktívan töltötték a kiürült helyi tározókat. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, amelyek megalapozzák a hazai közlekedés modernizálását. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a két új társaság révén még az idén kiírhatják a járműbeszerzési közbeszerzéseket. A tervek értelmében lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit is vásárolnak. Az Országos Közlekedés Szervező feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és egységes rendszerré szervezése. A Magyar Vonatflotta ZRT pedig állami flotta kezelőként és vonatleasinggel foglalkozó társaságként kezdi meg a működését. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés, az árnyékolás, valamint a medencék hőmérsékletének optimalizálása. A szállodákban, a vendégszobákban 25, a közösségi terekben pedig 26 fokos hőmérséklet szabályozást javasolnak. A nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejét a 10 és 17 óra közötti időszakra korlátoznák. A falusi turizmus szolgáltatóit is arra kérik, hogy mérsékeljék az áramfogyasztást, és ne használják az ivóvizet öntözésre.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, a Magyar Református Szeretetszolgálat első adománykoordinátorával, aki 2006 és 2011 között dolgozott az MRS-nél, ma Tisza Szent Imre polgármestere és református lelkésze. A beszélgetést pedig onnan folytatjuk, hogy kértem Fodor Gusztávot idézze föl az MRS-nél töltött évekből a legemlékezetesebb, legmeghatározóbb emlékeit. Innen folytatjuk.
2: Még egy ilyet hadd mondjak el. A burmai 2008 után kaptunk egy egész konténernyi orvosi eszközt Hollandiából. És kitaláltuk, hogy mi lenne, hogy épp akkor volt kint a magyar katonai kontingens Afganisztánba. És mi lenne, hogyha mi ott Afganisztánba ezt kijuttatnánk. És mi ott a semmiből volt egy nagyon munkatársam, megkereste a Magyar Honvédséget, és elmondtuk, hogy van egy konténernyi orvosi eszközünk, és akkor 2009-ben a magyar hadsereg ezt a konténert levámkezelte, berakta a saját repülőgépébe, és ha jól tudom, 2009-ben Polekumriban, ahol a magyar hadsereg dolgozott, ott ezt átadták és felszereltek egy kórházat ezzel. És én akkor a Magyar Honvédségnek kaptam egy 2009-ben egy kitüntetését. Ezért. És ott akkor a református egyház ráébredt arra, hogy ennek a kis meggyötört magyar református egyháznak és a Kárpát-medencei reformátusságnak van annyi szeretetünk, és vagyunk olyan talpra esettek, hogy ezt a világ bármelyik részébe el tudjuk juttatni. Akkor mi bebizonyítottuk, hogy nem csak a Kárpát-medencére vagyunk validálva, hanem a református egyházban van annyi szeretet, küldetéstudat, hogy a világ másik végére is el tudja juttatni az embereit, a szeretetét, a pénzét, a támogatását, a segítőkezét. És ez 2010-ben mutatkozott meg újra, amikor azt hallottuk, hogy Haitiben volt egy hatalmas nagy katasztrófa, 7-8-as erősségű földrengés, és több százezren meghaltak, és a református egyház három missziót folytatott Haitibe, és én a másodikon tudtam ott lenni, a földi pokolba. Amikor a kormány már nem tudta a halottakat eltemetni, hullaégető konténereket láttunk, csontok lógtak ki belőle, kutyák húzogatták az emberi elüszkösödött csontokat. A legnagyobb sötétségben mutatkozik meg, ott mutat a legjobban a világosság, a fény, a kegyelem. Sokat prédikáltam a 23. Zsoltáról, hogy halál völgyének az árnyékában. De én ezt nem értettem, nem tudtam, nem éreztem. De ott Burmába, ott Haitibe, ott megéreztem, hogy milyen a halál völgyének az árnyék, a halálnak a szaga, a csontok, az emberek, a hullaszag, az a szellemiség, ami egy országra, ami több százezer állampolgárát elvesztette. A református lelkem, ott értettem meg, hogy mit jelent az, hogy a halál völgye. Oda tudtunk életet vinni a halálba. És ez egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy igen, a református egyházban lakozó krisztusi életet, annak a fényét, világosságát el tudtuk vinni, a gyógyítást el tudtuk vinni Burmába, Afganisztánba, Haitibe.
1: Van-e még olyan történet, amit szívesen megosztanál velünk, nem feltétlen külmisszióból, hanem valami apróság, valami olyan, ami megérintett téged? Például olvastam veled egy interjút a Szeretetszolgálat oldalán, és akkor ott mesélted, hogy megindított téged az, amikor kárpátaljaiak adományoztak például, ugye, akiktől igen, nem feltétlen gondolnánk, igen, hogy a kevésből is még tudnak, ilyenekre gondolok, hogy bármilyen, ami úgy kisebb volumen, nem annyira tragikus, mint Burma, de mindenképpen emlék és emlékezetes.
2: 2006 áprilisában az első felajánlás Kárpátaljáról jött. A Kárpátai Református Egyháztól. Az özvegyasszony két filérje. És nem is adtak keveset. Ezt hogyan lehet magyarázni? Mivel? Azzal a mélységes szeretettel és hűséggel és büszkeséggel, hogy ők is tudtak adni. Erre azóta is könnyezve tudok gondolni. A másik a debreceni önkéntes csapat. 2006 májusától én ott kaptam az espersi hivatal, a püspök hivatal mellett, az espersi hivatal mögött kaptunk egy szobát. Az egy csodálatos fészek volt, mert a debreceni refének és a teológus karnak az önkéntesei mindig jöttek. Jobb Adni magazint csomagolni, címkézni, belerakni a sárga csekkeket, a leveleket, műanyag, ilyen, volt egy ilyen forrasztó, azzal lezárni, postára elvinni, stb. Ezt mit csináltuk? Tehát én az első 3 évben mindennel foglalkoztam, amit most a református szeretetszolgálat mindenféle osztályt csinál egy személyben. Újságot írtam, töldeltem, címkéztem, kamiont pakoltam, logisztikával foglalkoztam, mindennel foglalkoztam, amire most már osztályok vannak egyébként, meg több 20-30-40 ember. Tehát ez annyira, és a debreceni teológusok, és a refisek, akik azóta már lelkészek, gyülekezeti lelkészek, na nekik nem kell mondani, hogy ha van egy református szeretetszolgálatos gyűjtés, hogy ők gyűjtsenek, mert ők tudják maguktól is. Tehát kialakult egy olyan család, kialakult egy olyan baráti kör, akikre lehetett számítani, és minden már, és nem voltunk csak 3 hivatalosan fizetett munkatársak. Na, az egy aranykor volt. Aztán utána természetesen jött a növekedés, különböző osztályok indultak el, elindult tényleg a szeretetszolgálatnak ez a professzionalizálódása, ami csodálatos is. Én 2010-ben éreztem azt, hogy lelkész szeretnék lenni, és akkor én utána szépen ott átadtam a stafétát olyanoknak, akik becsülettel, hűséggel, szeretettel vitték tovább ezt a munkát, és azóta is büszke vagyok rá.
1: Mi volt ennek az oka? Most itt az előbb volt egy fél mondatod, amit valamiért nem mondtál ki, és mentél tovább, de mintha azt akartod volna mondani, hogy vicces, hogy ma már 30-40 ember dolgozik azon, amit hárman csináltatok. Ha nem jól vettem ki a fél mondatot, javíts ki. Van benned rossz érzés, féltékenység, nem tudom, túlzásnak érzed-e, hogy hány ember dolgozik ugyanazon, vagy ez egy természetes folyamat annak, hogy az alapokból jött a fejlődés, és most már jó, hogy ennyi ember tudja ezt csinálni.
2: Egy dolgot tudok mondani, hogy látom, hogy növekszik, és áldás van rajta. És nem az a célja egy fának, hogy minél több gyümölcsöt teremjen. A fának az a lételeme, a célja, hogy egy az, hogy folyóvíz mellé legyen ültetve, a református egyházból szívja, a református diakóniának ezt az évszázados, tiszta vizét, ami átszövi a református egyházat, hogy abból táplálkozzon a református szeretetszolgálatnak a munkája. Visszahasson a gyülekezetekre, és legyen annyi, a szeretetének annyi ereje, hogy ez eljusson a világnak a másik végére is. És hogy ez a cél is, ezt a célt be, csak tehát egy kicsit viccesnek tartom, hogy amit mi akkor 2-3-an csináltunk, arra most ügyosztályok vannak egyébként, és amikor megyek velük beszélgetni, vagy találkozok velük, akkor mindig ez van vicces, hogy egy ügyosztály 5-10 ember foglalkozik azzal, amivel mi. Ez nem irónia, hanem ez egy ilyen érdekes helyzet, tehát ez van.
1: Volt egy másik filmmondatod a jobbadniról, meg a doménről. Ezek szerint ezt te találtad ki, hogy jobbadni.hu? Meséld el ezt, kérlek.
2: Igen, azt én találtam ki. Igen, akkor Cibele Károly mondta, hogy kell a szervezetnek egy neve, vagy egy weboldal, vagy az újságnak legyen egy címe, ami a református szellemiségből táplálkozik, és akkor jutott ez eszembe, mivel én már akkor nagyon is benne voltam a Dorkes segélyszereten keresztül ebbe a biblikus diakóniába. Mert hogy a mi munkánkat, a református szeretetszolgálatnak a munkáját nem csak egyszerűen profinak kell lenni, meg szakmainak kell lenni, hanem összhangban kell lenni minden egyes rezdülésünknek a református egyház szellemiségével. Nem szabad, hogy a református egyház szellemiségén kívül kilógjon a lóláb, vagy kilógjon valami bármi, mert az nem biztos, hogy az egyházi. Tehát az, hogy a nevünkben hordozzuk a küldetésünket, hogy magyar. Mit jelent az, hogy magyar? Magyarként ott lenni Burmában, magyarként ott lenni Haitibe. Mit jelent az, hogy református, reformátusként ott lenni nemzetközi segélyezésekben? Mit jelent az, hogy szeretetszolgálat? Nem egy szervezet, hanem a szeretet szolgálata. Kinek a szeretetét szolgáljuk? Jézus szeretetét szolgáljuk. Egy olyan nevet kellett találni, egy olyan domén nevet, meg egy olyan magazin nevet, ami sajnos azóta már nem működik, ami utal, kapcsolódik ezer szálon, nem máshoz, mint az egyházunk fejéhez, alapkövéhez, Jézus Krisztus alapítójához, Jézus Krisztushoz. És én ebbe találtam meg. És ettől nem talált még eddig senki sem jobbat. És ez maradt, és erre büszke vagyok egyébként, mert szerintem ez az alap, egy ház sem lehet nagyobb, mint az alapja. Egyház sem lehet nagyobb, mint az alapítója. És ez egy olyan, és ez Jézusra ráutal mindig, minden egyes klik, minden egyes jobbadni.hu enter, rá kell, hogy vezesse a figyelmünket arra Jézusra, aki önmagát adta a világért, aki egekig jajdult ebben a fájdalmas jajkiáltásban, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Az ő szeretetére, ami végtelen, ami szélesebb, mint a tenger, ami magasabb, mint az ég. Tehát, hogy ebből a szeretetből kell, hogy táplálkozzon a református egyháznak a szeretete. Abból, amit Jézus megmutatott a kereszthalálával, az életével is azóta is, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljára segélyeket kivinni mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év, a legszebb.
1: És nem hiányzik?
2: Hiányzik, de ki tudom fejezni irányukban a szeretetemet azzal, hogy támogatom őket. Azzal, hogy gyűjtök, azzal, hogy feléjük is hajtom az áldást, azzal, hogy kamionokat küldök nekik. Azzal, hogy én még utána egyébként azt tudni kell, én még visszajöttem egy kicsit a szeretetszolgálatba. Kárpátalja koordinációs irodát én alapítottam meg valamikor 16-17-ben, és én még visszahúzott a szívem.
1: Ismerve, amiket eddig elmondtál, így szerintem érdekesebb a válasz, mintha ezzel kezdtük volna. Mit jelent neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat?
2: Egyetlen egy szó, ami a legjobban kifejezi, szerelem. Az egy szerelem volt. Én nagyon szerettem a szeretett szolgálatba dolgozni. Szerettem, élveztem minden percét. A növekedésnek megéltük a boldogságát együtt. Hogy igazából benne, tehát az életem még mindig úgy érzem, hogyha lehetne így egy ilyen összefoglalni, az most 51 éves vagyok, összefoglalni az eddigi életemnek a nagy, tehát a gyermekeimen kívül, a gyermekeim után, ez az egyik főművem, büszkeségem, a Magyar Református Szeretett Szolgálat segélyszervezet. És függetlenül attól, hogy én most vezetője voltam, vagy nem, most is az így érzek iránta. Nem érzek féltékenységet a vezetők iránt. Szeretem, áldom, táplálom, imádkozok értük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fodor Gusztáv református lelkészt hallották, aki ma Tisza Szent Imre polgármestere, de 2006 és 2011 között a Magyar Református Szeretett Szolgálat első munkatársa volt.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket. A híreket Kecskés Ákostól hallják. Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta a termelés átszervezését és az energiaigény csökkentését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy a cégek felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Az eddigi önkéntes vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb erőmű termelésével egyenértékű. A teljes paksi kiesés miatt azonban új kormányrendeletet léptettek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét. Szükség esetén a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és nagy fogyasztókat kapcsolhat le. A miniszter arra kérte a politikai élet szereplőit, hogy segítsék a védekezési munkát egy közös nemzeti minimum mentén. Javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság enyhítése érdekében. A kamara egy országos energiavészhelyzeti protokoll bevezetését, gyors kompenzációs alapot és adatszolgáltatást szorgalmaz. A kamara megfontolása ajánlja az augusztus 8-ai szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi napra. A kereskedelmi szektorban a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, klímahasználatot és a díszkivilágítás korlátozását kérik. A szolgáltató szektor számára az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadás módosítását és a home office ösztönzését javasolják, az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, gyártási folyamatok leállítását és újraindítási terv elkészítését tartják szükségesnek. A kormány véget vetett a vasútrombolás időszakának és a vasútfejlesztés korszakába lép Komlón is. Vitézi Dávid miniszter bejelentette, hogy szeptember 1-től Miskolc és Tiszaújváros között újraindul a személyforgalom. A 2035-ig tartó 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút lemaradásának felszámolása. A dél-dunántúli térségben teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját. A regionális vonalak fejlesztése érdekében rövidesen elindítanak egy új akkumulátoros hibrid motorvonat tendert. A komlói vonal újranyitásának ünnepségén a résztvevők a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgia vonattal érkeztek. Megkezdődött a független közmédia testület tagjainak jelölési folyamata. A közszolgálati tanács közzétette felhívását, amelyben média szakmai szervezetek jelentkezését várja. A testület a jövőben a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorolja majd. Tagjainak egyharmadát a kormánypártok, egyharmadát az ellenzéki pártok delegálják, a fennmaradó helyekre pedig média szakmai jelöltek kerülhetnek.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat, Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinman Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
2: Feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el, aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, hogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jelné Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés ez az apa képez.
3: Ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez, vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Q Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta fél.

0: utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reimann Zoltán civil referens, az Apa Képezgető Klub tagja, és Jernei Péter ötletgazda szervező.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinymond Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
2: Feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apa klub van a Pont Központban, és hogy menjek el, aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, hogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a nem is tudom, összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jernei Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó

0: programokonak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés, ez apa képezgető. Az lett a neve, de nem így indult, de hát ezt majd Peti elmondja, hogy is volt ez tulajdonképpen.
1: Hogyan indult tulajdonképpen az apa képezgető?
2: Hát köszönöm a meghívást. Fura, hogy erről az apa klubról beszélgetünk. Én nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyi év után ez fent fog maradni, meg egyáltalán ennek ez működőképes lesz. Ez az apa klub, úgyhogy ilyen megtiszteltetés, hogy ennek kapcsán tudunk itt beszélgetni. Hát ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Kő Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus voltam, és azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. Azt pontosan tudtam, hogy hétvégére ezt nem lehet szervezni, mert mindenki a családdal van, hétköznap is nehéz, és azt mondtuk, hogy jó, legyen családbarát ez a férfi klub, és egy hétköz minden hónap utolsó szerdája általában egy 5-től 8-ig terjedő időszakban, tehát egy 3 órás időintervallumot kell elképzelni, még munka után, még a családi rutin előtt, még mindenki haza tud érni gond nélkül. Ezt a időpontot jelöltük ki, és meghirdettük az első alkalmat. Azt tudtuk, hogy olyan alkalmakat szeretnénk, ahol a férfiak, az apák vannak megszólítva, egészen csak a témakör róluk szól. És a legelső ilyen alkalommal apák az irodalomban. És 3 olyan könyvet mutatott be a meghívott előadónk, ami férfi szerepről, férfiasságról, férfi értékekről szólt, és akkor az nagy sikere volt annak a beszélgetésnek, és a következő 2 alkalom is sikeres volt, sokan eljöttek, és utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük, meghirdettük a nyilvánosság felé, és fent van a Pont Központ oldalán, Facebookon, tehát mindenhol meghirdetjük, és szépen elkezdtek járni rá édesapák, apukák, férfiak, akik még ugye nincs is családjuk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez alatt az 5-6 év alatt nagyon sok apuka lett menet közben. Tehát még úgy csatlakozott be, hogy lendő apuka, aztán apuka, de mondom azt, hogy valaki apa, az nem az számít. Tehát apa képezgető, de nem csak apának, tehát tulajdonképpen ez egy férfi klub. És ahogy mondta Zoli, nagyon-nagyon vegyes a témakör, tehát egy picit könnyedebbek, kicsit komolyabbak, kicsit mélyebb szántóbbak, kicsit hát nem nyugisabb, hanem kicsit ilyen felszínesebb alkalmak is vannak, de mindig egy nagyon jó beszélgetés alakul ki a végén.
1: Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, hogyan zajlik egy-egy ilyen találkozó, milyen gyakran, kik találkoznak, és mi a menete tulajdonképpen?
2: Havi egy alkalommal van, tehát ez még egy olyan gyakoriság, ami én azt gondolom, hogy mindenkinek ebbe az elfoglalt világban, rohanó világban, de tudom, sablon szöveg, de ez akkor is így van a valóságban, még ez talán mindenkinek belefér. És már jó erőre meghirdetjük, hogy mi a témakör, és a meghívott előadónk, vagy témavezető, mert nem előadás, ez fontos, ez nem előadás, ez beszélgetés, ez nagyon-nagyon fontos. És nem is vagyunk sokan, 10-12-en, 13-an, bárki jöhet, de azért valahol lekorlátozzuk, ennyien vagyunk. Ez még egy olyan kezelhető létszám, ami egy valódi beszélgetés eszmecserét jelenthet, és a témavezető elmondja azt a témát, aminek ő a tudója. Mondok egy ilyen fura dolgot, mondjuk volt a növényekről, a gyógynövényekről beszéltünk, és mikor felkértem az előadót, akkor mondtam, hogy hát alapvetően egy apa klub, és mi a fenét fog kitalálni, hogy hozza össze a gyógynövényeket az apassággal, és gyakorlatilag férfi bajokra szolgáló gyógynövényeket mutatott be, és olyan sikeres volt, hogy még a második 3 órás a program, a második gyógynövényt se sikerült neki bemutatni, mert egy olyan jóízű beszélgetés zajlott, hogy jött neki az, aki a témavezető, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzon, hogy éli meg ezt, milyen sikerei, milyen tapasztalatai voltak, és mindenről beszéltünk. Tehát ő még csak a második gyógynövényt se tudta, és egy ilyen jó társaságot kell elképzelni. Mondom úgy, hogy igazából sokan akkor találkoztunk először, de mégis nagyon jó a dinamikája, tehát nem változott meg a dinamikája, még akkor sem, hogyha egy új szereplő jött be. De hát persze vannak kicsit komolyabb témák is, amikor mondjuk transzgenerációs traumákról beszéltünk, amikor generációkon átívelő traumákat hordozunk, sokszor úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mik ezek a traumák. És jó volt erről beszélgetni egy témavezetővel, és nyilván ott kijöttek mély gondolatok. De hát van persze olyan ember, aki nem is szól hozzá, aki élvezi, hogy ott van, és egy beszélgetésnek a tanúja egyszerűen nem akar hozzászólni, vagy nagyon ritkán, de ő is jól érzi magát, mert azt mondja, hogy jó úgy elmenni, hogy ventiláltam. Jó úgy látni, hogy úgy elmenni, hogy más is hasonló gondolatisággal, problémákkal, gondolatokkal küzd, vagy foglalkozik, és szinte minden alkalommal úgy megyünk haza, hogy az aznapi beszélgetés még egy-két nap múlva is, sőt egy hét múlva is dolgozik bennünk. És folyamatosan ott van, és folyamatosan ott lebeg előttünk. Sokszor olyan helyzetben pedig előjön, amikor mondjuk egy aktuális téma a hétköznapi életben mondjuk valósággá válik.
1: Zoltán, te milyen személyes tapasztalatokról tudsz beszámolni?
0: Hát nagyon pozitív tapasztalatokról. Tényleg én is, hogy Peti mondta, hogy tényleg úgy van, hogy teljesen mindegy, amin én voltam, teljesen mindegy, mi volt a téma, de olyan jó kis beszélgetés indul el, és tényleg van, aki hozzászól, van, aki jobban, van, aki kevésbé, és olyan úgy megnyílik mindenki, megnyílik az témavezető is, tehát ő is kicsit ez ő is beszáll a beszélgető partnerek közé, vagy inkább a beszélgető partnerek is gyakorlatilag beszállnak a témavezető mellé, mert ilyen nagyon kellemes hangulatú beszélgetés van, és tényleg úgy elrepül az a 2-3 óra, hogy az ember észre se veszi, és tényleg nagyon pozitív. Ugye vannak a pontközpontban sokszor, de vannak kihelyezett ilyen rendezvények, megnéztük együtt a Diósgyőri várat, voltunk énekelni az egyik pincészetbe, tehát vannak ilyen külsős helyszínek is, de mindig nagyon jól sikerült, ahányszor én voltam.
1: Mik a tapasztalatok? Említettétek mindketten, hogy van, aki könnyebben megnyílik, van, aki nehezebben. Könnyű bevonni az apákat ebbe a beszélgetésbe?
2: Hát nem, abszolút nem, főleg eleinte nem. Ezért is gondoltuk azt, bármilyen furán hangzik, hogy ezt köztjük össze egy borkóstolóval, egy picit oldottabb a hangulat, de nem az alkohol a lényeg, abszolút nem. Most már nyilván ez a borkóstolás része, ez egy picit háttérbe szorult, tehát tényleg mindig viszünk egy-két palackból, de nem, tehát ez teljesen lényegtelen. Így van, nehezen nyílnak meg az emberek, vagy a férfiak, mégiscsak azt kell mondanom, bármilyen paradoxon, egyik mondatomban azt mondom, másik mondatomban pedig az, hogy de közben meg könnyen. Már csak azért is, aki már ott volt többször és érzi a dinamikát, ő már jobban megnyílik, és a többiek is felbátorodnak, hogy megosztják a gondolataikat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak is érző lények. Hát ugye nehezen beszélnek a férfiak magukról, egyáltalán a probléma, hogy a férfiaknak sosincs problémájuk, hát most mi a problémájuk, hogy mit tudom én, mik a sablonszövegek, hogy éppen milyen csalit akarnak venni a horgászathoz, vagy éppen milyen beülőt a sziklamászásukhoz, vagy hány köpcent is hát nem. Hát nyilván ennél, csak valahogy ez így beivódott a társadalomban, fene tudja, hogy honnan jön. És nem, hát ugyanannyi problémával, hát nem, ez a probléma, ez olyan, mint hogyha probléma fókuszú lenne, tehát inkább ugyanolyan élethelyzetekkel küzdenek, vagy gondolatiságban, talán ez a legjobb kifejezés, de ez meg a magyartalan, vannak, mint a nők is, csak a nők úgy látszik, hogy egymás közt is, hát két férfi beszélni a saját hétköznapi problémájukról, otthon, családról, világról, hát az elképzelhetetlen még baráti társaságban sem. De abszolút van rá igény, főleg úgy, amikor valakit személyesen megérint az a gondolat, vagy az a téma. Volt egy előadó, vagy egy témavezető, aki párkapcsolati tanácsadással foglalkozott, és nem tudhatjuk, még aki eljön sem, hogy ő esetleg milyen párkapcsolati krízisben, kérdésekben, élethelyzetben, életciklusban van. És lehet, hogy ott döbben rá, hogy ami eddig valami fura volt otthon, vagy a hétköznapi életben, hát ez azért mert, és ott kap választ. Vagy egyáltalán felvillan neki valami, amivel kezdeni kéne valamit. Szóval nehezen is nyílnak meg a férfiak, de közben meg könnyen. És tényleg olyan jól esik, mikor utána kapok egy-egy telefonhívást, sok-sok telefonhívást, mert a következő alkalommal is, hogy csináljuk, hoznak témákat, hívjunk előadó, de mondom, a legváltozatosabb, tehát amikor eljött egy autóversenyző, és beszélt az életéről, főleg amikor egy súlyos baleset után hónapokig kómában volt, hogy érte meg a családját, vagy egy színész, miskolci híres színész, és ő is színészet, férfiak a színészetben, a művészetben nagyon-nagyon egy olyan stand-upot nyomatta nekünk a Fagyi, hát ez olyan fantasztikusan jó beszélgetés volt, és ezt sorolhatnám, és nem, előre nem is lehet nagyon tudni, hogy kiből mit hoz ki egyébként.
1: Az hogyan dől el, hogy mikor mi a téma? Könnyű vagy nehéz témát találni?
2: Nagyon könnyű, mert annyi minden téma van ebben a nagyvilágban, az idő kevés. Tehát most már a jövő őszi témakörök is megvannak. Milyen fura, hogy ugye ebbe az évben már csak három lesz. Ugye nyáron nem tudunk, mert mindenki a családjával van, tehát szeptember, október, november, és vége az évnek, de decemberben nyilván a család a lényeg, vagy a legfontosabb, akkor nem rakunk. Tehát témát könnyű találni, témavezetőt is hozzá, sokszor. Viszont a témában jártas, és azt mondjuk, hogy hiteles témavezető talán már picit nehezebb, de olyan embereket szeretnénk elhívni, aki tényleg hitelesek, meg az adott témának a kutatói, szakértői, meg valamikor az egyik témából jön a másik. Tehát azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, és ezt nyissuk ki. Tehát én nem is tudom, volt olyan alkalom, amikor úgy tudtunk elmenni, hogy lezártunk egy beszélgetést, mindig egy újabb és újabb kapu nyílt ki. De hát a legutolsó, amit zártunk, az például egy énektanulás volt. Tehát ki az a férfi, aki elmegy vadidegen férfiakkal énekelni, és nem a kocsmába, és nem úgy, hogy alkoholt iszik. Hát ki? Hát senki. És eljöttek, és rengetegen jöttek el egy olyan tünemény népdal énekes hölgyöttel, aki aztán a népzene, a népdaloknak a világába is bele kalauzolt. Tehát, és persze a hagyományőrzés is megtanított olyan népdalokat, ami ott is a férfiak voltak, a férfi szerepek voltak a népdaloknak a fő fókuszában. Tehát Nagyon, nagyon, nagyon színes és nagyon vegyes a kép.
1: Erről az éneklős estről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában, erre hogyan emlékszel vissza, Zoltán?
0: Igen, a hölgy volt itt, és elmesélte azt, hogy neki tulajdonképpen mi a munkája, mivel foglalkozik, és az is egy nagyon jó kis beszélgetés volt szerintem. Tényleg az este is nagyon, nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon furcsa volt, hogy együtt énekeltünk az orvos oldalában népdalokat, tehát, és tényleg nem csak maga a népdalok, hanem tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjedt ott is a beszélgetés. Mindenki felvette a fonulat, és tényleg nagyszerű volt. A hölgy is nagyon szimpatikus volt, nagyon nyitott volt, és mindenről mesélt nekünk, úgyhogy tényleg egy szuper este volt az is.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az Apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.
2: Az egyik téma az a... Ugye sokszor előkerül ezen a beszélgetésen az értékrendek. Tehát én nem ismerem senkinek a hívő, nem hívő, vallásos, nem vallásos, mi a világnézet, politika, ilyen abszolút nem beszélünk semmi ilyesmiről, mindenkinek a magánügye, teljesen. Elvált, nem vált el, gyerekei vannak, nincs gyereke, nyilván ezt nagyjából látjuk, mert a beszélgetésekből kiderül, ha valaki megosztja velünk. Igen, ha nem, nem. Ettől függetlenül az alapértékek, ez mindig előkerül. Bármilyen téma van, alapértékek előkerülnek. Tehát amiket most felsoroltam, egymástól teljesen eltérő témák, mégis ugyanaz a fókusza. Aki kómában volt, lehet, hogy ez az autóversenyző, volt egy olyan élménye, ami utána megváltoztatta az életét. Hát a népdalok, meg az alapértékek, hogy a népdalaink, akár ezer éves népdal alapok, hát azok is egy alapértéket jelent. Ugye a családon belüli szerepek, különböző, vagy amit mondtam, akár párkapcsolati megoldások, meg egyáltalán családhoz való hozzás, ez egy alapértéket jelent, és van egy ilyen furcsa felvetésünk, hogy ugye kereszténység, honfoglalás, kereszténység, Szent István, és az az ősi kult, amiket a népdalunkban is benne van, ez az ősi sámánok időszaka, gyógyítás, hogy jött át a kereszténységbe, mi az, amit átvettünk, mi az, ami be része lett a keresztény hitünknek, erről fog beszélni egy sámánkutató, az is egy nagyon érdekes téma. Vagy egy előadó, aki már nagyon régóta el akarom hívni, aki pedig az online tér, mobiltelefonok használata egy komplett generációra milyen hatással van, milyen addiktív hatása van, és nem csak a gyerekekre, felnőttekre, én magam is látom magamon, és ennek a biológiai, pszichológiai, pszichére hatott, és egyáltalán a hétköznapi életre, társas kapcsolatra való hatása milyen, tehát erről fog beszélni, ez is egy izgalmas téma, szóval lesz bőven alkalom. Nagyon jó volt, amikor egyszer például megint egy teljesen más típusú, elhívtuk Vaszlavik gazember Lászlót, ki gondolta volna, egy ilyen alkalom lejön. Azt hittük, mert ő csontvári kutató most éppen, és azt hittük, hogy na majd beszélgetünk egy kicsit amikor zenélt arról az időszakáról, de nem, tehát ő abszolút csontváriról beszélt, és csontvári művészetéről, tehát az is egy olyan fantasztikus program volt, úgyhogy nyilván ilyen embereket is meg fogunk szólítani. Még ami nagyon-nagyon érdekes téma, ez a generációk harca. Még oda keresünk egy jó előadót, úgyhogy a rádió hallgatók hallgatnak minket, akkor várunk szeretettel témát, témavezetőket is, és résztvevőket is szintén a kis apaklubunkban.
1: És akkor nem csak miskolciak a témavezetők?
2: Nem, egyáltalán nem. Mindenhonnan hívunk. Nyilván nehéz megszólítani egy távol élő valakit, de amikor meghallják, hogy, hogy miről is van szó, számukra is egy izgalmas dolog. Tehát én pontosan tudom, hogy akik mondjuk jöttek egyetemi előadó kutatók, a civil életben valahol dolgozó emberek, és azt a beszélgetést azt magukkal viszik, és ezt utána felhasználják. Nem a témát, hiszen az, ami ott elhangzik, az ott marad. Hanem azt a tapasztalatot, amit ott nálunk felszedett. Tehát ez mindenkinek a javára szolgál egy ilyen beszélgetés.
1: Vannak állandó klubtagok, vagy cserélődnek a tagok? Vannak-e újak?
2: Vannak állandóak, igen, akik szinte mindig ott vannak, de hát nyilván nem lehet mindenki mindenhol ott, nyilván változik a helyzet, de vannak igen ilyen fix tagok, és kinek a vagy a témakör érdekli, vagy tényleg akár 2-3 alkalommal nem tud eljönni, és 4. alkalommal eljön. Vannak állandóak, és valamikor folyamatosan cserélődik. Van egy ilyen nagyon-nagyon elfoglalt üzletember, nagyon sokszor az utolsó egy órában jön el valami tárgyalásról, és mondta, hogy elnézés, hogy mindig ilyen késik, és tényleg szanaszét van az élete, de ilyenkor olyan jó beülni. Beülni, és egy ilyen intellektuális közösségbe egyszerűen csak ott lenni, és teljesen kikapcsolni, és egy olyan fókuszra átállni, amire sosincs idő. Soha nincs idő.
1: Zoltán, hogyan buzdítanád az édesapákat, lendő édesapákat, férfiakat? Miért érdemes, miért jó tulajdonképpen ehhez a klubhoz tartozni?
3: Minden férfinak szüksége van erre, vagy szüksége lenne erre, csak lehet, hogy még ő maga sem tudja. Vagy tényleg, hogy Peti mondta, hogy igazából a férfiak, ők nem nyílnak meg ilyen szempontból, meg nem olyanok, akik ilyen klubokba járnak. De ide tényleg érdemes, tehát tényleg mindenféle témák, nagyon érdekes témákkal várják a férfiakat, és hát itt mindegy végül is, hogy valaki apuka, nem apuka. Ha nem apuka, akkor még lehet, hogy több ide is van, talán, vagy éppen azért nincs ideje, nem tudni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag 18-tól 99 évig mindenkinek ajánlott ez a férfi klub, hiszen tényleg olyan dolgokról beszélgetünk, amiről máskor nem, vagy nagyon ritkán beszélünk, sőt olyan érdekes dolgokról is, amikről talán soha. Tehát meg a közösség is. Tényleg úgy bele lehet csöppenni ebbe a közösségbe, hogy gyakorlatilag nem ismersz senkit, de mégis fel tudod venni velük a közös hangot, és nem is akarod, hogy vége legyen ennek a beszélgetésnek. Egyébként az a legjobb benne.
1: Ha valaki szeretne, hogyan csatlakozhat?
2: Én nem is mondok különösebb e-mail címet, meg semmi. Keresse meg a pontközpont, szerintem ez a legegyszerűbb, a pontközpont Facebookot, és ott rendszeresen fent van ez az apaképezgető. És most jutott az eszembe egy nagyon fontos, vagy hát kötelezettségemnek hagyd tegyek eleget, hogy korrekt legyen ez a beszélgetés, hogy honnan is indult ennek az egésznek. Elmondtam, hogy honnan indult az egész gondolatisága, de mégiscsak azt a ahonnan kibattant, az mégiscsak Cikora Áginak az Áttér nevezetű rendezvénye. Ezt talán ez az első alkalom, hogy mondom, egy erről a klubról tudjak beszélni. Akkor ültem egy, meghívott rá Ági, és ültem egy ilyen Áttéren, azt mondtam, hogy na ez egy jó minta arra, hogy nyilván nem olyan szélesebb körben, meg nem ilyen reprezentatív helyen, bár mondjuk a pontközpont is egy szuper hely. Ezt férfi klubbá alakítsuk át, és eleinte ő ezt pátyolgatta is, tehát jött és tök jó felvételeket készített, tehát ezt na, végre el tudtam mondani, hogy köszönjük Cikor Ági és Áttér ezt az ötletet, és mondom, ha bárki szeretne jönni, nagy szeretettel várjuk, teljesen mindegy, milyen élethelyzetben van, teljesen mindegy, hogy ismere bárkit, pontközpont ezt szegyezze meg, keressen rá, pontközpont Miskolc, és várja a következő alkalmat.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a pontközpontban. A programsorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a pontközpont elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reinman Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében kérte, hogy a következő napokban mindenki csökkentse áramfogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Magyar Péter amellett arra is felszólított, hogy lehetőség szerint mellőzik a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Szerinte az energia és vízellátás biztonságának fenntartása közös felelősség. Az EON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormányfő megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó vasárnapi UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Vasárnap a Dél-Dunántúlon nagyon erős sugárzás várható, az index meghaladhatja a 7-es értéket is. A szakemberek azt javasolják, hogy napközben 11 és 15 óra között mindenki kerülje a napozást. A leégés ellen érdemes vállat takaró pólót, szalmakalapot, valamint megfelelő fényvédőkrémet használni. Magyar Péter miniszterelnök 21 másik Európai Uniós vezetővel együtt aláírta azt a levelet, amely bírálja a spanyol kormány migrációs politikáját a C-utai helyzet miatt, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A levél előzménye, hogy az elmúlt napokban több tízezer illegális bevándorló érkezett C-utába a Spanyolország észak-afrikai területére. Az aláíró vezetők szerint erősebb uniós fellépésre és a külső határok hatékonyabb védelmére van szükség. Az Egyesült Államok több közel-keleti nagykövetsége arra figyelmeztette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készüljenek fel a terület elhagyására a regionális konfliktus esetleges súlyosbodása miatt. Az ammáni, jeruzsálemi és bagdadi amerikai nagykövetség azt javasolja, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a biztonsági tájékoztatásokat, tájékozódjanak a rendelkezésre álló légijáratokról.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Tokajból. Igét hirdet Tóth Kis Eszter lelkipásztor. Zenei szolgálattal közreműködik az idén 22. alkalommal megtartott nemzetközi Crescendo nyári akadémia résztvevői.
2: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt és a rádiókészülékek előtt, valamint a Crescendónak a közreműködését is hálás szívvel köszönjük a mai istentiszteleten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
3: Charpentier Sole vive batin antris című darabját hallatjuk. Vámos Emma, Nagy Laura Erika, Fejvenberger Vanda, Olli Lenke előadásában Jan Kacske orgona kíséretével.

0: Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és ma is bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten hozzánk szóló igéjét a 105. Zsoltárból. A 105. Zsoltárnak az első 11 versét olvasom. Ebből így szól hozzánk Istenünk. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákob elé tárta, elrendelte, Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét, kiosztott örökségül. Amen. Istenünk adja, hogy az ő igéje ma is érthető és gyümölcsöző legyen számunkra, imádságra készülve ismételten egy darabot hallgassunk meg.
1: Henry Eccles G-moll szonátájának első tételét hallhatjuk, Fehr Wagner Csaba és Szabó Ferenc János előadásában.

Rendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a te jóságodért, hálát adunk a jelenlétedért, azért, hogy elhoztál minket ide, hogy alkalmat készítettél az elcsendesedésre. Urunk, köszönjük neked ezt a különleges alkalmat, amikor sok eszközt és sok módot adsz arra, hogy elcsendesedhessen a szívünk, hogy rád figyeljünk, hogy talán hátrahagyjuk a gondolatainkat. Urunk, köszönjük a mai ígét, köszönjük a mai erősítést és biztatást, és hisszük azt, Istenünk, hogy az ígén keresztül a te akaratod szerint ma mindannyian megkapjuk azt, amire éppen szükségünk van. Hálát adunk, Urunk, a te jóságodért, hálát adunk azért a kegyelemért, amely nap mint nap megújul, amely lehetővé teszi számunkra az ige megértését, meghallását, a jelenlétedet, azt, hogy érezhetünk téged a te szent lelked által, és így kérünk most Istenünk erre ma is, hogy legyen itt a te lelked, és engedd, Urunk, hogy ma ne keményítsük meg a szívünket, ne zárjuk be a fülünket a te szavad, a te ígéd előtt, hanem annak utat engedjünk, hogy az megtaláljon bennünket úgy, ott és akkor, ahogyan és amikor te szeretnéd. Urunk, köszönjük, hogy nálad semmi sem lehetetlen, így hisszük azt, hogy amit ma idehoztunk, arról te gondoskodsz. Hisszük azt, hogy ami bennünk van, arra te adsz megoldást, te adsz üzenetet és bíztatást. Urunk, erre kérünk most téged, szólj hozzánk, mert hallani szeretnénk a te hangodat. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Énekszóval készüljünk az ige hirdetésére, a 826. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. A 826. dicséretünk így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.

0: Hallgassátok meg az ígét, melyből a Teremtő Isten az ő szent lelkének segítségével ma szólni kíván hozzánk. Ez az ige írva található Mózes első könyvének 24. fejezetében, a 35. vers első részében, egy rövid mondatban. Az Úr igen megáldotta az én uramat. Amen. Kedves testvérek, a mai ígében, a mózesi könyvben Ábrahám áll előttünk. Ábrahám az az ember, akire, ha egyszerű emberként tekintjük, akkor talán azt tudjuk mondani, hogy milyen jó lenne nekünk is Ábrahámnak lenni. Mert hogy mindene megvolt. El tudjuk mondani Ábrahámról, hogy volt nagy vagyona, volt neki végül szép családja, szolgálói is voltak, jó helyen élt, aztán pedig még jobb helyen élt, vezető ember volt, és tulajdonképpen a környék teljes terjedelmében az övé volt. Azt is mondhatjuk, hogy Ábrahám vezető ember volt a maga korában, hiszen ő vezette azt a csoportot, azt a klánt, amely ezen a területen vele együtt élt. Mindenki neki engedelmeskedett, mindenki ráfigyelt, mindenki azt tette, amit ő mond, hiszen ős atyaként is szoktuk őt emlegetni. Mondhatnánk azt is, hogy Ábrahám parancsolt, és mindenki megtette. És emberi gondolkodásunk szerint talán azt is mondhatnánk, hogy Ábrahámnak viszont senki nem parancsolt. Mondhatnánk, csak hogy azért ez már itt nem egészen stimmel. Mert ez nem igaz. Nem igaz az, hogy Ábrahámnak senki parancsát nem kellett teljesítenie. Hiszen mi, akik itt ülünk templomba járó keresztény emberekként, akik ismerjük az Istent, ismerjük Jézus Krisztust, azt kell mondjuk, hogy tudjuk, hol van a hiba ezekben az állításokban. Mert egyáltalán nem igaz, hogy Ábrahámnak ne kellett volna hallgatnia valakire. Nem igaz, hogy Ábrahámnak ne kellett volna odafigyelnie senkire sem. És bár emberként, a nép előtt, a nép szemében, abban a közösségben, ahol ő élt, vezető szerepet töltött be, de nagyon is volt valaki, akinek a szava az ő számára mindennél többet jelentett. És ez pedig nem más, mint az Isten. Ábrahám, jól tudjuk róla, hisz ismerjük, nem cselekedett Isten akarata ellen, és nem hozott döntéseket Isten nélkül. Mindenben az őt terve és az ő akarata szerint járt el, és éppen egy ilyen eset kellős közepén járunk most is, amikor ezt az ige részletet olvassuk fel, hiszen Ábrahám ebben az ige szakaszban épp feleséget keres a fiának, és ez sem teszi a saját akarata szerint. Ezt is az Isten akarata szerint teszi, és ezzel a feladattal az ő szolgálóját bízta meg. Kedves testvérek, ebből az egy felolvasott, rövid kis igeszakaszból is jól érezhető az, hogy a szolgáló minden bizonnyal sikerrel jár. Ám ezt a sikert nem a saját ügyességének tekinti. Azt a sikert, ami elvezet a mennyasszony megtalálásához, nem az ura tehetségének könyveli el, hanem maga a szolgáló is azt mondja, hogy az Úr igen megáldotta az én uramat. Nem tulajdonít maguknak dicsőséget. Mert hogy mindaz, ami megadatott Ábrahámnak, a vagyon, a terület, a család, az, ahogyan éltek, az mind-mind az Isten áldását tükrözi az életében. Azokat az áldásokat, amiért Ábrahám nem szűnt meg engedelmességgel szolgálni és hálát adni az Istennek. Kedves testvérek, ez az a hálaadás, ez az a szűnni nem akaró Isten dicsőítés, amire a Zsoltár író buzdítja Izrael népét abban a Zsoltár szakaszban, amit legelőször olvastunk fel. Buzdítja a Zsoltáríró Isten dicséretére és a hálaadásra a népet, azt a népet, akik megörökölték azt a földet, amelyet Isten megígért az ősatyának, Ábrahámnak, amely ígéret beteljesedéséért Ábrahám olyan sok engedelmességgel szolgált az Istennek. Pedig ha jobban megnézzük Ábrahám életét és az ő történetét, azt gondolom, hogy nem ismeretlen számunkra. Lehettek volna alkalmak az ő életében is, ahogy mindannyiunk életében lehettek volna alkalmak, amikor Ábrahám is azt mondja, hogy elege van, hogy nem folytatja tovább, hogy nem éri meg neki az Istent követni, hogy nem éri meg neki engedelmeskedni, mert nem érti, hogy mi miért történik. Mi is voltunk és vagyunk ezzel így nagyon sokszor. Ott van például Ábrahám életében az utódlás, a gyermek kérdése. Abban a pillanatban, amikor Ábrahám idős korára már épp elfogadta volna, hogy nem lesz gyermeke, akkor az Úr jött, és azt mondta, hogy de lesz. Simán mondhatta volna Ábrahám azt, hogy Uram, ne szórakozz velem. Ennyi évesen, ennyi idő után, miért pont most, hogyan? Hiszen már lehetetlen emberi szemmel nézve. Mondhatta volna Istennek, hogy nem hiszi el. Mondhatta volna Istennek, hogy Uram, ne tégy nevetségessé. Lehetett volna hitetlen. Lehetett volna Ábrahám olyan, mint a felesége Sára, aki meg is mosolyogta a dolgot. Aki végül úgy döntött, hogy nem hisz az Istennek, és a saját maga kezébe vette az irányítást, és intézkedett az utódlás kérdésében. Nem éppen Isten akarata szerint. Azonban Ábrahám ekkor sem szűnt meg hinni az Istenben. Vagy ott volt az az eset, amikor Isten azt kérte, hogy áldozza föl a fiát. Azt az egyetlen fiút, akit oly sokáig várt. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogyha csak a magam eszével gondolkodom, de ha mindannyiunk eszével gondolkodunk, ha eddig a pontig nem, itt biztos azt mondtuk volna, hogy betelt a pohár. Hogy ez az a dolog, amit biztosan nem teljesítünk. Ez az a dolog, amire már nem vagyok hajlandó igent mondani az Istennek, és azt mondom, hogy elég volt. Mondhatta volna Ábrahám is, hogy Uram, most már van gyerekem, van utódom, elég volt ennyi, nem hallgatok többet rád. Vagy nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyhatta volna Isten utasítását. Ezek azok a pillanatok, amikor tehetnénk úgy is, és sokszor teszünk is, mintha Isten nem mondott volna semmit. Mintha Isten nem kért volna tőlünk semmit. Ezek azok a pontok, amikor sokszor teszünk úgy, mintha Isten meg sem szólalt volna. Kedves testvérek, hányszor vagyunk így? Hányszor teszünk úgy, mintha Isten nem szólt volna? Mintha Isten nem mondott volna valamit? Mintha Isten nem adott volna útmutatást. Hányszor teszünk úgy azokban a pillanatokban, ha nem tetszik valami, mintha nem is történt volna semmi. Mintha az Isten hallgatna. Pedig ő nem akar nekünk rosszat. Akkor, amikor azt érezzük, hogy én nem ezt az utat választanám, s Isten mégis valami mást akar tőlem, akkor Isten nem rosszat akar. Mert ő soha nem vinne bennünket rossz irány felé. Akkor sem, ha abban a pillanatban mi ezt érezzük. Hiszen láthatjuk az Ószövetség lapjairól, hogy Isten képes volt gondoskodni egy egész nép életéről. Képes volt évezredeken és évmillió éveken keresztül megsegíteni embereket, vezetőket, királyokat, prófétákat, a mai kor emberét. képes a Teremtő Isten kézben tartani az egész világ működését, akkor mi aprócska emberek ne gondoljuk azt, hogy pont a mi életünkkel, pont a mi gondjainkkal, pont a mi terheinkkel ne lenne képes megbirkózni. És lehet, hogy most némelyikünk gondolatait éppen azt terheli, hogy oké, ha ekkora ez az Isten, akkor miért nem teszi rendbe az én életemet is? Miért nem old meg most egy csettintésre minden egyes gondot az életemben? Miért nem válaszol meg minden egyes kérdést most azonnal? Miért nem mutatja meg azt, hogy mi lesz velem később, egy nap múlva, egy év múlva, 10 év múlva? Miért engedi, hogy legyenek kérdéseim? Kedves testvérek, a válasz talán nem kielégítő, de az igazság ez. Azért, mert Isten nem szerelő. Az Isten nem az a valaki, akit ha felhívunk, azonnal kijön és megoldja a problémát. Az Isten nem takarító, de nem is helyettünk megoldó ember. Az Isten az a valaki, aki segít, az a valaki, aki utat mutat, de sohasem veszi el az önállóságunkat. Sohasem dönt helyettünk. Ez nem úgy működik, hogy mi hátradőlünk, és nézzük azt, ahogyan az Isten szépen rendet rak az életünkben. Könnyű lenne, ha így lenne, de az Isten nem ezt teszi. A kérdés, kedves testvérek, itt nem az, hogy miért nem teszi Isten most azonnal ezt vagy amazt. A kérdés sokkal inkább az, hogy mi, emberek, megtesszük-e azt, amit Isten mond. A kérdés sokkal inkább az, hogy mi, emberek, készek vagyunk-e hinni abban, hogy amit az Isten mond, az igaz. Hogy történjen bármi, amit az Isten megígér, az be fog teljesedni. Nem most, nem azonnal, nem akkor, amikor én akarom, hanem a megfelelő pillanatban. De ez nélkülünk nem megy. A mi hitünk, a mi odaadásunk nélkül nem megy. Mert Isten nem bábként használja az embert. Nem akarja azt, hogy automataként kövessük őt, mint akinek nincs más döntési lehetősége. Utat mutat, tanácsol, ígér, terelget, de a végleges döntést azt meghagyja nekünk. Így tehát, kedves testvérek, a mi dolgunk hinni, vagy nem hinni az Istennek. Az igében azt olvassuk, hogy az Úr igen megáldotta az én uramat, aki meggazdagodott. Aztán a másik helyen pedig azt olvassuk, hogy emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Látjuk már, az Isten nem utasít, az Isten nem erőltet, ő ígér, és az ígéreteit be is teljesíti. Isten nem valami hajcsár, hanem bőségesen osztja az áldásait, és bőségesen tesz csodát az Isten velünk, a mi életünkben is. A kérdés, hogy meglátjuk-e őt munkálkodni ezekben a dolgokban. Isten ígér, és aztán cselekszik. Nézzük csak végig az életünket, a történéseket, azokat a dolgokat, amik körülvettek bennünket az elmúlt években, évtizedekben. Hány Istentől jövő ígéret teljesült már be a saját életünkben? És hány olyan ígéret van még, ami várat magára? Mennyi csodát tett már Isten az életünkben? Hányszor húzott ki bennünket a legsötétebb és legnehezebb helyzetekből? Hányszor mutatta meg az irányt abban az életszakaszban, amikor minden olyan kilátástalannak ígérkezett? Észrevettük-e ezeket? vagy most visszagondolva, látjuk-e benne az Isten munkálkodását? És a másik nagyon fontos kérdés, amire a Zsoltár bíztat bennünket, hálát adtunk-e ezekért? Tudtuk-e mindezért dicsőíteni az Istent? Vagy csak azokat a dolgokat láttuk meg, amik esetleg még nem történtek meg az életünkben? Csak az elégedetlenkedés van ott, a hálaadás és a dicsőítés elmarad? Hogyan állunk az Isten munkájához? És tegyük föl magunknak a kérdést ezen a ponton. Hányszor éreztük természetesnek, hogy az, amink van, az a sok jó dolog, ami történik, az mind jár nekünk? Hányszor gondoltuk ezt? Kedves testvérek, emberek vagyunk, s ki kell mondani. A jó dolgok, az áldások, a kegyelem, az csak úgy nem jár nekünk. Mert hogy emberi természetünkből adódóan nem érdemelnénk meg semmit sem. De mindezt teszi lehetővé a kegyelem, az Istentől jövő kegyelem. Mert hogy Ábrahám sem a két szép személyért kapott ennyi áldást az Istentől, de nem is azért, mert tökéletes ember lett volna. Sokkal inkább azért, mert az Istennek terve volt vele, kiválasztotta őt, Ábrahám pedig meghallotta ezt, és engedelmeskedett az Istennek. És Isten ígért az ő életében, aztán pedig beteljesedett, de nem Ábrahámnak az érdemeiért. Nem azért, mert olyan jó ember volt, és nem is azért, mert mindent olyan jól csinált, hanem mert az Isten így akarta, és ezt Ábrahám is tudta, és nem szűnt meg alázatosnak lenni. A Teremtő Istent követte, és neki adott hálát mindenért. Jól tudta, hogy minden, ami övé ezen a földön, azt nem maga szerezte, hanem ajándékba kapta az Istentől. Kedves testvérek, a te, az én és a mi életünk is ilyen ajándék. Egyáltalán nem természetes, hogy van. Nem természetes, hogy élünk. Nem természetes, hogy itt ülünk. Az sem, hogy mozgunk, hogy lélegzünk. Mindez ajándék. És mindaz, amink van, amit kaptunk, a különféle tehetségeink, a különféle áldásaink, az, amit magunkénak mondhatunk, az mind-mind ajándék. Minden egyes nap az életünkből ajándék. Az Isten ajándéka. Nem az érdemeinkért, hanem Isten jóságos szeretetéből fakadóan. És az ő kegyelmi ajándéka az örök élet is, amit mindannyiunknak elkészített. De senkire sem erőltett rá. A döntés, hogy akarjuk-e a miénk. Az ő irántunk érzett szeretete tette lehetővé azt, hogy elküldje az ő egyszülött fiát. Az ő irántunk érzett végtelen szeretete engedte meg azt, hogy ezt az egyszülött fiút feláldozza. Tőlünk nem kér ilyet, de a sajátját értünk adta. Odaadta az ő egyetlen egy szeretett fiát, mert ennyire szeret bennünket. Ebbe belegondolva, kedves testvérek, válaszoljuk meg azt a nagyon egyszerű kérdést. Megérdemlem-e mindezt? Megérdemlem-e azt, hogy az Isten értem adja a fiát? A válasz egyértelműen nem. De Isten mégis nekünk adta. Mégis akarja, hogy a miénk legyen. Ne vegyük hát természetesnek azt, amink van. Adjunk érte hálát mindenkor, és lássuk meg Isten akaratát. Érezzük Istenünknek a jelenlétét az életünkben, és fogadjuk el azt az irányt, amire ő hív bennünket. És ahogyan a múltkor is beszéltük, az ige hirdetés során legyünk türelmesek az Isten ígéreteivel szemben, hiszen ő nem felejtkezik el rólunk soha. Jézus Krisztust is megígérte, és aztán sok-sok évvel később beteljesítette azt. Ahogyan Ábrahám és Sára életében is a megfelelő pillanatot várta a gyermek születésére, aztán a megfelelő pillanatban Izsáknak is elküldte a megfelelő feleséget. Kedves testvérek, higgyünk Isten terveiben. Higgyük el, hogy Istennek gondja van ránk. Hogy nincs az életünknek olyan része, amelyet ő ne tervezett volna meg gondosan. Ne a magunk érdemének, és ne a magunk teljesítményének gondoljuk a megtörtént dolgokat, hanem lássuk meg benne az Isten tervét. Lássuk meg az ő akaratát, és lássuk meg benne az ő kegyelmének a beteljesülését. Hiszen Isten nélkül tudjuk jól, hát higgyük is el, hogy az életünk nem haladna sehová sem. Ábrahám tudta, és engedelmes volt, mint halálig. Tudta, és hálát adott minden percben. Ma bennünket is erre indít Isten lelke. Tudjuk meg, hogy Istennek terve van az életünkkel. Tudjuk meg, hogy ő gondot visel rólunk, és legyünk engedelmesek, mint halálig. Tudjuk meg mindezt, és adjunk hálát minden egyes percben. Amen. Válaszul Istenünk ígéjére, egy darabot hallgassunk meg.
1: Brahms Ádúr intermezzóját hallhatjuk Cimbor Imola előadásában.

0: Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála van a szívünkben a Te ígédért, hála van a szívünkben az üzenetért, amit közöltél velünk, és hála van a szívünkben, Urunk, a közösségben való megtartásodért is. Köszönjük, Urunk, hogy érezhettük ma is a Te jelenlétedet. Köszönjük, hogy ma is úgy voltál jelen, hogy egyikünket sem engeded el üzenet, útmutatás nélkül. Mert hisszük azt, Istenünk, hogy mindaz, amit talán most még nem értünk, idővel majd elér bennünket, idővel majd megértjük. Urunk, arra kérünk, hogy bocsásd meg nekünk, amikor kételkedünk benned. Bocsásd meg, amikor nem értjük, vagy nem akarjuk megérteni, vagy meglátni a Te akaratodat, a Te útmutatásodat. Urunk, add, hogy engedelmes gyermekeid lehessünk, hogy Ábrahámhoz hasonlóan meglássunk és meghalljunk Téged, meglássuk a Te akaratodat a mi életünkben. Így könyörgünk, Urunk, nem csak a saját életünkért és a saját utunkért, hanem imádkozunk gyülekezetünk, közösségünk, más közösségek életéért és az ő előmenetelükért is. Urunk, hisszük, hogy a Te áldásod van mindezeken. Hisszük, hogy Te áldásoddal is, óvó kezeddel figyeled és őrzöd nem csak a mi közösségünket, hanem egész országunkat, nemzetünket, világunkat. És hisszük azt, Istenünk, hogy előbb-utóbb, de rendezed a világunkban rendezetlen helyzeteket. Köszönjük, hogy a Te akaratodban, a Te munkálkodásodban és a Te kegyelmedben megnyugodva helyezhetünk mindent a Te kezedben. Urunk, vezesd a mi életünket, add, hogy úgy tudjuk használni a tőled kapott tehetségeinket, talentumainkat, ahogyan azt Te jónak látod. Urunk, hozd el a mi életünkben is azokat a dolgokat, amiket nekünk szántál, a Te ígéreted és a Te időzítésed szerint. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád az életünket, a családunk életét, a közösségünk életét, és köszönjük, hogy minden egyes imánkat meghallgatod, hogy így vagy velünk akkor is, amikor közösen is megszólítunk Téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége őrizzen bennünket.
1: Utolsóként Rachmaninov Vokaliz című darabját hallhatjuk Bálint Ajna előadásában Várai Rita zongora kíséretével.

záró énekünket énekeljük, ez az 589. dicséret, melynek mind a kettő versét énekeljük. Az 589. dicséretünk így kezdődik: ne csüggedj el, kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened.

0: hálával fogadjuk Istenünk áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom most és örökkön örökké. Amen.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Tokajból. Igét hirdetett Kis Tóth Eszter lelkipásztor. Zenei szolgálattal közreműködtek az idén 22. alkalommal megtartott Nemzetközi Crescendo Nyári Akadémia résztvevői.
2: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében kérte, hogy a következő napokban mindenki csökkentse áramfogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Magyar Péter amellett arra is felszólított, hogy lehetőség szerint mellőzik a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Szerinte az energia és vízellátás biztonságának fenntartása közös felelősség. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében. A tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta a termelés átszervezését és az energiaigény csökkentését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy a cégek felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Az eddigi önkéntes vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb erőmű termelésével egyenértékű. A teljes paksi kiesés miatt azonban új kormányrendeletet léptettek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét. Szükség esetén a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és nagy fogyasztókat kapcsolhat le. A miniszter arra kérte a politikai élet szereplőit, hogy segítsék a védekezési munkát egy közös nemzeti minimum mentén. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első 3 napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. A kormány véget vetett a vasútrombolás időszakának és a vasútfejlesztés korszakába lép Komlón is. Vitézi Dávid miniszter bejelentette, hogy szeptember 1-től Miskolc és Tiszaújváros között újraindul a személyforgalom. A 2035-ig tartó 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút lemaradásának felszámolása. A dél-dunántúli térségben teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját. A regionális vonalak fejlesztése érdekében rövidesen elindítanak egy új akkumulátoros hibrid motorvonat tendert. A komlói vonal újranyitásának ünnepségén a résztvevők a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgia vonattal érkeztek. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk, emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcsterhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját, amelyet még 2021 nyarán indítottak el hagyományteremtő szándékkal. Az akció célja, hogy a tanévkezdés előtt adományokból származó irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat adhassanak át olyan gyermekeknek, akik nehéz körülmények között élnek. Az adományokat augusztus 12-éig várják a Miskolci Újrahasználati Központban. A részletekről Kovács Bence, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be.
3: Egy iskolatáska gyűjtő akciót hirdettünk meg. Ez egy hosszabb múltra tekint vissza, 2021-be indítottuk el ezt az akciót. Elsősorban iskolatáskákat gyűjtünk, de más, akár a tornazsákokat, toltartókat, vagy még használható füzeteket is várunk szeretettel, irodaszereket. Igazándiból az egész év során gyűjtjük az iskolatáskákat, tehát lehet behozni gyakorlatilag a cégünkhez bármelyik hétköznap. Ilyenkor a nyáron van egy intenzívebb időszak, akkor több figyelemfelhívást is teszünk annak érdekében, hogy minél több helyre eljusson. Most augusztus 12-éig várjuk, mert utána ezeket az iskolatáskákat megtöltjük tanszerekkel. Fontos, hogy olyan táskákat ajánljunk fel, amiket jó szívvel oda tudnánk adni másoknak is, mi magunk is. Tehát használható, jó állapotban lévők legyenek. Ha szükséges, akkor mi ezt kimossuk, kitisztítjuk, és utána pedig tanszerekkel feltöltjük, hogy az iskolát már szeptemberben a családok tudják ezzel az iskolatáskával kezdeni. Alapvetően a társaságunknak a székhelyére, ez Miskolcon József Attila 65 szám alatt található meg. Összességében tavaly már volt olyan kezdeményezés, például egy miskolci patika,

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcskert és Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Vaszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mixert Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: A fiatalember megsemmisülten esett egy székbe, és arcát a kezébe temette. És ki a vőlegény? Kérdé folytott hangon. Ama Kovinyi, akinek a zászlóit láttuk útközben a házakon, egy szomszéd megyebeli nagybirtokos. Beláthatja ön, hogy most már ez a dolog lehetetlen. Az illető meg lesz választva, az eljegyzés is megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de... Itt egy kis pauzát tartott, s titokban

0: A nagyságos mamára hunyorított, mintha mondaná, szólj már te is, Zsuzsánna! Azt az egyet sajnálom, folytatta, hogy olyan ostoba voltam, és nem vettem észre semmit. A tüzet könnyű elfújni szikra korában. Csodálom, Zsuzsánna, hogy magának oly éles szeme van, és mégis... Az anyjuk közbevágott. Nem, egy szót se, Pál. Engem nem terhelhet a felelősség, nem. Én egy tévedés áldozata vagyok, Pál. Ach, Istenem, ezek a mai gyerekek, hiszen most már elmondhatom, mert úgyis vége van, és bár röstellenem kellene, hogy olyan tapasztalatlan vagyok, de az őszinteség az első szabály. Nincs igazam, Brandúr? Brandúr érzéketlenül gépiesen bólintott fejével, mint a halálra ítélt tenné, ha arra nézve kérdének tőle véleményt, nem az oroszlán tartja-e a legerősebb állatnak. Én azt hittem, folytatta az asszonyság halkabban, hogy az Ilona van a játékban. A szegény Ilona olyan különös volt, és olyan csodálatos módon függeszti a szemeit önre, Brandúr. Szegény édes leánykám, röszkeinné kivette a zsebkendőjét a gombolyagos kosarából, és könnyeket törült ki a szemeiből. Igen. Azt kellett hinnem, mert én olyan együgyű vagyok, Istenem, olyan együgyű, hogy az ön érdeklődése Ilonámat illeti. És én olyan boldog voltam, amilyen boldog csak lehet egy anya, akinek három ilyen leánya van. Bár csak úgy volna, fejezébe röszkei kenett teljesen. Igen, uram, az ön ajánlata nagyon megtisztelő, és én örömmel fogadnám a családomba, nem, de maga is, Zsuzsánna, de a Minka, valóban a Minkára nézve már elkésett. A Minka már kissé idős is önhöz, nem, de Zsuzsánna. Zsuzsánna csak a fejével bólintott, és a kötésébe merült. Így beadogatva Brandúrnak kávés kanalanként a saját tervüket, várták a hatást. De Brandúr nem felelt. Úgy ült ott lankadtan a karszékben, leeresztett karokkal, megüvegesedett szemekkel, mint egy érzéketlen fadarab. Az öreg óra kísértetiesen ketyegett a kínos csöndben az ebédlő falán. Röszkei, hátatéve a kezeit, izgatottan járkált föls alá. Egyszerre fölugrott Brand, s elé állt földult vonásokkal, mint egy kísértet. Ha nem adhatja ide a Minka leányát, mondta elfátyolozott hangon, egy másik szívességre kérem. Csak szólania kell, kedves barátom. Adjon kölcsön egy pisztolyt. Röszkeiné erre hangos sírásra fakadt, és kiosont az ajtón. Különben is viszketett már a nyelve, alig várta, hogy mindent elmondhasson a lányoknak, kik még bizonyosan nem vetkőztek le. Röszkei ellenben csillapítani kezdte a fiatalembert. No, ne legyen olyan érzékeny, az egész dolog márciusi hó, becsületemre mondom, márciusi hó, pisztolyt, én adjak pisztolyt, hiszen én hatósági személy vagyok, s önnek adjak én pisztolyt, hiszen ön gazdag ember, és még sok öröme lehet az életből, azon felül lássuk csak, hiszen még a leány is meghallgatandó, még a Minkát is meg kell kérdezni. És gondolja ön, hogy kiáltá Brandúr, mohón megragadva a polgármester kezét. Én semmit se gondolok, semmit se tudok. Az ember végigolvashat két bibliotékát, és minden könyvben tudhatja, mi van. De hogy egy leány szívébe mi legyen, azt senki se tudhatja. Azért hát... Aludjunk egyet, fiatalember, és holnap még beszélhetünk a dologról. Az éj, az álom, tanácsot ad. Meg is jött a tanács másnapra, de nem az álom és az éj adta, hanem a bécsi sógor sürgönye. A illető igen derék és nagyon gazdag ember, értéke 1,5 millió. Hát, minek is toldjam a dolgot, Minka szíve is a bécsi járos felé hajlott, csinosabb és fiatalabb volt Kovinyinál, a 1,5 millió pedig a szülőket igézte meg. Tettek ugyan még egy végpróbát Ilonkával, ki a legszebb sejemruháját ölté föl reggelre, s egész éjjel papírosokba tekert hajtincsekkel aludott, azaz hánykolódott a lánkoson, de minthogy Brand sehogy se akart tágítani a Minkától, hát végre is odaígérték neki, elhatározván, hogy Kovinyi jegygyűrűjét maga a papa fogja neki visszavinni, és kíméletes szavakkal átadni. Kovinyi, így is meg lehet elégedve, mondták, hiszen mandátumhoz jut a Minka révén. A boldog Brand tehát repesi jókedvel utazott el Brassóba, ott elvégezvén a dolgait, visszafelé régi iskolapajtásával, Katángi Menyhértel jött össze a vasúton, kinek elbeszélte nagy részletesen Körtvéesi szerencséjét, hogyan ösmerkedett meg az ottani képviselőjelöltnek, Kovinyi Jánosnak a menyasszonyával, s hogyan csapta el a kezéről, stb. Katángi figyelmesen hallgatta a szerelmes történetet, és gondolta magában, a menyasszonnyal járt a mandátum. Ha a menyasszonyt elvitte tőle a Brand, miért ne vihetném én el a mandátumot? Minél jobban hánytorgatta elméjében a körtvéesi cirkumstanciákat, annál valószínűbbnek tűnt föl neki a terv. Tarkábbnál tarkább kombinációk rajzottak fejében. Ha nőtlen volna, a polgármester középső lányának kezdene udvarolni, de ez nem lehet. Azok az átkozott levelek, amelyeket az országgyűlésről írkált Klárának, mindenütt elvitték házas voltának hírét. Egy azonban bizonyos, hogy a körtvéesi fölléptetést a polgármester csinálta a leendő vejének. Ha már most nem lesz a veje, hát nem is törődik a megválasztásával, ez vas. Sőt, amint visszaadja a gyűrűt Kovinyinak, hát abból olyan széna lesz, hogy a polgármester okvetlenül dübejön, és a jelöltségről is le fogja csapni Kovinyit, ha lesz kivel. Márpedig lesz kivel, mert ő, Katángi, ehhez a kerülethez köti most magát. A fővárosba érve, ott ácsorgott a miniszterelnök szobájában 2 napig. A hatalmas úrhoz nehéz volt akkor bejutni, a tágas, barna bőr foteles terem, ahol közönségesen a minisztertanácsokat tartják az ovál alakú asztal körül, most úgy nézett ki, mint egy nagy műhely, ahol szalaszét nyüzsög a nyers anyag, melyből a jövő országgyűlés szabja ki a mester, aki egyenként ereszti maga elé a matériát a belső szobába. Minden oly komor és szomorú most itt. Csak a fekete márvány kandallóban pislog vidáman egy kis tűz. Főispánok, volt képviselők ülnek, járnak, kelnek, várakoznak, csöndesen, szótlanul, mint az árnyak. Mindenkinek kedélyén ül valami sötét sejtelem, a bizonytalanság borongása. Élők és halottak járnak itt összekeverve. És egyik se tudja, hogy ő melyik a kettő közül. Heiterot, Morgenthaut. A levegő, melyet olyan üde, olyan éles és finom máskor most nyomasztó, elálmosító és nehéz. A hatalmas miniszterelnökök kardomarkolatjukat fogva ridegen néznek le a falakról, mintha szemrehányást tenne az egyik. Ti csináltátok a palota forradalmat, he? Mintha gúnyosan vigyorogna a másik. Ide jöttetek ti, zérusok. Ti zérusok. A belső szoba ajtaja megnyílik néha-néha, egy-egy alak kilép, vígan vagy szomorúan, és egy másik surran be a lajstrom szerint. Elől a főispánok mennek be, mert ők most viselősök, némelyik 6-8, sőt, több embert is jelent. A titkár suttogva figyelmezteti a kilépőket és belépőket, hogy ne fogjanak az ajtónál kezet, és ne búcsúzzanak. Ő excellenciájának e másodpercekre is szüksége van. Az ajtó bezáródik, egy embert újra benyelt, de azért az előszobából soha se fogynak, csak örökké szaporodnak. Minden van itt, mint a Noé bárkájában, csak hogy az állatok kevélyebbek, azok nem mentek magoktól ajánlkozni. Noé szólította be az alkalmas példányokat. Itt vannak az ismeretlenek, mindenik egy kérdőjel, a hű mamelukok, a megtért juhok és a farkasok, kik a fogaikat vicsargatták 5 évig, szegény farkasok, most szalonkabátot húztak, megberetválkoztak, szépen elválasztották az üstöküket, és mosolyogva járul egyik másik a titkárhoz. Hányan vannak még előttem fölírva? Nincs többé sárga-fekete kardbojt, se kvóta, se szoldateszka, se kamarilla. Csak egy kérdés van a mindenségben, hogy hányan vannak még előtte, a farkas előtt fölírva, és hogy milyen hangulatban van a kegyelmes úr. Koronként hírek szivárognak ki a belső szoba misztikus világából. A kegyelmes úr ma jókedvű. S erre minden megváltozik. A nap kisüt odakünn, s vidáman nyalogatja a megizzadt ablaktáblákat, mert ködös, csípős idő volt az imént. A miniszter tanácsi asztal bronz hamutartóján nevetve pislog egy letett szivarcsutka a tűz szemével. A kegyelmes úr jókedvű, s bent a kandallóban igazi táncot járnak a milliárd apró kis szikrák aszpattogva. Ő excellenciája jókedvében van. Az idő pedig egyre fogy. Fogy, beesteledik. A szolgák behozzák a lámpákat, mert a nagy aranyozott csillár öreges gyertyáival csak ünnepélyek alkalmával gyúl ki, aztán egyszerre csak bejut a legsötétebb hír. Ő excellenciája nagyon fáradt. Ma már nem képes több urat fogadni, méltóztassanak eljönni holnap. Katángi barátunk is csak másnap jutott a hatalmas úr elé. Ő is a megtért juhok közé tartozik, akikről megvan írva, hogy jobban örül nekik a pásztor, mint az egész nyájnak. A nevezetes államférfiú ugyanis az egyház politika miatt hagyta el a szabadelvű tábort, azt állítja, hogy a felesége kedvéért és a párton kívüliek pártjához csatlakozott. Amint azonban előtérbe lépett a lenni vagy nem lenni kérdése, visszasompolygott a régi bástyák közé. A mindenható miniszter ott ült az íróasztalánál az ő temérdek papírosai közt. Hát, mi baj, menyus? Rekett volt kissé a sok beszédtől, és egy zsebkendőt tartott a szájánál. Ez az egyetlen ravasság tőle, hogy rövid ideig maradjanak az emberek. Egy torokfájós embert kímélni kell. Nagy baj van, kegyelmes uram. A feleségem megbuktatott a borontói kerületben. A miniszter mosolygott. Tudom, úgy kell, miért bolondítottad a szállással, de mit segíthetek most én ezen? Katángi szenvedélyes mozdulatot tett, miközben kivörösödött az arca a méltatlankodástól. Pedig megérdemelném, hogy segítsetek rajtam, hiszen az borzasztó, hogy az embert a felesége tegye tönkre, hiszen mindnyájatoknak van felesége, hiszen így módon kell, hogy mi, férfiak, összeálljunk, és ne hagyjuk el egymást, mert ha tért engedünk az ilyen áramlatoknak, mi lesz belőlünk? Katángi szereti a maga speciális eseteit generalizálni, és az emberiség közös kérdéseivé fölfújni. Jó, jól van, mennyus. De inkább mondd meg röviden, mit csinálja? Adj egy másik kerületet. Az lehetetlen, egy üres kerület sincs már, mindenütt van jelöltünk, elkéstél. Akkor hát ajándékozz meg egy mameluk fejjel. Feje válogatja. A körtvési kerületben van valami Kovinyi nevű jelölt. Egy megbízhatatlan fráter, akit a polgármester oktrojált rá a választókra, s aki el fogja hagyni a pártot a legelső alkalommal. Hiszen te is elhagytad, szólt mosolyogva a miniszter. És hol van a garancia, hogy megint nem hagyod el? A garancia? Felelte keserű humorral Katángi. Hiszen engem vissza se fogadnának az ellenzéken többé. No, az igaz, nevetett a miniszter, de a körtvési kombinációt kivihetetlennek tartom, mert ez a Kovinyi, úgy tudom, népszerű ember ott. Azt már nem lehet megrontani. Vannak ott talán valami ismerőseid? Nincsenek. De éppen azért remélem. Értelek, de nem hiszem, hogy mehetne. Legjobb lesz neked, ha nyugton ülsz otthon, nem bocsátkozol hiába való költséges kalandokba, és vársz. Mire? Például a fekete zászlókra. Katángi a fejét rázta. A ház nagyon fiatal, túlságosan fiatal. A halál pedig bizonytalan. Nem. Makacsul ragaszkodott az eszméhez, a tervéhez és a színhelyhez. De ha én magam megcsinálnám körtvéest. A miniszter a vállát vonogatta nagy kétkedőn. Azt nem bánom, de tőlem ne vár semmit. Egy-két támogató szót kérnék csak. Azt is csak mértékkel, felelte a miniszter. Mindenekelőtt arra kérlek, kegyelmes uram, méltózta sürgőnyileg fölhívatni a főispánt és a polgármestert, hogy beszélhessek velük. Ha éppen kívánod, megtörténik. Ennyiből állt az egész audiencia, s még aznap a következő sifrös sürgönyt kapta báró gerezdi főispán. Azonnali 27-es, 132-es, 4-es, 87-es, 541-es, 62-es kéretik, 423-at, 41-et, 720-at, 68-at, 96-ot, 340-et együtt. Bánfi. Kiküldött saját tudósítónk a főispáni papírkosárból szedte ki a számjeles sürgönyt, melynek értelme azonnali feljövetele kéretik a polgármesterrel együtt. A legközelebbi vonattal elindultak, roppant csodálkozással és szepegéssel, hogy mi történhetett. Az indóházban Katángi várta őket. Báró Gerezdit már ösmerte a klubból. Mutasd be, kérlek, a polgármester úrnak. Hogyan tudod, hogy az én polgármesterem? Mert én vagyok az oka, hogy most itt vagytok. Ezennel kordiálisan megrázta a röszkei kezét. Örülök, hogy megismerkedhetem veled az ország leghatalmasabb polgármesterével. Hogy? Kérdi a főispán. Te vagy az oka, hogy mi itt vagyunk? Nem értem. Majd megtudjátok odafön a palotában, mi körül forog a kérdés. De a palotában ma megint sokan voltak. A kegyelmes úr azt az üzenetet küldte ki a később érkezőknek, hogy este a klubban lesz, ott szíveskedjenek vele beszélni. A klub már igen csöndes, kihalt volt ezekben az időkben, úgy nézett ki, mint egy gazdátlan kaptár. A méhek kirepültek belőle. Ott kint dolgoztak a mezőkön, csak egy pár öreg úr kártyázgatott a belső szobákban, a miniszterelnök rendesen ide menekült, ha nem akart képviselőkkel találkozni. Katángiék egész kényelmesen fordultak most hozzá. Azért kérett Kételek, mondá Gerezdinek, információkat szeretnék a körtvélyesi kerületre nézve. Szinte diktátor ez időkben. Kimért, egyszerű, és mégis hatalmas. Éppen ez a nagy egyszerűség imponált legjobban. Halkan beszélt, majdnem suttogva, alig lehetett hallani, de az ember érezte, hogy mire ez a vékony, reszelő hang odaér, ahová számva van, orkánszerű éjjenek kelnek belőle, viadalok és vereségek ordítása rázza meg a földet és falakat. Rendben van, felelte a főispán. Kovényi, biztos? A nyakamat teszem rá. No, látod, szólt a miniszterelnök Katángihoz. Katángi azonban nem vesztette el lélek jelenlétét, és előadta a tervét, hogy ő miként gondolná magát csempésztetni be Kovinyi helyett. A terv zseniális volt. A polgármester ravaszul húzta be nagy rőszakállú fejét a vállapockái közé. A főispán nyeglén játszott az ezüst karperecével, mely egész kezéig csúszott a manzsettája alól. Mind a ketten a miniszterelnökre néztek. Nem bánom, mondá ez kurtán, ha meg lehet csinálni. A főispán kijelentette, hogy lehetetlen, a választásig csak 6 nap van, Kovinyi szabályszerűen kijelöltetett a zászlói künlógnak, az egész város rajong érte, teljességgel lehetetlen, kegyelmes úr. A polgármester rábólintott. Ami úgy van, az úgy van. El van végezve, felelte ő excellenciája, és ott hagyta őket, léptei elenyésztek a rozsdaszínű szőnyegen. És ezzel Katángi menyhért ki volt hagyva a jövő országgyűlésből. Immunitás, nagyságos titulus, hír, tekintély mind el volt fújva a nagyúr egy leheletével. Vége van. De menyus szívós, átkozottul szívós, és valljuk meg, szemtelen. Utána futott a kegyelmes úrnak. Egy-két támogató szót ígértél. De mikor hasztalan? Hiszen mondtam, hogy nem bánom, ha meg lehet csinálni. Az nem elég. Hát mit kellett volna még mondanom? Azt, hogy szeretném, ha megcsinálnátok. De mikor hasztalan? Ne törődj vele, kegyelmes uram, hiszen nem sokból áll. Menj el még egyszer mellettük, és mondd meg nekik. Ő excellenciája kedvetlenül intett kezével. Jó, jó, csak hagyj már békén. Nagyon unalmas kezdesz lenni. És azzal kisvártatva végigment a nagyteremen még egyszer, s meglátván egy szögletben a főispánt és a polgármestert, odalépett hozzájuk, és a röszkei vállára eresztette le a kezét. Szeretném, mondá, ha megcsinálnák. A két férfiú összenézett. Megpróbáljuk, felelte a főispán. Meg lesz, mondá a polgármester, fölvillanyozva a vállai nyugvó kéz magnetikus erejétől. Hatodik fejezet. A csínye. Mi volt a Katángi terve, nem tudhatjuk, csak a következményekből lehet kihámozni. Azt se tudjuk, hogy a három úr aznap este, midőn kitűnt, hogy a nem bánom mennyivel kevesebb, mint a szeretném, mi mindenben állapodott meg a Royal külön szobájában, ahol vacsoráltak, és ahol a pezsgőt Katángi fizette. Amit viszont abból lehet kihámozni, hogy a Katángi néhoz küldött tudósítónk egy 62 forintos royalbeli számlát hozott, amit a nagyságos asszony Mennyhért úr egyik mellény zsebében talált azóta, igen megvigasztalódván az összeg nagysága fölött, mivel hogy lehetetlen, hogy ennyit egyék és igyék két személy, kivált ha a nő az egyik. Menyus tehát nem hölgyecskével vacsorált, vagy legalább nem egy hölgyecskével, ami minden esetre enyhítő körülmény. Talán a budai Terka nénit vendégelte meg annak az unokáival együtt. Ez volt a Kristóf kombinációja. De bármit főztek is ki a Royal külön szobájában, annyi bizonyos, hogy körtvélyesen különös feltűnést okozott a főispán és a polgármester gyors fölutazása ilyen választási időkben, mikor a fejeseknek a helyükön kell lenniük. A főispáni titkárnak eljárt a szája. Említést tett a számjeles sürgönyről. Mi lehetett a számjeles sürgönyben? Bizonyára titok, mert különben nem lett volna számjelekben. Egész körtvélyes ezen a titkon törte a fejét. A helyi fantáziák egyéb iránt két irányban szoktak mozogni, oszra és beszre. Némelyek azt hirdették, hogy valami turpisság sült ki a városi vagy a megyei számadásokon, és most dorgatórium okáért hívattak föl a primipélusok. Bizony, nem szerették a bőrükbe lenni. Voltak, akik ellenkezőleg azt állították, hogy bizonyosan nagy hivatalra nevezik ki a főispánt, és a polgármester lép helyébe. Legalább az egyiktől megszabadulunk. A vargák közt ellenben, akiknek legkövérebb fantáziájuk van, az a verzió terjedt el, hogy a harmadik Károly idejebeli pecsét mahináció sült ki, de minthogy az akkori magisztrátust már nem lehet megbüntetni, példás elrettentés végett, a mostani főispán és polgármester fejét véteti le a király. Ez volna a legjobb, így mind a kettőtől megszabadulnánk. Még jobban fölizgatta a kíváncsiságot, midőn Sürgőgy érkezett a polgármestertől a városi főjegyzőhöz, Lénár Györgyhöz. Sürgősen falragaszok nyomtatandók, melyeken holnap délután 4 órára nagy értekezletre hívd össze neved alatt a város polgárait, röszkei. A Sürgőny tartalma elterjedt, mint a futótűz. A vargák csalódva néztek össze. Né, mégse fejezték le. Azt lehetne mondani, nem szerették Röszkeit, de ez nem volna egészen igaz. Inkább csak a nagy tekintélyét nyögték. Olyan nehéz volt Röszkei körtvélyesnek, hogy szuszogni se tudtak miatta. Honnan nyerte-e nagy súlyt a királyi tanácsos úr, Isten tudja. Minden kisvárosban van egy ilyen hatalom, s ez a hatalom többnyire úgy képződik, mint a kígyó fején az úgynevezett kígyókő, a többi kígyók nyálától. Hiszen szinte élvezett, ha nincs itthon, a levegő szabadabb, a kemese vígabban locsog, az ég kékebben mosolyog körtvélyes fölött, mert a zsarnok elutazott, de viszont mai el is összeverekedtek a katonatisztek a polgáriakkal a szegfűnél, s karddal véresre vagdalták Pengő Lacit és Palila tűzoltó parancsnokot. Milyen szerencsés ez a Kovinyi, mindjárt lesz egy interpellációja. S ugyancsak ma éjjel kiásták a Munci Szabó sertésóját a Csapó utcában, s 3 hízóját elvitték. Szóval, mihelyt kiteszi a lábát a polgármester úr a városból, mindjárt elszabadul minden kártékony szenvedély.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek. A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról. A rendőrség nem tartja meg az előttünk álló hétre tervezett országos sebességellenőrzési akciót a rendkívüli időjárásra és a hőségre tekintettel az országos rendőrfőkapitányság szombati tájékoztatása szerint. Az augusztus 3-ától 9-ig tervezett európai szintű roadpoll sebességmérési programot hazánkban a rendkívüli meleg miatt lefújták. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Emiatt a járművezetőknek azt javasolják, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben, indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, és hosszabb utakon tartsanak rendszeres pihenőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat, Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Ha egyszerűen akarom lefordítani, akkor az EBSZ egy olyan, mint egy magas szintű független nemzetközi döntőbíró. Az a feladatuk, hogy figyeljék a nemzetközi kötelezettségek többek között az emberi és a kisebbségi jog betartását a világon, szóval tagországaiban is. A jelen delegáció az EBSZ-en belül a kisebbségügyi főbiztosnak a képviselői voltak itt, tanácsosi szinten, ami elég magas szint az EBSZ-en belül, és azt kell tudni róluk, hogy ők nem először járnak itt Kárpátalján, nem először érdeklődnek a kisebbségi jogok betartásával kapcsolatos, emberi jogok betartásával kapcsolatos helyzetünkről. Legutóbb másfél évvel ezelőtt találkoztunk velük, ugye akkor más delegáció volt, de ugyanaz a képviselet volt itt.
3: A tavalyi évben például Dobrony környékén volt egy elég erős szélvihar, ami nagyon sok fóliasátornak vagy a borítását, vagy az egész fóliasátrat meghajlította, eltekerte, tönkretette, tehát ez egy súlyos probléma, és egy olyan probléma, ami ellen nem igazán van védekezési lehetőség. Tehát egyedül, amivel tudnak például a fóliasátras gazdálkodók védekezni, az az, hogy a fóliasátor építésekor nem spórolnak az anyaggal, erősebb, masszívabb, vastagabb falú csőből építik a fóliasátrat.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdiumon köszöntjük Rezes Józsefet, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának

0: többek között Magyarország és Ukrajna is tagja, 57 tagállama van. Ha egyszerűen akarom lefordítani, akkor az EBSZ egy olyan, mint egy magas szintű független nemzetközi döntőbíró. Az a feladatuk, hogy figyeljék a nemzetközi kötelezettséget többek között az emberi és a kisebbségi jogok betartását a világon, szóval tagországaiban is. A jelen delegáció az EBSZ-en belül a kisebbségügyi főbiztosnak a képviselői voltak itt, tanácsosi szinten, ami elég magas szint az EBSZ-en belül, és azt kell tudni róluk, hogy ők nem először járnak itt Kárpátalján, nem először érdeklődnek a kisebbségi jogok betartásával kapcsolatos, emberi jogok betartásával kapcsolatos helyzetünkről. Legutóbb másfél évvel ezelőtt találkoztunk velük, ugye akkor más delegáció volt, de ugyanaz a képviselet volt itt. Akkor felvázoltuk az akkori helyzetünket, hogy hogyan is állunk most a nyelvi kisebbségi jogainknak a biztosításával Ukrajnában, és akkor most jöttek egy ilyen összehasonlító, megint csak ilyen megfigyelő konzultációra. Tudomásom szerint ugye szombaton volt a találkozó velem, mint a Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatójával, és előtte való nap ugye külön blokkokra osztva konzultáltak a kisebbségnek a képviselőivel, Csernyiskó István rektor úrral és dr. Rossz Ildikó elnökasszonnyal tárgyaltak, meg a főiskolának a vezetőségével tárgyaltak péntek este, ott kimondottan csak az oktatási nyelvi jogokkal kapcsolatban tájékozódtak, és másnap ugye az általános nyelvhasználati jogokkal kapcsolatban tájékozódtak tőlem. Mindenféleképpen fontos az ilyen monitoring az ők részükről, mert ez egy ilyen nagyobb súlyt ad. Ugye sok minden megváltozott másfél év óta, ugye mindannyian tudjuk most az utóbbi két ország közötti az utóbbi időben lefolyt tárgyalások, aminek az eredménye gyakorlatilag egy diplomáciai jegyzékbe foglalt kötelezettségvállalás, ami bekerült majd ugye az Európai Uniós kötelezettség, integrációs kötelezettségvállalásaiba az Ukrajnának, és ugye ezt mutattuk be, hogy mik azok a dolgok, amiket sikerült nekünk ebbe a 11 pontba kitárgyalni. Reméljük és jeleztük is a számokra, hogy az ők jelenlétük, az ők megfigyelése ugye nagyban hozzá fog járulni majd ahhoz, hogy ezekből az ígéretekből, meg a papírra vetett megegyezésekből majd gyakorlati törvények is fognak születni.
1: Erről a találkozóról, ezekről a találkozókról készül valamiféle jegyzék, készül valamiféle záró okirat, és ha igen, akkor ennek mekkora súlya lehet majd a későbbiekben?
0: Mindenféleképpen minden egyes ilyen találkozónak az EBSZ részelők nem azért jönnek csak, hogy kiránduljanak Kárpátalján, hogy az ilyen találkozók után ők maguknak jegyzetelnek, és saját házon belül, időzőjelben házon belül, ugye készítenek egy jegyzéket, készítenek egy anyagot, amit ugye majd előterjesztenek az EBSZ felső szintjére, ami gyakorlatilag nagy diplomáciai súlya bír minden egyes tagországnak és mindenkinek, aki ugye tagja ennek a szervezetnek.
2: Igazából másfél évvel ezelőtt voltak ugyanebben a körben. Volt-e különbség, mi az, amit elmondhatunk, hogy változott?
0: Másfél évvel ezelőtt ugye az volt a nagy különbség, hogy akkor csak elmondtuk azt, hogy ilyen és ilyen problémáink vannak, ilyen és ilyen jogaink voltak 2014, 15, 16, 17-ig, és 17 után pedig ilyen jogkorlátozásokban volt részünk. Most annyiban volt más a helyzet, hogy azért elő tudtuk adni, és meg tudtuk nekik mutatni azokat a dolgokat, amiben változott a helyzet a másfél évvel ezelőtti helyzethez, hogy most már azért van a két ország között egy pragmatikus, struktúrált, előremutató konzultációs folyamat, aminek már konkrét eredményei is vannak, ugye több csatornán értesültünk ugye róla a 11 pontról, és abba belekerültek ugye az oktatási az oktatásnak a nyelvével kapcsolatos jogkérdések, az általános nyelvhasználata kapcsolatos, kulturális autonómiával kapcsolatos, politikai képviselettel kapcsolatos, szimbólumhasználata kapcsolatos jogszabályi rögzítések, ami megint csak hangsúlyoztuk számokra, hogy egyenlőre csak egy megegyezésről van szó, de reméljük azt, hogy majd ezek a pontok konkrét törvény módosításokban is bele fognak kerülni az ukrán jogkörnyezetbe.
1: Történnek ilyenkor esetleges megfogalmazása, javaslatok, vagy leginkább a munkának a célja az egy meghallgatás volt, a monitoring, ahogy
0: a munkának az elsődleges célja a munkának az, hogy nekik a központi irodájuk az Kijevben van az ukrajnai képviseletnek, hogy ne Kijevből ítéljék meg azokat a dolgokat, amik történnek velünk kapcsolatban, hanem lejöjjenek ide, és a kisebbség képviselőivel gyakorlatilag terepen tudjanak tájékozódni azokról a dolgokról, amik minket érintenek.
2: A költőnek két fontos projektjéről mindenképpen szeretnénk még beszámolni ebben az időszakban. Öt kis térség már elkészítette a projektjét, amely a Planning for You-nak a

0: A vége felé járunk, egy célkitűzése, hogy a kis térségek egy fejlesztési tervben lássák a jövőt.
1: Igen, mintha nem is olyan rég ültünk volna itt ugyanezeknek a mikrofonok előtt, és beszéltünk arról, hogy indul ez a projekt, és ugye már eltelt mindjárt másfél év. 2026, ez év december 31-ig fog kifutni ez a projektnek a futamideje, és gyakorlatilag már az elméleti oktatás és az elméleti terepmunka mellett most már nem is olyan rég, egy hónappal ezelőtt tudtuk prezentálni az első 5 kistérségnek a fejlesztési stratégiai tervét, amit közösen a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel készítettünk el, és azokkal a szakértőkkel, akik egy hosszú távú képzésen vettek részt, amit közösen szerveztünk a Pannon Egyetemmel és a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel. Emellett 4 szakértőnk még diplomával is gazdagodott, ők egy ilyen távoktatásban, a Pannon Egyetemmel közösen egy távoktatásban térségfejlesztési szakemberi képzésen vettek részt. Most 2 hete vették át a diplomájukat Magyarországon. De fontosabb ettől az, hogy ugye itt már 5 kistérségnek megvan a kész stratégiai fejlesztési terve. Egyelőre magyarul, magyar nyelven van meg, amikor majd meg most történik ennek az ukrán jogkörnyezetbe való adaptálása, integrálása és ukrán nyelven való publikálása, és akkor lesz majd ugye mindenhol elérhető is a kistérségeknek, az önkormányzatoknak a honlapján. A következő lépésként ugye a következő 6 kistérség maradt még hátra, akinek a stratégiáikat el kell, hogy készítsük. Ez több mint valószínű, hogy augusztus végéig meg fog történni. Ezután is még vége, mert gyakorlatilag egy projektmenedzsment képzésen fognak még részt venni ugyanezek a szakértők, akik térségfejlesztéssel foglalkoztak eddig, és így fog ugye lezárulni az a kör, logikus véget fog kapni az egész pályázati projekt, aminek szerintem óriási eredménye van és lesz is.
2: Egy-egy ilyen kis térségfejlesztési stratégiának melyek a sarokkövei?
1: Ennek a stratégiai elkészítése óriási háttérmunkával zajlott, ugye SWOT elemzésektől kezdve adatbegyűjtéssel kapcsolatosan, demográfiai, vállalkozási számokkal, kitörési pontokkal, és ugye interaktív különböző szemléltető anyagok előkészítésével, történelmi háttéranyagokkal készítésével. Ez egy ilyen több mint 100 oldalas anyag, ami gyakorlatilag majd elérhető lesz mindenki számára. Már most egyébként publikáljuk a saját Facebook oldalunkra pár ilyen oldalakat, csak ugye az is egy ilyen vizuális képként publikáljuk oda, és több kommentben vártuk már, hogy hát ez az a nagy stratégia, hát nem mindenkit megszerették nyugtatni, hogy nem az a stratégia, a stratégiák ugye külön lesznek majd publikálva, ahol bárki megismerkedhet vele, elolvashatja, megnézheti, láthatja. Ez helyi szinten, önkormányzati szinten társadalmi egyeztetéssel történt meg, szóval voltak lakossági fórumok, ezzel kapcsolatban megbeszélték a helyi vállalkozói szférának, a helyi szociális, oktatási, önkormányzati szférának és lakosságnak a véleményét ezzel kapcsolatban. Szerintem ez egy nagy előrelépés, és reméljük, hogy amikor így komplektben meg lesz ez a 11 kistérségnek a stratégiája, párhuzamosan ugye Románia részéről a Szatmár megyében az önkormányzatok is készítik a stratégiákat, Szabolcs-Szatmár, Beregvár megyében is készül, és akkor majd lesz egy ilyen összehangolt határmenti térségnek a fejlesztési stratégiai terve is.
0: Mi az, ami közös ezekben a határmenti térségekben, és benne van a fejlesztésben? Azon a turizmus, az együttműködések, logisztikai gócpontoknak a terve biztosan belekerült.
1: Pontosan ezekre a dolgokra, amire kitértél, ezek az egyik legfontosabb dolgok benne. A turizmus, a munkaerő migráció, a logisztikai kérdések, határátkelőknek a nyitása, és azok a minden kistérségnek a saját területén lévő lehetőségek maximális kihasználása, úgyhogy hát vegyük terve azt, hogy gyakorlatilag Ukrajna előbb-utóbb az Európai Unió tagja lesz, nagyon reméljük, és akkor ugye nem lesz ez a határ, és akkor közösen tudnak fejlődni majd ezek a kistérségek, össze fogják tudni kötni a saját egyik nehéz problémás lehetőségeit a másik erősségével, és így ki tudjuk egyensúlyozni, és egy stabilan fejlődő térségben tudunk majd gondolkodni.
2: Az önkormányzatok vezetői részéről milyen a visszajelzés az eddigi közös munkáról, vagy az eddigi közös gyümölcsökről?
1: Megmondom őszintén, hogy a projekt indulásakor Nem volt olyan óriás nagy aktivitása az önkormányzati vezetők részéről az a kapcsolatban, hogy ez hogyan is fog működni, de amikor már látták azt, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, látták azt, hogy önkormányzatoktól képezünk ki olyan embereket, akiknek majd ugyan ők fogják majd a hasznát élvezni, mert ezek az emberek ott maradnak majd az önkormányzatnak kis térségben, és továbbra is kamatoztatni tudják a tudásukat, amit nálunk szereznek. Valamint ezek a kistérségi stratégiáknak az elkészítése most nagyon jó időzítésben van, mert az ukrán jogszabályok szerint mostanra kell, ez év július végéig kell, hogy a kistérségek elkészítsék az összes kistérségi stratégiai fejlesztési tervüket, ami hogyha nem a projekten belül sikerül megvalósítani, nem a projekten belül sikerül megvalósítani, tegyük fel egy másik kistérségnek, információm szerint ilyen alvállalkozó cégek készítik ezeket a kistérségek fejlesztési terveket, ami nem kis pénzbe kerül az önkormányzatnak.
0: Mi lenne a következő elméleti lépés? Ma már tudjuk azt, hogy mi az, amit a helyi viszonylatban adottságaink, erősségeink, illetve hátrányosságainkból lehetne tennünk fejlesztések szempontjából, azaz hol látnánk magunkat 5-10 év múlva a kistérség életében. Mi az, amit most jó lenne tovább vinni ezek után, ez a projekt a Penning for You befejeződik mondjuk itt az év végén?
1: Nehéz ilyen konkrét dolgokat mondani, és konkrét dolgokat előrevetíteni, mert a fejlesztési, tervezési procedura az elég komplikált, pláne nálunk komplikált itt a háborús helyzetben. Itt nehéz olyan stabil jogkörnyezetben mozogni, amikor egy kis térség azt mondja, egy önkormányzat azt tudja mondani, hogy 4-5-10 év múlva ott szeretném látni magam, milyen is ilyen adó bevételeim vesznek, ilyen és ilyen körülmények között fogok dolgozni, de mindenféleképpen a turizmus és a mezőgazdaság irányvonal az, amire hangsúlyt kell fektetni, és emellett kihasználni a határok közelségét ahhoz, hogy partneri kapcsolatokat építeni ki az Európai Uniós testvértelepüléseinkkel, és minél több fejlesztési projektet bevonni az önkormányzatainkba. Ezek a fejlesztési projektek lehetnek soft, lehetnek kulturális, lehetnek ilyen általánosságával, de inkább az ilyen konkrét kézzelfogható eredmények lenne szükség, mint a központi vízelvezető rendszer, víztisztító rendszerek, az oktatási, kulturális, önkormányzati infrastruktúrának a javítására, az utak javítására, amire sajnos most a mostani adóbevételek és térségeknek nem adnak lehetőséget.
0: Bízunk abban, hogy az uniós forrásoknak a lehetősége az egyfajta keretet ad majd, és a megvalósítási szakaszban is jó segítségünk lesz munkóként. Egy másik fontos együttműködési szerződés köttetett a megyei Hoblenergóval. Mit kell erről tudnunk?
1: Pontosan a megyei energiaszolgáltató ZRT-vel folynak most a tárgyalásaink. Pár napon belül szerintem meg is kötjük azt az együttműködési szerződést, aminek a keretein belül augusztus és szeptember folyamán ilyen kiszállásos lakossági fórumokat fogunk tartani a önkormányzatainkban, ahol ugye a kötnek a vezetősége, valamint a megyei Zakárpátja Hoblenergónak a vezetősége, valamint a szakemberei fognak velünk tartani, ahol három síkon fog mozogni az egész, ahol lesz rá igény, ott lakossági fórum, ez a lakosság számára fognak válaszolni kérdésekre, hogyan megy a tarifikáció, mikor kell villanyórákat cserélni, mire kell odafigyelni, milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni, a zöld energiára való áttérésnek a jogi hátterei, hogyan kell elindulni valakinek, aki napelemeket akar felszerelni a házára, valamint az önkormányzati vezetők számára lesz egy második sikon való konzultációs esemény, és a harmadik pedig a helyi vállalkozói szférának, ugye, mert a vállalkozói szféra az más áron kapja, miért kapja más áron, nekik hogyan történik ugye az ármegállapítás, és hogyan működik milyen támogatási rendszerek vannak esetleg, lehetőségek vannak a vállalkozói szféra számára ahhoz, hogy kedvezményesebb áron tudjon hozzájutni az elektromos energiához. Erre gyúrunk most idézőjelbe, ezt próbáljuk most összehozni, reméljük, hogy augusztus-szeptember folyamán ezt meg is fogjuk tudni valósítani.
0: Adásidőnk végéhez érkeztünk, külön köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, kitartást és sok áldást kívánok az életére munkájára.
1: Én köszönöm a meghívást és további szép napot mindenkinek.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rezes Józseffel, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdiónk vendégeként köszönhetjük Varga István falugazdást. Üdvözlünk műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
3: Az elmúlt hétvégén azért nagyon rossz látvány volt, hogy volt Kárpátalján több olyan település, ahol végig söpört a vihar, és a fóliákat is igen keményen megtépázta. Szerencsére a vonzás körzetünkben nem tudtunk ilyen kárról beszámolni, és nem kegyelméből azért, hogy a nyár még tartogat meglepetéseket. Mennyire veszélyes ez az időszak a fóliák gazdaságára, mennyire veszélyforrás maga a vihar?
2: Az utóbbi években tapasztalható klímaváltozás az ugye a szélsőségeket felerősíti, tehát ezek az erős viharok, szelek, ezek egyre gyakrabban mutatkoznak. A tavalyi évben ugye most elmondható a mostani viharról, hogy a Kárpátalja magyar lakta településeit az úgymond nem érintette, vagy csak a széle érintette ennek a viharnak a hatása, de a tavalyi évben például Dobrony környékén volt egy elég erős szélvihar, ami nagyon sok fóliasátornak vagy a borítását, vagy az egész fóliasátrat meghajlította, eltekerte, tönkretette, tehát ez egy súlyos probléma, és egy olyan probléma, ami ellen nem igazán van védekezési lehetőség, tehát egyedül, amivel tudnak a például a fóliasátras gazdálkodók védekezni, az az, hogy a fóliasátor építésekor nem spórolnak az anyaggal, erősebb, masszívabb, vastagabb falu csőből építik a fóliasátrat, és ugye bizonyos időközönként ezt tudjuk, hogy a UV-sugárzás hatására hiába az van írva, hogy 7 évet bír mondjuk az a fóliapalást, de 5 év után már nagyobb annak a veszélye, hogy egy erős szél azt letépi vagy elszakítja. Tehát bizonyos időközönként arra fel kell készülni, hogy ezt bizony cserélni kell. És ahogy láttuk a közösségi médiában a felvételeket erről a viharkáról, nagyrészt a fóliasátrak borítását vitte el, és nagyon sok esetben a favázas, tehát ezeket a gyengébb, tehát olcsóbb a fából megépíteni a fóliasátrat, de sokkal nagyobb a kitettség annak, hogy egy szélvihar esetén, vagy egy ilyen időjárási körülmény esetén ez összetörik, tehát hogy nagyobb a kárnak a lehetősége. Sőt, amiket láttam felvételeket, ugye én nem jártam ott a helyszínen most, de amit láttam felvételeket, azok a fóliák, amik elhajlottak, megtekeredtek, azok főleg ilyen véknyabb vázból épített fóliák voltak.
4: Tehát gyakorlatilag nem bírják azt a nyomást, aminek ki van téve egy ilyen vihar esetében.
2: Hát így van, és ugye még pluszba jön ahhoz, hogy most van a termésnek egy erős mennyisége, például ha gondolunk egy paradicsomra, rajta van 3-4 fürt a magán a töveken olyan fürt, ami már megnőtt, tehát az önmagában egy elég nagy súlyt jelent, és ez is a fóliasátornak a szerkezetén van, tehát a kereszt merevítőkre van megcsinálva a szerkezet, és ott lóg, és ugye ez egy plusz terhelés a fóliának, és amikor oldal irányból kapja a szelet, akkor ez a, ahogy húzza lefele ez a nagy súlyt, könnyebben eltekeredik egyszerűen a fólia váz.
4: Különböző kárenyítési források vannak. Jellemző az Kárpátaljára, hogy akár jégkár, akár viharkár ellen biztosítást kötnek a gazdák, gondolok itt, hogy nagyobb méretű fóliaházakban keletkezett károkra?
2: Hát akikkel én vagy mi kapcsolatban vagyunk, gazdák, ezek általában ilyenekkel nem nincsenek kapcsolatban. Azt nem tudom, hogy mennyire működik jó, mert van azért költözött Kárpátaljára most a háború alatt néhány olyan cég Ukrajnából, amelyik több fólia, ilyen fólia telepeket csinált egymás mellé 10-20 fóliát. Nagyobb cégek, lehetséges, hogy ők kötnek biztosításokat, valószínűleg itt is úgy működik, hogy aki olyan biztosítóval szerződik le, ahol magasabb a biztosítás árat, valószínűleg van kárenyhítés is, de nem tudom, mennyire működik ez jó nálunk.
3: Mi van akkor, amikor megtörténik a baj? Mit tehet? Hirtelen a kárfelmérés az előbb, hogy kiegyesek a csövet, vissza a fóliát, vagy megfázik ilyenkor tönkre, vagy ilyenkor mi történhet ilyenkor?
2: Hát ugye több függ a kárnak a mi voltjától is, tehát van olyan, hogy a több éves fóliát leszakítja a fóliáról, ugye még akár azt is meg lehet tenni, hogyha szeretnénk megmenteni a csővázat, hogyha látjuk ezt a nagy vihart és ott vagyunk, akár el lehet vágni a fóliát is, mert akkor egyszerűen letépi a szél, de a vasváz megmarad. másnap veszünk egy új palástot, igaz, hogy ez anyagilag az is pénzbe kerül, de a vasszerkezetnek a helyrehozatalához képest ez elenyésző az összeg, és egyszerűen ráhúzzuk az új palástot, ez egy napos munka, de helyrehozható. Ezzel szemben, amikor ez a vásszerkezet elhajlik, tehát ezek a csövek elhajlanak, ugye ez ívre van hajlítva, ez amikor egy ilyen új deformáció van benne, az gyakorlatilag nagyobb munka helyrehozni, mint egy új fóliát építeni. Tehát ezeket a csöveket le kell vágni, először ki kell egyenesíteni, utána újra behajlítani, tehát ez egy óriási nagy munka, és így a szezon közepén elég nehezen elvégezhető, hiszen ha ott valaki elkezd ezzel dolgozni, az ott lévő termőállapotban lévő, akár paprika, akár paradicsom, akár uborka, ez valószínűleg megtapossa, tönkreteszi, tehát nem igazán lehet ilyenkor a szezon közepén ezt helyre is hozni. Tehát ez egy komoly probléma, míg a palásnak a cseréje az megoldható úgy is, hogy ott teremsőt, ugye már ilyenkor most így a nyár közepén nincs az, hogy éjszaka lehűlt nagyon a levegő, és akkor megfázott, mert nyilván lehűl a levegő éjszakára, de nem annyira, mint korán tavasszal, amikor az a fontos, hogy az éjszakai fagyokat, meg a hidegeket átvészelje a fóliába, tehát magát a palásnak a cseréje az kivitelezhető, de ha a vászérkezet hajlik meg, akkor ott könnyen tönkre megy a termés.
4: Tehát a benne lévő kultúra gyakorlatilag imitamot sérülés nélkül tudná átvészelni ezt a helyzetet?
2: Hát az, hogyha csak a fólia palástot letépi a szél, azt viszonylag kevés sérüléssel meg tudja úszni, de ha a vászérkezet elhajlik, tehát volt olyan, hogy ráhajlott szinte a vas a paradicsomra, tehát ott az gyakorlatilag nehezen, nem, szinte menthetetlen.
4: Nézzük meg, hogy mi van a fóliánkon belül most, melyek a top zöldségek, amelyek jelenleg teremnek is, mi velük a helyzet?
2: Hát ugye itt Kárpátalján nagyon sokféle kultúrával az emberek foglalkoznak és próbálkoznak. Ugye talán első számúnak lehet mondani, vagy ami a legtöbb van, az az uborka termeszte, és nagyon sok uborka van fóliasátrakban. Sajnálatos módon itt a piaci ingadozásoknak talán ez az egyik legjobban kitett növényünk. Rengeteg áringadozás van, sokszor nem is tudni, hogy mi indokolja, különböző ünnepek, stb., meg mindenféle viszonyok, tehát nagyon könnyen az uborka, salátauborkáról beszélek, egyszer 20 grívnya, a következő héten 5 grívnya az ára, azut megint visszamegy 15 grívnyára, tehát egy csomó ilyen ingadozása van, és emiatt a gazdáknak ez elég nagy probléma, mert az uborka az nem olyan, hogy ott hagyjuk, azt így is úgy is le kell szedni két naponta, ha magas az ára, hanem nyilván próbálnak olyat, hogy egy kicsit betárolják, később adják el, várják az árnak a jobbra fordulását, de ez komoly probléma, most is pont egy olyan hullámban vagyunk, amikor az uborka ára nagyon alacsony, tehát itt komoly gondok vannak, nagyon sokat terem az uborka, már az újra vetett, tehát már a fólia sátrakban nem is egy szezont van az uborka, hanem úgy van, hogy volt egy koratavaszi, az már letermett, azt kiszedték és újra vetették, és az újra vetett is már termőre fordult. Tehát a mennyiség nagy, az eladás az nehéz.
4: A másik közkedvelt zöldségünk az a paradicsom, hogy állunk vele most?
2: Igen, a paradicsom az szintén termőre fordult a fóliasátrakba, de most a hűvösebb éjszakákra váltott, emiatt a kinti, tehát a szabadföldi paradicsom terméseire még egy kicsit várni kell, vagy ha terem is, még kevés van rajta, emiatt most a benti paradicsom ára ez elég jó, tehát jó árba el lehet adni, és van is rá kereslet, tehát aki jól időzítette, és most van szép áruja, azt viszonylag jó árba el tudja adni.
4: Másik nagy szezonális kedvencünk a csemege kukorica. Hogy állunk ebben?
2: A csemege kukorica szezonja az zajlik. Gyakorlatilag a gazdák eléggé kitolták már a csemege kukoricának a termesztését, tehát kezdődött a fóliasátorban termett csemege kukoricával, az már nyilván régen letermett, azt már letörték, már a kintinek is az a része, amelyeket fátyófóliával takartak, vagy vállalva a kockázatot takarás nélkül korábban elültettek, már azoknak is a szezonja lassan lefelé megy, és a sima takarás nélkül is most terem, de egyelőre a piac elég stabil, tehát jól eladható a csemege kukorica, ez is gyakran fontos, és nem lett akkora a szokott lenni a csemege kukoricánál is így nyár közepén, július közepén egy olyan, hogy túl sok van a piacon, és leesik az ára 4-5 grívnyára csövenként. Ez most egyelőre vagy később lesz, vagy reméljük a gazdák szempontjából, hogy nem lesz ilyen, és marad ez a minimális 15 grivennyes árcsövenként, mert ezzel a gazda is úgymond egy normális hasznot tud betakarítani.
4: Egy aszályos időszak van mögöttünk, illetve nagyon úgy néz ki, hogy előttünk is, illetve éppen abban vagyunk benne, sokan attól tartanak, hogy a föld az nagyon kiszárad, és hát a krumpli az bent terem a földbe. Milyen a krumpli termés, hogyan mutatkoznak az első termések?
2: A sajnálatos módon ez a szárazság, ez már több éve, tehát több évet tartó folyamat az, hogy kevesebb csapadék hull évente, mint amennyire szükség lenne, vagy amennyi a megszokott. Emiatt nagyon sok kultúránk csak öntözéssel, tehát szabadföldön is, meg bent is nyilván csak öntözéssel lehet megtermelni dolgokat. Gond van ott, ahol igazából nem lehet öntözni. Tehát ez a szárazság most már érinti például a szőlőtermesztőket is, akiknek hegyoldalban van a szőlője, mert a szőlő bár nagyon szereti a meleget, és jó bírja a szárazságot, de az, hogy már több éve nem hull elég csapadék, ez egyre jobban megmutatkozik a szőlőn, tehát maga a tőkéknek a vitalitása, az látszik, hogy egyszerűen nincs elég nedvesség neki, és küzd a szőlő, mert olyan, hogy igazán, hogy bírja a szárazságot, de nem bír olyan mennyiséget teremni, mint amit kellene például. A burgonyára visszatérve, nagyon sokan öntözik, tehát ott is gond volt a korai burgonyánál, gond volt az, hogy többször megfagyott a tavasszal, emiatt a termés mennyisége kicsit visszaesett, de viszont aki tudta öntözni, annak elég normális mennyiségeket tud betakarítani, úgyhogy egyelőre nincs gond a burgonya termesztésnél. Ott van gond, aki nem tudja locsolni, ott valószínűleg a termés mennyisége az átlag alatt lesz.
4: A növények a locsolást azt mennyire úgymond igénylik periódikusan, napi szinten, vagy lehet csak minden másnap, vagy milyennek a helyes eljárása?
2: Ugye itt minden növénynél más a helyzet. Van olyan növény, amit gyakrabban kell locsolni, valamit ritkábban, van, amit nem locsolnak, valamit nem szabad úgy, hogy csak egyszer-egyszer. Például a görögdinnye termesztésénél van az, hogy két lehetőség van, tehát mikor elvetjük a görögdinnyét, akkor vagy neki kezdünk és locsoljuk folyamatosan, vagy egyáltalán nem locsolunk. Ez azért van így, mert a görögdinnye is jó bírja viszonylag a szárazságot, tehát mélyre hatolnak a gyökerei, de ha ritkán, de adunk neki néha öntözéssel vizet, akkor a gyökerei nem szöknek olyan mélyre.
4: Elkényeztetjük?
2: Így van, és ugye itt az a lényeg, hogy ha elkezdik az öntözést, akkor hektáronként el lehet érni 80-100 tonnás termést is. Ha nem öntözünk, abszolút nem öntözünk, akkor nem lesz csak 20-30 tonna hektáronként a termés mennyiség. Így van, tehát egyszerűen, de a lényeg az, hogy a kettő között nincs átjárás. Tehát nem lehet úgy, hogy valamennyit néha locsolom, és akkor 50 tonnát fog teremni, hanem vagy nem locsolom, vagy ha locsolom, akkor mindig locsolom. Tehát ilyen is van, tehát ez egyszerűen, ahogy beállítom a technológiát, azt úgy kell csinálni végig, és a rendszeresség az fontos a növényeknél, tehát az uborkánál például a fóliasátorban, hogy minden nap kell locsolni, ott a vízmennyiség változik attól függően, hogy mennyire nagy a forróság, tehát attól függően kell neki a vizet adni, de az például minden nap kell locsolni. Van olyan, amit hetente kétszer kell locsolni, tehát itt ez mindig a kultúrától függ, hogy milyen gyakran locsolunk.
4: Mi a helyzet a hagymával? Most már azt látjuk, hogy annyira új hagyma nincs, legalábbis amit korábban eldugattak, az most már úgy szépen megnőtt. Itt van-e már az ideje, hogy kiszedjük a földből?
2: Ha idejébe földbe került a hagyma és érkezett megnőni, ugye most túl nagyokra nem lehet számítani túl nagy hagymákra, mert egyszerűen a szárazság azt is érintette, tehát megnőttek a hagymák, de viszonylagosan apró maradt. De most már úgy néz ki, hogy beért a fája is leszáradt, be van érve a hagyma. Ilyenkor, amikor már teljesen beért és szárad elfel, akkor nem igazán érdemes kint hagyni, mert bár elég kicsi most az esély az időjárás jelentés szerint, hogy egy nagy eső jönne, és ugye a hagyma a földeken megázik, újra gyökrezik, és akkor az eltarthatósága télen az nagyban romlik, de igazság szerint, ha az a hagyma már beérett, akkor érdemes a földről betakarítani, és egy száraz, fedett helyen még kiterítve szárítani azért, hogy télen el tudjuk jó tárolni.
3: Az uborkáról beszéltünk, hogy mindjárt véget ér a szezon. Mi az, ami következő feladat lesz majd a fóliákban?
2: Hát itt különböző megközelítések vannak, nagyon sokan sokféle kultúrával próbálkoznak az uborkán, mint ahogy említettem, újra vetik, és lesz ugye őszi uborka, most jön ugye a berakási szezon, talán ez egy kicsit az árakat is megdobja, bár itt az áringadozásba belejött az is, hogy a konzervgyárak közül nem mindegyik működik folyamatosan. Tehát a konzervgyárak, mikor egy bizonyos árszinten megveszik az uborkát, akkor az legalább a minimum szintet megtartja, és akkor ez jó jön a gazdáknak, de sajnos nem működnek jól a konzervgyárak se. Úgyhogy jön most az őszi uborka szezon, aztán van, ahol paradicsom kerül be másodszor is, tehát valahol összere termesztenek paradicsomot, tehát újra van ültetve a korai paradicsom után újra paradicsom jön, aztán valahol ugye sárgadinnye volt most a fóliában, az most termett le, és készülnek. Szamócát fognak ültetni be a fóliába, mert ugye azt is most kell ősszel beültetni, hogy idejében el kell ültetni ahhoz, hogy jó be tudjon bokrosodni, és tavaly, vagyis jövőre szép termést adjon. Tehát itt nagyon sokrétű, és ugye mindig az megy, hogy mi lesz a legjobb, sajnos a mezőgazdászok a jövőt nem tudják megmondani, azt tudjuk elmondani esetleg, hogy az idei évben, vagy tavaly még volt az a kultúra, amelyik jó fizetett. Például a szamóca az idei évben, mivel sok helyen megfagyott, ezért végig nagyon jó ára volt, tehát akinek sikerült megvédeni, nagyon jó pénzt árult belőle. Ez nem azt jelenti, hogy jövőre is nagyon jó lesz a szamóca ára, mert lehetséges, hogy nem fagy meg, és dömping lesz, és egyszerűen leesik az ára, mint az uborka. Igen, tehát ezt nagyon nehéz a jövőt megmondani, inkább azt tudjuk megmondani az idei évben, kinek mi sikerült jó, hogy mi működött jó.
4: Aratásnak az ideje már javában zajlik, gabonafélékkel mi a helyzet vidékünkön?
2: Igen, az aratás is ugye elkezdődött így Péter Pál napja környékén, és az ősieket, azokat aratják, az árpát, és már a buzát is elkezdték aratni. Hát sajnálatos módon itt is a szárazság rányomta a bélyegét a termés mennyiségére, tehát elég keveseket aratnak mennyiségbe, tehát itt ilyen 2-3 tonnák hektáronként a buzánál, ez sajnálatos módon ilyen üzemanyagárak mellett nem tud hasznot hozni. Ez egy súlyos probléma, hogy évről évre már lassan nullára se tudják kihozni a szántóföldi termesztése, és ez egy komoly gond, mert egyre kevesebben foglalkoznak ezzel.
3: Mintha lenne ebben valami tudatos cél is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethettünk erről, és kitartást kívánok, és akadást a munkájukra.
2: Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga István falugazdásszal beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsödék és óvodák zárva tartását ajánlja. Lannert Judit miniszter közlése szerint a lépésre a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében van szükség. A legtöbb intézményben ugyanis nem megoldott a megfelelő hűtés a kritikus időjárási helyzetben. Kereki Judit államtitkár levélben kérte az intézményvezetőket, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a munkáltatók lehetőséget adnak az otthoni munkavégzésre, ugyanakkor hozzátette, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez a megoldás sajnos nem lehetséges. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen a megemelkedett energiafogyasztás mérséklésére. Szombattól leállították az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát és a szökőkutak működését. Bizonyos oktatási épületek nyitvatartását is szűkítik a következő időszakban a hőségriadóra való tekintettel. A betegellátás területén továbbra is üzemszerű a működés, áramellátási zavar esetén pedig a havária terv lép érvénybe. A debreceni virágkarnevál idején augusztus 18-a és 20-a között a főépület és a szökőkút a tervek szerint újra normál rendben üzemel majd. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kért pályázat jelentkezési határideje szombaton. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint csaknem 50-en jelentkeztek a feladatra. A következő lépésben megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd interjúkat tartanak. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a lesz. A kormány szándéka szerint a NAV a továbbiakban kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működik majd. Megkezdődnek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál a vízterek közötti kapcsolat fenntartása érdekében. Első lépésként szombaton a Dinnyés térségében lévő névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a munkálatok 10 helyszínt érintenek az iszap eltávolítására. Hétfőtől egy kétéltű munkagép is segít a mederkotrásban és a vízmozgatásban. A beavatkozásokat a Nemzeti Park természetvédelmi szempontjai és a Horgászszövetség javaslatai alapján tervezték meg. A rendkívüli hőség miatt azonnali locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására és látványelemekre. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kánikulában az ivóvízkészletek megóvása a legfontosabb közös feladat. Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a nagyobb városokban a Hungaromet előrejelzése szerint. A nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázataként a tartósan magas ózonszint fokozza a hőstresszt. A talajközeli ózon a nyári meleg és az intenzív napsugárzás hatására kémiai reakciók során keletkezik a légkörben. Az aktuális mérési eredmények és a friss adatok az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat weboldalán érhetők el.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
2: Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az ungvári járásban található mind a két település, csak mellett, csak vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
1: Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság.
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diákszervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
1: Kórházmisszió.
4: A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségei évszázadok óta őrzik hitüket, hagyományaikat és összetartó erejüket. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek, a Tisza mentén működő magyar református közösségek, amelyek a lelki szolgálat mellett fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben is. Mai beszélgetésünkben ezeknek a gyülekezeteknek az életébe tekintünk be Só Zsolt református lelkipásztor segítségével. A tiszaújfalui és tiszaásványi református

0: Ők elején még tanyavilág volt, Eszenyhez tartozott, és így szépen lassan felfejlődött községi a gyülekezet, és 91-ben ért meg az a vágy, hogy legyen egy saját gyülekezete. 89-90-ben kezdték el a szolgálatot, akkor egy a helyi dohánysimítóban gyűltek össze, az volt az első rész, sőt, még azelőtt házaknál gyűltek össze, de rohamosan nőtt a gyülekezet létszáma, így felmerült a vágy, hogy egy templom is kellene, és így a holland partnerekkel, Horkai László akkori püspök segítségével megépült egy nagyon különleges templom, amely ilyen termiskőből van kirakva, nagyon egyedi kívül is, és belül a mennyezete pedig szibériai fenyővel van kiburkolva, tehát egy nagyon különleges templom. Nem nagy templom, nagyjából 150-140 férőhelyes, de a gyülekezetnek nincs is rá szüksége, hiszen háború előtt 202 fő volt, most nagyjából olyan 130 és 140 fő között az embereknek az összege. A gyülekezet nagyon aktív, a tiszaújfali gyülekezet, ott található parókia, mi is ott élünk. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 30 és 40 ember között vesznek részt az istentiszteleten, a hétközi bibliórán pedig nagyjából 18-20 ember, tehát egy aktív közösségről van szó, ez én úgy gondolom, hogy abból is fakad, hogy tulajdonképpen még mindazok, akik annak idején gyülekezet alapításában benne voltak, nagy részt élnek, és nagyon a magukénak tartják a templomot, vagy kisgyerekként, vagy felnőttként a saját kezükkel építették fel, és nekik minden kő, minden rész, minden fa mesél valamit is. Nem az van, hogy egy tizedik generációs gyerek, aki beleszület a gyülekezetbe, és nem tanulja megértékelni azt, amilyen van, hanem ők azt tudják, hogy milyen kemény munka volt azt megszerezni, és milyen kemény munka volt azt megcsinálni, persze Isten kegyelmével és az ő segítségével. Ez a kisebbik gyülekezet és a nagyobbik, a Tisza Ásványi gyülekezet, ez már egy jóval régebbi gyülekezet. Tisza Ásványnak a lakossága jelenleg olyan 400 fő körül van. A háború előtt voltunk nagyjából kicsivel többen, mint 500-an. Most felnőtt egyháztagunk, 364 egyháztagunk van, és 36 gyerekünk. Tehát gyerekekből viszonylag sok van Tiszaásványban, hála az Úrnak. Ott van egy gyönyörű templomunk, az is egy különleges templom. Azelőtt volt még a 30-as évek előtt egy másik temploma, aminek haranglábja volt, egy fa haranglábja, azt elvitték Felvidékre, Szlovákiába, most is ott van kiállítva, valamint fakazatás mennyezete volt annak a templomnak, de annyira megromlott az állapota, hogy már nem lehetett benne lenni, tehát mind a fakezette, mind a harangláb, a haranggal az ott van most kiállítva Felvidéken. Mostani templomunk az pedig a nagy háború, a II. Világháború idején épült, kicsivel több mint 10 évig tartotta az építése, és folyamatosan tartott ez az építkezés, valóban ezt a templomot az emberek a saját adományukból építették fel, leginkább nem külső forrásokból. A településnek a nagy részén Tiszaásványban magyarok laknak, nagyon kevesen vannak akár más nemzetiségből, ez egyfelől jó, egyfelől pedig néha hátrányt is jelent. Ott is az istentiszteleteken nagyjából 40 és 50 ember között szoktak lenni, és ott azért több alkalmunk van, akár ifi alkalom, akár a hétközi alkalmakban, mivel egy nagyobb közösségről van szó, és hála az Úrnak igénylik ezeket az alkalmakat.
1: Ön mikor került ezekbe a gyülekezetekbe, és fiatal lelkészként hogyan tudott beilleszkedni egy-egy ilyen gyülekezetbe? Ugye említette, hogy a tiszaújfalui az fiatalabb gyülekezet, talán oda lehet egy picit könnyebb volt a beilleszkedés is, de már egy meglévő, több évtizedek kialakuló gyülekezetbe mennyire könnyű a beilleszkedés?
0: Nagyon kalandos volt az utam Tiszaújfaluba és Tiszaásványba, mert nem oda készültem. Én Nagydobronyba kezdtem a segédlelkészi évemet, és már úgy jöttem haza, hogy a csapi gyülekezetbe fogok menni, és ez úgy is vártak, úgy is kezdődött, de akkor a Tiszaújfalu és a Tiszaásványi gyülekezetek lelki pásztora Stefán Zoltán egészségügyi okok miatt elment, és megkérte, hogy legyek már egy kicsit ott, ameddig elrendeződik a helyzet, és annyira megtetszett a gyülekezet, hogy végül maradtunk abba a két gyülekezetben. Talán Istennek az akarata, hogy egy évig voltam lelki pásztor Csapon is, amíg nem volt lelkészük, de egyébként ott voltam, a beilleszkedés nagyon jó volt. Talán azért is, mert én Szalókán születtem, és sok mindenkit ismertem, rokonaim is voltak, és így a beilleszkedés az nagyon jól ment.
1: Milyen terveket valósított meg azóta? Milyen programok zajlanak a gyülekezetekben, amelyeket érdemes megemlíteni?
0: Bőven volt, mit megvalósítanunk a két gyülekezetben, mind lelki, mind külső értelemben. Tiszásványi gyülekezetnek a parókiája és a temploma az nagyon-nagyon rossz állapot.

0: Torinóban volt, a templom toronyos tulajdonképpen az élet és halál között volt, rettentően rossz állapot volt, úgyhogy az volt az első cél, hogy azt megszüntessük, ezt a nagy problémát, ez sikerült is. Tulajdonképpen kicseréltük, nem feljavítottuk, hanem teljesen kicseréltük a templom tornyot, és akkor már a harangvillamosítását is elvégeztük, valamint a parókia is olyan állapotban volt, egy 100 éves vályogház, ami életveszélyes volt tulajdonképpen, úgyhogy az pedig az egyházkerület támogatásával akkori pályázatokon keresztül sikerült teljesen felújítanunk, és most sem állt meg a dolog, hiszen ez a múlt év augusztusában elkezdtük a Tiszásványi templomnak a belső felújítását teljesen, mert az is már nagyon-nagyon rég volt felújítva, úgyhogy szinte teljesen megújult most már ez a templom, és a különlegesség az, hogy a legtöbb munkát azt a Covid-ban is, a háborúban végeztük el, és ez is egy nagy megerősítés. Az Isten vezetett minket erre a dologra, engem egészen biztosan, templom felújításra is, és sokan mondták, hogy nem most kellene, nem most van ennek az ideje, és mondtam, hogy bárcsak az Úr is így gondolná, én is inkább azt a könnyebbik utat választanám, hogy nem most van ennek az ideje is. És az Úr megmutatta, hogy most van az ideje is. Annyi támogatás érkezett, a gyűjtés, ez nem pályázatból valósul most meg, ez tényleg a gyülekezet tünk és néhány gyülekezetnek a gyűjtése is. Úgy néz ki, hogy sokkal-sokkal többet meg tudunk csinálni, mint amit akartunk. És lelki értelemben is volt hová fejlődnünk, mert hogy nagy mélységben volt az a gyülekezet, abból adódóan, hogy az emberek sokszor elengedték a Tiszásványban magukat. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy Tiszásvány mellett megy a vasút, és tulajdonképpen szinte mindenki vasútos abba a faluba, és a vasútnál az a régi szokás meg volt, hogy szerettek inni az emberek sajnos, akik ott voltak, és ez nagy küzdelem mind a mai napig nekünk az alkoholizmus abban a faluban, de hála az Úrnak, hogy van sok-sok javulás. A tiszaújfalui gyülekezetben pedig nem volt mit felújítani, mert az egy új épület, mind a parókia, mind a templom, gyönyörű épület a templomunk, márványpadló és minden, ami gyönyörű benne van, tehát ott valóban azt tudtuk megélni, hogy azzal foglalkozunk lelkipásztorként és lelki és családként, amivel kell a lelki dolgokkal, és ott az emberek is sokkal nyitottabbak voltak a szolgálatra, sokkal könnyebb volt szolgálni. Igazából Tiszaújfalu miatt döntöttünk amellett, hogy mi szeretnénk itt maradni abban a kis faluban, és nem bántuk meg azóta egyáltalán. Nagyon nagy lelki megerősödés, és nagyon nagy erőt ad az nekünk. Bárhová is kerüljünk, nem tervezünk örökké ott maradni. Én úgy gondolom, hogy egy 10-15 év után minden lelkipásztornak kellene váltani szolgálati helyet, mert segítene neki is, és a gyülekezeteknek is a fejlődésben. De ameddig ott maradunk, minden percét igyekszük élvezni, mert egy nagyon-nagyon jó közösség.
1: Érdekes ez a meglátása, hogy jó változtatni 10-15 évenként. Nem nehéz ön szerint egy új helyre menni, a családnak költözni, a beilleszkedést ismét átélni?
0: Hát nem könnyű ez, egészen biztosan. Nem ez a könnyebbik út. Tehát a 10-15 év alatt a lelkipásztor azért már kiépít valamit azon a helyen. Itt nem csak infrastruktúráról beszélünk, vagy alkalmakról, hanem barátságokról is, és családi kapcsolatokról is, így tovább, és így tovább. De a példákból én azt látom, akár amit olvasok, akár azt, amit látok, hogy ez mégis egy szükséges dolog. És megvan persze az a veszély, hogy a következő gyülekezet, ahová kerül a lelkipásztor, ott mindent előről kell kezdeni, mert nem olyan hely, ahol már csak bele kell állni a dolgokba, de ez még inkább motivál arra, hogyha én egy gyülekezetet így magam mögött hagyok, nem elfelejtve, de úgy, hogy átadni a stafétát egy másik lelkésznek, akkor neki ne kelljen azzal foglalkozni, mint nekem, hogy a papírokat elrendezni a hivatalokba, az épületekre, mert van épület, de papír nincsen rajta, ne kelljen neki újítgatni, ne kelljen neki betonozásra foglalkozni, ilyesmivel, hanem csak azt csinálja, amit mindig is kellene csinálnia, és csak remélem azt, hogy én esetleg valaki olyan után következik, aki szintén így gondolkodik, aztán meglátjuk.
1: Ön miért választotta a lelkipásztorságot, ezt a hivatást, ezt a szolgálatot?
0: Nem volt egyértelmű az én életemben, hogy lelkipásztor leszek, hogy lelkipásztornak születtem. Nem is hiszem, hogy ez megtörténhet, de az egész fiatal korom úgy a templom közelében telt el. Szavaló versenyekre kellett járnom, néha önként, néha nem. És jó kapcsolatunk volt a lelkipásztorral is, aki egyébként most mellettem szolgál, mert mint egymás mellett szolgálunk, csak ő most betegség miatt nincs itthon. És nem volt ez olyan egyértelmű. Én a giminek a második részében jutottam erre az elhatározásra Isten vezetésével, és én mindig valahogy kések sok dologban, és már akkor is késtem, mert már akkor elkezdődött itt a felkészítés, mert azt végig kell menni itt az egyházkerületben. Én nem vettem részt a felén tulajdonképpen, és megszólított a lelkipásztorunk, hogy mi lenne, ha ezt átgondolom, és mondtam, hogy már nem is tudom pontosan, mit mondtam, csak arra gondoltam, hogy most azt mondom, hogy majd, és majd utána megmondom neki szépen, hogy nem. És hogy megmaradt ez a dolog, aztán a lelkipásztoron túl Isten is vezetett erre a dologra, erre a szolgálatra, a hivatásra, és szépen lassan megerősödtem abban, hogy nekem ezen a helyen van a részem, még emlékszem, 17 éves voltam, mikor a teológiára felvettek, és ott még jogi akadály is volt. Akkor talán még az első 4 hónapban úgy el tudtam volna képzelni magam mérnöknek, vagy nem is tudom, ami vonzott akkor, de utána már nem tudtam elképzelni magam semmi másnak. És ahogy így végig jártam az utat, a teológián megerősödtem abban, amit tennem kell. Majd persze mindig vannak mélységek az ember életében, és nincs megtérés, vagy én nem tapasztaltam megtérést és újjászületést mélység nélkül az ember életében. Nincs olyan, hogy beleszületik valaki egy keresztény családban, és neki nincs szüksége a megtérésre. És nekem nagyon sokáig nagy kérdés volt ez az életemben, hogy miből kell nekem megtérni? Mi az, amiből meg kell térni? Ez kicsit ilyen önigazult állapot, és ez egy rettentő állapot. A tékozló fiú története az, amely mindig előttem van. Hogy ez nem egy tékozló fiúról szól, hanem kettőről. Mert aki otthon maradt, és mindig azt teszi, ami jó az apjának, az ugyanazt akarta, mint a fiatal. Csak a fiatal elmondta, hogy neki kell a vagyon, de az apja nem kell. És ő is ugyanezt akarta tulajdonképpen. És a nagyobbik fiúnak is meg kell térnie, és újján kell születnie. És az én életem a nagyobbik fiúnak az élete volt. Nem kirívó bűnökről szólt, nem alkoholizmusról szólt, nem ezekről a dolgokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs szükségem Krisztus váltságára és kegyelmére. És igazából ez a nagy mélység az én életemben, az nem is olyan rég jött el. És ez nem arról szól, hogy nem hittem az Istenben, mert mélységesen hiszem, hogy ő létezik, de tavaly augusztus környékén úgy valóban úgy nagy mélységben voltam, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy Isten létezik, és van, és segít, hanem hogy ez az én Istenem, és nekem szükségem van rá, mert egyedül nem megy. És azóta minden más. Minden jobb, bár a gyülekezetek azok ezt nem mindig érzékelik, nem mindig fogják fel, de a mi életünk az hatalmas változáson ment el.
2: Az elmúlt percekben Sós Zsolttal, a Tiszaújfalu és Tiszaásványi Református Gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
3: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy magyar ifjúsági központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni, szervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni. Így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
2: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
3: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival, erre vagyunk a legbüszkébbek.
2: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
3: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diák szervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
2: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
3: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
2: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
3: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
2: Ha egy Kolozsvárra érkező elsőéves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
3: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz, ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és hanem is a barátai egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen jön ki, nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
2: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés. Meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos. És ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
2: Köszönjük szépen!
3: Nagyon szívesen!
1: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk, a következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
2: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, hogy volt egy rövid időszak, amikor a Heltaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek. Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
2: Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
4: Egyrészt a teljes társas, az egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételjét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk, azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
2: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
4: Én is köszönöm a kérdezést.
1: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórházlelkész. Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
2: Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórház missziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Cserniga Gyula, aki eddig végezte a kórház missziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét, meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szólna ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórház misszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
1: Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
2: Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Balogh Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Luthert idézte, mert mert kérdezni, amikor börtönbe volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések. Hogy lesz velem? Miért van ez? Esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórház missziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ásunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
1: Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
2: Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórház missziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvos vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem lép be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktam fogadni, és aztán, ahogy a kérdésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan, persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk. Van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezhez tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, ez éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY, na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége. Jöjjön befele, üljön lefel a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit. És érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltett az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott 4-en, 5-en egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma, ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
1: De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
2: Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy amit tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet, leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak. Tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni. Ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházban, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetben gyülekezetek magukra tudják vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
1: Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
2: Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek. Ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni. Tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért, amikor lelkileg ezt hordozni kell. Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valakit választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörülöm, 40 beteg van egy pár nővére. És én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek kifel, akkor azt mondják, hogy ha hónap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hanyas szobába a bácsit, látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. De én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet, a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
1: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. A MAVIR életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt az erőművi teljesítmény jelentős csökkenése miatt. A társaság közleménye szerint a villamos energiaellátás folyamatosságának biztosítására minden szükséges intézkedést megtettek. Arra kérik a lakosságot, de különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy mérsékeljék áramfogyasztásukat. Különösen fontos, hogy 17 és 22 óra között mindenki a szükséges minimumra csökkentse az elektromos terhelését. Emellett javasolják a nélkülözhető, nem létfontosságú elektromos berendezések használatának a teljes mellőzését is ebben az idősávban. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcsterhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban a református gyűjtés keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi, irgalmas, szamaritánus, református gyermekotthon, ahol 170 gyermeket nevelnek. A háborús nehézségek és a súlyos aszály ellenére közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez hittel és szorgalommal. Jakab István, a Magosz elnöke kiemelte, hogy a felajánlások révén a magyar gazdák 100 000 rászorulónak segítenek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselője szerint az adomány a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség és az isteni gondviselés jele. Az ünnepséget a gyermekotthon növendékeinek műsora és a helyi Ne felejts énekkar református énekei színesítették. Új állandó kiállítás nyílt az erdélyi Bözöd új falu történetéről a 2 éve felszentelt összetartozás templomában. A Bözöd újfalusi tónál kialakított interaktív tárlat célja, hogy közelebb vigye a látogatókhoz az 1988-ban elárasztott falu múltját. Az emlékhelyet felszentelő ünnepségen Kató Béla, erdélyi református püspök is áldást mondott az újjáépített toronyra. A püspök kiemelte, hogy a helyszín minden erdélyi magyar számára zarándok helyé vált, akinek el kellett hagynia otthonát. A modern technológiával felszerelt kiállítás célja, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék a víz alá süllyesztett falu emlékét. Elhalasztották a szombat estére kiírt DVTK Szentlőrinc labdarúgó mérkőzést a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A Magyar Labdarúgási Szövetség az energiafelhasználás csökkentése miatt korlátozta a világítás használatát. Az új előírások értelmében a mérkőzéseket legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni. A vendég Szent Lőrinc az eredeti 19 órás időponthoz igazodott, így nem tudott időben Miskolcra érkezni. A DVTK a vasárnapi pótlást is vállalta volna, de az ellenfél ebben nem volt partner. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket a DVTK shopban lehet visszaváltani, az új időpontot pedig később jelölik ki.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Üzenet a végzősöknek. Azon légy tehát, hogy derék embernek bizonyulj az Úr előtt. Pál második levele Timóteushoz, második fejezet, 15-ös vers. Ha most végeztél a tanulmányaiddal, meríts erőt és inspirációt a következő 11 leckéből. Az első, céllal vagy itt, és az a legfontosabb teendőt, hogy rátalálj, mi is az. Második, kövesd a szenvedélyedet, talán most még fogalmad sincs, mi az, de érezd küldetésnek, hogy megtudd. Harmadik, attól, hogy kedveled a Facebookot, még nem biztos, hogy szeretnél nekik dolgozni, és csak mert szívesen főzöl, nem feltétlenül élveznéd, ha saját éttermed lenne. Negyedik, ne add fel, csak mert nehéz a munka, akkor add csak fel, ha legbelül tudod, hogy valami mást kell tenned, vagy ha nem látszik fejlődés sem nálad, sem a vállalatnál, illetve ha tudod, hogy nem ott van a helyed. Ötödik, tanulj minden megtapasztalásból, minden munka felkészülés arra a feladatra, amelyre születtél. Hatodik, lehet, hogy a mostani munkád nem a legjobb vágyad és célod, de hozzájárulhat ahhoz, hogy készé válj az igazira. Hetedik, bármilyen állást is vállalj, friss végzősként fogd fel szolgálatnak. Ha kisebb dolgokban szolgálatkésznek bizonyulsz, lehetőséged nyílik majd nagyobb dolgokban is helytállni. Nyolcadik, jó eséllyel nem az valójában az álommunkád, amelyikről eddig álmodoztál. Sokan más területen futnak be komoly karriert, mint amelyikből végzettséget szereztek. Kilencedik, ha a célodat követed, meg annyi nehézség, győzelem, kitérő, zsákutca és kényszerű várakozás adódik majd az úton, de maradj mindig bizakodó és hűséges. Tizedik, lehet, hogy most azonnal szeretnél elérni valamit, de ha sikerülne, vajon készen állnál rá? Tizenegyedik, a magok hagyják, hogy betemesse őket a föld, hogy azután nemesebb célt szolgálhassanak. Légy te is hasonló az elvetett maghoz, és válj áldássá az aratásban mások számára. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy a matematika és a művészetek szorosan összekapcsolódnak, elég ha a képzőművészetre, a zenére vagy az építészetre gondolunk. Erről esett szó a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Teleki József Akadémiai Klub Sátoralja újhelyi tudományos ülésén. Ezen az eseményen dr. Páles Zsolt, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott előadást matematika és művészetek címmel.
2: A geometriának vannak nagyon látványos fejezeteit. A mai előadásban nem is tudtam mindenről beszélni, például a perspektívikus ábrázolás, az hogyan született, miért volt fontos. Aztán a különböző ilyen festészeti irányzatok, mint például a kubizmus vagy impresszionizmus, hogy ennek milyen matematikai háttere van, ez is nagyon izgalmas és érdekes. És hát ami a mai előadásból egy kicsit fájt a szívem, nagyon kimaradt, az a zene. Erről kellett volna beszélni, de ahhoz azt csak úgy tudtam volna jól előadni, hogyha meg is tudtam volna szólaltatni itt menet közben műveket, és ez valahogy nem olyan könnyű beleépíteni egy prezentációba. De nagyon izgalmas a matematika és a zene kapcsolata.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupa a fiatal felnőtteket célozta meg. A 9 csapatban magyar és külföldi egyetemisták mérték össze erejüket, ügyességüket, tudásukat. Az esemény különlegességét az adta, hogy a folyótisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása, valamint a szemléletformálás is.
3: Igazából azért vontuk be az egyetemeket, mert azt éreztük, hogy ugyan önkéntesek soraiból vannak páran, akik egyetemisták, köztük például én is, de hogy azért tényleg ellenyésző létszámban voltunk így az emberek nagyjához képest, szóval itt éreztünk egy ilyen hiányosságot, hogy ez a korosztály egy nagyon-nagyon fontos szegmense a társadalomnak, akik nagyon sokban tudják befolyásolni egy országnak a menetét, működését, ugye itt értelmiségű emberekről beszélünk, vagy annak készülő emberekről beszélünk, szóval az, hogy nekik legyen egy felfogásuk arról, hogy tényleg környezetvédelem miről szól, hulladékkezelés miről szól, mi ez az egész probléma, amivel küzdünk, körforgásos gazdaságról, tényleg még tudnék ilyen szakszavakat dobálni, de szerintem így a lényeg az átjött. Szóval azt éreztük, hogy ebben így az oktatás, illetve az, hogy ők is lássák ezt a problémát és találkozzanak vele, az egy kiemelten fontos ügy.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a matematika és a művészetek szorosan összekapcsolódnak. Elég, ha a képző művészetre, a zenére vagy az építészetre gondolunk. Erről esett szó a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottság, Teleki József Akadémiai Klub, Sátoraljaújhelyi Tudományos

0: Professzor úr lebilincselő gondolatait hallgattuk. Nagyon sok mindenről esett szó, nagyon sok mindenről fog szó esni ebben az interjúban is, de először is arról beszéljünk, hogy hazaérkezett ide Sátoraljó új helybe.
1: Én mindig úgy érzem, amikor eljövök ide bármilyen rendezvényre, vagy bármilyen apropóban, hogy hazaérkeztem. Tehát tényleg, amikor a autóvezetés közben megpillantom a Sátorhegy, akkor gyerekkoromban úgy hívtuk, hogy Koporsóhegy, ennek a kontúrjait, akkor tudom, hogy megérkeztem.
0: Már a középiskolában, vagy az általános iskolában is kitűnt professzor úr a matematika tantárgyból. Már akkor tudták a tanárok, hogy itt több van, mint egyszerű tudás, vagy egyszerű jó tanulás?
1: Hát általános iskola a 7.-8. osztályos koromban kezdett igazán érdekelni a matematika, akkor ilyen városi versenyeken már jól szerepeltem, de akkor még csillagász akartam lenni. És ez menet közben változott, fizika tagozatos osztályba kerültem, a Kossuth Gimnázium. Akkor nem akkor indul, de akkor már létezett ez a fizika tagozatos osztály, C-osztály, és hát ott a fizikát is nagyon szerettem, de az első év után akkor eldőlt, hogy matematikus akarok lenni.
0: Mi nagyon büszkék vagyunk minden tehetségre, de aki a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lesz, és professzor emeritus, arra pedig külön büszkék vagyunk. Hogyan lett ennek a nagyon szép és nagyon nívós testületnek a tagja?
1: A professzor emeritus, mondom először, ahhoz csak annyi kell, hogy az ember egyetemi tanár legyen, és 70 éves koráig dolgozzon, és nyugdíjba menjen, tehát így többé-kevésbé automatikusan megválasztják majd professzor emeritusnak. Hát ez az is kell, hogy még jelenleg is aktív kutató munkát csinálok az egyetemen. Oktatni már nem oktatok, de van egy kutatócsoport, a függvényegyenletek és egyenletességek kutatócsoport, és abban még nagyon igyekszem aktívan részt venni. Most az MTA, a Magyar Tudományos Akadémia tagjává válni, ahhoz nyilvánvalóan kell egy jó tudományos teljesítmény, de kellenek ajánlók, és kellenek, akik megválasztják az embert. Na most talán szerencsém volt, mert egykori tanárom Daróczi Zoltán volt az, aki forszírozta, kezdeményezte az én megválasztásomat, és ő megtalálta azokat az akadémikus társakat, akik az ő javaslatát elfogadták. Tehát ezért ez nem egy egyszerű történet, mert egyébként valószínűleg többszörös se azoknak a száma, akik alkalmasak lennének a minőségi mutatók, a kritériumok alapján, hogy a MTA tagjaivá váljanak. Úgyhogy kell némi szerencse is hozzá. Én nem elsőre futottam be, én harmadik alkalommal lettem megválasztva. Tehát két ciklusban csak jelölt voltam, és csak a harmadik alkalommal lettem levelező tag. Utána már 6 évvel később a rendes tagság az már többé-kevésbé zsinór vonalas volt.
0: A matematika és a művészet, erről fogunk most beszélgetni. Az ember azt gondolná, a halandó ember, hogy ez két külön fogalom, mert van a matematika, ami reál, meg van a művészet, ami humán, de hát ugye látjuk és tapasztaljuk, ha csak a történelmet nézzük, hogy hány művészünk, festőművészünk, szobrászunk, zeneművészünk kiválóan gondolkodott, mint matematikus, és hány olyan matek tanárt ismerünk, aki rajong a komoly zenéért, rajong a könnyű zenéért, rajong a képzőművészetért. Tehát van egy híd, csak ugye nehéz nekünk azt megérteni, hogy mitől olyan szép az a matematika. Mert tudom, hogy akinek matematikai gondolkodása van, az úgy néz egy egyenletre, vagy egy képletre, mint ahogy mi nézünk mondjuk a Pietára.
1: Igen, tehát hogy a matematikai szépséget élvezni tudjuk, ahhoz persze valamilyen matematikai ismeretekre szert kell tenni. De azt gondolom egyébként, hogy a képzőművészettel is így van, tehát azt tudja igazán élvezni mondjuk a festményeket, a regényeket, aki sokat jár kiállításra, illetve maga is sokat olvas. Tehát aki csak egy könyvet olvasott el egész életében, annak biztosan nem sokat mond az, hogy nem tudom én, kikapott most éppen irodalmi Nobel-díjat. Szerencsére ugye büszkék lehetünk, mert van egy magyar irodalmi Nobel-díjas, de ugyanez a történet a képzőművészettel is, hogy aki sosem járt, vagy kicsikorától, gyerekkorától kezdve nem járt tárlatokra, kiállításokra, az nem biztos, hogy majd 60 éves korában fogja ezt először megszedni. Nekem ezen a területen is szerencsém van, mert az általános iskolai rajztanárunk, Hornai Gábor, néha jól emlékszem a nevére, nem csak a rajzórákat tartotta meg nekünk, tehát nem csak a teremben voltak rajzórák, hanem egyrészt kimentünk a szabadba, és a hegyoldalon rajzoltunk. Másrészt, ha volt új helyen egy kiállítás, egy tárlat, akkor ő nem csak elvitt minket, hanem mindig fölkészült, és mindig tárlatvezetést is tartott, és ráirányította a figyelmet arra, hogy itt mi az érdekes, mi a szép, mire kell figyelni. És akkor ez egy kicsit neveli az embert, és utána kialakul az igény, hogy későbbi életében is járjon kiállításokra. Én nagyon sok helyre, hát a matematikusi létemnek köszönhetően nagyon sok országban, nagyon sok helyre, múzeumban eljutottam, és nagyon szeretem fölfedezni.

0: más országoknak a kultúráját, megérteni a művészetét.
1: Leghamarabb a matematikát, mint művészeti élményt a képzőművészettel lehet rokonítani vagy összehozni.
0: Ez kétségtelen, mert a geometria vannak nagyon látványos fejezetei. A mai előadásban nem is tudtam mindenről beszélni, például a perspektivikus ábrázolás, az hogyan született, miért volt fontos. Aztán a különböző ilyen festészeti irányzatok, mint például a kubizmus vagy impresszionizmus, hogy ennek milyen matematikai háttere van, ez is nagyon izgalmas és érdekes. És hát ami a mai előadásból egy kicsit fájt a szívem, nagyon kimaradt, az a zene. Erről kellett volna beszélni, de ahhoz azt csak úgy tudtam volna jól előadni, hogyha meg is tudtam volna szólaltatni itt menet közben műveket, és ez valahogy nem olyan könnyű beleépíteni egy prezentációba. De nagyon izgalmas a matematika és a zene kapcsolata. A bevezetőben felsorolt emberek, akiktől időzeteket mondtam, szinte kivétel nélkül mindannyian foglalkoztak zenével. Például Bolyai János kiváló hegedűművész volt, Paganini műveket játszott, és olyan szinten volt, hogy a legnehezebb hegedű műveket is elő tudta adni. De hát mindenki más, Heisenberg zongorázott, tudjuk Albert Schweitzerőtől nem volt idézett, de ő kiváló zongoraművész volt. Azt hiszem, hogy Einstein hegedült, és így tovább. Tehát a nagy gondolkodók, tudósok jelentős része vagy aktívan is foglalkozott zenével, tehát hogy előadó művészként is kiváló volt. Én nem tudok hangszeren játszani, de nagyon szeretek koncertekre járni, tehát a zene nagyon nagy hatással van rám.
1: És azt is tudjuk, hogy a Pi-nek dallama van, hiszen már ezt is megtalálták. Ha most azt mondom, hogy kotta olvasás, több kulcsban olvasás, mondjuk violin kulcsban, basszus kulcsban, tenor kulcsban, szolmizálás, így van, tiszta matematika. Na most én viszont nagyon sokat tanultam zenét, én 13 évig zongoráztam, én minden kulcsban tudok olvasni, a kvintkör a fejemben van, de olyan gyenge voltam matematikából, hogy borzalom, tehát nekem korrepetálásra kellett járnom.
0: Ezt nehéz elhinni, mert egyébként tehát ahhoz, hogy valaki jól tudja szolmizálni, jól tudja a kottát olvasni, egyszerre több szólamot is át tudja látni, ez kell valamiféle matematikai gondolkodás. Egyébként még a matematika és a zene kapcsolatánál maradva, hadd mondjam el azt, hogy egyszer hallottam Frany Tamásnak, az MTA jelenlegi elnökének egy előadását, hogy kisgyerekekkel végeztek kísérleteket, azt próbálták mérni, azt próbálták megfigyelni, hogy melyik tantárgy tanulása közben aktív az agyuk, illetve hogy az agynak mely területei aktívak. És hát mindenféle órákon feltették az elektródákat a gyerekek fejére, és mérték ezt az aktivitást, és két tantárgy volt, aminél az egész agy pirosban játszott, tehát hogy az agynak minden területe aktív volt. Az egyik tantárgy az a zene, a másik pedig a matematika volt. És ezt mondta Frany Tamás, ebből az a konklúzió, hogy a kicsi gyerekkorban ezeket a területeket, ezeket a tantárgyakat kéne nagyobb hangsúlyal tanítani, mert ezek fejlesztik az agyat, az asszociációs képességet, a gondolkodási képességet a lehető legjobban.
1: Nem lehet, hogy aki nagyon jól ért a zenéhez, annak inkább a logikához van kapcsolata, mint a matematikai képességhez?
0: Igen. Hát persze a matematikai probléma megoldás az már tényleg egy picit távolinak tűnik a zenétől, de hogy a matematikában is szükség van asszociációs képességekre, hogy az ember néha, mikor egy probléma megoldásán dolgozik, egészen távoli részeket tud összekapcsolni. Na most hát ugyanez a zenében is fontos. Én a kortárs zenét egyébként nagyon kedvelem, nem csak a klasszikusokat, a reneszánsz zenét, a barokk zenét, azokat is, a romantikát különösen. De a kortárs zenében, tehát a 20. századi zenében azt szeretem, hogy rengeteg a meglepetés. És azokat a műveket nem könnyű elsőre befogadni, de ha az ember nagyon megismer egy művet közelről, akkor minél többször hallja, annál inkább. Hát például a Bartók műveivel így vagyok, tehát a Cantata Profana, vagy a, nem tudom, a zongora verseny, vagy a hegedű verseny, tehát fantasztikus hatással vannak rám. De ezeket sokszor kell meghallgatni, hogy az ember kiélvezze azoknak a műveknek a mondani valóját. Vannak olyan zeneszerzők, akiknek a zenéje első hallásra is gyönyörű. Ez egyáltalán nem alacsonyabb rendű persze ettől, tehát mondjuk Vivaldit vagy Mozartot nagyon könnyű elsőre is megszeretni, de azt gondolom, hogy érdemes munkát fektetni a kortárs zeneszerzők hallgatásába is, mert azoknak a művei is nagyon nagy örömet okoznak.
1: Matematika és irodalom. Hát én már láttam Arany János verset számrendszerben leírva.
0: Igen, hát egyébként itt is rengeteg jó példát lehetne mondani. Most a napokban, vagy egy pár hete mutatott valaki egy internetes linket, aminek sajnos ez francia nyelven íródott. Az volt a versnek a címe, hogy 10 a 14-en szonett. És ezt úgy kell elképzelni, hogy hát ugye egy szonett az 14 sorból áll, és a weboldalon mindegyik sornak 10 lehetséges választása volt. Tehát, hogyha az ember az első sort kiválasztotta, akkor 10 lehetőségből, második sort is kiválaszthatta 10 lehetőségből, és így tovább, akkor összesen 10 a 14-en választási lehetősége volt, ami nagyjából 100 billió, azt hiszem. Úgyhogy ez egy elég tekintélyes szám. Nem valószínű, hogy az ember mindegyik változatot elolvassa életében, de még mindesetre az ízlésének megfelelő szonettet rakhatja össze. Egyelőre sajnos ez franciául van ez a vers, de bízom benne, hogy lesz majd egy magyar költő, a kortárs költők közül biztos valakinek felkelti majd az érdeklődését, és lesz magyar változata is. Tehát ez egy matematikai játék is, de mindenki a saját ízlésének megfelelő szonettet olvashatja.
1: Még van egy híd számomra, mert ha azt mondom, hogy aranymetszés, és azt mondom, hogy Fibonacci, akkor is mindjárt ott vagyok a művészetnél.
0: Így van. Hát a Fibonacci sorozat az rengeteg művészeti alkotásban jelen van, és hát a Fibonacci sorozatnak nem túlzás azt mondani, hogy nagyon nagy a matematikai jelentősége, tehát nagyon komoly elmélet épült a Fibonacci sorozat köré.
1: Akkor hogy jön ide a csempézés, matematikai csempézés, de nem a burkolás, hanem az a művészeti csempézés?
0: A csempézés az ugye kezdetben teljesen pragmatikus okokból született. Az épületeknek a külsejét, tetejét, padozatát akarták időtálló, tartós anyagokkal burkolni. Aztán jött a szépségre való igény, mert azért már a barlangrajzoknál is megfigyelhetjük, hogy lehet, hogy persze ott más volt a rajzok keletkezésének az oka, de az ember igyekszik a lakó környezetét, vagy azt a környezetét, amiben él, széppé tenni. És hát a csempéknek a díszítése is úgy gondolom, hogy egy ilyen törekvés. Na most nagyon sokféle anyagot találtak, nagyon sokféle technikát találtak ki, hogy ilyen szép felületeket hozzanak létre. A matematikusok nem a csempék anyagával foglalkoznak elsősorban, ez is biztos izgalmas kérdés lehetne, hanem inkább az, hogy milyen geometriai dolgokat lehet felfedezni a csempéken keresztül. Tehát például megfigyelték azt, hogy vannak a geometriában ilyen transformáció csoportok, hogy az Alhambra csempék között mind a 16 féle lehetséges geometriai transformációnak megfelelő csempe megtalálható. Tehát, hogy ösztönösen is rátaláltak azokra a lehetőségekre, amikről a matematikusok bizonyítottan tudnak.
1: Abból indultunk ki a beszélgetés elején, hogy a matematika szép, akkor zárjuk ezzel, hogy a matematika szép, de hogyan tudjuk ezt a szépséget a hétköznapjainkban megélni. Hogy ez ne csak a matematikusoknak az öröme és szépsége legyen, akkor ér valamit egy tudomány, ha közkincsét tudják tenni, és egy kicsit a miénk is lesz.
0: Én azt gondolom, hogy a matematikát egyfelől kikerülhetetlen, tehát a hétköznapokban is nagyon sokféle formában találkozunk matematikai jelenségekkel, hát átlagot számolunk, geometriai formákat, fraktálokat is láthatunk. Hát ha kinézzünk az ablakon, akkor jellemzően látunk ilyen egyenes vonalú alakzatokat, mit tudom, az épületeket, de a természetnek a jelenségeit figyeljük, akkor ezeket legjobban közelíteni, az úgynevezett fraktálok segítségével lehet. Tehát ezek matematikában az elmúlt század második fele óta, tehát a 70-es évek óta vizsgált matematikai objektumok, azóta nagyon sokat tudunk ezekről. Tehát a matematikusoknak végül is valaki így fogalmazott, hogy matematikusok olyanok, mint a szabók, gyártják a kabátokat és beakasztják a szekrénybe, és egyszer majd jön valaki, és megveszi, és használja. És vannak tényleg a matematikának olyan területei, amelyekre 100 évig nem volt szükség, például ilyenek voltak a bullalgebrák, aztán jött az informatika, és kiderült, hogy a számítógépek logikai hátterének a megértéséhez, azoknak a működésénekhez szükség van ilyen matematikai elméletekre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, örülünk, hogy újra itt volt, és nagyon büszkék vagyunk önre, és további jó egészséget kívánunk.
0: Köszönöm, kezdjuklom, köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, a matematika és a művészetek szorosan összekapcsolódnak, elég, ha a képzőművészetre, a zenére vagy az építészetre gondolunk. Erről esett szó a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottság Teleki József Akadémiai Klub Sátoralja Újhelyi Tudományos Ülésén. Ezen az eseményen dr. Páles Zsolt, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott előadást matematika és művészetek címmel. Az akadémikus Sátoraljaújhelyen született, iskolai tanulmányait is a városban végezte, csillagásznak készült, majd matematikus lett. Szakterülete a matematikai analízis, operáció, kutatás. Jászter Beáta beszélgetett vele az előző percekben.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az első alkalommal megrendezett egyetemi petkupa fiatal felnőtteket célozta meg, a 9 csapatban magyar és külföldi egyetemisták mérték össze erejüket, ügyességüket, tudásukat. Az esemény különlegességét az adta, hogy a folyótisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása, valamint a szemlélet formálás is. Most hallható összeállításunk elején Tamás Anita szervezőt hallják.
2: Most hát a petkupa már gyakorlatilag minden korosztályt megpróbál elérni, de pár héttel vagyunk az ifjúsági petkupa után, és először lesz egyetemi petkupa, ami már félig meddig elkezdődött. Hogy jött az ötlet, hogy e felé a korosztály felé is nyisson a petkupa, illetve mi a különbség az ifjúsági és az egyetemi petkupa között?
3: Igazából azért vontuk be az egyetemeket, mert azt éreztük, hogy ugyan önkéntesek soraiból vannak páran, akik egyetemisták, köztük például én is, de hogy azért tényleg ellenyésző létszámban voltunk így az emberek nagyjához képest, szóval itt éreztünk egy ilyen hiányosságot, hogy ez a korosztály egy nagyon-nagyon fontos szegmense a társadalomnak, akik nagyon sokban tudják befolyásolni egy országnak a menetét, működését, ugye itt értelmiségűen emberekről beszélünk, vagy annak készülő emberekről beszélünk, szóval az, hogy nekik legyen egy felfogásuk arról, hogy tényleg környezetvédelem miről szól, hulladékkezelés miről szól, mi ez az egész probléma, amivel küzdünk, körforgásos gazdaságról, tényleg még tudnék ilyen szakszavakat dobálni, de szerintem így a lényeg az átjött. Szóval azt éreztük, hogy ebben így az oktatás, illetve az, hogy ők is lássák ezt a problémát és találkozzanak vele, az egy kiemelten fontos ügy, és eddig még nem foglalkoztunk vele.
2: Az átlag emberek fejében manapság az egyetemistákról az a kép, hogy ülnek számítógép előtt, vagy elmennek bulizni. Itt viszont, hát hogyha finoman fogalmazunk, is ki kell lépni a komfortzónából, tehát ennek pont az ellentéte van. Hogy sikerült összetoborozni ezt a csapatot, és hát az elég sokan jöttek össze.
3: Igen, jelenleg 140-en vagyunk, ebből nagyjából 40-50 fő a szervezői csapat önkéntesekkel kiegészülve, szóval a résztvevők tényleg egy 90-100 fő, aki ténylegesen meg vannak szólítva. Hát nem mondom, hogy a toborzás egyszerű volt, mert azért tényleg elsőre csináljuk ezt, nehéz őket bevonzani. A többi kupán nagyon jellemző az, hogy visszatérő csapataink vannak, szóval ott könnyebb feltölteni a létszámokat. Egy kifejezetten különleges szegmens próbáltunk itt megszólítani, főleg egyetemi zöld köröket, illetve így érdeklődési körben kapcsolódó diákszervezeteket, akik mondjuk tényleg hulladékkal, műanyag témával, akár mérnököket is, illetve tényleg fenntarthatósággal foglalkoznak. Nagyon sok környezetmérnök található most itt, vannak építőmérnökeink, környezetvédelmi szakon tanulók vannak, tényleg egyetemi zöld körök és ilyen zöld szervezetek, akár három csapat is, illetve hát baráti társaságok, akikből vannak páran, akik már visszatérő önkénteseink voltak, és ők hozták az ismerőseiket, bevonták őket. Szóval elég összetett csapat, sokfelől jönnek, de egy közös bennük, hogy mindannyian nagyon elkötelezettek a környezetvédelem, fenntarthatóság iránt.
2: Lehet-e néhány példát említeni, hogy mely tájáról az országnak érkeztek ezek a fiatalok, akik most itt nekiindulnak a Bodrognak?
3: Nagy rész budapesti egyetemekről beszélünk, viszont ugye ezeken az egyetemeken is nagyon sokan tanulnak vidékiek, akik ugye oda járnak csak tanulni, így pontos összetételt sajnos nem tudok mondani, hogy milyen százalékban vannak pestiek, illetve az ország más tájáról érkezők, de maguk az összefogó egyetemek azok budapestiek, így például a BME-ről vannak, Corvinusosok, Eltések, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem, szóval így a legnagyobb egyetemekről azért reprezentálva vannak, ezen kívül pedig egy kifejezett vidéki egyetemünk van, a Nyíregyházi Egyetem, akik egyébként már egy visszatérő csapat, korábbi kupákon már képviseltették magukat, most egy kicsit kiegészítették a létszámukat egyetemistákkal, még hogy ne csak oktatók legyenek, de lelkesen jöttek, és ők voltak majdnem az elsők, akik jelentkeztek.
2: Nyilván a cél az, hogy minél több hulladékot kigyűjteni az ártérből, elsősorban ott vannak, bár most árvíz nem volt, de hogy milyen programokkal próbálják érdekessé, színessé, változatossá tenni ezt a pár napot.
3: Igen, hát a hulladékszedés az ugye adott, azt ön is említette. Emellett főleg Sárospatakon szerveztünk kulturális programokat, itt is ugye található egy egyetem, akik sajnos nem tudtak részt venni lebetegedések miatt, de hogy emiatt egy nagyon színes egyetemi városról beszélünk, sok program lehetőséggel. Tegnap zajlott egy sárkányhajó verseny, amit egyébként a Sárospataki önkormányzat támogatott nekünk. Az nagyon jó volt, nagyon élvezték a résztvevők, illetve voltunk még az előtti napon Via Ferrát át a programon, ugye itt van a Megyerhegyi tengerszem, ami egy kiemelt természeti látványosság a Sárospataknak. Ezt mindenképp szerettük volna nekik megmutatni, mert mi is 7. éve vagyunk itt, ugyan nem az egyetemistákkal, de mint a Petkupa a Bodrogon, igen, és még egyszer se jutottunk el ide. Szóval itt egy kiemelt cél volt, hogy ne csak hulladékgyűjtés legyen, hanem kicsit így a várossal is meg tudjanak ismerkedni a résztvevők, illetve magával az egész vidékkel. Ezen kívül zajlott még egy városismereti séta pont ebből a célból, hogy kicsit közelebb kerüljenek itt a régióhoz, amit egyébként az egyik helyi önkéntesünk tartott, nagyon jó volt, ellátogattunk a református kollégium könyvtárába, a várba, igazából így a látványosságokhoz. Ezen kívül még később lesznek majd kulturális programok, borkostoló, ez ugye egy nagyon híres borvidék, szóval elég nehéz lett volna úgy hazamenni, hogy ezt nem mutatjuk meg nekik.
2: Úgy van meghirdetve, hogy első egyetemi Petkupa, az első az azt jelenti, hogy várhatóan lesz folytatás is, tehát ez hosszabb távra terveződik ez a kezdeményezés?
3: Igen, alapvetően igen, részünkről legalábbis, tényleg támogatásoktól függ, hogy mennyire tudjuk ezt folytatni. Jelenleg az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatta nekünk ezt a rendezvényt, szóval rajtuk függ. Mi nagyon szeretnénk folytatni, mert tényleg ez egy olyan útvonal, amin el kell indulni, ezeket a fiatalokat be kell vonni, és aktívan meg kell nekik mutatni ezt a problémát, amivel mi küzdünk a korábban említett indokok miatt.
1: A sok-sok egyetemi csapat között akadt egy igazán különleges, amelyet a diaszpórából érkezett magyar egyetemisták alkottak.
4: Márka Emese vagyok, és én szerveztem be ezt a diaszpórás csapatot, és ez egy ilyen vegyes csapat több egyetemről, és az a közös mindenkiben, hogy a diaszpóra felsőoktatási ösztöndíj programmal vagyunk Magyarországon, és mindenki külföldön nőtt fel, és Magyarországon tanul egyetemen. Én személyesen már majdnem 10 éve járok Petkupára, és gondoltam, hogy akkor beszervezem ezt a csapatot, és többen vannak Amerikából, Kanadából, Brazíliából, Argentinából, és bedobtam nekik az ötletet, és nagyon lelkesen jelentkeztek. Egyikőjük mérnöknek tanul, és akkor ő nagyon lelkes volt a hajóépítésben. Többiek közül meg van, aki cserkész volt, és neki fontos a környezet, és akkor egy tök vegyes csapatot összetudtunk szedni, akik nagyon szívesen jöttek, és segítenek szemetet szedni.
1: Mondta, hogy nagyon szívesen csatlakoztak a többiek. Esetleg tudott átadni valamit a tapasztalataiból, hogy miért jó ennek a közösségnek a része lenni?
4: Igen, szóval amikor hirdettem nekik, hogy gyertek, csináljuk ezt, akkor ezt az ilyen közösségi élményt emeltem ki, hogy emiatt nagyon jó itt lenni, hogy annyian vagyunk annyiféle helyből, és akkor egy közös célért dolgozni, ami szerintem nagyon szép cél, hogy megtisztítjuk a folyókat, és akkor ezért együtt dolgozni, az nagyon nagy élmény, meg az is, hogy a Bodrog az egy olyan szép hely, és akár kenúzni, akár csak itt lenni nagyon jó, és érdemes eljönni.
1: Már 2 napja itt vannak a csapattagok is, eddig milyen a tapasztalat, hogy érzik magukat?
4: Szerintem nagyon jól érzik magukat. Nem mindenki ismert egymást, szóval az elején egy kicsit meg kellett egymással ismerkedni, hogy ki hogyan, nem tud mindenki magyarul, szóval ott az elején egy kicsit egyeztetni kellett, de amint így elkezdtük a hajóépítést, akkor kicsit összekovácsolódott a csapat, jöttek az ötletek, hogy mit építsünk egy padot is, meg hogyan építsük fel a hajót. Volt, aki festett mindenféle magyar mintát a hajóra, szóval mindenki megtalálta a feladatát, és most nagyon várják, hogy szemetet is szedjenek.
1: Tamás Zsolt versenyigazgató, a Petkupa Egyesület nemrég megválasztott elnöke elmondta, a legtöbb időt álló kezdeményezésük a Bodrogról indult el.
2: Az elmúlt időszakban a Petkupa már több rendezvényt elindított a kelet-magyarországi országrészben elsősorban, és hát ebben van ifjúsági, van tiszai, van bodrogi, meg tiszatavi Petkupa is. Az egyetemi hogyan illeszkedik ebbe a sorba?
5: Az egyetemi Petkupa az egy hiánypótló futam. Ugye 3 éve elindítottuk az ifjúsági Petkupát, ami ugye a középiskolásokat célozta. Eddig az egyetemisták a felnőtt versenyeken vehettek részt, ahol egyébként egyetemek meg is jelentek, itt a Metropolitan Egyetem vagy a Nyíregyházi Egyetem már voltak főfutamainkon, bodrogi kupáinkon vagy tavi kupáinkon, tehát a hagyományos versenyeinken, de így, amit csak kifejezetten az egyetemekre összpontosít, és mindenben, tehát a programban, felépítésében és jellegében is, ami kifejezetten az egyetemistáknak szól, az ugye most van először. Itt nagyon nagy különbségek vannak azért a többi futamokhoz képest. Előző nap Via Ferrát táztak, Sárospatokon várost néztek, sárkányhajóztak a Bodrogon. Mondhatni, ezek mind-mind olyan programok, amik nem feltétlenül jellemzőek a Petkupára, hiszen inkább a hulladéknak a szedése és annak a mennyisége az, ami fontos. A hagyományos hagyományos kupáinkon. Itt viszont ugye inkább a szemléletformálás, ami nagyon fontos, az, hogy lássák az egyetemisták, hogy milyen környezetben hogyan élünk. Ez kicsit talán borzassza el őket, és indítson el egy tenni vágyást bennük. És amikor oda kerülnek, hogy egyetemet elvégezték, középvezető vezetők lesznek, vagy akár céget alapítanak, bármilyen vállalkozást indítanak, akkor érezzék azt, hogy a környezet az nem éri meg azt az 1-2 forint különbséget, azért, hogy valami középszerű megoldást találjunk, ami nem környezetbarát. Erre szeretnénk ugye ránevelni. Másik, ami fontos, az, hogy ugye azokon a területeken, ahol vagyunk, annak a kultúráját, életét, látványosságát megismerjék, azért, hogy utána családdal vagy barátokkal visszatérjenek erre a területre, és népszerűsítsék, lássák azt, hogy mennyire gyönyörű a Bodrog, hiszen itt vagyunk a parton, és egy fantasztikus látvány. Egy élhető folyó, ami mellett nagyon sok kis település van, ami mondjuk a Tiszánál nem egészen így van. Tehát, hogy ez egy csoda, ami itt van előttünk, és mondhatni, hogy karnyújtásra elérhető közelségben van. Akár egy hétvégére Sárospatak-Tokaj között remek vizitúrákat lehet tenni, ha akarnak közben még akár hulladékot is tudnak gyűjteni, de hogy rengeteg-rengeteg olyan kulturális programmal találkoznak itt az Emplén, illetve hát ugye a Bodrog közötti területen, ami szerintem a magyar kultúrában is kiemelkedő, és egy nagyon-nagyon szép vidék.
1: Ugye mindig megelőzi a Petkupát egy monitoring folyamat, amikor föltérképezik a helyeket, ne akkor kelljen keresgetni ezeket a hulladék központokat, amelyek kialakulnak itt a folyó mentén. Ugye már több bodrogi Petkupa végigment ezen a térségen, gyakorlatilag az egész folyót végig tisztították már néhányszor. Látszik-e már ez a folyón?
5: Eddig 6 bodrogi petkupánk volt, amiből volt olyan, ami ugye utána a Tiszán is folytatódott. Azt lehet mondani, hogy a látványos helyeken nem nagyon találkozunk hulladékkal. Ebben az évben nem is volt árvízünk igazán, tehát azt lehet mondani, hogy amit tavaly kitisztítottunk, az tiszta is maradt. Ez egy kicsit csalóka eredmény, hiszen Kárpátalján vagy akár Szlovákiában, ahonnan ugye a bodrog érkezik Latorca, Latorica, Ondava folyókon keresztül, fölhalmozódtak azok a hulladékok, amik egyébként így évek alatt szépen minden egyes árvízzel jönnek rendesen, folyamatosan. Ez most ugye a felvízi országokban maradt, itt ugye nem mindig tudunk beavatkozni. Ez egy sajnálatos dolog. Szlovákiában már volt futamunk a bodrognak a felső fújásánál, azt a következő évben nagyon lehetett érezni, hogy más a mennyiség, ami lejön. Tehát a forrás vidékeken vagy a felvízi országokban ott van a hulladék, csak nincsen, ami lehozza. Ez ugye klímaváltozástól is, a tavaszi áradásoknak az elmaradásától, kicsit a vízhiánytól, sok mindentől függ, de amikor majd jön egy nagyobb áradás, akkor sajnos újra beteríti, és újra lesz sajnos több évi munkánk. Most azt tudnám mondani, hogy 2 évvel ezelőtt úgy nagyjából 90 tonnára becsülte a vízügy is, és a Petkupa hulladék térképező csapata is az ártérben, Bodrog árterében felhalmazódott hulladékmennyiséget. Ezt nagyjából azt lehet mondani, hogy folyókilométerenként 1 tonnát jelent, hiszen ugye balpart, jobbpart, magyarországi szakaszról beszélünk. Tehát ez az arány nagyon lecsökkent. Most például az eligazításon azt tudtam mondani, hogy mélységben találnak majd hulladékot, a víztől sokkal messzebb, mert a vízparton lévő hulladékot ugye az előző években összegyűjtöttük, és nem szennyeződött újra. Én azt mondanám, hogy itt a mostani kupán ugye nem is az a cél, hogy rekordokat döntsünk. Én egy 2-3 tonnával ezzel a 3 napos hulladékszedésen, ami ugye összesen pár folyókilométer hosszú, ugye egy Sárospatak Olaszliszka, azért ez egy nem egy nagy távolság, hogyha itt 2-3 tonna összejön, akkor én már nagyon boldog leszek, de igazából tényleg az a cél, hogy az egyetemisták lássák azt, hogy az ártérben lerakódott hulladék az milyen előtte, és milyen utána az ártér, amikor összeszedték a hulladékot, és legyen meg az a boldogság, örömfaktor, ami a kisztisztítások után a versenyzők majd érezni fognak. Szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos része ennek a viadalnak, és tényleg azt mondom, hogy a szemléletformálás az, hogy a műanyagműveltségük, folyóműveltségük, az ismeretük, az, hogy akár az egyetemüktől, vagy a lakóhelyüktől távoli Zugát, a reformáció bölcsőjét megismerjék, az szerintem egy nagyon fontos kulturális örökség, amit mi így meg tudunk ezáltal mutatni, amellett, hogy tudnak evezni, folyóműveltséget és műanyagműveltséget is szereznek a csapatok.
1: Tudom, hogy kevés erre az idő, de hát ugye egy pár héttel ezelőtt a Petkupa Egyesület elnökévé választották, és ugye a Petkupa jóval többettől a hulladékgyűjtéstől, hiszen már számtalan olyan programjuk van, ami bőven túlmutat, talán már olykor-olykor kormányzati döntésekhez is tudnak segítséget nyújtani, iskolákkal együttműködni, stb. Hogyan tervezi ezeket, hogyha röviden össze kell foglalni, hogy hogyan működjenek ezek tovább, vagy szükség van-e valamiféle korrekcióra?
5: A Bodrog mindig is egy mintaterületünk volt, rengeteg programunk, mondhatni, innen indult el, tehát nagyobb szemléletformáló eseményeket itt csináltunk először, konkrétan Sárospatakon, tehát én azt gondolom, hogy ez a Bodrog, a kísérletezés, az új dolgoknak a bevezetése, az itt úgymond már hagyomány, és ezt a hagyományt én se szeretném megtörni. Nagyon sok programmal, nagyon sok jelenléttel, vagy legalábbis több jelenléttel szeretném a következő két évben megjelenni a Bodrogon és környékén. Ugye itt több lehetőségünk is van, hiszen tényleg az iskolákkal, folyómentőiskolákkal jó kapcsolatunk van, a városokkal, falvakkal, községekkel, akik a Bodrog partján vannak. Az elmúlt ugye 6, most ez a 7. év, amikor itt vagyunk, kialakultak a kapcsolatok, úgymond látják az eredményeinket, szeretettel fogadnak, és ez nagyon-nagyon jó nekünk, illetve az egyesületnek, sokkal könnyebb így ugye dolgozni, és az új dolgokat ide elhozni. Kamerarendszerek telepítése, különböző elterelő csápoknak a tesztelése folyik mai napon is a Bodrogon. Több kupánk is van, látszik az, hogy a főfutamunk azt a Bodrogon indul, a Tiszán zárul, tehát hogy tényleg a Bodrog egy különleges helyszín, mind a szívünkben, mind pedig a Petkupa életében. Ugye az első olyan folyómentő központunk, ami tényleges házból és nem konténerekből áll, itt van Olaszliszkán, ezeknek a kihasználtságát, illetve úgymond a programoknak az elindítását tervezzük a területen. Sok-sok gyerek szeretnénk, hogy megforduljon, illetve mi is többször jelenjünk meg a Bodrogon, előadásokkal, műanyag, műhely foglalkozásokkal, szemléletformálással, filmvetítésekkel, előadásokkal, hozzunk ide magyarországi vagy akár nemzetközi professzorokat, akik akár az egyetemi szinten, vagy akár középiskolás szinten előadásokat tudnak tartani, egy kicsit több bevonásával talán a helyieknek. Tehát ilyen terveink vannak itt a Bodrog és a környékén, hogy úgymond fellendüljön, illetve hát, hogy azok az alapok, amiket most már jó pár éve, talán 7-8 éve leraktunk itt a Bodrogon, azok mellett a jelenlétünk folyamatos legyen, és úgymond a felnövekvő fiatalok mindegyike többször találkozzon velünk a különböző rendezvényeken.
1: Az első egyetemi PET kupán összesen 2937 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek közel a 60%-a újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható. A versenyt a kezdetektől vezető Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata nyerte, akik a legrutinosabbak voltak az egész mezőnyben, hiszen tavaly már elindultak a tiszai futamon, igaz, akkor oktatókból állt a csapat, míg most hallgatókból. A második helyezett a budapesti mikroműanyag evők csapata lett, míg a dobogó harmadik fokára a BME Zielinski Szilárd szakkollégium csapata állhatott fel.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy nemrég beszámoltunk önöknek arról, hogy monarchiabeli első és második világháborús kitüntetésekkel gyarapodott a Sátoraljai újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteménye. Most ennek kapcsán beszélgetünk Darmos István néprajzkutatóval arról, hogyan vonultak be a férfiak katonának, és mi történt a családi gazdaságokkal akkor, amikor az életerős férjek, apák, fiúk katonának álltak, vagy háborúba mentek.
2: És általában sok nótában benne is maradt, hogy októberben, mikor mélyen a legény katonának, tehát, hogy általában megvolt az időszaka is annak, hogy mikor kellett bevonulni, és ilyenkor, mikor be kellett vonulni, most ez, hogyha éppen hadiállapot volt, vagy éppen nem volt hadiállapot akkor is, akkor ennek volt egy ilyen társadalmi elvárás is a férfiakkal szembe, olyan, mint hogyha ugye volt a gyerekkorból az átmenet a felnőtt korba, az az volt, hogy ilyen legényavatás volt nekik, de nagyon fontos átmeneti időszak volt az is, amikor katonák voltak.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
4: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
3: ahol a tudás élménnyé válik.
5: Turizmus,
6: gazdaság,
5: informatika,
6: pedagógia,
5: borászat,
3: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
4: itt jövőt építesz.
3: Tokaj hegyalja egyetem sárospata, a tudás forrása.
4: A tudás forrása.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, amelyek megalapozzák a hazai közlekedés modernizálását. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a két új társaság révén még az idén kiírhatják a járműbeszerzési közbeszerzéseket. A tervek értelmében lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit is vásárolnak. Az Országos Közlekedés Szervező feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és egységes rendszerré szervezése. A Magyar Vonatflotta ZRT pedig állami flotta kezelőként és vonatleasinggel foglalkozó társaságként kezdi meg a működését. Zalaszentgróton és a környező 28 településen rendeződni látszik a több mint egy hónapja tartó másodfokú vízkorlátozás helyzet egy új víznyerőkút sikeres üzembe helyezése után. Baracskai József polgármester tájékoztatása szerint a tározókat lassan sikerül a megfelelő szintre tölteni, de a hőségriadó miatt a korlátozásokon egyelőre nem enyhítenek. Az ellátásbiztonság hosszú távú növelése érdekében már is tervezik egy újabb kút fúrását, valamint egy korszerű távvezérlésű felügyeleti rendszer kiépítését. A veszélyhelyzet enyhítésére a Coca-Cola felajánlásából az önkormányzat munkatársai, diákok és önkéntesek segítségével mind a 2700 helyi háztartásba egy-egy karton ásványvizet juttattak el. Ezt megelőzően a Penny Market két kamionnyi adományát is szétosztották mind a 29 érintett település lakói között a kritikus időszak átvészelésére. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés, az árnyékolás, valamint a medencék hőmérsékletének optimalizálása. A szállodákban, a vendégszobákban 25, a közösségi terekben pedig 26 fokos hőmérséklet szabályozást javasolnak. A nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejét a 10 és 17 óra közötti időszakra korlátoznák. A falusi turizmus szolgáltatóit is arra kérik, hogy mérsékeljék az áramfogyasztást, és ne használják az ivóvizet öntözésre. Mihály de Ruyter admirális előtt tisztelgett az idei kék szalag vitorlás versenyen a híres Nemere 2 hajó legénysége. A 350 éve elhunyt holland hajós 1676-ban 26 magyar protestáns gályra prédikátort szabadított ki. A Nemere 2 vitorlásán elhelyezett emlékgrafikát a Károli Gáspár Református Egyetem kezdeményezésére készítették el. Az egyetem kancellárja szerint fontos megemlékezni a hitükért szenvedőkről és a holland-magyar történelmi kapcsolatokról. Még hosszú ideig tarthatnak a tűzoltási munkálatok Érd és Százhalombatta között az égő komposzt miatt. A katasztrófavédelem szombati közleménye szerint a hatalmas mennyiségű hulladék felét már sikerült átmozgatni. A tűzoltó egységek még kedden délután munkagépek segítségével sikeresen körülhatárolták a tüzet. Csütörtök reggel óta a vízsugarakkal, homlokrakodókkal és víztartályos járművekkel hűtik a folyamatosan megbontott kupacokat. A helyszínen a munkálatok a nehéz körülmények ellenére jelenleg is töretlenül zajlanak.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy nemrég beszámoltunk önöknek arról, hogy monarchiabeli első és második világháborús kitüntetésekkel gyarapodott a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteménye. Most ennek kapcsán beszélgetünk Darmos István néprajzkutatóval arról, hogyan vonultak be a férfiak katonának, és mi történt a családi gazdaságokkal akkor, amikor az életerős férjek, apák, fiúk katonának álltak, vagy háborúba mentek.
2: És általában sok nótában benne is maradt, hogy októberben, mikor mélyen a legény katonának, tehát, hogy általában megvolt az időszaka is annak, hogy mikor kellett bevonulni, és ilyenkor, mikor be kellett vonulni, most ez, hogyha éppen hadi állapot volt, vagy éppen nem volt hadi állapot akkor is, akkor ennek volt egy ilyen társadalmi elvárás is a férfiakkal szembe, olyan, mint hogyha ugye volt a gyerek korból az átmenet, a felnőtt korba az az volt, hogy ilyen legényavatás volt nekik, de nagyon fontos átmeneti időszak volt az is, amikor katonák voltak.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 2-a van Lehel nevű hallgatóink névnapja. A Lehel magyar eredetű férfi név a régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata. A Lél jelentése valószínűleg lélek. Isten éltesse az ünnepelteket! Magyarországon ezen az éjszakán emlékeznek a cigány holokausztra. 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka 3000 cigányt mészároltak le Auschwitzban. 1945 volt a dátum, amikor a Benes dekrétumok megfosztják állampolgárságuktól a szlovákiai magyarokat és németeket. 1945. augusztus 2-án Pozdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak vezetőinek csúcs találkozója. Az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Szovjetunió vezetői voltak jelen. A Pozdami egyezmény szerint lengyel-német határként az Oder-a-Neisse vonalát fogadták el, hozzájárultak ahhoz, hogy a Szovjetunió fennhatósága alá kerüljön Kelet-Poroszország északi része, elhatározták Németország, illetve Berlin 4 megszállási övezetre osztását és szövetséges megszállását. A pozdami határozatok követelték a fasizmus maradványainak felszámolását, a volt fasiszta országok demokratizálását, a háborús bűnösök nemzetközi méretű felelősségre vonását. Augusztus 7-én Franciaország is hozzájárult a konferencia határozataihoz. 1933-ban e napon megkezdődött Gödöllőn a cserkész világtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett dzsembori. 1834-ben született Frederick August Bartholdy, a New York-i szabadságszobor alkotója. 1898-ban Nagy Ernő olimpiai bajnok, vívó született. 1899-ben Szabolcsi Bence, művészettörténész, zenetörténész látta meg a napvilágot. 1908-as születésű Kardos Tibor irodalomtörténész, filológus, a magyarországi reneszánsz humanizmus kutatója. 1922-ben született és 2006-ban hunyt el Agárdi Gábor, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, a nemzet színésze. 1934-ben született és 2013-ban búcsúztunk Már Gyula, Kossuth-díjas filmrendezőtől. 1949-ben Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós született. Vele pedig a magyarok a 7. nemzet, amelynek képviselője ott járt az űrben. 1813. augusztus 2-án

0: 1936-ban Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt a kalendárium augusztus 2-án a nap nevezetességeiről.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Kiálts, ne sajnáld a torkot. Harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? Te hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen törölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől.

0: Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog sötétben a világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével megkezdődött az albérlet piaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Miskolc a legolcsóbb egyetemi városok közé tartozik, ahol havi 130 ezer forintért lakást, 55 ezer forintért szobát lehet bérelni. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezi Béli Katalin.
2: Érdekes látni az idei albérlet piac dinamikáját, mert az előző albérlet szezon, ami 2025. július végén indult, már jóval kisebb aktivitás mutatott, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ebben pedig nagy szerepe volt a tavalyi évben az otthoni programnak, hiszen nagyon sok első lakásvásárló átnyergelt az albérlet piacból a saját otthon irányába, és ez a helyzet nem sokat változott az idei évben sem. Tehát 2026 májusában, júniusában és júliusában még a tavalyi szinttől is elmarad a kereslet, ami azért nagy szó, mert 2025-ben már érezhető volt egy megbicsaklás a keresleti oldalon, és ez egyértelműen azzal járt együtt, hogy aki viszont most bérelni szeretne, az jobb helyzetben van, mint a korábbi időszakokban, mert már nem a bérbeadók akarata érvényesül, nem is emelkednek olyan mértékben a bérleti díjak, mint a korábbi években. Budapesten és országosan egyaránt 4,5-5% közötti sávban mozog az albérletek éves drágulási tempója, ami már a nyugat-európai nagyvárosok albérlet drágulását idézi. A Budapesten kívüli egyetemvárosokban szintén azt látjuk, hogy jelentősen lassult az albérlet drágulás tempója, sőt vannak olyan egyetemvárosok, ahol olcsóbbak lettek a kiadó lakások tavalyhoz képest, ezek közé tartozik például Debrecen, ahol 250 ezer forint helyett most már csak 220 ezer forintot kell fizetni egy kiadó lakásért havonta, de ez a bérleti díjszint még mindig nagyon közel van a budapesti 260 ezer forintos átlaghoz. Ha kicsit körbenézünk az ország többi részében, akkor a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlag, és az olcsóbbak közé tartozik még Kaposvár is, ahol 140 ezer forintért lehet bérelni. Természetesen az egyetemisták és főiskolások ilyenkor a lehető legolcsóbb ingatlanokat keresik, ezért megnéztük azt is, hogy mennyibe kerülnek a kisebb alapterületű garzonlakások havi bérleti díjai, illetve mennyibe kerül egy szoba bérleti díja, hiszen nagyon sok esetben a fiatalok nem is feltétlenül önálló lakást bérelnek, hanem van, hogy csak egy szobát vállalnak be. Ezeknek a havi költségeket 40-50 ezer forinttól már el lehet érni a különböző nagyvárosokban, így Kaposvár 40 ezer forintos, Nyíregyháza pedig 50 ezer forintos havi szobadíjakkal rendelkezik átlagosan, de Egerben is 50 ezer forintot kell fizetni egy-egy szobáért. A legtöbbet egy nem önálló ingatlanért, hanem csak egy szobáért Székesfehérváron, Veszprémben és Győrben kell fizetni, ahol 99 és 90 ezer forint között mozognak a havi díjai.
3: Ez, egyébként ez a folyamat betudható az otthon start programnak, hiszen sokat beszéltünk arról is, hogy tulajdonképpen ezek az albérleti árak fedezhetik egy lakás törlesztő részletét.
2: Igen, az idei évben szintén nagy dilemma előtt állhatnak szülő. Abban az esetben, hogyha a gyermekük legalább 5 évet tölt el abban az egyetemvárosban, ahova most felvételt nyert, mert vannak olyan lokációk, ahol a bérleti díjak azok szinte magasabbak, mint ugyanannak az ingatlannak a havi törlesztő részlete. Ehhez persze szükség van egy olyan önrészre, ami az ingatlan értékének a 10-20%-át teszi ki. Ebből ez alapján egyébként úgy lehet kalkulálni, hogy ha például valaki egy panellakásban gondolkodik, aminek az átlagos négyzetméter árszintje a legtöbb megyeszékhelyen és a legtöbb egyetemvárosban már 600 ezer forint, és 900 ezer forint között mozog, hogy gyakorlatilag egy 50 négyzetméteres panellakás 30-45 millió forintba kerül a legtöbb egyetemvárosba. Hogyha ezt szeretné valaki otthonstart hitellel megvásárolni, akkor gyakorlatilag 3-4 millió forintos önrésszel kell kalkulálnia, hogyha gyermeknevére kerül az ingatlan, ha pedig a szülők szeretnék ezt megvásárolni, és még meg is tudják, tehát hogy megfelelnek az otthonstart program feltételeinek, akkor is a 20%-os önrésszel kalkulálva 6, illetve 9 millió forintot kell letenni a bankok asztalára, de onnantól kezdve viszont a havi bérleti díjhoz képest a törlesztő részlet lehet, hogy alacsonyabb összegre jön ki. Ez azért van ennek, azért van ennek jelentősége, mert ha nagyon sok szülő dönt úgy, hogy inkább lakást vásárol a bérlés helyett, ami egyfajta befektetésnek is fölfogható, akkor az tovább csökkentheti az albérletpiaci keresletet, főleg abban az időszakban, amikor most a legtöbb bérbeadó arra készül, hogy gyorsan és könnyen tud bérlőt találni az ingatlanára. Hogyha ez a keresleti hullám pedig elmarad, akkor az tovább lassíthatja az albérletek drágulását, sőt, bizonyos nagyvárosokban akár bérleti díjcsökkenést is okozhat.
3: No hát e hét csütörtökön ugye kihirdetik hivatalosan is a pontszámokat, mindenki megtudja, hogy hova jutott be, nyilván, hogy önöknél is megindul a roham ezután, amikor már fixen tudják, hogy melyik városba kell költözniük.
2: Igen, mi is erre számítunk, ilyenkor a piaci helyzettől függetlenül mindig van egy kiugrás, a ponthatárhirdetés után van, hogy már 12-24 órán belül elkezdenek izzani a telefonok, hiszen a legjobb kiadó lakásokért már szinte azonnal beindul a verseny, és az is egy nagy kérdés, hogy mekkora lesz az utánpótlás a kínálatban, mert a korábbi időszakokban azt láttuk, hogy amikor a kereslet megugrik, akkor általában a kínálat is bővül, hiszen a bérbeadók is pontosan tudják, hogy ezek azok a napok, ezek azok a hetek, amikor könnyen, gyorsan ki tudják adni a lakásaikat. Az utóbbi egy-két hónapban viszont azt láttuk, hogy a bérbeadói szempontból nézve az ingatlanpiac már nem csillog olyan fényesen, mint a korábbi években, tehát egyre több befektetési célú lakásvásárlás marad el, egyre kevesebben döntenek úgy szemmel láthatólag, hogy egy következő ingatlan megvásárlásába teszik a pénzüket, hiszen nem csak a bérleti díjak drágulási üteme lassult, ami csökkentette az addigi hozamszinteket, hanem az ingatlanok értéknövekedése is fékezettebb pályára állt. Emlékezhetünk, hogy 2025-ben 15-20%-kal mentek föl az ingatlanok árai, ami a befektetőknek egy kiváló lehetőség volt. Most viszont az éves árnövekedési tempó már közel sem tudja ezt az ütemet diktálni. Budapesten ez már kevesebb, mint 9%, és az országos lakásdrágulási tempó is 12-13%-os. Ha hozzávesszük azt, hogy a bérleti díjak sem nőnek olyan tempóban, mint a korábbi időszakban, akkor nem nehéz belátni, hogy ez nem biztos, hogy sok befektetési célú lakásvásárlót eredményez majd. Ez viszont abból a szempontból üthet vissza az albérletpiacon, hogyha nincsen utánpótlása a kínálatnak, akkor ha a kereslet felszívja a kiadó lakásokat a piacról, és szűkül a választék, akkor a kereslet-kínálat egyensúlyaként kialakuló bérleti díjak középtávon növekedésnek indulhatnak, mégpedig azért, mert nem lesz elegendő lakás, amiből a bérlők válogathatnak, és akkor a bérlőknek kell ismét jobban versenyezniük egymással.
3: Tehát egy nagyon rugalmasan mozgó piac ez, évszakokhoz, időszakokhoz, és hát természetesen a mindenkori gazdasági viszonyokhoz köthetően.
2: Igen, ez ebből a szempontból is egy izgalmas időszak, mert most nem csak a lakásárak és a bérleti díjak növekedése lassult, de a kamatszintek is csökkennek, az infláció is alacsonyabb fordulatszámon pörög, és ez egy konszolidációt, egy visszarendeződést indított el a lakáspiacon is. Ez egyelőre a lakáshitelek kamataiban még nem érhető tetten, tehát most egy olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy a kilátások elkezdtek javulni ugyan, de ez a mindennapokban még kevés érezhető, ráadásul az igen magas ingatlanárak ezen ezeken a magas szinteken tetőztek, és innen nem nagyon mutatkozik olyan irány, hogy itt rövid távon nagy csökkenés menne végbe az ingatlanpiacon. Inkább arra lehet számítani, hogy az ingatlanárak stagnálnak, vagy ha minimálisan is pár tized százalékot, vagy pár százalékot is lejjebb mennek, akkor ez a konszolidációnak, ez a visszarendeződésnek egyértelmű jele lesz, és a bérleti piacon is az albérletek árai tartják ezt a jelenlegi bérleti díszintet, ami abból a szempontból lehet könnyebbség a bérlőknek, hogy a bérlők és a lakásvásárlók nominális jövedelem szintje, és évről évre azért nő valamennyivel, tehát hogyha ez a kereseti, ez a jövedelmi növekedés nagyobb tempójú lesz, mint amit eddig láttunk a lakásáraknál, vagy a bérleti díjaknál, akkor az 1-2-3 éven belül azt is jelentheti, hogy megfizethetőbbé válnak a lakások, és megfizethetőbbé válhatnak a bérleti díjak is, vagyis a havi jövedelem egyre kisebb részét vihetik el a lakhatási költségek. Erre nagy szüksége van mind a lakásvásárlóknak, mind a bérlőknek is, mert most mind a lakásárak, mind pedig a bérleti díjak szinte már a megfizethetetlenség határát súrolják.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét a ponthatárok kihirdetésének idején tapasztalható albérletpiaci helyzetképről kérdezte Béli Katalin.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nemrég beszámoltunk önöknek arról, hogy monarchia beli első és második világháborús kitüntetésekkel gyarapodott a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteménye. Most ennek kapcsán beszélgetünk Darmos István néprajzkutatóval arról, hogyan vonultak be a férfiak katonának, és mi történt a családi gazdaságokkal akkor, amikor az életerős férjek, apák, fiúk katonának álltak, vagy háborúba mentek. A riporter Jászter Beáta.
2: A legutóbbi adásunkban arról számoltunk be a kedves hallgatóknak, hogy monarchiabeli első és második világháborús kitüntetésekkel bővült a múzeum gyűjteménye. Ismét Darmos István néprajzkutatóval beszélgetek, most pedig arról folyik majd az eszmecserénk, hogy mi történt akkor, amikor a falvakból besorozták az apákat, a nagyapákat, a fiúkat, a vőlegényeket, a mátkákat, hiszen nem csak nekik jelentett nehézséget a bevonulás, de azt gondolom, hogy a hátra maradottaknak is. De kezdjük rögtön azzal, hogy amikor kitört a háború, akkor hogyan búcsúztak ezek a legények, a férfiak a faluból?
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igazából nem csak a háború időszakáról kell beszéljünk, ha ez szóba kerül, hanem ugye azt tudni kell, hogy a 19. század második feléig verbúválták a legényeket, ugye ott nem véletlenül alakult ki ez az úgynevezett verbunk táncunk sem, tehát amikor is egy szóló férfi tánccal próbálták a katonai élet szépségeit, meg katonadalokkal, meg zenekarral próbálták a katonai élet szépségeit bemutatni, és akkor így verbúválták a katonákat, de ugye a 19. század második felétől már hat kötelezettség volt, tehát onnantól már menni kell. És általában sok nótában benne is maradt, hogy októberben mikor mén a legény katonának, tehát hogy általában megvolt az időszaka is annak, hogy mikor kellett bevonulni, és ilyenkor, mikor be kellett vonulni, most ez, hogyha éppen hadi állapot volt, vagy éppen nem volt hadi állapot akkor is, akkor ennek volt egy ilyen társadalmi elvárás is a férfiakkal szembe, olyan, mint hogyha ugye volt a gyerekkorból az átmenet a felnőtt korba, az volt, hogy ilyen legényavatás volt nekik, de nagyon fontos átmeneti időszak volt az is, amikor katonák voltak. És tulajdonképpen aki egészséges volt, annak menni kellett. És ez valahol, mondom, tehát a társadalom ezt elvárta a fiataloktól, hogy ezt tudják le. És aztán nagyon sokan általában ezután nősültek, tehát még ez is lehetett egyfajta motiváció is, hogy bizony katonának menni kellett ahhoz, hogy ő aztán utána a család tudjon alapítani. Természetes az, hogy ez azokban az időszakokban, amikor háborúk voltak, harcok voltak, akkor azért mást jelentett. Viszont mindenképpen volt egy elbúcsúztatás ezeknek a legényeknek, ez is lehetett egy kicsit vidám is, meg egy kicsit szomorú is, hiszen a lányok általában azért sírva kísérték ki a legényeket a vonathoz, az állomásra, de ilyenkor nagyon sokszor tartottak bevonuló bálokat, rukkoló bálokat, tehát egy kis mulatozás volt, az kapcsolódott hozzá, és a zenészek egész az állomásig kísérték a bevonuló fiatalokat. És hát amikor viszont elmentek katonának, akkor ugye ennek is van egy ilyen érdekes vonatkozása, hogy nagyon sok mindent tudunk meg az otthoni életről, illetve a katonai életről, azokból a levelezésekből, vagy azokból a képeslapokból, amikkel igyekeztek hírt adni maguk, akár az otthon maradottak, akár pedig a katonasorban lévő fiatalok. Persze nem lehetett akármit írni, tehát azt azért a honvédségnél általában cenzúrázták, tehát vagy megmondták előre, hogy mit lehet írni, még annak idején, amikor én voltam katona, nekünk is megmondták, hogy mit lehet írni, vagy mit nem lehet írni.
2: Beszéljünk akkor konkrétan erről a rukkolóbáról. Egyszer azt említetted, hogy te voltál is ilyenben, nem Kis-Magyarországon, hanem Nagy-Magyarországon.
3: Igen, széktelepülésen 1990-es évek elején valóban volt lehetőségem egy ilyen rukkolóbálban részt venni. Ugye akkor még ott hagyományosan a vonós zenekar, a széki cigányzenekar muzsikált, és tulajdonképpen a bálok jelentették, illetve a bálok és táncházak jelentették a fiatalságnak a szórakozását, és ennek volt egy ilyen érdekes momentuma, amikor rukkolóbálba jutottunk el, hiszen ott ugye a közös táncolás mellett ott volt egy olyan része a bálnak, amikor karéba álltak a fiatalok, és hazafias és katonanótákat húzott a zenész, és ugye ezeket énekelték közösen, és hát ennek azért volt egyfajta nagyon erős érzelmi töltete, nagyon erős érzelmi hangulata. Ez volt az egyik momentum, amire emlékszem, a másik pedig az, hogy hiába hideg volt odakint, de a zenésznek a falu széléig kellett kísérni a fiatalokat. Hát panaszkodott is, hogy a húrokon az ujja meg van termedve, de aztán nem hagyták a legények magukat, mert ez a szokás. Tehát ott ki kellett kísérni őket a falu széléig, és akkor ott is végig nótáztak. És hát ugye, igen, tehát hogyha valakinek ment el a kedvese, akkor katonának, akkor az meg természetes, hogy szomorúság töltötte el a szívét, és hát ezt is ott nyomon lehetett azért követni, hogy kikivel van párban már ebben az időszakban.
2: Beszéljünk akkor most konkrétan arról az időről, amikor hadi állapotot hirdettek, vagy háború volt, és akkor ugye minden férfi, legalábbis az egészséges és bizonyos kort betöltött férfiak mentek a háborúba, de a gazdaságnak működnie kellett. A föld ugyanúgy termett, az állatok ugyanúgy ellettek, mindent csinálni kellett, és ilyenkor jöttek, gondolom, az asszonyok, hiszen rengeteg szép irodalmi írásból vagy visszaemlékezésből tudjuk, hogy hogyan fogták be magukat mondjuk az eke szarvához az asszonyok, amikor mondjuk még az állatokat is elhajtották vagy leölték.
3: Hát igen, ez mindenképpen egy nagyon nehéz időszak volt a otthon maradottak számára is, hiszen a férfi erő az nagyon hiányzott. És ugye két dolog erősödött ilyenkor, az idősebbek, akik otthon maradtak, tehát akik már 60 felett voltak, és nem vitték el őket katonának, ugye ők azért csak valamennyit bírtak, sokkal többet nem bírtak a munkából vállalni, és sokkal többet kellett vállalni a gyerekeknek, és sokkal többet kellett vállalni az asszonyoknak. És nem csak szépirodalmi leírások, hanem például fotók is emlékeztetnek erre az időszakra, hogy bizony ilyenkor nagyon fontos volt az, hogy az asszonyok összefogják a családot, és azt a szerepet kicsit átvegyék, amit azelőtt a családfő, a férfi vitt, hogy irányítsa a gazdaságot, és elossza a feladatokat, hiszen ez volt az elsődleges családfő feladat korábban is. Hát ilyenkor ezt az asszonyok átvették, és sokkal többet kellett a munkából vállalniuk, és ezeket a nehézségeket még fokozta az, hogy háborús időszakban nehezebben lehetett hozzájutni mindenhez, tehát a boltokban kevesebb terméket lehetett megvásárolni, vagy lehetett olyan időszak, amikor egyáltalán nem tudtak hozzájutni nagyon sok mindenhez. Tehát bizony a saját maguk által megtermelt élelmiszerre, vagy éppen a textíliákra, amit elkészítendő textíliákra nagyobb hangsúlyt kellett tenni.
2: Említetted a boltokat, hogy sokkal kevesebb áru jött a boltba. Én emlékszem, interjúztam olyan emberrel, aki vidéken, paraszti családban nőtt fel, és azt mondta, hogy két dologért jártunk csak a boltba, petróleumért és sóért, mert minden egyéb más megtermett otthon, és minden egyéb mást elkészítettünk otthon. De amúgy is takarékosan működött egy paraszt család. És gondolom, hogy ilyenkor a háború időszakában, vagy hadi állapotkor még jobban meggondolták, hogy mit vesznek, vagy mit hogyan osztanak el, mennyit termelnek valamiből.
3: Hát így van, tehát ők egyrészt mindent felhasználtak, amit csak lehetett a háztartásban. Tehát most mondjam azt, hogy egy állatnak például a húsát, a zsírját, a csontját, a bőrét, tehát mindent, hiszen mindennek megvolt a maga szerepe, hogy mire használták. És hát általános volt az, hogy igyekeztek mindent megtermelni, amire a családnak szüksége lehetett. Sőt, hogyha olyan lehetőségük volt, akkor természetesen az árutermelésre is ráálltak, tehát például arra, hogy ha sok tojás volt, vagy sok tej volt, akkor azzal piacoztak az asszonyok. És ugye hát itt a mi vidékünkön is eléggé közismert az, hogy a bodrogközi asszonyok a Sárospatakra jártak be piacozni, a hegyközi asszonyok azok vagy Újhelybe, vagy pedig Kassára jártak még, amikor lehetett piacozni, és ugye erre milyen jó volt, hogy itt volt ez a bizonyos kis vonat, amivel itt akár Sátorai Újhelybe, akár Bodrogközből Sárospatakra be lehetett jutni. Tehát ezzel egy kis pénzt tudtak keresni, hogyha ha volt egy kis tojás, amit el tudtak adni, volt, vagy több volt a zsír, amit el tudtak adni, de bizony rengeteg volt ezzel a munka is, és ezért volt az, hogy tényleg sokkal többet kellett vállalni az asszonyoknak. És ugye az egyik olyan terület, amiben ez nehézséget okozott, ez maga a szántóföldi termelés, hiszen ez alapvetően férfi munkákra épül, tehát normál esetben az asszonyok természetesen besegítenek, de normál esetben az a férfiaknak a területe a szántóföld, és az asszonyoknak inkább a háztáji gazdaság, tehát a kiskert, illetve a háztáji állattartás az, ami rájuk hárult alapesetben. Ilyenkor viszont a nagy állattartással is nekik kellett foglalkozni, tehát akár a lóval, hal még volt, akár a szarvasmarha tartással. Tehát megvolt ennek a nehézsége, és alkalmazkodni kellett mindenkinek ehhez a fennálló helyzethez.
2: De azért a falusi társadalom mégiscsak könnyebben viselte a háború nehézségeit, mint mondjuk a városi polgárság.
3: Igen, ez mindenképpen annak lehetett köszönhető, hogy ők megtermelték legalább a családnak való élelmiszert, könnyebben jutottak hozzá, még a városban, nagyvárosban, ott viszont élelmiszer hiány, illetve áruhiány alakulhatott ki, és hát ez még inkább növelte a nehézségeket. Hát gondoljunk itt arra azokra a képsorokra, amiket lehet látni néha a televízióban, például Budapest ostromáról, tehát ott az már egy szörnyű állapot volt a város és a városi lakosságnak a számára. És ugye hát tudjuk azt is, akár József Attilától is, hogy a vidékre mentek élelmiszerért, és a vonaton, vagy a vonat tetején feküdve úgy hozták, vagy jöttek vissza a városba, úgy hozták, amit csak el tudtak hozni. Tehát áldatlan állapotok ezek, de ezek mutatják azt, hogy mennyire a magyar parasztság, vagy a magyar falusi lakosság mennyire alkalmazkodó volt azokhoz a lehetőségekhez, vagy azokhoz a helyzetekhez, amelyeket a sors rájuk mért, vagy amelyek éppen meghatározták az életüket.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, nemrég beszámoltunk önöknek arról, hogy monarchiabeli első és második világháborús kitüntetésekkel gyarapodott a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteménye. Az imént ennek kapcsán beszélgettünk Darmos István néprajzkutatóval arról, hogyan vonultak be a férfiak katonának, és mi történt a családi gazdaságokkal akkor, amikor az életerős férjek, apák, fiúk katonának álltak, vagy háborúba mentek. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 7. és 8. verseiből hallgassuk meg. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e neki inkább? Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél, és így áll. A bibliai Józsefre szeretnék utalni, aki amikor Egyiptomban a testőrök parancsnokának, Potifárnak a házába kerül. József mindent elvégzett. és aztán mennyi jutalmat kapott ezért? Milyen hűséggel, milyen szorgalommal szolgált, és börtönbe került? Látjuk, hogy még Istennek különlegesen sokra jutott szolgái is, nem úgy jutalmat kapnának a szolgálatukért, hanem megaláztatást szenvednek el. Hogyha szolgálatodat elvégezve nem hogy jutalmat kapnál, hanem még kritikát kapsz, gondolj az Úr Jézusra, Józsefnél nagyobbra, aki annyi embert jól tartott, annyi beteget meggyógyított, halottakat támasztott, leprásokat megtisztított, és keresztre juttatták. Vajon ez a világ változott azóta? Vajon megbecsüli azóta jobban a világ azokat, akik hűségesen szolgálnak? Fel kell készüljön a mindenkori tanítvány arra, hogy nem lesz megbecsülve. Némelykor mi megsértődünk, hiúságunk és a büszkeségünk hajó töröttjei leszünk. Még azt sem mondták, hogy köszönöm. Semmire sem éltattak. Az Úr Jézus Krisztus szerénységre int bennünket, mindenkori tanítványokat. A lelkipásztort is, az édesapát, az édesanyát, a gondnokokat, a presbitereket, szerénységre inti még a gyermekeket is. Úgy végezzük a szolgálatunkat, hogy tudjuk, kötelességünk volt ezt tenni. Korintusban sok probléma adódott. Pártoskodás volt, egymásnak feszülő indulatok. És egyesek azt mondták, hogy én Pálé vagyok, mások azt, hogy én Péteré, megint mások azt, hogy én Apollósé. Voltak, akik azt mondták, én Jézusé. Akkor föltette annak idején Pál apostol ezt a kérdést a pártoskodó korintusiaknak, hogy kicsoda Apollós, és ki vagyok én, Pál? Kérdi tőlük. Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. Mindenki úgy szolgáljon, ahogy megadta neki az Úr. Az igéből tehát kiérződik egyfajta szigorúság, amit puritán őseink, egyszerű fehér templomokban járó református hitvallóink jól ismertek. Ennek a puritánságnak, egyszerűségnek a lelkületével tették azt, ami az ő dolguk, és nem vártak érte fizetséget. Valahogy mi oda kerültünk lassan, amit a régi latin közmondás kapcsán a világ is tanít. Do ut des, adok, hogy én is kapjak. Érdemeket szerezzek, vagy legalább kitüntetést, dicséretet kapjak. Hogy vagy ezzel? Lemondanál a további szolgálatról? Hát ezeknek az embereknek, ezeknek érdemes. És az Úr Jézus Krisztus mondott ilyet, hogy érdemes. Áltott csöndesen, áltott vádlói előtt, mint néma juh az ő nyírói előtt, és imádkozott azokért, akik gúnyolták és csúfolták. Nem értették, hogy majd végül, majd később sokan megértsék és hitre jussanak. A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Edel lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Az EON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta a termelés átszervezését és az energiaigény csökkentését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy a cégek felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Az eddigi önkéntes vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb erőmű termelésével egyenértékű. A teljes paksi kiesés miatt azonban új kormányrendeletet léptettek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét. Szükség esetén a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és nagy fogyasztókat kapcsolhat le. A miniszter arra kérte a politikai élet szereplőit, hogy segítsék a védekezési munkát egy közös nemzeti minimum mentén. Javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság enyhítése érdekében. A kamara egy országos energiavészhelyzeti protokoll bevezetését, gyors kompenzációs alapot és adatszolgáltatást szorgalmaz. A kamara megfontolása ajánlja az augusztus 8-ai szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi napra. A kereskedelmi szektorban a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, klímahasználatot és a díszkivilágítás korlátozását kérik. A szolgáltató szektor számára az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadás módosítását és a home office ösztönzését javasolják, az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, gyártási folyamatok leállítását és újraindítási terv elkészítését tartják szükségesnek. A kormány véget vetett a vasútrombolás időszakának és a vasútfejlesztés korszakába lép Komlón is. Vitézy Dávid miniszter bejelentette, hogy szeptember 1-től Miskolc és Tiszaújváros között újraindul a személyforgalom. A 2035-ig tartó 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút lemaradásának felszámolása. A dél-dunántúli térségben teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját. A regionális vonalak fejlesztése érdekében rövidesen elindítanak egy új akkumulátoros hibrid motorvonat tendert. A komlói vonal újranyitásának ünnepségén a résztvevők a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgia vonattal érkeztek. Megkezdődött a független közmédia testület tagjainak jelölési folyamata. A közszolgálati tanács közzétette felhívását, amelyben média szakmai szervezetek jelentkezését várja. A testület a jövőben a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorolja majd. Tagjainak egyharmadát a kormánypártok, egyharmadát az ellenzéki pártok delegálják, a fennmaradó helyekre pedig média szakmai jelöltek kerülhetnek.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál Gyermekkórház. Hogy miért nagyon fontos a műszer, és hogy kinek a jóvoltából sikerült megvásárolni, arról hamarosan dr. Kis Andrást, a gyermekurológiai osztály vezető főorvosát kérdezem.
2: Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy bázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Azután majdnem kiirtották, most meg küzdenek a megmentéséért. Ha a cukiság faktort nézzük, akkor a gyerekek kedvence. Igen, az ürgéről van szó, amely mára szinte mindenhol a világon védett fajnak számít, és küzdenek a fennmaradásáért. Dr. Váci Olivér, a Citellus Life projekt vezetője, a Herman Otto Intézet munkatársa mesél majd erről az aprócska lényről.
3: Voltak olyan esetek, amikor megpróbáltuk az ürgéállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feri-egyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy burulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan a ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen a beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: hasonló minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. A további részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárral, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának vezető főorvosával beszélgettem.
1: Én személy szerint kb. 20 éve vagyok szorosabb kapcsolatban a gyerekmentővel, de maga a gyerekmentő az nagyjából a rendszerváltás óta indít évente egyszer-kétszer egy ilyen utat, ha úgy tetszik, egy ilyen szűrővizsgálattal összefüggő utat Erdélybe, ami kiegészült azzal, hogy én, mint gyermekurológus is elkezdtem velük járni. Az én munkám arra korlátozódik, hogy én nem szűrök meg ambulálok, hanem a ottani urológus által, ha szabad így mondani, összegyűjtött gyermekeket operáljuk a Székelyudvarhelyi Kórházban. Amikor elkezdtük, akkor sem Kovászna, sem Hargita megyében ezeknek a gyermekeknek az ellátása nem volt megoldott, ezért adódott ez az igény, hogy sok ilyen gyerek van, sok fejlődési rendellenességgel, ezeket kezdjük el ellátni. Nagyjából az volt a hosszú távú cél, hogy ott kiépítsünk egy olyan szakember gárdát, aki helyben el tudja látni ezeket a gyermekeket, ami nagyjából most már megvalósulni látszik, de ettől függetlenül azért még mindig járogatunk.
0: Milyen problémák vannak, amelyekkel szembesültek például Erdélyben, tehát melyek azok a betegségek, amelyekkel találkoztak, amelyek kezelést igényeltek?
1: Ugyanazok, mint Magyarországon természetesen, ezek a veleszületett urológiai rendellenességek, vizelet elvezetési zavarok a vese, illetve a húgyutak területén, veleszületett húgycső rendellenességek, és hát az apróbb dolgok, mint erre leszállási zavar, sérvek, ilyesmik, ezeket is operálgattuk. Most már azért dolgozik az Udvarhelyi Kórházban egy gyereksebész, meg gyerekurológus, aki ezeket el tudja látni. Így maradtak a talán bonyolultabb dolgok, és amiket nem tudunk ott ellátni az altatás miatt, vagy esetleg műszer hiány miatt, azokat azért meg áthozzuk a Heimpálba, és itt operáljuk meg őket.
0: Ez az eszköz, amelyet most kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásából, ez milyen eszköz, miért nagyon fontos?
1: Ez a gyermekkori húgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy bázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
0: Engem az meglepett, hogy ezt a műszeres beavatkozást egyedül a Heimpál kórházban végzik?
1: Igen, a Heimpálban, így van, így
0: De
1: van.
0: Miért? Ennyire magas ennek a kockázata? Tehát veszélyes ez? Ha ezzel a műszerrel oldjuk meg, vagy mi ennek az oka?
1: Minden ilyesfajta beavatkozás természetesen veszélyes. Az altatás veszélyes, tehát minden rizikóval jár igazán, de mondta az egészségügyben végzünk, de ehhez különösen finom technika kell, elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és mivel azért Magyarországon nem olyan nagy számú a gyermekkori köves betegség, hogy minden kórház felkészüljön rá, nem is lenne indokolt, tényleg csak egy-két centrumban végzik, ahol megvan hozzá megfelelő szaktudás, illetve felszereltség.
0: Egyébként gyorsabb lesz a gyógyulás ezáltal a gyerekeknél is, hogy nem egy nyitott műtétről van szó?
1: Nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát gyakorlatilag egy napos kórházi tartózkodás után a gyerek már mehet haza. Ez óriási könnyebbség.
0: Nehéz ennek az eszköznek a használata?
1: Nagy gyakorlat kell hozzá, hogy ezt biztonságosan tudjuk. Tehát az egész úgy mondjuk, hogy endourológiai beavatkozásokhoz, tehát olyan beavatkozások, amik vágás nélkül történnek, nagyon komoly felkészültség és gyakorlat kell, hogy ezt biztonságban lehessen csinálni.
0: Egyébként ez a jövő, hogy minél korszerűbb, minél gyermekbarátabb és minél minimálisabb invazív urológiai ellátást valósítsanak meg?
1: Inkább azt mondom, hogy már ez a jelen, és mindenképpen ez a jövő természetesen. Már laparoszkóppal, minimál invazív beavatkozásokkal csinálunk gyakorlatilag mindent, amit lehet, meg lehet csinálni. Tehát egy-két olyan beavatkozás van, amihez még hagyományos technikát alkalmazunk. Persze tudni kell a hagyományost is, a vágással járót, mert hogyha esetleg gond van, akkor át kell fordulni, és azzal kell folytatni.
0: Mondta, hogy az új eszköz segítségével tudnak korszerűen húgycsövön keresztüli lézeres vesekő zúzást és kőeltávolítást végezni. Mi az oka annak, hogyha például egy kisgyereknél vesekő alakul ki?
1: Vannak beleszületett urológiai rendellenességek, vizetfelfolyási zavarok, vannak beleszületett anyagcsere zavarok, vannak genetikai állapotok, amik vesekő képződéshez járulnak hozzá. Ezek az

0: állandók, és vannak ilyen társadalmi szociális tényezők, amik következtében az utóbbi időben az a megfigyelés, hogy nő a vesekköves gyermekek száma. Elsősorban életmódbeli változásokra gondolunk, a gyerekek keveset mozognak, keveset isznak, a táplálékban nagyon magas a bevicsó aránya, és ez egy kicsit felborítja azt a régi megszokott rendet, és egyre több vesekköves gyermek jelentkezik. Nem olyan borzasztó nagy szám, tehát ilyen százas nagyságrendben beszélünk évente Magyarországról, de azért mégiscsak van, és akinek ez van, annak ez egy nagyon komoly probléma, el kell látnunk, meg kell gyógyítanunk.
1: Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, mert hogy ezt kevésszer halljuk, ha például arról van szó, hogy a menzai étel mérsótlan. Tehát, hogy persze azt mondjuk, hogy legyen egészségesebb, meg túlsúlyosak a gyerekek, stb., de mondjuk ezt ritkán hallani, hogy például a vesekövesség kialakulásában szerepet játszik a só, meg az, hogy keveset isznak a gyerekek, mert ugye a tanárnéni már nem fogja a percenként mondani a gyereknek, hogy innod kell, de hát ugyanez mondjuk az óvodában is, ha csak nem a szülő azt nem kéri a pedagógustól, vagy az óvópedagógustól, hogy figyeljen oda, hogy a gyereke igyon, mert egyébként képes arra, hogy egész nap nem iszik.
0: Ez pontosan így van. Rengeteg olyan szülő van, vagy olyan akár kolléga, aki elcsodálkozik, hogy gyermekkorban vesekő. Mert tényleg ritkaság volt régebben. Manapság pedig nem azt mondom, hogy minden nap volt, de egyre gyakrabban találkozunk vesekővel gyermekkorban.
1: És hány éves korosztályt érint? Tehát leginkább a kicsiket?
0: Ezek a veleszületett zavarok talaján kialakult vesekövesség, ez már egész kiskorban is jelentkezhet. Az utóbbi, amiről beszéltünk, magas sóbevitel, kevés folyadékbevitel, az inkább egy kicsit idősebb korban szokott jelentkezni, de nagyon nagy a szórás. Minden is, ami előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heinpál Gyermekkórház.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A miniszterelnök egyik videójában arra szólította fel a politikai élet szereplőit, hogy hagyjanak fel a hazugságok terjesztésével és ne akadályozzák a védekezést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és gátolják a munkát, felelni fognak a tetteikért. Kitért arra is, hogy Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező Dunai vizet. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtőkön elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni. Emiatt a kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy az ivóvízellátás biztonsága érdekében haladéktalanul rendelje el a harmadfokú korlátozásokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást szigorúan korlátozni kell a kritikus területeken. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízellátó járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy a lakosság számíthat a katonákra, így Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, miközben folyamatosan állítják elő a zacskós ivóvizet is. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a Magyar Honvédség 2. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred naponta több ezer tasak vizet gyárt le a rászoruló térségek számára. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél összesen 1200 zacskó vizet osztottak szét a lakosoknak. Szombaton Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000 tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére pedig újabb 7000 zacskó vizet juttattak el a helyszínre. Szentendrén, Lányfalun és Tahitótfalun emellett vízszállító járművekkel is aktívan töltötték a kiürült helyi tározókat. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, amelyek megalapozzák a hazai közlekedés modernizálását. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a két új társaság révén még az idén kiírhatják a járműbeszerzési közbeszerzéseket. A tervek értelmében lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit is vásárolnak. Az Országos Közlekedés Szervező feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és egységes rendszerré szervezése. A Magyar Vonatflotta ZRT pedig állami flotta kezelőként és vonatleasinggel foglalkozó társaságként kezdi meg a működését. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés, az árnyékolás, valamint a medencék hőmérsékletének optimalizálása. A szállodákban, a vendégszobákban 25, a közösségi terekben pedig 26 fokos hőmérséklet szabályozást javasolnak. A nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejét a 10 és 17 óra közötti időszakra korlátoznák. A falusi turizmus szolgáltatóit is arra kérik, hogy mérsékeljék az áramfogyasztást, és ne használják az ivóvizet öntözésre.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Két éves projekt indult az európai ürge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A 75%-ban uniós finanszírozású program célja a Pannon régióban élő ürgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt a nép fogyasztotta is. 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban, köszönhetően korlátlan irtásának. Dr. Váci Olivér projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre.
2: Egy nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az ürge, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számot, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb ürgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsensoron parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony-bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az ürge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állatnövényfajoknak az eltűnési edve a visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy éppen beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az ürge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az ürgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat nem magyar specialitás, hanem az egész eltérés területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőhelyfoltok szorultak vissza, ugye az ürgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen, hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az ürgét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valami érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológiai nagyon fontos láncem ez továbbra is fennmaradjon. Hiszen egyrészt táplálékát egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlésnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
1: És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű LIFE program, mert ugye ekkor indult el.
2: Eljutottunk ide, hogy most már az ürge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az ürge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ravadozó madár táplálékbázis megteremtéseként fogalmazott meg többek között az ürge és a hörcsög és mindkét ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott ürgevédelmi LIFE program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani és stabilizálni az állományt az egész pannóniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt, és mindezt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván fölméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején fölmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk. Amit még talán el kell mondani, az, hogy a hazai erdélyek biztosításában két minisztérium is segíti a programot, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, aki az erdélyek biztosításában segít nekünk.
1: Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
2: Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzetiparki igazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az ürge számára pozitív dolgokat próbáltak meg megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve, illetve nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át ürgét esetleg áttelepítés olyan, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával a közönséges ürgéről, amelyet majdnem kiirtottak, most meg küzdenek a megmentéséért. Ez mennyi időt ölel fel ez a live program, és mi mindent tartalmaz, mert gondolom, azt folyamatosan fogják majd nyomon követni, hogy hogyan alakul az ürgeállomány, hogyan mozognak, merre mennek, hol terjednek.
2: Így van, ez egy 7 éves futamidejű program. Nagyon sok rétű, ahogy mondtam, a tevékenységi körünk. Egyrészt élőhely rekonstrukciót, élőhely helyreállítást végzünk sok olyan területen, ahol egyre kevésbé alkalmas már az ürge számára az élőhely. Itt cserjeírtást végzünk, amikor a becserjésedő gyepeket megpróbáljuk visszaalakítani gyepé, de az inváziós növényeknek a visszaszorítása is benne van, ami szintén a területi növekedést segíti elő. De van benne területvásárlás, ahol szántót alakítanak vissza gyepterületté, illetve nagyon fontos része még, hogy megpróbáljuk, pontosabban tovább visszük azt a korábbi már kismértékben vagy kistételben sikeres tevékenységet, hogy szaporítani próbáljuk az ürget beltéri körülmények között. Szaporító központokat hozunk létre, 3-at az országban, mert az a korábbi tapasztalat, az a korábbi eredmény, hogy 3 olyan genetikai állománya van az ürgének, legalábbis a Pannon régióban, amiről tudjuk, hogy genetikailag valamennyire különbözik, és ezért óvatosságból nem keverjük őket, tehát 3 külön szaporító központot hozunk létre, és az ürge egyedeket fogjuk aztán kitelepíteni olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az ürge számára. És igen, a monitorozás nagyon fontos, nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan változnak az állományok, egyrészt azokat, amiket mi segítünk, másrészt amihez nem jutunk el, annak is a megfigyelése folyamatos lesz, tehát hogy ott is a problémákat, a beavatkozási helyeket, időpontokat tudjuk regisztrálni. És még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, az a kommunikáció. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ez az ürge az nem egy kártevő már továbbiakban. Tehát, hogy ez a korábbi szemléletet érdemes lecserélni egy ökológiai szemléletű megközelítéssel, hiszen amióta én ürgével foglalkozom, és ez már igencsak talán 3 évtized is most már, még nem hallottam olyanról, hogy valós mezőgazdasági kárt okozott volna az ürge. Tehát, hogy az utóbbi időben már egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzések, ami arra vezetett, hogy vissza nyilván, hogy a számuk olyan mértékben megfogyatkozott, hogy nem is merülhat föl, hogy komolyabb kárt tudnak okozni mezőgazdasági termésben. Elsősorban azért is, mert a gyepeken fordulnak elő, és elegendő nekik az a táplálék, amit ott biztosít maga a gyep.
1: Magyarországon egyébként van olyan program, amivel tudták nézni az ürgének az állományát?
2: Igen, 2000-es évek legelején, 2000 óta folyik egy program, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, amelynek már a kezdeti éveiben elkezdődött az űrge monitorozás, és ez minden évben tavasszal egy szinkron űrge lux számoláson keresztül becsli fix mintavételi helyeken az űrgéknek a számot Magyarországon, és itt egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, és statisztikailag is azt mondhatjuk, hogy az űrgészám Magyarországon is csökken. Az utóbbi néhány évben talán van egy kis lassulás ennek a csökkenésnek, de még ez kevés ahhoz az idő, hogy ezt kimondhassuk, de talán ezt meg fogjuk tudni lovagolni, és ezt a csökkenést ezt egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy egy kicsit a stabilizálás felé tudunk elmenni majd a tevékenységünk következtében, vagy annak a segítségével.
1: Mekkora most az űrgelétszám Magyarországon?
2: Körülbelül. Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk űrge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert ez évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
1: És hogyan lehet megszámlálni őket? Az űrge lyukokat számolják?
2: Igen, amikor ilyen relatív létszámbeslést végzünk, és azt akarjuk megmondani, hogy a területen az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent az állomány, akkor az űrgelukokat szoktuk számolni egy meghatározott protokoll, ilyen mintavételi módszer szerint, és hogyha ugyanúgy számoljuk az űrgelukokat minden évben, akkor a csökkenés-növekedés az párhuzamos az űrgeszám növekedés-csökkenéssel, és ebből tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent maga az űrge állomány is.
1: Sokszor volt az, hogy át kellett telepíteni űrge állományokat, pontosan beépítés, útépítés miatt, vagy azért, mert egy területet átalakítottak?
2: Igen, voltak olyan esetek is, amikor megpróbáltuk az űrge állományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Ferihegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan az űrgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az űrgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen a beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
1: Ugye mondta, hogy a magyarországi űrgék 3 genetikai állományát szaporítani szeretnék ugye ennek a projektnek a keretében, de a tervek között van olyan is, hogy mondjuk élőhely rehabilitációt végeznek. Például a legeltetés nagyon fontos lenni, ami azért Magyarországon visszaszorulóban van, mert a magas füvet, ha jól tudom, az űrge nem szereti, tehát ő azért szeret kilátni és szétnézni.
2: Nagyon fontos az űrge számára, igen, hogy olyan megfelelően kezelt gyepeink legyenek, ami a számára is alkalmas, és ez elsősorban vagy a legkönnyebben legeltetéssel érhető el. Ugye a legeltetés az mindenképpen a barátja az űrgének tulajdonképpen. Emiatt azokon a területeken, ahol rekonstruálunk, tehát megpróbáljuk a területek nagyságát növelni, ott a legeltetést is meg kell oldani. Például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén ott itató kutakat állítanak helyre, vagy fúrnak újakat, ahol szükséges, hogy a legelő állatok olyan helyekre is eljuthassanak, ahova korábban nem tudtak eljutni, mert hogy nem volt ivóvíz a számukra, tehát mindig vissza kellett a hodályba, vagy pedig az ő állásukra vonulniuk, tehát nem tudtak eljutni azokra a területekre, most majd el fognak tudni. Így mond, valójában az űrgevédelem az a legeltetésnek sok helyen a visszaállítása, itt van a támogatása szintén fontos tényezője vagy része valóban.
1: Önkéntesek csatlakozhatnak a munkához? Tehát például tudják segíteni az önök munkáját, akár mondjuk a monitorozás kapcsán?
2: Vannak olyan programaink már eleve, amik futnak. Például néhány éve elkezdtük a tavaszi űrgelajstromnak nevezett kezdeményezést, amikor egy mobil telefonos alkalmazás segítségével bárki csatlakozhat, kiválaszthatja magának azt az űrgés területet a listából, amelyik közel van hozzá, és fel tudja mérni ott az űrgeállomány pontosan ilyen lukszámolásos módszerrel, az az alkalmazás végigvezeti azon az úton, ahol űrgelukat kell számolni, és segíti magát a rögzítést is, tehát ez viszonylag könnyű, és egy rövid séta, egy másfél kilométeres sétával megvalósított, tehát nem egy nagy energiabefektetést igénylő folyamat, és nagy segítség nekünk, hiszen olyan helyekre is eljuthatnak az önkéntesek, olyan mennyiségben, ahova a szakemberek ebben az időszakban nem tudnak, hiszen mindezt egy hét alatt kell az országban felmérni, mert az űrgelukak száma az űrgéphez képest változik az év folyamán, tehát hogyha nem egyszerre egy időben mérik fel, akkor nem fog tudni összehasonlítani egymással. És ebben például nagy segítség az önkéntesek tevékenysége, de lesznek olyan programjaink, amikor konkrét területeknek a megőrzésében a helyi közösségeknek a segítségét fogjuk segítségül hívni, hiszen hogyha valaki helyben figyel a egy-egy területre, egy űrgés területre például, vagy bármilyen természetlen mértékre, akkor olyan szemünk van, amit sosem lesz, hogyha csak távolról próbálunk megvigyázni rá, bármilyen probléma adódik, akkor azt rögtön helyben hamar észreveszik, és tudnak segítséget kérni, vagy akár beavatkozni például, ha szemétkupacok jelennek meg a területek, vagy pedig mondjuk a kutyasétáltatás olyan mértékben harapódzik el, ami már zavaró lehet, akkor ezt rögtön tudják akár a embertársaiknak ott helyben jelezni, akár pedig nekünk, hogy valamilyen kampánnyal próbáljunk meg információt átadni, hogy ez miért nem jó.
1: Ha Magyarországot nézzük, akkor hol a legerősebb az űrge populáció?
2: Ez folyamatosan változik. Vannak füves repterek, ahol nagyon erős állományok vannak. Itt is van egy természetes fluktuáció, természetes ingadozás ennek az állománynak, tehát mindig más, ami éppen a legerősebb. De ahol az emberek legjobban, vagy legkönnyebben, vagy legközelebbről találkozhatnak az űrgével, az például a Tihanyi belsőtó partja, ahol egész szelídek az állatok, illetve a Kelet-Magyarországon a Nyíregyháza mellett van egy állomány, amelyik szintén viszonylag szelíd és közelről megfigyeltő. Itt ez hatalmas élmény lehet az embereknek, hogyha akár mobiltelefonnal is tudják fényképezni az űrgéket, mert annyira szelídek, hogy közel engedik az embereket önmagukhoz. Úgyhogy ezeket érdemes, hogyha valaki űrgét szeretne látni, közelről fölkeresni. Nyilván, hogyha ez olyan mértéket öltene már, ami zavarna őket, akkor valami korlátozást kéne bevezetni, de szerencsére itt azért még ezekben az esetekben nem tartunk. Persze van aztán az országnak olyan része, ahol már tényleg olyan erős az emberi zavarás, hogy ott valami segítséget kell majd az űrgéknek bevezetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mikor, hova ne engedjék a kutyáikat, mert tényleg az már olyan mértékű, hogy már veszélyezteti az állományt is.
1: Túzok rezervátumról már hallottam, de űrge rezervátumról még nem, és ez is van Magyarországon.
2: Űrge rezervátum, igen, valószínűleg a Solymárira
1: gondolok,
2: egy parkolóra gondolt. Igen, valóban ott egy beruházás keretében, tehát egy beruházási területen találtuk meg az űrgét jó néhány évtizeddel ezelőtt, és ott sikerült olyan jó együttműködést létrehozni a beruházóval, hogy végül egy olyan területet alakított ki, ahol az űrgék a prioritás, tehát ott nem történik semmilyen zavarás, zargatás, és ide tereltük át tulajdonképpen azokról a területekről az űrgéket, ahol valamilyen építkezést szerettek volna végrehajtani, és ígéretet kaptunk, hogy a végén, majd a beruházás végén, amikor minden tevékenység lezajlott, és rendezve vannak a deppoltok az épületek között, akkor majd oda is vissza fogják engedni az űrgéket, tehát tulajdonképpen addig egy kerítés mögötti rezervátumról beszéltünk, ahol szintén meg lehet őket nézni távcsővel. Ott nem olyan szelídek egyébként, közéjük nem tudunk bemenni, de ott távcsővel lehet őket figyelni, és aztán később majd remélhetőleg az épületek között is megtalálják majd a élőhelyeiket.
1: Hát meg ez jó üzenet egyébként a cégeknek is, hogy így is lehet gondolkozni, tehát lehet környezettudatosan is gondolkozni.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogyha valamilyen ilyen beruházás, ami érint egy természeti értéket, ilyet tervez valaki, akkor érdemes megkeresni először a természetvédelmet, hogy hát ha valamilyen olyan megoldásokkal lehet egymáshoz közelíteni az érdekeket, amely mégis mindenkinek kedvező, mindenkinek pozitív kimenetet biztosít aztán.
1: Mondta a szemléletformálást, ez mit akar? Ugye rendben, hogy a gazdálkodóknak a szemléletét azt nem árt formálni, de akár oktatási intézményekhez is elmennek, vagy állatkertekben zoopedagógiai foglalkozás, stb. Tehát ez mit fog majd takarni?
2: Igen, ez mind benne van. Ugye az állatkert, meg a vadaspark, Budakeszi Vadaspark is a partnerünk, tehát ott mindenképpen fog zajlani az űrge bemutatása mellett szemléletformáló tevékenység, de lesz külön honlapja, már készül ennek a live programnak. Itt is majd megosztunk mindenféle érdekes információt, de lesznek terepi események, ahova be lehet kapcsolódni, és együtt lehet velünk dolgozni, illetve sajtónyilvános események is lesznek, hogy elég széles a paletta. Már szeretnénk a gyerekektől kezdve a szemléletformálást megejteni. Korábban is van olyan rutin tapasztalat, ami a gyerekekkel kapcsolatos, illetve a fiataloknak a megtalálása, játékok, közösségi oldalakon. Szóval próbálunk mindenhogy eljutni minden olyan érintett félhet, aki esetleg valamilyen kapcsolatba kerülhet, vagy kerülne az űrgével.
1: Meglepett az, hogy világszerte körülbelül 15 faj tartozik az űrge nemzetségébe, és Európában 2 őshonos. Európában a közönséges és a gyöngyös űrge él. Mi a különbség a kettő között?
2: Így van. Magyarországon a közönséges, vagy európai űrgének hívjuk most már magyarul, mert hogy a közönséges jelzi, az már egyre kevésbé igaz rá. Gyöngyös űrge tőlünk keletebbre él, hát így Ukrajna felé, a romániai részek, ukrajnai részek, és aztán még keletebbre. Igazából kinézetre a mi űrgénknek, az európai űrgénknek is vannak halvány foltjai a hátán, ez a gyöngyös űrgének sokkal kifejezettebb, de külön fajba sorolják őket, egymással nem nagyon keverednek, tehát ilyen szempontból elkülönülnek, nagyon hasonló az ökológiai funkciójuk egyébként, tehát hogy viselkedésre, élőhely használatra nagyon hasonlóak egyébként.
1: Az év emlőse program az mennyire jó arra, hogy fölhívja a figyelmet mondjuk egy ilyen élőlényre, mint az űrgére? Ha jól tudom, 2015-ben volt az év emlőse az űrge.
2: Igen, 2015 volt az űrge éve, igen, akkor volt az év emlőse. Akkor is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ott ugye az volt a célunk, hogy elsősorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak ezek a legelők, ezek az élőlényeknek a megtartása az űrgék számára, illetve egyáltalán azt, hogy a fajt megismertessük a nagy közönséggel, és ahogy az év haladt előre egyre több pozitív visszajelzést kaptunk, az év első felében még nagyon sokszor leszurikáltázták az űrgéinket, amikor mutattuk, hogy na ez milyen állat. Az év végére aztán ez kezdett csökkenni, de hát azért ezen a téren is van még sok teendő, hiszen a természetfilmek könnyebben közel hozzák az emberekhez a természetet, és hogyha sok film készül a turikátákról, akkor ők azt fogják elsősorban ismerni. Egyébként tervezünk egy rövid projektfilm elkészítését is a Light programban, sőt, tervben van egy ilyen rajzfilm, vagy egy animációs rövidfilmnek a készítése is, tehát ezen az úton is megpróbálunk majd elindulni.
1: De egyébként nagyon érdekes, mert a gyerekeknek az olvasókönyvében, tehát az alsó osztálynál, ott azért az űrge megjelenik, nem egyszer.
2: Igen, meg hát Petőfi Sándornak szerencsére van egy verse, még hogyha nem is a legbarátibb módon, de hát tulajdonképpen azért ott is pozitív bőrszként kerül ki, mert végülis az Arany Laci lesz az űrge a végén, amikor az élében jön a költőnek, tehát hogy ott szerintem az egy jó indítás, ahhoz vissza tudunk nyúlni. Azóta egyébként pont amikor az élemlőse volt az űrge, akkor hazai kortárs költőinket kértük fel arra, hogy űrge verseket írjanak, és született is 11 olyan űrge vers, amire aztán illusztrációt készítettek a gyerekek, tehát hogy próbálunk ilyen módon a művészetek segítségével is eljutni az emberekhez.
1: Hogy lesz valaki az űrgének a szerelmese? Jó, elég ránézni az űrgére, tehát nagyon cuki élőlény. Na de hát azért az, hogy az emberhez mondjuk oda menjen, meg hogy ennyire közelről, akár kézből legyen, vagy nagyon közelről készítsünk egy fotót, azért ismerni kell ezt az élőlényt, meg ott kell élni valamennyire közöttük.
2: Én a magam részéről kutatási oldalról találkoztam először az űrgével, tehát engem igazából az izgatott, hogy mit csinál, miért csinálja, és hogy, mikor csinálja. És nagyon-nagyon jó kutatási alany egyébként, mert egyrészt azért egy nappali aktivitású viszonylag könnyű megfigyelni, tehát látható is, nem egy olyan, akinek csak a nyomait látjuk. Az élőhelye is viszonylag jól látható, puszta, tehát távcsővel viszonylag jól megfigyeltő. Az, hogy téli álmot alszik, és a téli időszakban mit csinál, hogy csinál, miért sikeres, miért nem sikeres, tehát nagyon sok érdekes, tudományos szempontból érdekes kérdés merül fel vele. Igazából nekem ez volt a motiváció. De valóban a színézete is, illetve hát az, hogy ez egy tulajdonképpen a pusztáknak egy ikonikus állata, akár a magyarságnak is egy jelképe lehetne az űrge, mint hogy a Petőfi vers alapján valamilyen szinten az is. Ilyen irányból is lehet közelíteni az űrgéhez, tehát hogy sok olyan lehetőség van, amivel az űrgét közelhozhatjuk az emberekhez, én úgy érzem.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a közönséges űrgét ismerhették meg.
0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac, europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hűség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A Református Egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról. A rendőrség nem tartja meg az előttünk álló hétre tervezett országos sebességellenőrzési akciót a rendkívüli időjárásra és a hőségre tekintettel az országos rendőrfőkapitányság szombati tájékoztatása szerint. Az augusztus 3-ától 9-ig tervezett európai szintű roadpoll sebességmérési programot hazánkban a rendkívüli meleg miatt lefújták. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Emiatt a járművezetőknek azt javasolják, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben. Indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, és hosszabb utakon tartsanak rendszeres pihenőket.
0: Az időjárásról.
3: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája szervezője.
2: Feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el, aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, hogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jerné Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél. Vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás. És hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák. Nagyon jó kis szerveződés ez az apa képez.
3: Ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez, vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Q Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus voltam, és azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. És utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reinmann Zoltán civil referens, az Apa Képezgető Klub tagja, és Jernei Péter ötletgazda szervező.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinyman Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
2: Feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apa klub van a Pont Központban, és hogy menjek el, aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, úgyhogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jernei Péter vezetésével

0: tulajdonképpen az apa képezgető.
1: Hát köszönöm a meghívást. Fura, hogy erről az apaklubról beszélgetünk. Én nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyi év után ez fent fog maradni, meg egyáltalán ennek ez működőképes lesz. Ez az apaklub, úgyhogy ilyen megtiszteltetés, hogy ennek kapcsán tudunk itt beszélgetni. Hát ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Q Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus voltam, és azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. Azt pontosan tudtam, hogy hétvégére ezt nem lehet szervezni, mert mindenki a családdal van, hétköznap is nehéz, és azt mondtuk, hogy jó, legyen családbarát ez a férfi klub, és egy hétköz minden hónap utolsó szerdája általában egy 5-től 8-ig terjedő időszakban, tehát egy 3 órás időintervallumot kell elképzelni, még munka után, még a családi rutin előtt, még mindenki haza tud érni gond nélkül. Ezt a időpontot jelöltük ki, és meghirdettük az első alkalmat. Azt tudtuk, hogy olyan alkalmakat szeretnénk, ahol a férfiak, az apák vannak megszólítva, egészen csak a témakör róluk szól. És a legelső ilyen alkalommal apák az irodalomban. És 3 olyan könyvet mutatott be a meghívott előadónk, ami férfi szerepről, férfiasságról, férfi értékekről szólt, és akkor az nagy sikere volt annak a beszélgetésnek, és a következő 2 alkalom is sikeres volt, sokan eljöttek, és utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük, meghirdettük a nyilvánosság felé, és fent van a Pont Központ oldalán, Facebookon, tehát mindenhol meghirdetjük, és szépen elkezdtek járni rá édesapák, apukák, férfiak, akik még ugye nincs is családjuk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez alatt az 5-6 év alatt nagyon sok apuka lett menet közben. Tehát még úgy csatlakozott be, hogy lendő apuka, aztán apuka, de mondom az, hogy valaki apa, az nem az számít. Tehát apa képezgető, de nem csak apának, tehát tulajdonképpen ez egy férfi klub. És ahogy mondta Zoli, nagyon-nagyon vegyes a témakör, tehát egy picit könnyedebbek, kicsit komolyabbak, kicsit mélyebb szántóbbak, kicsit hát nem nyugisabb, hanem kicsit ilyen felszínesebb alkalmak is vannak, de mindig egy nagyon jó beszélgetés alakul ki a végén.
0: Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, hogyan zajlik egy-egy ilyen találkozó, milyen gyakran, kik találkoznak, és mi a menete tulajdonképpen?
1: Havi 1 alkalommal van, tehát ez még egy olyan gyakoriság, ami én azt gondolom, hogy mindenkinek ebbe az elfoglalt világban, vagy rohanó világban, de tudom, sablon szöveg, de ez akkor is így van a valóságban, még ez talán mindenkinek belefér. És már jó erőre meghirdetjük, hogy mi a témakör, és a meghívott előadónk, vagy témavezető, mert nem előadás, ez fontos, ez nem előadás,

0: adás. Ez beszélgetés. Ez nagyon-nagyon fontos. És nem is vagyunk sokan, 10-12-en, 13-an, bárki jöhet, de azért valahol lekorlátozzuk. Ennyien vagyunk. Ez még egy olyan kezelhető létszám, ami egy valódi beszélgetés eszmecserét jelenthet. És a témavezető elmondja azt a témát, aminek ő a tudója. Mondok egy ilyen fura dolgot, mondjuk volt a növényekről, a gyógynövényekről beszéltünk, és mikor felkértem az előadót, akkor mondtam, hogy hát alapvetően egy apa klub, és mi a fenét fog kitalálni, hogy hozza össze a gyógynövényeket az apassággal, és gyakorlatilag férfi bajokra szolgáló gyógynövényeket mutatott be, és olyan sikeres volt, hogy még a második 3 órás a program, a második gyógynövényt se sikerült neki bemutatni, mert egy olyan jó ízű beszélgetés zajlott, hogy jött neki az, aki a témavezető, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzon, hogy éli meg ezt, milyen sikerei, milyen tapasztalatai voltak, és mindenről beszéltünk. Tehát ő még csak a második gyógynövényt se tudta, és egy ilyen jó társaságot kell elképzelni. Mondom úgy, hogy igazából sokan akkor találkoztunk először, de mégis nagyon jó a dinamikája, tehát nem változott meg a dinamikája, még akkor sem, hogyha egy új szereplő jött be. De hát persze vannak kicsit komolyabb témák is, amikor mondjuk transgenerációs traumákról beszéltünk, amikor generációkon átívelő traumákat hordozunk, sokszor úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mik ezek a traumák. És jó volt erről beszélgetni egy témavezetővel, és nyilván ott kijöttek mély gondolatok. De hát van persze olyan ember, aki nem is szól hozzá, aki élvezi, hogy ott van, és egy beszélgetésnek a tanúja egyszerűen nem akar hozzászólni, vagy nagyon ritkán, de ő is jól érzi magát, mert azt mondja, hogy jó úgy elmenni, hogy ventiláltam. Jó úgy látni, hogy úgy elmenni, hogy más is hasonló gondolatisággal, problémákkal, gondolatokkal küzd, vagy foglalkozik, és szinte minden alkalommal úgy megyünk haza, hogy az aznapi beszélgetés még egy-két nap múlva is, sőt egy hét múlva is dolgozik bennünk. És folyamatosan ott van, és folyamatosan ott lebeg előttünk. Sokszor olyan helyzetben pedig előjön, amikor mondjuk egy aktuális téma a hétköznapi életben mondjuk valósággá válik.
1: Zoltán, te milyen személyes tapasztalatokról tudsz beszámolni?
2: Hát nagyon pozitív tapasztalatokról. Tényleg én is, hogy Peti mondta, hogy tényleg úgy van, hogy teljesen mindegy, amin én voltam, teljesen mindegy, mi volt a téma, de olyan jó kis beszélgetés indul el, és tényleg van, aki hozzászól, van, aki jobban, van, aki kevésbé, és olyan úgy megnyílik mindenki, megnyílik az témavezető is, tehát ő is kicsit ez ő is beszáll a beszélgető partnerek közé, vagy inkább a beszélgető partnerek is gyakorlatilag beszállnak a témavezető mellé, mert ilyen nagyon kellemes hangulatú beszélgetés van, és tényleg úgy elrepül az a 2-3 óra, hogy az ember részese vesz, és tényleg nagyon pozitív. Ugye vannak a pontközpontban sokszor, de vannak kihelyezett ilyen rendezvények, megnéztük együtt a Diósgyőri várat, voltunk énekelni az egyik pincészetbe, tehát vannak ilyen külső helyszínek is, de mindig nagyon jól sikerült, ahányszor én voltam.
1: Mik a tapasztalatok? Említettétek mindketten, hogy van, aki könnyebben megnyílik, van, aki nehezebben. Könnyű bevonni az apákat ebbe a beszélgetésbe?
0: Hát nem. Nem. Abszolút nem. Főleg eleinte nem. Ezért is gondoltuk azt, bármilyen furán hangzik, hogy ezt köztjük össze egy borkóstolóval. Egy picit oldottabb a hangulat, de nem az alkohol a lényeg, abszolút nem. Most már nyilván ez a borkóstolás része, ez egy picit háttérbe szorult, tehát tényleg mindig viszünk egy-két palackbor, de nem, tehát ez teljesen lényegtelen. Így van, nehezen nyílnak meg az emberek, vagy a férfiak, mégiscsak azt kell mondanom, bármilyen paradoxon, egyik mondatomban azt mondom, másik mondatomban pedig az, hogy de közben meg könnyen. Már csak azért is, aki már ott volt többször és érzi a dinamikát, ő már jobban megnyílik, és a többiek is felbátorodnak, hogy megosztják a gondolataikat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak is érző lények. Hát ugye nehezen beszélnek a férfiak magukról, egyáltalán a probléma, hogy a férfiaknak sosincs problémájuk, hát most mi a problémájuk, hogy mit tudom én, mik a sablonszövegek, hogy éppen milyen csalit akarnak venni a horgászathoz, vagy éppen milyen beülőt a sziklamászásukhoz, vagy hány köpcent is hát nem. Hát nyilván ennél, csak valahogy ez így beivódott a társadalomban, fene tudja, hogy honnan jön. És nem, hát ugyanannyi problémával, hát nem, ez a probléma, ez olyan, mint hogy probléma fókuszú lenne, tehát inkább ugyanolyan élethelyzetekkel küzdenek, vagy gondolatiságban, talán ez a legjobb kifejezés, de ez meg a magyartalan, vannak, mint a nők is, csak a nők úgy látszik, hogy egymás közt is, hát két férfi beszélni a saját hétköznapi problémájukról, otthon, családról, világról, hát az elképzelhetetlen még baráti társaságban sem. De abszolút van rá igény, főleg úgy, amikor valakit személyesen megérint az a gondolat, vagy az a téma. Volt egy előadó, vagy egy témavezető, aki párkapcsolati tanácsadással foglalkozott, és nem tudhatjuk, még aki eljön sem, hogy ő esetleg milyen párkapcsolati krízisben, kérdésekben, élethelyzetben, életciklusban van. És lehet, hogy ott döbben rá, hogy ami eddig valami fura volt otthon, vagy a hétköznapi életben, hát ez azért mert, és ott kap választ. Vagy egyáltalán felvillan neki valami, amivel kezdeni kéne valamit. Szóval nehezen is nyílnak meg a férfiak, de közben meg könnyen. És tényleg olyan jól esik, mikor utána kapok egy-egy telefonhívást, sok-sok telefonhívást, mert a következő alkalommal is, hogy csináljuk, hoznak témákat, hívjunk előadó, de mondom, a legváltozatosabb, tehát amikor eljött egy autóversenyző, és beszélt az életéről, főleg amikor egy súlyos baleset után hónapokig kómában volt, hogy érte meg a családját, vagy egy színész, miskolci híres színész, és ő is színészet, férfiak a színészetben, a művészetben nagyon egy olyan stand-upot nyomatta nekünk a Fagyi, hát ez olyan fantasztikusan jó beszélgetés volt, és ezt sorolhatnám, és nem, előre nem is lehet nagyon tudni, hogy kiből mit hoz ki egyébként.
1: Az hogyan dől el, hogy mikor mi a téma? Könnyű vagy nehéz témát találni?
0: Nagyon könnyű, mert annyi minden téma van ebben a nagyvilágban, az idő kevés. Tehát most már a jövő őszi témakörök is megvannak. Milyen fura, hogy ugye ebbe az évben már csak 3 lesz. Ugye nyáron nem tudunk, mert mindenki a családjával van, tehát szeptember, október, november, és vége az évnek, de decemberben nyilván a család a lényeg, vagy a legfontosabb, akkor nem rakunk. Tehát témát könnyű találni, témavezetőt is hozzá, sokszor. Viszont a témában jártas, és azt mondjuk, hogy hiteles témavezetőt talán már picit nehezebb, de olyan embereket szeretnénk elhívni, aki tényleg hitelesek, meg az adott témának a kutatói, szakértői, meg valamikor az egyik témából jön a másik. Tehát azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, és ezt nyissuk ki. Tehát én nem is tudom, volt olyan alkalom, amikor úgy tudtunk elmenni, hogy lezártunk egy beszélgetést, mindig egy újabb és újabb kapu nyílt ki. De hát a legutolsó, amit zártunk, az például egy énektanulás volt. Tehát ki az a férfi, aki elmegy vadidegen férfiakkal énekelni, és nem a kocsmába, és nem úgy, hogy alkoholt iszik. Hát ki? Hát senki. És eljöttek, és rengetegen jöttek el egy olyan tünemény népdal énekes hölgyöttel, aki aztán a népzene, a népdaloknak a világába is bele kalauzolt. Tehát, és persze hagyományőrzés, és megtanított olyan népdalokat, ami ott is a férfiak voltak, a férfi szerepek voltak a népdaloknak a fő fókuszában. Tehát nagyon színes és nagyon vegyes a kép.
1: Erről az éneklős estről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában, erre hogyan emlékszel vissza, Zoltán?
2: Igen, a hölgy volt itt, és elmesélte azt, hogy neki tulajdonképpen mi a munkája, mivel foglalkozik, és az is egy nagyon jó kis beszélgetés volt szerintem. Tényleg az est is nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon furcsa volt, hogy együtt énekeltünk az orvos oldalában népdalokat, tehát, és tényleg nem csak maga a népdalok, hanem tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjedt ott is a beszélgetés. Mindenki felvette a fonalat, és tényleg nagyszerű volt. A hölgy is nagyon szimpatikus volt, nagyon nyitott volt, és mindenről mesélt nekünk, úgyhogy tényleg egy szuper este volt az is.
3: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az Apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.
2: Az egyik téma az a... Ugye sokszor előkerül ezen a beszélgetésen az értékrendek. Tehát én nem ismerem senkinek a hívő, nem hívő, vallásos, nem vallásos, mi a világnézet, politika, ilyen abszolút nem beszélünk semmi ilyesmiről, mindenkinek a magánügye, teljesen. Elvált, nem vált el, gyerekei vannak, nincs gyereke, nyilván ezt nagyjából látjuk, mert a beszélgetésekből kiderül, ha valaki megosztja velünk. Igen, ha nem, nem. Ettől függetlenül az alapértékek, ez mindig előkerül. Bármilyen téma van, alapértékek előkerülnek. Tehát amiket most felsoroltam, egymástól teljesen eltérő témák, mégis ugyanaz a fókusza. Aki kómában volt, lehet, hogy ez az autóversenyző, volt egy olyan élménye, ami utána megváltoztatta az életét. Hát a népdalok, meg az alapértékek, hogy a népdalaink, akár ezer éves népdal alapok, hát azok is egy alapértéket jelent. Ugye a családon belüli szerepek, különböző, vagy amit mondtam, akár párkapcsolati megoldások, meg egyáltalán családhoz való hozzás, ez egy alapértéket jelent, és van egy ilyen furcsa felvetésünk, hogy ugye kereszténység, honfoglalás, kereszténység, Szent István, és az az ősi kult, amiket a népdalunkban is benne van, ez az ősi sámánok időszaka, gyógyítás, hogy jött át a kereszténységbe, mi az, amit átvettünk, mi az, ami be része lett a keresztény hitünknek, erről fog beszélni egy sámánkutató, az is egy nagyon érdekes téma. Vagy olyan előadó, aki, már nagyon régóta el akarom hívni, aki pedig az online tér, mobiltelefonok használata egy komplett generációra milyen hatással van, milyen addiktív hatása van, és nem csak a gyerekekre, felnőttekre, én magam is látom magamon, és ennek a biológiai, pszichológiai, pszichére hatott, és egyáltalán a hétköznapi életre, társas kapcsolatra való hatása milyen, tehát erről fog beszélni, ez is egy izgalmas téma, szóval lesz bőven alkalom. Nagyon jó volt, amikor egyszer például megint egy teljesen más típusú, elhívtuk Vaszlavik gazember Lászlót, kigondolta volna, egy ilyen akarom lejön. Azt hittük, mert ő csontvári kutató most éppen, és azt hittük, hogy na majd beszélgetünk egy kicsit amikor zenélt arról az időszakáról, de nem, tehát ő abszolút csontváriról beszélt, és csontvári művészetéről, tehát az is egy olyan fantasztikus program volt, úgyhogy nyilván ilyen embereket is meg fogunk szólítani. Még ami nagyon-nagyon érdekes téma, ez a generációk harca. Még oda keresünk egy jó előadót, úgyhogy a rádió hallgatók hallgatnak minket, akkor várunk szeretettel témát, témavezetőket is, és résztvevőket is szintén a kis apaklubunkban.
1: És akkor nem csak miskolciak a témavezetők?
2: Nem, egyáltalán nem. Mindenhonnan hívunk. Nyilván nehéz megszólítani egy távol élő valakit, de amikor meghallják, hogy, hogy miről is van szó, számukra is egy izgalmas dolog. Tehát én pontosan tudom, hogy akik mondjuk jöttek egyetemi előadó kutatók, a civil életben valahol dolgozó emberek, és azt a beszélgetést azt magukkal viszik, és ezt utána felhasználják. Nem a témát, hiszen az, ami ott elhangzik, az ott marad. Hanem azt a tapasztalatot, amit ott nálunk felszedett. Tehát ez mindenkinek a javára szolgál egy ilyen beszélgetés.
1: Vannak állandó klubtagok, vagy cserélődnek a tagok? Vannak-e újak?
2: Vannak állandóak, igen, akik szinte mindig ott vannak, de hát nyilván nem lehet mindenki mindenhol ott, nyilván változik a helyzet, de vannak igen ilyen fix tagok, és kinek a vagy a témakör érdekli, vagy tényleg akár 2-3 alkalommal nem tud eljönni, és 4. alkalommal eljön. Vannak állandóak, és valamikor folyamatosan cserélődik. Van egy ilyen nagyon-nagyon elfoglalt üzletember, nagyon sokszor az utolsó egy órában jön el valami tárgyalásról, és mondta, hogy elnézést, hogy mindig ilyen késik, és tényleg szanaszét van az élete, de ilyenkor olyan jó beülni. Beülni, és egy ilyen intellektuális közösségbe egyszerűen csak ott lenni, és teljesen kikapcsolni, és egy olyan fókuszra átállni, amire sosincs idő. Soha nincs idő.
1: Szóval hogyan buzdítanád az édesapákat, lendő édesapákat, férfiakat? Miért érdemes, miért jó tulajdonképpen ehhez a klubhoz tartozni?
3: Minden férfinak szüksége van erre, vagy szüksége lenne erre, csak lehet, hogy még ő maga sem tudja. Vagy tényleg, hogy Peti mondta, hogy igazából a férfiak, ők nem nyílnak meg ilyen szempontból, meg nem olyanok, akik ilyen klubokba járnak. De ide tényleg érdemes, tehát tényleg mindenféle témák, nagyon érdekes témákkal várják a férfiakat, és hát itt mindegy végül is, hogy valaki apuka, nem apuka. Ha nem apuka, akkor még lehet, hogy több ide is van, talán, vagy éppen azért nincs ideje, nem tudni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag 18-tól 99 évig mindenkinek ajánlott ez a férfi klub, hiszen tényleg olyan dolgokról beszélgetünk, amiről máskor nem, vagy nagyon ritkán beszélünk, sőt olyan érdekes dolgokról is, amikről talán soha. Tehát meg a közösség is. Tényleg úgy bele lehet csöppenni ebbe a közösségbe, hogy gyakorlatilag nem ismersz senkit, de mégis fel tudod venni velük a közös hangot, és nem is akarod, hogy vége legyen ennek a beszélgetésnek. Egyébként az a legjobb benne.
1: Ha valaki szeretne, hogyan csatlakozhat?
2: Én nem is mondok különösebb e-mail címet, meg semmi, keresse meg a pontközpont, szerintem ez a legegyszerűbb, a pontközpont Facebookot, és ott rendszeresen fent van ez az apaképezgető. És most jutott az eszembe egy nagyon fontos, vagy hát kötelezettségemnek hagyd tegyek eleget, hogy korrekt legyen ez a beszélgetés, hogy honnan is indult ennek az egésznek. Elmondtam, hogy honnan indult az egész gondolatisága, de mégiscsak azt a ahonnan kibattant, az mégiscsak Cikora Áginak az Áttér nevezetű rendezvénye. Ezt talán ez az első alkalom, hogy mondom, egy erről a klubról tudjak beszélni. Akkor meghívott rá Ági, és ültem egy ilyen Áttéren, azt mondtam, hogy na ez egy jó minta arra, hogy nyilván nem olyan szélesebb körben, meg nem ilyen reprezentatív helyen, bár mondjuk a pontközpont is egy szuper hely. Ezt férfi klubbá alakítsuk át, és eleinte ő ezt pátyolgatta is, tehát jött és tök jó felvételeket készített, tehát ezt na, végre el tudtam mondani, hogy köszönjük Cikor Ági és Áttér ezt az ötletet, és mondom, ha bárki szeretne jönni, nagy szeretettel várjuk, teljesen mindegy, milyen élethelyzetben van, teljesen mindegy, hogy ismere bárkit, pontközpont ezt szegyezze meg, keressen rá, pontközpont Miskolc, és várja a következő alkalmat.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a pontközpontban. A programsorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a pontközpont elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reinman Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelki pásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében kérte, hogy a következő napokban mindenki csökkentse áramfogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Magyar Péter amellett arra is felszólított, hogy lehetőség szerint mellőzik a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Szerinte az energia és vízellátás biztonságának fenntartása közös felelősség. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta a termelés átszervezését és az energiaigény csökkentését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy a cégek felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Az eddigi önkéntes vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb erőmű termelésével egyenértékű. A teljes paksi kiesés miatt azonban új kormányrendeletet léptettek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét. Szükség esetén a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és nagy fogyasztókat kapcsolhat le. A miniszter arra kérte a politikai élet szereplőit, hogy segítsék a védekezési munkát egy közös nemzeti minimum mentén. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első 3 napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. A kormány véget vetett a vasútrombolás időszakának és a vasútfejlesztés korszakába lép Komlón is. Vitézi Dávid miniszter bejelentette, hogy szeptember 1-től Miskolc és Tiszaújváros között újraindul a személyforgalom. A 2035-ig tartó 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút lemaradásának felszámolása. A dél-dunántúli térségben teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját. A regionális vonalak fejlesztése érdekében rövidesen elindítanak egy új akkumulátoros hibrid motorvonat tendert. A komlói vonal újranyitásának ünnepségén a résztvevők a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgia vonattal érkeztek. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk, emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcs terhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-ig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját, amelyet még 2021 nyarán indítottak el hagyományteremtő szándékkal. Az akció célja, hogy a tanévkezdés előtt adományokból származó irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat adhassanak át olyan gyermekeknek, akik nehéz körülmények között élnek. Az adományokat augusztus 12-ig várják a Miskolci újrahasználati központban. A részletekről Kovács Bence, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be.
2: Egy iskolatáska gyűjtő akciót hirdettünk meg. Ez egy hosszabb múltra tekint vissza, 2021-ben indítottuk el ezt az akciót. Elsősorban iskolatáskákat gyűjtünk, de más, akár a tornazsákokat, toltartókat, vagy még használható füzeteket is várunk szeretettel, irodaszereket. Igazándiból az egész év során gyűjtjük az iskolatáskákat, tehát lehet behozni gyakorlatilag a cégünkhez bármelyik hétköznap. Ilyenkor a nyáron van egy intenzívebb időszak, akkor több figyelemfelhívást is teszünk annak érdekében, hogy minél több helyre eljusson. Most augusztus 12-ig várjuk, mert utána ezeket az iskolatáskákat megtöltjük tanszerekkel. Fontos, hogy olyan táskákat ajánljunk fel, amiket jó szívvel oda tudnánk adni másoknak is, mi magunk is. Tehát használható, jó állapotban lévők legyenek. Ha szükséges, akkor mi ezt kimossuk, kitisztítjuk, és utána pedig tanszerekkel feltöltjük, hogy az iskolát már szeptemberben családok tudják ezzel az iskolatáskával kezdeni. Alapvetően a társaságunknak a székhelyére, ez Miskolcon, József Attila 65 szám alatt található meg. Összességében tavaly már volt olyan kezdeményezés, például egy miskolci patika, aki külön gyűjtött táskákat, előtte felvette velünk a kapcsolatot, és amikor lejárt a gyűjtési idő, akkor ők elszállították ide hozzánk. Ennek nagyon örülünk, hogy ennek van egy ilyen közösségépítő szerepe is, és szeretnénk, hogyha ez a város, vagy akár más városokba is, mindenki a saját helyi közösségébe is egy kicsit aktivizálódna.
1: Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten ígéjét olvasom a napi új szövetségi rész alapján Pál apostol Tituszhoz írt levele a harmadik részének 14-től 15-ig terjedő verseiből. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől, ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egy ismert mondás így szól. Az élet értékét nem az mutatja meg, hogy mennyi mindent gyűjtöttél össze, hanem hogy mennyit adtál másoknak. Amikor egy ember életére visszatekintünk, ritkán jut az először eszünkbe, hogy milyen háza volt, mennyit keresett, vagy milyen sikereket ért el, sokkal inkább azt kérdezzük, milyen ember volt, mit adott másoknak, maradt-e utána áldás? Érdekes, hogy Pál apostol is hasonló gondolatokkal fejezi be Tituszhoz írt levelét. Arról beszél, hogy a hívő ember élete legyen hasznos, teremjen gyümölcsöt, vegye észre mások szükségeit, éljen szeretett közösségben, és mindenek előtt maradjon meg Isten kegyelmében. Ez a rövid szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztény hit nem csupán vasárnapi vallásosság, hanem hétköznapi életforma. Isten nem csak arra hívott el bennünket, hogy higgyünk benne, hanem arra is, hogy általunk mások is megtapasztalják az ő szeretetét. Ezért ma azt a kérdést tesszük fel magunknak. Ha ma véget érne az életünk, milyen nyomot hagynánk magunk után? Vajon gyümölcsöző, mások javát szolgáló életet éltünk? Pál ezt írja. Tanulják meg pedig a mieink is. Valóban, a szeretetet tanulni kell. A türelmet tanulni kell. Az önzetlenséget tanulni kell. A szolgálatot tanulni kell. Amikor valaki meg

megtér, nem lesz egyik napról a másikra érett keresztjén. Ahogyan egy kisgyermeknek is meg kell tanulnia járni, beszélni, úgy a hívő embernek is napról napra kell növekednie a Krisztus iskolájában. Jézus Krisztus egész földi szolgálata erről szólt. 3 éven át tanította a tanítványokat. Nem csak beszélt nekik a szeretetről, megmutatta azt. Megmosta a lábukat, megvigasztalta a sírókat, megérintette a leprást, meghallgatta a kitaszítottat. Így tanította őket szeretni. Mi is így tanulunk. Minden nap ad Isten egy-egy lehetőséget. Egy nehéz embert, egy segítségre szoruló szomszédot, egy beteg testvért, egy családtagot, akinek türelemre van szüksége. Ezek nem véletlenek. Ezek Isten tanórái. Pál ezt mondja, jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség. Ez nagyon gyakorlatias megfogalmazás. Nem elméleti szeretetről beszél, hanem olyan szeretetről, amely észreveszi a szükséget. Jézus nem csak megsajnálja az éhező sokaságot, enni adott nekik. Nem csak együtt érzett a vakemberrel, megnyitotta a szemét. Nem csak szerette Lázárt, elment hozzá. A kereszténység mindig cselekvő szeretet. Lehet, hogy valakinek anyagi segítségre van szüksége. Lehet, hogy egy idős embernek bevásárlásra. Lehet, hogy valakinek csak egy beszélgetésre. Lehet, hogy egy özvegynek arra, hogy valaki meghallgassa. Lehet, hogy egy fiatalnak bátorításra. Nem tudunk mindannyian nagy dolgokat tenni. De mindannyian tudunk valamit tenni. Sokszor azt gondoljuk, majd segít más. Majd valaki megoldja. Majd valaki elmegy. Pál azt mondja, tanulják meg a mieink is. Vagyis én, te, mi, mert Isten bennünket akar használni. Majd a levél végén ezt írja, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Ez komoly figyelmeztetés. Lehet valaki vallásos, lehet jó Biblia ismerete, lehet szolgálata, és mégis gyümölcstelen. Jézus azt mondta, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezután Pál személyes köszöntéseket küld. Első olvasásra jelentéktelennek tűnhet. Pedig nem az. A kereszténység nem magányos élet. Testvérek vagyunk, összetartozunk, imádkozunk egymásért, hordozzuk egymást. Bátorítjuk egymást. A gyülekezet nem egyszerűen egy szervezet, hanem család. És végül így fejezi be. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Milyen gyönyörű ez a befejezés. Nem azt mondja, legyen sok pénzetek, legyetek sikeresek, legyetek egészségesek, hanem legyen veletek a kegyelem, mert ott, ahol ott van Isten kegyelme, ott van bocsánat, ott van békesség, ott van erő, ott van újrakezdés, ott van reménység. A kegyelem nélkül elfáradunk,
A kegyelemmel azonban új erőt kapunk nap mint nap. Mit vésünk a szívünkbe ebből az ígéből? Először is kérdezzük meg magunktól. Tanítható ember vagyok? Engedem, hogy Isten formáljon? Vagy azt gondolom, már mindent tudok? Másodszor észreveszem-e a körülöttem élők szükségeit? Lehet, hogy Isten ma éppen engem akar használni valaki megsegítésére. Harmadszor, terem-e gyümölcsöt az életem? Nem azt kérdezi az Úr, mennyi tudásunk van, hanem hogy mennyi szeretet, hűség, jóság és irgalom látszik rajtunk. És végül élek-e nap mint nap Isten kegyelméből. Mert csak az tud kegyelmet adni másoknak, aki maga is kegyelemből él. Pál levele egy egyszerű, mégis mély üzenettel ér véget. Élj úgy, hogy hasznára légy másoknak. Ne legyen hiába való az életed. Ne csak beszélj Krisztusról, mutasd meg őt. A világ ma nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket. Olyan embereket, akik tudnak szeretni, akik tudnak segíteni, akik tudnak megbocsátani, akik tudnak reményt adni. És akik tudják, hogy mindez nem a saját erejükből történik, hanem Isten kegyelméből. Amikor majd egyszer visszatekintünk az életünkre, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit birtokoltunk, hanem az, hogy mennyit adhattunk tovább Krisztus szeretetéből. Adja Isten, hogy ilyen gyümölcsöző életet élhessünk, amely áldás mások számára, öröm a gyülekezetnek, és dicsőség a mi Urunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a Titus levelének bátorító üzenetét. Köszönjük, hogy nem csak megmentettél bennünket Jézus Krisztus által, hanem arra is elhívtál, hogy életünk gyümölcsöt teremjen, és áldássá legyen mások számára. Urunk, bocsásd meg, amikor közömbösek voltunk mások szüksége iránt, amikor láttuk a bajt, de nem mozdultunk, amikor könnyebb volt kifogásokat keresni, mint segítőkezet nyújtani. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket az önzéstől, és töltsd meg Krisztus szeretetével. Taníts bennünket nap mint nap jót cselekedni, adj érzékeny szemet, hogy észrevegyük azokat, akik vigasztalásra, bátorításra vagy segítségre szorulnak. Köszönjük a gyülekezet közösségét, köszönjük testvéreinket, akikkel együtt járhatjuk a hit útját. Erősíts bennünket a szeretetben, az egységben és a kölcsönös szolgálatban, hogy valóban Krisztus testeként élhessünk ebben a világban. És mindenek előtt köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy amikor elfáradunk, te megerősítesz, amikor elbukunk, te felemelsz, amikor elcsüggedünk, te reménységet adsz. Segíts, hogy soha ne a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem mindig a te kegyelmedből éljünk. Áld meg családjainkat, gyülekezetünket és mindazokat, akikkel a hétköznapokban találkozunk. Hadd vigyük magunkkal Krisztus világosságát, békességét és szeretetét, hogy életünk rád mutasson. Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Istenünk, add nekünk igéd világosságát, biztatását, hogy győzzön a magány, szomorúság, levertség, mélység felett. Kenyér gondjainkkal együtt vedd számba lelki terheinket, és segíts élni. Tápláld türelmünket, erőnket és reménységünket. Hittel várjuk megelevenítő szavadat, hogy lelkünk belső derője átsegítsen bennünket életünk sokféle nehézségén.

0: Édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani megnézi az állatkertet. Dani jó ideig kuporgott a sarokban. Aztán megunta a várakozást. Gondolta, míg Sziám visszajön, elmegy és kicsit körülnéz az állatkertben. Ha már bent van, senki sem gondolhatja, hogy jegy nélkül jött be. Ki is ment az elefántházból, mégpedig egyenesen a nagy ajtón. Kint rengeteg gyerek lármázott, kiabált, mindegyik süteményt, gyümölcsöt, cukrot dobált az öreg elefántnak. Dani mérgesen morogta. Biztos, hogy elrontja a gyomlát, és nekem cseppet se adnak. Hát tettek én róla, hogy nem vagyok 100 éves. És milyen jó lehet az a piros cukor, igazán hozhatna nekem az az öreg elefánt. Ó, jobb is, ha nem nézem, mert csak szívfájás lesz belőle. És el is oldalgott hamarosan. Megállt az egyik rács előtt, és benézett. Valami furcsa madarat látott bent. Nagy volt, hosszú nyaka, hosszú lába, de Daninak legjobban tetszett a farka. Csupa, gyönyörű, göndör tollból állt.
1: Éppen ilyen kellene a kalapom mellé, mert a régi már csupa kopott is, és adhatna egyet, mert neki még sok maradna.
0: Addig nézegette Dani a madár tollát, míg egyszer csak fent termett a rács tetején, és szépen beugrott a kicsi elkerített udvarra. A nagy madár aludt. Dani óvatosan odalopódzott, és kikereste a legszebb, leggöndörebb farktollát. Óvatosan megfogta, és nagyot rántott rajta. A következő pillanatban megtanulta, hogy szárnyak nélkül is lehet repülni. A strucmadár talpra szökött, erős lábával nagyot rúgott hátrafelé, egyenesen Daniba, úgy, hogy a kis fickó hármat bukfencezve repült jó messzire, át egy másik elkerített udvarba. Nagyot zöttyent, szerencse, hogy puha homokba esett. Fájt a dereka, háta is mérgesen dörmögte.
1: Ilyen buta neveletlen madarat, mert kicsit ki akarom búzni egy tollát, hát még rútos. Én nem vagyok rútalózni való labda.
0: Felállt, és még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Egy igazán furcsa állat állott előtte, vagy ült? Dani nem tudta kitalálni. Két rettentő hosszú lába volt hátul, meg nagy, erős farka, és elől a lába sokkal rövidebb. Legkülönösebb volt, hogy a hasán szép kicsi zacskót hordott, és abban ült a kicsi fia. Daninak nagyon tetszett a dolog. Elfelejtette minden haragját, és szépen köszönt.
2: Jó napot kívánok, kérem. Tessék haragudni, hogy itt vagyok. Az a buta nagy madár ugott ide, kérem. Nem tetszik bántani, ugye?
0: A kenguru közelebb ugrott, megszagolgatta Danit, és aztán azt mondta.
3: Ó, mi előkelő ausztráliai kenguruk nem bántjuk a vendéget. Ha akarod, bejöhetsz ide a kisfiam mellé. Jó meleg van, és elférsz. Aludhatsz is egyet.
0: Dani megköszönte a kenguru jóságát, bemászott a zacskóba, és pihent egyet. Jól esett a repülés után. Mikor már eleget pihent, megköszönte a kenguru szívességét, kimászott és elbúcsúzott tőle. Átmászott a rácson, és még kintről is visszaintegetett. Tovább sétált, és egyszer csak szörnyű lármát hallott.
2: Ugyan miféle népek lehetnek arra?
0: Gondolta, és arra ment. Jókor a ketrecek előtt tömérdek ember áldogált, meg sok-sok gyerek. Valamennyi beszélt, nevetett, de a ketrecből még nagyobb lárma hangzott. Dani nem szerette a sok embert, hát a másik oldalról akarta megnézni a ketrecet. Volt ott valami ajtó, azon besétált. Egy szobába jutott, amelyiknek a két oldalán ketrecek voltak, de egyikbe se volt semmi. Persze, mert az volt a majmok téli szállása. Most kint ugráltak a szabadban elkerített helyükön. Dani ezt nem tudta, de szerette volna tudni, mi van ott a kis vasajtók mögött, amiket ott látott minden üres ketrec falában. Bemászott hát a rács között, igaz kicsit szűk volt a hely, de valahogy befért. Aztán óvatosan kinyitotta az egyik kis vasajtót és benézett.
2: Mini, csupa majom, kiáltotta örömmel. Bizonyosan rokonai a majom Matyinak, aki a komédiásoknál van, megnézem őket.
0: És belépett a ketrecbe.
2: Jó napot kívánok,
0: mondta hangosan. A nagy zajban a majmok nem hallották a szavát, inkább diót, mogyorót, cukrot kapkodtak, amit az emberek bedobáltak nekik.
3: Egy jókora dió éppen a Dani hosszú orrára koppant. Egy kicsi majom utána kapott, és véletlenül megkarmolt a Dani orrán. Dani megharagudott, elkapta a majom farkát, és jól meghúzta. A majom se hagyta magát, rikácsolva esett neki Daninak, de nem csak ő, hanem még néhány társa is. Szegény Dani azt se tudta, hogyan védekezzék. A majmok egyre hátrább szorították, és ez volt a szerencséje. Egyszer csak ott állott megint a kis vasajtó előtt, kiugrott rajta, és becsapta. Igaz, az egyik majom farkát is oda csapta, de nem bánta. Kibújt a rácson, és futott, ahogy csak tudott.
1: Kiszabadult egy majom, elszökött, ott szalad!
3: Kiabálták az emberek, akik látták Danit kiugrani a kis ajtón. Szerencsére azt nem látták, hogy merre tűnt el, és így az őrök nem találták, pedig felkutatták érte az egész környéket. Dani látta is őket egy nagy szikla tetejéről. Hogy oda hogy jutott fel, maga sem tudta. Biztosan ilyettében mászott át valami alacsony kerítésen, és még most sem mert megmozdulni. Egyszer csak valami meleget érzett, és valami megbökte. Hát egy kecskenéni állt mellette. Dani nagyon megörült.
2: Jaj, kedves kecskenéni, kérem, mondta.
3: Ne tessék bántani, mert nagyon fáradt vagyok, és kicsit éhes, és mindenem elszakadt. Mekegte a jószívű kecskenéni. Hogy bántalak, fiacskám. Ha éhes vagy, adok neked tejecskét. Fogd a kalapodat, és fejd tele. Darinak se kellett kétszer mondani. Úgy jól lakott finom kecsketeljel, hogy még a hosszú óra is csupa tej lett. Megköszönte a kecskemama jóságát, és elbúcsúzott tőle. Megindult lefelé a sziklákon. Nagyon jó kedve kerekedett, és úgy ugrált, mintha ő is valami kecskegida volna. Jaj! De egyszerre megcsúszott, és gurult, mint valami labda, lefelé, egyenesen egy borzasztó mélységbe. Valami egészen puhára esett. Nem is tört semmije, csak elszédült. Kicsit feküdt volna, de az a valami megmozdult, megrázta magát, és Dani a földre pottyant. Nem esett nagyot, mégis úgy megijedt, mint életében még soha. De mindenki megrémült volna a helyében, hiszen az a valami, ami előtte állt, egy gyönyörű, hatalmas oroszlán volt. Olyan, akitől még az elefánt is fél, és akit nem hiába hívnak az állatok királyának. Mit csináljon egy szegény kis dugógyerek, mikor az állatok királya elé kerül? Elfusson? Hiszen az oroszlán csak kinyújtózik és utoléri. Elbújjon? Hova? Tán az oroszlán barlangjába? Dani csak éppen egyet sóhajtott. Csak annyit. Édes jó Istenkém, ne arra úgy, ha rossz voltam, és bocsáss meg, mert most vége lesz a Daninak, és nem szeretném, ha haragba volnánk, mikor az oroszlán megesz. Aztán megemelte a tejtől csepegő süvegét, és kicsit remegve mondta. Kezd csokom, királyú, és ne tessék haragudni, hogy itt vagyok, és ráestem, nem tettek róla, mert ez nem akarattal volt, és ha nem éhes, hát ne tessék megenni, mert úgyis csak öreg dugóba vagyok, és az nem jó ízű. Nagyon sietve hadart, aztán várt. Az oroszlán ásított egyet, megmutatta gyönyörű fogait, amikre szegény Dani cseppet sem volt kíváncsi. Aztán lefeküdt, és csak akkor dünnyögte. Az oroszlán nem vadászik egerekre. Örülj, hogy a bundámra estél, legalább nem ütötted meg magad. És ha megvakarnád a fülemet, hát jó volna, mert én nem érem el. Jaj, de boldogan mászott fel Dani az oroszlán nyakára. Olyan buzgón vakarta az oroszlán fülét, hogy egészen belekopott a körme, és olyan büszkén tartotta égnek a hosszú orrát, hogy majd megszúrta vele a kis bárányfelhőt, amelyik éppen felette sétált az égen. Hogyne? Lám, milyen ügyes gyerek! Még az oroszlán is barátkozik vele. Mikor már eleget vakart, az oroszlán azt mondta.
1: Nyerék gyerek vagy, most elmehetsz, de ha akarsz, be is mehetsz a barlangomba, ott a kisfiam, játsz vele.
3: Dani szépen megköszönte, de inkább szeretett volna már elmenni. Eszébe jutott, hogy ezóta Sziám az elefánt biztosan visszament már a házába, és neki beszélnie kell vele. Köszönt hát szépen, és megindult kifelé.
2: Igen ám, de az nem volt olyan egyszerű dolog.
3: A barlang előtt hatalmas árok húzódik. Azon nem egy Dani, de még egy igazi nagy oroszlán se tud átugrani. Szerencse, hogy a kecskemama még nem ment messzire. Dani felkiáltott neki, s a kecskemama lenyújtotta a szarvát, Dani belekapaszkodott és felhúzózkodott. Olyan szépen megköszönte a kecskemama a jóságát, hogy még a szép fekete orrát is megcsokolta, aztán sokáig integetett vissza neki.
0: Most már nem is ment benézni sehová, szaladt vissza az elefánthoz. Bizony, már erősen esteledett, amikor Szián visszajött, mert az ebédjét is kint ette meg az udvaron. Nagyon jó kedve volt. Szegény Dani örült is neki. Nem bánta azt sem, hogy annyi minden történt közben vele. Mikor az őr kiment, előbújt és szépen köszönt.
1: Hát te még itt vagy,
0: csodálkozott Szián.
1: Engem vártál? Megállj, mindjárt kérek egy kis cukrot neked az ápolomtól.
2: Köszönöm szépen, elefántól, de tessék fáradni, nekem nem cukor kell.
1: Hát mi?
2: Tanácsért jöttem, mert azt hallottam, hogy nagyon öreg is, és nagyon okos tetszik lenni.
1: Hát nem mondom, van egy kis ész ebben a fejben.
0: Lóbálta Szián az ormányát jókedvűen.
1: No, miféle tanácsot akarsz, hanem ülj fel inkább a nyakamra, mert félek, hogy a sötétben még összetaposlak.
0: Felemelte Danit, aki most már nem félt. Érezte, hogy az elefánt milyen ügyesen bánik az ormányával. Szépen elhelyezkedett a füle mögött, még hasra is feküdt, és úgy mesélte el, hogy miért jött. Elmondta, hogy Janika kicsoda, mi baja van, hol lakik, és mit mondott neki a doktor bácsi. Az elefánt az alatt egyre lépegetett, hol előre, hol hátra, ahogy már az elefántok szoktak, de minden szót hallott. És mikor Dani már mindent elmondott, bólintott a nagy fejével.
1: Jól van, fiam, hogy is hívnak?
2: Dugó Dani vagyok, kérem szépen, akiről már más is könyvet is írtak.
1: Olyan híres legényke vagy. Hát jól van, Dugó Dani, most várj kicsit, míg gondolkozom. Az se baj, ha addig elalszol, majd vigyázok rád.
0: Dani szót is fogadott. Szépen elhelyezkedett a széles nyakon, mintha csak a háztetőn volna. Kialudta már magát, és hajnalodott, mikor az elefánt gyöngéden megböktöste.
1: Ébredj, Dugó Dani, tudok tanácsot adni neked.
0: Dani egyszeriben felébredt, először nem is tudta, hol van, és mi ez a szörnyeteg itt alatta, aztán hamar az eszébe jutott.
2: Kérem szépen csak, tessék mondani, kedves öreg elefánt úr!
1: Tudod, nem olyan egyszerű a dolog, most előbb megeszem ezt a kis szénát, aztán majd mesélek neked.
0: Mindjárt el is kezdte ropogtatni a szénát. Dani az alatt a fülőbe kapaszkodva várt. Egy-két óra hosszat is eltartott, míg a nagy rakás széna elfogyott, akkor aztán az elefánt mesélni kezdett.
4: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre,

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsödék és óvodák zárva tartását ajánlja. Lannert Judit miniszter közlése szerint a lépésre a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében van szükség. A legtöbb intézményben ugyanis nem megoldott a megfelelő hűtés a kritikus időjárási helyzetben. Kereki Judit államtitkár levélben kérte az intézményvezetőket, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a munkáltatók lehetőséget adnak az otthoni munkavégzésre, ugyanakkor hozzátette, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez a megoldás sajnos nem lehetséges. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen a megemelkedett energiafogyasztás mérséklésére. Szombattól leállították az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát és a szökőkutak működését. Bizonyos oktatási épületek nyitvatartását is szűkítik a következő időszakban a hőségriadóra való tekintettel. A betegellátás területén továbbra is üzemszerű a működés, áramellátási zavar esetén pedig a havária terv lép érvénybe. A debreceni virágkarnevál idején augusztus 18-a és 20-a között a főépület és a szökőkút a tervek szerint újra normál rendben üzemel majd. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kírt pályázat jelentkezési határideje szombaton. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A következő lépésben megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd interjúkat tartanak. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a lesz. A kormány szándéka szerint a NAV a továbbiakban kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működik majd. Megkezdődnek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál a vízterek közötti kapcsolat fenntartása érdekében. Első lépésként szombaton a Dinnyés térségében lévő névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a munkálatok 10 helyszínt érintenek az iszap eltávolítására. Hétfőtől egy kétéltű munkagép is segít a mederkotrásban és a vízmozgatásban. A beavatkozásokat a Nemzeti Park természetvédelmi szempontjai és a Horgász Szövetség javaslatai alapján tervezték meg. A rendkívüli hőség miatt azonnali locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására és látványelemekre. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kánikulában az ivóvízkészletek megóvása a legfontosabb közös feladat. Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a nagyobb városokban a Hungaromet előrejelzése szerint. A nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázataként a tartósan magas ózonszint fokozza a hőstresszt. A talajközeli ózon, a nyári meleg és az intenzív napsugárzás hatására kémiai reakciók során keletkezik a légkörben. Az aktuális mérési eredmények és a friss adatok az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat weboldalán érhetők el.
0: Az időjárásról.
1: kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Tokajból. Igét hirdet Tóth Kis Eszter lelkipásztor. Zenei szolgálattal közreműködik az idén 22. alkalommal megtartott nemzetközi Crescendo Nyári Akadémia részvevői.
2: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt és a rádiókészülékek előtt, valamint a Crescendónak a közreműködését is hálás szívvel köszönjük a mai istentiszteleten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
3: Charpentier sole vive bat in antris című darabját hallatjuk. Vámos Emma, Nagy Laura Erika, Fejvenberger Vanda, Olli Lenke előadásában Jan Kacske orgona kíséretével.

0: A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és ma is bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten hozzánk szóló igéjét a 105. Zsoltárból. A 105. Zsoltárnak az első 11 versét olvasom. Ebből így szól hozzánk Istenünk. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákob elé tárta, elrendelte, Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét, kiosztott örökségül. Amen. Istenünk adja, hogy az ő igéje ma is érthető és gyümölcsöző legyen számunkra, imádságra készülve ismételten egy darabot hallgassunk meg.
1: Henry Eccles G-moll szonátájának első tételét hallhatjuk, Fehr Wagner Csaba és Szabó Ferenc János előadásában.

Rendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a te jóságodért, hálát adunk a jelenlétedért, azért, hogy elhoztál minket ide, hogy alkalmat készítettél az elcsendesedésre. Urunk, köszönjük neked ezt a különleges alkalmat, amikor sok eszközt és sok módot adsz arra, hogy elcsendesedhessen a szívünk, hogy rád figyeljünk, hogy talán hátrahagyjuk a gondolatainkat.

Istenünk, erre ma is, hogy, hogy legyen itt a te lelked, és engedd, Urunk, hogy, hogy ma ne keményítsük meg a szívünket, ne zárjuk be a fülünket a te szavad, a te ígéd előtt, hanem annak utat engedjünk, hogy, hogy az megtaláljon bennünket úgy, ott és akkor, ahogyan és amikor te szeretnéd. Urunk, köszönjük, hogy nálad semmi sem lehetetlen, így hisszük azt, hogy amit ma idehoztunk, arról te gondoskodsz. Hisszük azt, hogy ami bennünk van, arra te adsz megoldást, te adsz üzenetet és bíztatást. Urunk, erre kérünk most téged, szólj hozzánk, mert hallani szeretnénk a te hangodat. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Énekszóval készüljünk az ige hirdetésére, a 826. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. A 826. dicséretünk így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.

Hallgassátok meg az ígét, melyből a Teremtő Isten az ő szent lelkének segítségével ma szólni kíván hozzánk. Ez az ige írva található Mózes első könyvének 24. fejezetében, a 35. vers első részében, egy rövid mondatban. Az Úr igen megáldotta az én uramat. Amen. Kedves testvérek, a mai ígében a Mózes

0: Génesis könyvben Ábrahám áll előttünk. Ábrahám az az ember, akire, ha egyszerű emberként tekintjük, akkor talán azt tudjuk mondani, hogy milyen jó lenne nekünk is Ábrahámnak lenni. Mert hogy mindene megvolt. El tudjuk mondani Ábrahámról, hogy volt nagy vagyona, volt neki végül szép családja, szolgálói is voltak, jó helyen élt, aztán pedig még jobb helyen élt, vezető ember volt, és tulajdonképpen a környék teljes terjedelmében az övé volt. Azt is mondhatjuk, hogy Ábrahám vezető ember volt a maga korában, hiszen ő vezette azt a csoportot, azt a klánt, amely ezen a területen vele együtt élt. Mindenki neki engedelmeskedett, mindenki ráfigyelt, mindenki azt tette, amit ő mond, hiszen ős atyaként is szoktuk őt emlegetni. Mondhatnánk azt is, hogy Ábrahám parancsolt, és mindenki megtette. És emberi gondolkodásunk szerint talán azt is mondhatnánk, hogy Ábrahámnak viszont senki nem parancsolt. Mondhatnánk, csak hogy azért ez már itt nem egészen stimmel. Mert ez nem igaz. Nem igaz az, hogy Ábrahámnak senki parancsát nem kellett teljesítenie. Hiszen mi, akik itt ülünk, templomba járó keresztény emberekként, akik ismerjük az Istent, ismerjük Jézus Krisztust, azt kell mondjuk, hogy tudjuk, hol van a hiba ezekben az állításokban. Mert egyáltalán nem igaz, hogy Ábrahámnak ne kellett volna hallgatnia valakire. Nem igaz, hogy Ábrahámnak ne kellett volna odafigyelnie senkire sem. S bár emberként a nép előtt, a nép szemében, abban a közösségben, ahol ő élt, vezető szerepet töltött be, de nagyon is volt valaki, akinek a szava az ő számára mindennél többet jelentett. És ez pedig nem más, mint az Isten. Ábrahám, jól tudjuk róla, hisz ismerjük, nem cselekedett Isten akarata ellen, és nem hozott döntéseket Isten nélkül. Mindenben az ő terve és az ő akarata szerint járt el, és éppen egy ilyen eset kellős közepén járunk most is, amikor ezt az ige részletet olvassuk fel, hiszen Ábrahám ebben az ige szakaszban épp feleséget keres a fiának, és ezt sem teszi a saját akarata szerint. Ezt is az Isten akarata szerint teszi, és ezzel a feladattal az ő szolgálóját bízta meg. Kedves testvérek, ebből az egy felolvasott, rövid kis ige szakaszból is jól érezhető az, hogy a szolgáló minden bizonnyal sikerrel jár. Ám ezt a sikert nem a saját ügyességének tekinti. Azt a sikert, ami elvezet a mennyasszony megtalálásához, nem az ura tehetségének könyveli el, hanem maga a szolgáló is azt mondja, hogy az Úr igen megáldotta az én uramat. Nem tulajdonít maguknak dicsőséget. Mert hogy mindaz, ami megadatott Ábrahámnak, a vagyon, a terület, a család, az, ahogyan éltek, az mind-mind az Isten áldását tükrözi az életében. Azokat az áldásokat, amiért Ábrahám nem szűnt meg engedelmességgel szolgálni és hálát adni az Istennek. Kedves testvérek, ez az a hálaadás, ez az a szűnni nem akaró Isten dicsőítés, amire a Zsoltár író buzdítja Izrael népét abban a Zsoltár szakaszban, amit legelőször olvastunk fel. Buzdítja a Zsoltár író Isten dicséretére és a hálaadásra a népet, azt a népet, akik megörökölték azt a földet, amelyet Isten megígért az ősatyának, Ábrahámnak, amely ígéret beteljesedéséért Ábrahám olyan sok engedelmességgel szolgált az Istennek. Pedig ha jobban megnézzük Ábrahám életét és az ő történetét, azt gondolom, hogy nem ismeretlen számunkra. Lehettek volna alkalmak az ő életében is, ahogy mindannyiunk életében. Lehettek volna alkalmak, amikor Ábrahám is azt mondja, hogy elege van, hogy nem folytatja tovább, hogy nem éri meg neki az Istent követni, hogy nem éri meg neki engedelmeskedni, mert nem érti, hogy mi miért történik. Mi is voltunk és vagyunk ezzel így nagyon sokszor. Ott van például Ábrahám életében az utódlás, a gyermek kérdése. Abban a pillanatban, amikor Ábrahám idős korára már épp elfogadta volna, hogy nem lesz gyermeke, akkor az Úr jött, és azt mondta, hogy de lesz. Simán mondhatta volna Ábrahám azt, hogy Uram, ne szórakozz velem. Ennyi évesen, ennyi idő után, miért pont most, hogyan? Hiszen már lehetetlen, lehetetlen emberi szemmel nézve. Mondhatta volna Istennek, hogy nem hiszi el. Mondhatta volna Istennek, hogy Uram, ne tégy nevetségessé. Lehetett volna hitetlen. Lehetett volna Ábrahám olyan, mint a felesége Sára, aki meg is mosolyogta a dolgot. Aki végül úgy döntött, hogy nem hisz az Istennek, és a saját maga kezébe vette az irányítást, és intézkedett az utódlás kérdésében. Nem éppen Isten akarata szerint. Azonban Ábrahám ekkor sem szűnt meg hinni az Istenben. Vagy ott volt az az eset, amikor Isten azt kérte, hogy áldozza föl a fiát. Azt az egyetlen fiút, akit oly sokáig várt. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogyha csak a magam eszével gondolkodom, de ha mindannyiunk eszével gondolkodunk, ha eddig a pontig nem, itt biztos azt mondtuk volna, hogy betelt a pohár. Hogy ez az a dolog, amit biztosan nem teljesítünk. Ez az a dolog, amire már nem vagyok hajlandó igent mondani az Istennek. És azt mondom, hogy elég volt. Mondhatta volna Ábrahám is, hogy Uram, most már van gyerekem, van utódom. Elég volt ennyi. Nem hallgatok többet rád. Vagy nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyhatta volna Isten utasítását. Ezek azok a pillanatok, amikor tehetnénk úgy is, és sokszor teszünk is, mintha Isten nem mondott volna semmit. Mintha Isten nem kért volna tőlünk semmit. Ezek azok a pontok, amikor sokszor teszünk úgy, mintha Isten meg sem szólalt volna. Kedves testvérek, hányszor vagyunk így? Hányszor teszünk úgy, mintha Isten nem szólt volna? Mintha Isten nem mondott volna valamit? Mintha Isten nem adott volna útmutatást? Hányszor teszünk úgy azokban a pillanatokban, ha nem tetszik valami, mintha nem is történt volna semmi? Mintha az Isten hallgatna? Pedig ő nem akar nekünk rosszat. Akkor, amikor azt érezzük, hogy én nem ezt az utat választanám, s Isten mégis valami mást akar tőlem, akkor Isten nem rosszat akar, mert ő soha nem vinne bennünket rossz irány felé. Akkor sem, ha abban a pillanatban mi ezt érezzük. Hiszen láthatjuk az Ószövetség lapjairól, hogy Isten képes volt gondoskodni egy egész nép életéről. Képes volt évezredeken és évmillió éveken keresztül megsegíteni embereket, vezetőket, királyokat, prófétákat, a mai kor emberét. Képes a Teremtő Isten kézben tartani az egész világ működését. Akkor mi aprócska emberek ne gondoljuk azt, hogy pont a mi életünkkel, pont a mi gondjainkkal, pont a mi terheinkkel ne lenne képes megbirkózni. És lehet, hogy most némelyikünk gondolatait éppen azt terheli, hogy oké, ha ekkora ez az Isten, akkor miért nem teszi rendbe az én életemet is? Miért nem old meg most egy csettintésre minden egyes gondot az életemben? Miért nem válaszol meg minden egyes kérdést most azonnal? Miért nem mutatja meg azt, hogy mi lesz velem később, egy nap múlva, egy év múlva, 10 év múlva? Miért engedi, hogy legyenek kérdéseim? Kedves testvérek, a válasz talán nem kielégítő, de az igazság ez. Azért, mert Isten nem szerelő. Az Isten nem az a valaki, akit ha felhívunk, azonnal kijön és megoldja a problémát. Az Isten nem takarító, de nem is helyettünk megoldó ember. Az Isten az a valaki, aki segít, az a valaki, aki utat mutat, de sohasem veszi el az önállóságunkat. Sohasem dönt helyettünk. Ez nem úgy működik, hogy mi hátradőlünk, és nézzük azt, ahogyan az Isten szépen rendet rak az életünkben. Könnyű lenne, ha így lenne, de az Isten nem ezt teszi. A kérdés, kedves testvérek, itt nem az, hogy miért nem teszi Isten most azonnal ezt vagy amazt. A kérdés sokkal inkább az, hogy mi, emberek, megtesszük-e azt, amit Isten mond. A kérdés sokkal inkább az, hogy mi, emberek, készek vagyunk-e hinni abban, hogy amit az Isten mond, az igaz. Hogy történjen bármi, amit az Isten megígér, az be fog teljesedni. Nem most, nem azonnal, nem akkor, amikor én akarom, hanem a megfelelő pillanatban. De ez nélkülünk nem megy. A mi hitünk, a mi odaadásunk nélkül nem megy. Mert Isten nem bábként használja az embert. Nem akarja azt, hogy automataként kövessük őt, mint akinek nincs más döntési lehetősége. Utat mutat, tanácsol, ígér, terelget, de a végleges döntést azt meghagyja nekünk. Így tehát, kedves testvérek, a mi dolgunk hinni, vagy nem hinni az Istennek. Az igében azt olvassuk, hogy az Úr igen megáldotta az én uramat, aki meggazdagodott. Aztán a másik helyen pedig azt olvassuk, hogy emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Látjuk már, az Isten nem utasít, az Isten nem erőltet, ő ígér, és az ígéreteit be is teljesíti. Isten nem valami hajcsár, hanem bőségesen osztja az áldásait, és bőségesen tesz csodát az Isten velünk, a mi életünkben is. A kérdés, hogy meglátjuk-e őt munkálkodni ezekben a dolgokban. Isten ígér, és aztán cselekszik. Nézzük csak végig az életünket, a történéseket, azokat a dolgokat, amik körülvettek bennünket az elmúlt években, évtizedekben. Hány Istentől jövő ígéret teljesült már be a saját életünkben? És hány olyan ígéret van még, ami várat magára? Mennyi csodát tett már Isten az életünkben? Hányszor húzott ki bennünket a legsötétebb és legnehezebb helyzetekből? Hányszor mutatta meg az irányt abban az életszakaszban, amikor minden olyan kilátástalannak ígérkezett? Észrevettük-e ezeket? Vagy most visszagondolva, látjuk-e benne az Isten munkálkodását? És a másik nagyon fontos kérdés, amire a Zsoltár bíztat bennünket, hálát adtunk-e ezekért? Tudtuk-e mindezért dicsőíteni az Istent? Vagy csak azokat a dolgokat láttuk meg, amik esetleg még nem történtek meg az életünkben? Csak az elégedetlenkedés van ott, a hálaadás és a dicsőítés elmarad? Hogyan állunk az Isten munkájához? És tegyük föl magunknak a kérdést ezen a ponton. Hányszor éreztük természetesnek, hogy az, amink van, az a sok jó dolog, ami történik, az mind jár nekünk? Hányszor gondoltuk ezt? Kedves testvérek, emberek vagyunk, s ki kell mondani, a jó dolgok, az áldások, a kegyelem, az csak úgy nem jár nekünk. Mert hogy emberi természetünkből adódóan nem érdemelnénk meg semmit sem. De mindezt teszi lehetővé a kegyelem, az Istentől jövő kegyelem. Mert hogy Ábrahám sem a két szép személyért kapott ennyi áldást az Istentől, de nem is azért, mert tökéletes ember lett volna. Sokkal inkább azért, mert az Istennek terve volt vele, kiválasztotta őt, Ábrahám pedig meghallotta ezt, és engedelmeskedett az Istennek. És Isten ígért az ő életében, aztán pedig beteljesedett, de nem Ábrahámnak az érdemeiért. Nem azért, mert olyan jó ember volt, és nem is azért, mert mindent olyan jól csinált, hanem mert az Isten így akarta. És ezt Ábrahám is tudta. És nem szűnt meg alázatosnak lenni. A Teremtő Istent követte, és neki adott hálát mindenért. Jól tudta, hogy minden, ami övé ezen a földön, azt nem maga szerezte, hanem ajándékba kapta az Istentől. Kedves testvérek, a te, az én és a mi életünk is ilyen ajándék. Egyáltalán nem természetes, hogy van. Nem természetes, hogy élünk. Nem természetes, hogy itt ülünk. Az sem, hogy mozgunk, hogy lélegzünk. Mindez ajándék. És mindaz, amink van, amit kaptunk, a különféle tehetségeink, a különféle áldásaink, az, amit magunkénak mondhatunk, az mind-mind ajándék. Minden egyes nap az életünkből ajándék. Az Isten ajándéka. Nem az érdemeinkért, hanem Isten jóságos szeretetéből fakadóan. És az ő kegyelmi ajándéka az örök élet is, amit mindannyiunknak elkészített. De senkire sem erőltett rá. A döntés, hogy akarjuk-e a miénk. Az ő irántunk érzett szeretete tette lehetővé azt, hogy elküldje az ő egyszülött fiát. Az ő irántunk érzett végtelen szeretete engedte meg azt, hogy ezt az egyszülött fiút feláldozza. Tőlünk nem kér ilyet, de a sajátját értünk adta. Odaadta az ő egyetlen egy szeretett fiát, mert ennyire szeret bennünket. Ebbe belegondolva, kedves testvérek, válaszoljuk meg azt a nagyon egyszerű kérdést. Megérdemlem-e mindezt? Megérdemlem-e azt, hogy az Isten értem adja a fiát? A válasz egyértelműen nem. De Isten mégis nekünk adta. Mégis akarja, hogy a miénk legyen. Ne vegyük hát természetesnek azt, amink van. Adjunk érte hálát mindenkor, és lássuk meg Isten akaratát. Érezzük Istenünknek a jelenlétét az életünkben, és fogadjuk el azt az irányt, amire ő hív bennünket. És ahogyan a múltkor is beszéltük, az igehirdetés során legyünk türelmesek az Isten ígéreteivel szemben, hiszen ő nem felejtkezik el rólunk soha. Jézus Krisztust is megígérte, és aztán sok-sok évvel később beteljesítette azt. Ahogyan Ábrahám és Sára életében is a megfelelő pillanatot várta a gyermek születésére. Aztán a megfelelő pillanatban Izsáknak is elküldte a megfelelő feleséget. Kedves testvérek, higgyünk Isten terveiben. Higgyük el, hogy Istennek gondja van ránk. Hogy nincs az életünknek olyan része, amelyet ő ne tervezett volna meg gondosan. Ne a magunk érdemének, és ne a magunk teljesítményének gondoljuk a megtörtént dolgokat, hanem lássuk meg benne az Isten tervét. Lássuk meg az ő akaratát, és lássuk meg benne az ő kegyelmének a beteljesülését. Hiszen Isten nélkül tudjuk jól, hát higgyük is el, hogy az életünk nem haladna sehová sem. Ábrahám tudta, és engedelmes volt, mint halálig. Tudta, és hálát adott minden percben. Ma bennünket is erre indít Isten lelke. Tudjuk meg, hogy Istennek terve van az életünkkel. Tudjuk meg, hogy ő gondot visel rólunk, és legyünk engedelmesek, mint halálig. Tudjuk meg mindezt, és adjunk hálát minden egyes percben. Amen. Válaszul Istenünk ígéjére, egy darabot hallgassunk meg.
1: Brahms Ádúr intermezzóját hallhatjuk Cimbor Imola előadásában.

0: Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála van a szívünkben a Te ígédért, hála van a szívünkben az üzenetért, amit közöltél velünk, és hála van a szívünkben, Urunk, a közösségben való megtartásodért is. Köszönjük, Urunk, hogy érezhettük ma is a Te jelenlétedet. Köszönjük, hogy ma is úgy voltál jelen, hogy egyikünket sem engeded el üzenet, útmutatás nélkül. Mert hisszük azt, Istenünk, hogy mindaz, amit talán most még nem értünk, idővel majd elér bennünket, idővel majd megértjük. Urunk, arra kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor kételkedünk benned. Bocsáss meg, amikor nem értjük, vagy nem akarjuk megérteni, vagy meglátni a Te akaratodat, a Te útmutatásodat. Urunk, add, hogy engedelmes gyermekeid lehessünk, hogy Ábrahámhoz hasonlóan meglássunk és meghalljunk Téged, meglássuk a Te akaratodat a mi életünkben. Így könyörgünk, Urunk, nem csak a saját életünkért és a saját utunkért, hanem imádkozunk gyülekezetünk, közösségünk, más közösségek életéért és az ő előmenetelükért is. Urunk, hisszük, hogy a Te áldásod van mindezeken. Hisszük, hogy Te áldásoddal is, óvó kezeddel figyeled és őrzöd nem csak a mi közösségünket, hanem egész országunkat, nemzetünket, világunkat. És hisszük azt, Istenünk, hogy előbb-utóbb, de rendezed a világunkban rendezetlen helyzeteket. Köszönjük, hogy a Te akaratodban, a Te munkálkodásodban és a Te kegyelmedben megnyugodva helyezhetünk mindent a Te kezedben. Urunk, vezesd a mi életünket, add, hogy úgy tudjuk használni a tőled kapott tehetségeinket, talentumainkat, ahogyan azt Te jónak látod. Urunk, hozd el a mi életünkben is azokat a dolgokat, amiket nekünk szántál, a Te ígéreted és a Te időzítésed szerint. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád az életünket, a családunk életét, a közösségünk életét, és köszönjük, hogy minden egyes imánkat meghallgatod, hogy így vagy velünk akkor is, amikor közösen is megszólítunk Téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége őrizzen bennünket.
1: Utolsóként Rachmaninov Vokaliz című darabját hallhatjuk Bálint Ajna előadásában Várai Rita zongora kíséretével.

áldásvétel előtt záró énekünket énekeljük, ez az 589. dicséret, melynek mind a kettő versét énekeljük. Az 589. dicséretünk így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.

0: hálával fogadjuk Istenünk áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom most és örökkön örökké. Amen.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Tokajból. Igét hirdetett Kis Tóth Eszter lelkipásztor. Zenei szolgálattal közreműködtek az idén 22. alkalommal megtartott Nemzetközi Crescendo Nyári Akadémia résztvevői.
2: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. A MAVIR életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt az erőművi teljesítmény jelentős csökkenése miatt. A társaság közleménye szerint a villamos energiaellátás folyamatosságának biztosítására minden szükséges intézkedést megtettek. Arra kérik a lakosságot, de különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy mérsékeljék áramfogyasztásukat. Különösen fontos, hogy 17 és 22 óra között mindenki a szükséges minimumra csökkentse az elektromos terhelését. Emellett javasolják a nélkülözhető, nem létfontosságú elektromos berendezések használatának a teljes mellőzését is ebben az idősávban. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcsterhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban a református gyűjtés keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi, irgalmas, szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 gyermeket nevelnek. A háborús nehézségek és a súlyos aszály ellenére közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez hittel és szorgalommal. Jakab István a Magosz elnöke kiemelte, hogy a felajánlások révén a magyar gazdák 100 000 rászorulónak segítenek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselője szerint az adomány a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség és az isteni gondviselés jele. Az ünnepséget a gyermekotthon növendékeinek műsora és a helyi Ne felejtsénekkar református énekei színesítették. Új állandó kiállítás nyílt az erdélyi Bözöd új falu történetéről a 2 éve felszentelt összetartozás templomában. A Bözöd újfalusi tónál kialakított interaktív tárlat célja, hogy közelebb vigye a látogatókhoz az 1988-ban elárasztott falu múltját. Az emlékhelyet felszentelő ünnepségen Kató Béla, erdélyi református püspök is áldást mondott az újjáépített toronyra. A püspök kiemelte, hogy a helyszín minden erdélyi magyar számára zarándok helyé vált, akinek el kellett hagynia otthonát. A modern technológiával felszerelt kiállítás célja, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék a víz alá süllyesztett falu emlékét. Elhalasztották a szombat estére kiírt DVTK Szentlőrinc labdarúgó mérkőzést a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A Magyar Labdarúgási Szövetség az energiafelhasználás csökkentése miatt korlátozta a világítás használatát. Az új előírások értelmében a mérkőzéseket legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni. A vendég Szentlőrinc az eredeti 19 órás időponthoz igazodott, így nem tudott időben Miskolcra érkezni. A DVTK a vasárnapi pótlást is vállalta volna, de az ellenfél ebben nem volt partner. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket a DVTK shopban lehet visszaváltani, az új időpontot pedig később jelölik ki.
2: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
2: Szent Péter Esernyője.
3: Házasságon innen.
0: Katalin.
3: A gyerek.
4: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esetleg. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
8: A fiatalember megsemmisülten esett egy székbe, és arcát a kezébe temette. És ki a vőlegény? Kérdé folytott hangon. Ama Kovinyi, akinek a zászlóit láttuk útközben a házakon, egy szomszéd megyebeli nagybirtokos. Beláthatja ön, hogy most már ez a dolog lehetetlen. Az illető meg lesz választva, az eljegyzés is megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de... Itt egy kis pauzát tartott, s titokban a nagyságos mamára hunyorított, mintha mondaná, szólj már te is, Zsuzsánna! Azt az egyet sajnálom, folytatta, hogy olyan ostoba voltam, és nem vettem észre semmit. A tüzet könnyű elfújni szikra korában. Csodálom, Zsuzsánna, hogy magának oly éles szeme van, és mégis... Az anyjuk közbevágott. Nem, egy szót se, Pál. Engem nem terhelhet a felelősség, nem. Én egy tévedés áldozata vagyok, Pál. Ach, Istenem, ezek a mai gyerekek, hiszen most már elmondhatom, mert úgyis vége van, és bár röstellenem kellene, hogy olyan tapasztalatlan vagyok, de az őszinteség az első szabály. Nincs igazam, Brandúr? Brandúr érzéketlenül gépiesen bólintott fejével, mint a halálra ítélt tenné, ha arra nézve kérdének tőle véleményt, nem az oroszlán tartja-e a legerősebb állatnak. Én azt hittem, folytatta az asszonyság halkabban, hogy az Ilona van a játékban. A szegény Ilona olyan különös volt, és olyan csodálatos módon függeszti a szemeit önre, Brandúr. Szegény édes leánykám, Röszkeinnél kivette a zsebkendőjét a gombolyagos kosarából, és könnyeket törült ki a szemeiből. Igen. Azt kellett hinnem, mert én olyan együgyű vagyok, Istenem, olyan együgyű, hogy az ön érdeklődése Ilonámat illeti. És én olyan boldog voltam, amilyen boldog csak lehet egy anya, akinek három ilyen leánya van. Bárcsak úgy volna, fejezébe Röszkei kenett teljesen. Igen, uram, az ön ajánlata nagyon megtisztelő, és én örömmel fogadnám a családomba, nem, de maga is.

Látott lankadtan a karszékben, leeresztett karokkal, megüvegesedett szemekkel, mint egy érzéketlen fadarab. Az öreg óra kísértetiesen ketyegett a kínos csöndben az ebédlő falán. Röszkei, hátratéve a kezeit, izgatottan járkált föls alá. Egyszerre fölugrott Brand, s elé állt, földult vonásokkal, mint egy kísértett. Ha nem adhatja ide a minka leányát, mondta elfátyolozott hangon, egy másik szívességre kérem. Csak szólania kell, kedves barátom. Adjon kölcsön egy pisztolyt. Röszkeiné erre hangos sírásra fakadt, és kiosont az ajtón. Különben is viszketett már a nyelve, alig várta, hogy mindent elmondhasson a lányoknak, kik még bizonyosan nem vetkőztek le. Röszkei ellenben csillapítani kezdte a fiatalembert. No, ne legyen olyan érzékeny, az egész dolog márciusi hó, becsületemre mondom, márciusi hó, pisztolyt, én adjak pisztolyt, hiszen én hatósági személy vagyok, s önnek adjak én pisztolyt, hiszen ön gazdag ember, és még sok öröme lehet az életből, azon felül lássuk csak, hiszen még a leány is meghallgatandó, még a minkát is meg kell kérdezni. És gondolja ön, hogy kiálltál Brand úr, mohón megragadva a polgármester kezét. Én semmit se gondolok, semmit se tudok. Az ember végigolvashat két bibliotékát, és minden könyvben tudhatja, mi van. De hogy egy leány szívében mi legyen, azt senki se tudhatja. Azért hát... aludjunk egyet, fiatalember, és holnap még beszélhetünk a dologról. Az éj, az álom, tanácsot ád. Meg is jött a tanács másnapra, de nem az álom és az éj adta, hanem a bécsi sógor sürgönye. Az illető igen derék és nagyon gazdag ember, értéke 1,5 millió. Hát, minek is toldjam a dolgot, minka szíve is a bécsi járos felé hajlott, csinosabb és fiatalabb volt Kovinyinál, a 1,5 millió pedig a szülőket igézte meg. Tettek ugyan még egy végpróbát Ilonkával, ki a legszebb selyem ruháját ölté föl reggelre, s egész éjjel papírosokba tekert hajtincsekkel aludott, azaz hánykolódott a vánkoson, de minthogy Brand sehogy se akart tágítani a minkától, hát végre is odaígérték neki, elhatározván, hogy Kovinyi jegygyűrűjét maga a papa fogja neki visszavinni, és kíméletes szavakkal átadni. Kovinyi, így is meg lehet elégedve, mondták, hiszen mandátumhoz jut a minka révén. A boldog Brand tehát repesi jókedvel utazott el Brassóba, ott elvégezvén a dolgait, visszafelé régi iskola pajtásával, Katángi Menyhértel jött össze a vasúton, kinek elbeszélte nagy részletesen Körtvéesi szerencséjét, hogyan ösmerkedett meg az ottani képviselőjelöltnek, Kovinyi Jánosnak a menyasszonyával, s hogyan csapta el a kezéről, stb. Katángi figyelmesen hallgatta a szerelmes történetet, és gondolta magában, a menyasszonnyal járt a mandátum. Ha a menyasszonyt elvitte tőle a Brand, miért ne vihetném én el a mandátumot? Minél jobban hánytorgatta elméjében a körtvélyesi cirkumstanciákat, annál valószínűbbnek tűnt föl neki a terv. Tarkábbnál tarkább kombinációk rajzottak fejében. Ha nőtlen volna, a polgármester középső lányának kezdene udvarolni, de ez nem lehet. Azok az átkozott levelek, amelyeket az országgyűlésről irkált Klárának, mindenütt elvitték házas voltának hírét. Egy azonban bizonyos, hogy a körtvélyesi fölléptetést a polgármester csinálta a leendő vejének. Ha már most nem lesz a veje,

tehát nem is törődik a megválasztásával, ez vas. Sőt, amint visszaadja a gyűrűt Kovinyinak, hát abból olyan széna lesz, hogy a polgármester okvetlenül dübejön, és a jelöltségről is le fogja csapni Kovinyit, ha lesz kivel. Márpedig lesz kivel, mert ő, Katángi, ehhez a kerülethez köti most magát. A fővárosba érve, ott ácsorgott a miniszterelnök szobájában 2 napig. A hatalmas úrhoz nehéz volt akkor bejutni, a tágas, barna bőr foteles terem, ahol közönségesen a minisztertanácsokat tartják az ovál alakú asztal körül, most úgy nézett ki, mint egy nagy műhely, ahol szalaszét nyüzsög a nyers anyag, melyből a jövő országgyűlés szabja ki a mester, aki egyenként ereszti maga elé a matériát a belső szobába. Minden oly komor és szomorú most itt. Csak a fekete márvány kandallóban pislog vidáman egy kis tűz. Főispánok, volt képviselők ülnek, járnak, kelnek, várakoznak, csöndesen, szótlanul, mint az árnyak. Mindenkinek kedélyén ül valami sötét sejtelem, a bizonytalanság borongása. Élők és halottak járnak itt összekeverve, és egyik se tudja, hogy ő melyik a kettő közül. Heiterot, Morgenthaut. A levegő, melyet olyan üde, olyan éles és finom máskor most nyomasztó, elálmosító és nehéz. A hatalmas miniszterelnökök kardomarkolatjukat fogva ridegen néznek le a falakról, mintha szemrehányást tenne az egyik. Ti csináltátok a palota forradalmat, he? Mintha gúnyosan vigyorogna a másik. Ide jöttetek ti, zérusok. Ti zérusok. A belső szoba ajtaja megnyílik néha-néha, egy-egy alak kilép, vígan vagy szomorúan, és egy másik surran be a lajstrom szerint. Elől a főispánok mennek be, mert ők most viselősök, némelyik 6-8, sőt, több embert is jelent. A titkár suttogva figyelmezteti a kilépőket és belépőket, hogy ne fogjanak az ajtónál kezet, és ne búcsúzzanak. Ő excellenciájának e másodpercekre is szüksége van. Az ajtó bezáródik, egy embert újra benyelt, de azért az előszobából soha se fogynak, csak örökké szaporodnak. Minden van itt, mint a Noé bárkájában, csak hogy az állatok kevélyebbek, azok nem mentek magoktól ajánlkozni. Noé szólította be az alkalmas példányokat. Itt vannak az ismeretlenek, mindenik egy kérdőjel, a hű mamelukok, a megtért juhok és a farkasok, kik a fogaikat vicsargatták 5 évig, szegény farkasok, most szalonkabátot húztak, megberetválkoztak, szépen elválasztották az üstöküket, és mosolyogva járul egyik-másik a titkárhoz. Hányan vannak még előttem fölírva? Nincs többé sárga-fekete kardbojt, se kvóta, se szoldateszka, se kamarilla. Csak egy kérdés van a mindenségben, hogy hányan vannak még előtte, a farkas előtt fölírva, és hogy milyen hangulatban van a kegyelmes úr. Koronként hírek szivárognak ki a belső szoba misztikus világából. A kegyelmes úr ma jó kedvű. S erre minden megváltozik. A nap kisüt odakünn, s vidáman nyalogatja a megizzadt ablaktáblákat, mert ködös, csípős idő volt az imént. A minisztertanácsi asztal bronz hamutartóján nevetve pislog egy letett szivarcsutka a tűz szemével. A kegyelmes úr jó kedvű, s bent a kandallóban igazi táncot járnak a milliárd apró kis szikrák aszpattokban. Ő excellenciája jó kedvében van. Az idő pedig egyre fogy. Fogy, beesteledik, a szolgák behozzák a lámpákat,
mert a nagy, aranyozott csillár öreges gyertyáival csak ünnepélyek alkalmával gyúl ki, aztán egyszerre csak bejut a legsötétebb hír. Ő excellenciája nagyon fáradt. Ma már nem képes több urat fogadni, méltóztassanak eljönni holnap. Katányi barátunk is csak másnap jutott a hatalmas úr elé. Ő is a megtért juhok közé tartozik, akikről megvan írva, hogy jobban örül nekik a pásztor, mint az egész nyájnak. A nevezetes államférfiú ugyanis az egyház politika miatt hagyta el a szabadelvű tábort, azt állítja, hogy a felesége kedvéért és a párton kívüliek pártjához csatlakozott. Amint azonban előtérbe lépett a lenni vagy nem lenni kérdése, visszasompolygott a régi bástyák közé. A mindenható miniszter ott ült az íróasztalánál az ő temérdek papírosai közt. Hát, mi baj, menyus? Rekett volt kissé a sok beszédtől, és egy zsebkendőt tartott a szájánál. Ez az egyetlen ravasság tőle, hogy rövid ideig maradjanak az emberek. Egy torokfájós embert kímélni kell. Nagy baj van, kegyelmes uram. A feleségem megbuktatott a borontói kerületben. A miniszter mosolygott. Tudom, úgy kell, miért bolondítottad a szállással, de mit segíthetek most én ezen? Katángi szenvedélyes mozdulatot tett, miközben kivörösödött az arca a méltatlankodástól. Pedig megérdemelném, hogy segítsetek rajtam, hiszen az borzasztó, hogy az embert a felesége tegye tönkre, hiszen mindnyájatoknak van felesége, hiszen így módon kell, hogy mi, férfiak, összeálljunk, és ne hagyjuk el egymást, mert ha tért engedünk az ilyen áramlatoknak, mi lesz belőlünk? Katángi szereti a maga speciális eseteit generalizálni, és az emberiség közös kérdéseivé fölfújni. Jó, jól van, mennyus. De inkább mondd meg röviden, mit csináljak? Adj egy másik kerületet. Az lehetetlen, egy üres kerület sincs már, mindenütt van jelöltünk, elkéstél. Akkor hát ajándékozz meg egy mameluk fejjel. Feje válogatja. A körtvéesi kerületben van valami Kovinyi nevű jelölt. Egy megbízhatatlan fráter, akit a polgármester oktrojált rá a választókra, s aki el fogja hagyni a pártot a legelső alkalommal. Hiszen te is elhagytad, szólt mosolyogva a miniszter. És hol van a garancia, hogy megint nem hagyod el? A garancia, felelte keserű humorral Katángi, hiszen engem vissza se fogadnának az ellenzéken többé. No, ez igaz, nevetett a miniszter, de a körtvéesi kombinációt kivihetetlennek tartom, mert ez a Kovinyi, úgy tudom, népszerű ember ott, azt már nem lehet megrontani. Vannak ott talán valami ismerőseid? Nincsenek, de éppen azért remélem. Értelek, de nem hiszem, hogy mehetne. Legjobb lesz neked, ha nyugton ülsz otthon, nem bocsátkozol hiába való költséges kalandokba, és vársz. Mire? Például a fekete zászlókra. Katángi a fejét rázta. A ház nagyon fiatal, túlságosan fiatal, a halál pedig bizonytalan. Nem. Makacsul ragaszkodott az eszméhez, a tervéhez és a színhelyhez. De ha én magam megcsinálnám körtvéest? A miniszter a vállát vonogatta nagy kétkedőn. Azt nem bánom, de tőlem ne vár semmit. Egy-két támogató szót kérnék csak, azt is csak mértékkel, felelte a miniszter. Mindenekelőtt arra kérlek, kegyelmes uram, méltóztas sürgőnyileg fölhívatni a főispánt és a polgármestert, hogy beszélhessek velük. Ha éppen kívánod, megtörténik. Ennyiből állt
az egész audiencia, s még aznap a következő sifrös sürgönyt kapta báró Gerezdi főispán. Azonnali 27-es, 132-es, 4-es, 87-es, 541-es, 62-es kéretik, 423-at, 41-et, 720-at, 68-at, 96-ot, 340-et együtt. Bánfi. Kiküldött saját tudósítónk a főispáni papírkosárból szedte ki a számjeles sürgönyt, melynek értelme azonnali feljövetele kéretik a polgármesterrel együtt. A legközelebbi vonattal elindultak, roppant csodálkozással és szepegéssel, hogy mi történhetett. Az indóházban Katángi várta őket. Báró Gerezdit már ösmerte a klubból. Mutasd be, kérlek, a polgármester úrnak. Hogyan tudod, hogy az én polgármesterem? Mert én vagyok az oka, hogy most itt vagytok. Ezennel kordiálisan megrázta a röszkei kezét. Örülök, hogy megismerkedhetem veled az ország leghatalmasabb polgármesterével. Hogy? Kérdi a főispán. Te vagy az oka, hogy mi itt vagyunk? Nem értem. Majd megtudjátok odafön a palotában, mi körül forog a kérdés. De a palotában ma megint sokan voltak. A kegyelmes úr azt az üzenetet küldte ki a később érkezőknek, hogy este a klubban lesz, ott szíveskedjenek vele beszélni. A klub már igen csöndes, kihalt volt ezekben az időkben, úgy nézett ki, mint egy gazdátlan kaptár. A méhek kirepültek belőle. Ott kint dolgoztak a mezőkön, csak egy pár öreg úr kártyázgatott a belső szobákban, a miniszterelnök rendesen ide menekült, ha nem akart képviselőkkel találkozni. Katángiék egész kényelmesen fordultak most hozzá. Azért kérettelek, mondá Gerezdinek, információkat szeretnék a körtvélyesi kerületre nézve. Szinte diktátor ez időkben. Kimért, egyszerű, és mégis hatalmas. Éppen ez a nagy egyszerűség imponált legjobban. Halkan beszélt, majdnem suttogva, alig lehetett hallani, de az ember érezte, hogy mire ez a vékony, reszelő hang odaér, ahová számva van, orkánszerű éjjenek kelnek belőle, viadalok és vereségek ordítása rázza meg a földet és falakat. Rendben van, felelte a főispán. Kovényi, biztos? A nyakamat teszem rá. No, látod, szólt a miniszterelnök Katángihoz. Katángi azonban nem vesztette el lélek jelenlétét, és előadta a tervét, hogy ő miként gondolná magát csempésztetni be Kovinyi helyett. A terv zseniális volt. A polgármester ravaszul húzta be nagy rőszakállú fejét a vállapockái közé. A főispán nyeglén játszott az ezüst karperecével, mely egész kezéig csúszott a manzsettája alól. Mind a ketten a miniszterelnökre néztek. Nem bánom, mondá ez kurtán, ha meg lehet csinálni. A főispán kijelentette, hogy lehetetlen, a választásig csak 6 nap van, Kovinyi szabályszerűen kijelöltetett a zászlói künlógnak, az egész város rajong érte, teljességgel lehetetlen, kegyelmes úr. A polgármester rábólintott. Ami úgy van, az úgy van. El van végezve, telelte ő excellenciája, és ott hagyta őket. Léptei elenyésztek a rozsdaszínű szőnyegen. És ezzel Katángi menyhért ki volt hagyva a jövő országgyűlésből.
Immunitás, nagyságos titulus, hír, tekintély, mind el volt fújva a nagyúr egy leheletével. Vége van. De menyus szívós, átkozottul szívós, és valljuk meg, szemtelen. Utána futott a kegyelmes úrnak. Egy-két támogató szót ígértél. De mikor hasztalan? Hiszen mondtam, hogy nem bánom, ha meg lehet csinálni. Az nem elég. Hát mit kellett volna még mondanom? Azt, hogy szeretném, ha megcsinálnátok. De mikor hasztalan? Ne törődj vele, kegyelmes uram, hiszen nem sokból áll. Menj el még egyszer mellettük, és mondd meg nekik. Ő excellenciája kedvetlenül intett kezével. Jó, jó, csak hagyd már békén. Nagyon unalmas kezdesz lenni. És azzal kisvártatva végigment a nagyteremen még egyszer, s meglátván egy szögletben a főispánt és a polgármestert, odalépett hozzájuk, és a röszkei vállára eresztette le a kezét. Szeretném, mondá, ha megcsinálnák. A két férfiú összenézett. Megpróbáljuk, felelte a főispán. Meg lesz, mondá a polgármester, fölvillanyozva a vállai nyugvó kéz magnetikus erejétől.

0: Mi volt a katángi terve, nem tudhatjuk, csak a következményekből lehet kihámozni. Azt se tudjuk, hogy a három úr aznap este, midőn kitűnt, hogy a nem bánom mennyivel kevesebb, mint a szeretném, mi mindenben állapodott meg a Royal külön szobájában, ahol vacsoráltak, és ahol a pezsgőt katángi fizette. Amit viszont abból lehet kihámozni, hogy a katángi néhoz küldött tudósítónk egy 62 forintos royalbeli számlát hozott, amit a nagyságos asszony menyhértúr egyik mellén zsebében talált azóta, igen megvigasztalódván az összeg nagysága fölött, mivel hogy lehetetlen, hogy ennyit egyék és igyék két személy, kivált ha nő az egyik. Menyus tehát nem hölgyecskével vacsorált, vagy legalább nem egy hölgyecskével, ami minden esetre enyhítő körülmény. Talán a budai Terka nénit vendégelte meg annak az unokáival együtt. Ez volt a Kristóf kombinációja. De bármit főztek is ki a Royal külön szobájában, annyi bizonyos, hogy körtvélyesen különös feltűnést okozott a főispán és a polgármester gyors fölutazása ilyen választási időkben, mikor a fejeseknek a helyükön kell lenniük. A főispáni titkárnak eljárt a szája. Említést tett a számjeles sürgönyről. Mi lehetett a számjeles sürgönyben? Bizonyára titok, mert különben nem lett volna a számjelekben. Egész körtvélyes ezen a titkon törte a fejét. A helyi fantáziák egyéb iránt két irányban szoktak mozogni, oszra és beszre. Némelyek azt hirdették, hogy valami turpisság sült ki a városi vagy a megyei számadásokon, és most dorgatórium okáért hívattak föl a primipílusok. Bizony, nem szerették a bőrükbe lenni. Voltak, akik ellenkezőleg azt állították, hogy bizonyosan nagy hivatalra nevezik ki a főispánt, és a polgármester lép helyébe. Legalább az egyiktől megszabadulunk. A vargák közt ellenben, akiknek legkövérebb fantáziájuk van, az a verzió terjedt el, hogy a harmadik Károly idejebeli pecsét mahináció sült ki, de minthogy az akkori magisztrátust már nem lehet megbüntetni, példás elrettentés végett, a mostani főispán és polgármester fejét véteti le a király. Ez volna a legjobb, így mind a kettőtől megszabadulnánk. Még jobban fölizgatta a kíváncsiságot, midőn sürgőgy érkezett a polgármestertől a városi főjegyzőhöz, Lénárd Györgyhöz. Sürgősen falragaszok, nyomtatandók, melyeken holnap délután 4 órára nagy értekezletre hívd össze neved alatt a város polgárait, röszkei. A sürgőny tartalma elterjedt, mint a futótűz. A vargák csalódva néztek össze. Né, mégse fejezték le. Azt lehetne mondani, nem szerették röszkeit, de ez nem volna egészen igaz. Inkább csak a nagy tekintélyét nyögték. Olyan nehéz volt röszkei körtvélyesnek, hogy szuszogni se tudtak miatta. Honnan nyerte-e nagy súlyt a királyi tanácsos úr, Isten tudja. Minden kisvárosban van egy ilyen hatalom, s ez a hatalom többnyire úgy képződik, mint a kígyó fején az úgynevezett kígyókő, a többi kígyók nyálától. Hiszen szinte élvezett, ha nincs itthon, a levegő szabadabb, a kemese vígabban locsog, az ég kékebben mosolyog körtvélyes fölött, mert a zsarnok elutazott, de viszont mai el is összeverekedtek a katonatisztek a polgáriakkal a szegfűnél, s karddal véresre vagdalták Pengő Lacit és Palira tűzoltó parancsnokot. Milyen szerencsés ez a Kovinyi, mindjárt lesz egy interpellációja. S ugyancsak ma éjjel kiásták a Munci Szabó sertésóját a Csapó utcában, s 3 hízóját elvitték. Szóval, mihelyt kiteszi a lábát a polgármester úr a városból, mindjárt elszabadul minden kártékony szenvedély.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyors gyümölcskertész.
5: Szent Péteresen.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek.
9: A gólya kalifa.
10: Foszti fiú esete.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

kacsul meghozta. Egy kis független nyugat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztá évről évre.

Lásd vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban véget, ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, volt csak. Most ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső, mert hogy szálljon. Bár kalitja már kinyitva,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hűség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról. A rendőrség nem tartja meg az előttünk álló hétre tervezett országos sebességellenőrzési akciót a rendkívüli időjárásra és a hőségre tekintettel az országos rendőrfőkapitányság szombati tájékoztatása szerint. Az augusztus 3-ától 9-ig tervezett európai szintű Road Pole sebességmérési programot hazánkban a rendkívüli meleg miatt lefújták. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Emiatt a járművezetőknek azt javasolják, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben. Indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, és hosszabb utakon tartsanak rendszeres pihenőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Matt Redman angol énekes zeneszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Watford városában napvilágot látott Matt Redmond, méltán nevezhetjük nem csak Nagy-Britannia egyik legtermékenyebb zenészének, hanem a világ egyik legsikeresebb előadó művészének is.

Ezt megfelelőképpen alátámasztja 1993-ban indult zenei pályája, melynek során dicsőítő dalok tucatjait írta meg, amiket világszerte előszeretettel énekelnek az emberek.

A dicsőítés vezetőként, dalszöveg és könyvíróként megismert Mattnek nem volt könnyű gyermekkora, de később kezdte megérteni a körülötte zajló dolgokat, tudta, hogy Isten jó és igaz. Mindig erre a hitre alapozott, így már fiatalon 15 évesen zenei szolgálatot vállalt a Childwoodi gyülekezetben, később pedig a Hillsong Londonban is játszott.

Az alázatos brit vezető dicsőítő énekes számos a világ által fontosnak tartott zenei elismerésben részesült. 2005-től kezdődően minden évben Dow Awards díjjal jutalmazzák, és Grammy díjakat is kapott már. Mégis munkásságát nem a szakmai előremenetel határozza meg, hanem a kezdeti hivatása, amit Angliában egyfajta ifjúság pásztorációs és szervező munka keretein belül kezdett meg Isten hívó szavára.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben Matt Redman angol énekes zeneszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsödék és óvodák zárva tartását ajánlja. Lannert Judit miniszter közlése szerint a lépésre a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében van szükség. A legtöbb intézményben ugyanis nem megoldott a megfelelő hűtés a kritikus időjárási helyzetben. Kereki Judit államtitkár levélben kérte az intézmény vezetőket, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a munkáltatók lehetőséget adnak az otthoni munkavégzésre, ugyanakkor hozzátette, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez a megoldás sajnos nem lehetséges. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen a megemelkedett energiafogyasztás mérséklésére. Szombattól leállították az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát és a szökőkutak működését. Bizonyos oktatási épületek nyitvatartását is szűkítik a következő időszakban a hőségriadóra való tekintettel. A betegellátás területén továbbra is üzemszerű a működés, áramellátási zavar esetén pedig a havária terv lép érvénybe. A debreceni virágkarnevál idején augusztus 18-a és 20-a között a főépület és a szökőkút a tervek szerint újra normál rendben üzemel majd. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kírt pályázat jelentkezési határideje szombaton. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint csaknem 50-en jelentkeztek a feladatra. A következő lépésben megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd interjúkat tartanak. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a lesz. A kormány szándéka szerint a NAV a továbbiakban kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működik majd. Megkezdődnek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál a vízterek közötti kapcsolat fenntartása érdekében. Első lépésként szombaton a Dinnyés térségében lévő Névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a munkálatok 10 helyszínt érintenek az iszap eltávolítására. Hétfőtől egy kétéltű munkagép is segít a mederkotrásban és a vízmozgatásban. A beavatkozásokat a Nemzeti Park természetvédelmi szempontjai és a Horgász Szövetség javaslatai alapján tervezték meg. A rendkívüli hőség miatt azonnali locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására és látványelemekre. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kánikulában az ivóvízkészletek megóvása a legfontosabb közös feladat. Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a nagyobb városokban a Hungaromet előrejelzése szerint. A nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázataként a tartósan magas ózonszint fokozza a hőstresszt. A talajközeli ózon, a nyári meleg és az intenzív napsugárzás hatására kémiai reakciók során keletkezik a légkörben. Az aktuális mérési eredmények és a friss adatok az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat weboldalán érhetők el.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
2: Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település csap mellett, a csap vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
1: Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság.
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
1: Kórház misszió.
4: A lelkiművészeti szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségei évszázadok óta őrzik hitüket, hagyományaikat és összetartó erejüket. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek, a Tisza mentén működő magyar református közösségek, amelyek a lelki szolgálat mellett fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben is. Mai beszélgetésünkben ezeknek a gyülekezeteknek az életébe tekintünk be Sós Zsolt református lelkipásztor segítségével. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezeteknek a lelkipásztora. Mit kell tudni ezekről a gyülekezetekről? Talán, ha jól emlékszem, még nem sokat, vagy talán nem is beszélgettünk a gyülekezetekről itt a rádióban. Kicsit távol esnek Beregszásztól, de mit kell róluk tudni?
2: Igen, hát hogyha ebben a tekintetben nézzük, akkor mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, Csap mellett, Csap vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet. Annak idején a 900-as évek elején még tanyavilág volt, Eszenyhez tartozott, és így szépen lassan felfejlődött községgé a gyülekezet, és 91-ben ért meg az a vágy, hogy legyen egy saját gyülekezete. 89-90-ben kezdték el a szolgálatot, akkor a helyi dohánysimítóban gyűltek össze, az volt az első rész, sőt, még azelőtt házaknál gyűltek össze, de rohamosan nőtt a gyülekezet létszáma, így felmerült a vágy, hogy egy templom is kellene, és így a holland partnerekkel, Horkai László akkori püspök segítségével megépült egy nagyon különleges templom, amely ilyen termiskőből van kirakva, nagyon egyedi kívül is, és belül a mennyezete pedig szibériai fenyővel van kiburkolva, tehát egy nagyon különleges templom. Nem nagy templom, nagyjából 150-140 férőhelyes, de a gyülekezetnek nincs is rá szüksége, hiszen háború előtt 202 fő volt, most nagyjából ilyen 130 és 140 fő között az embereknek az összege. A gyülekezet nagyon aktív, a tiszaújfalui gyülekezet, ott található parókia, mi is ott élünk. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 30 és 40 ember között vesznek részt az istentiszteleten, a hétközi bibliórán pedig nagyjából 18-20 ember, tehát egy aktív közösségről van szó, ez én úgy gondolom, hogy abból is fakad, hogy tulajdonképpen még mindazok, akik annak idején a gyülekezet alapításában benne voltak, nagy részt élnek, és nagyon a magukénak tartják a templomot, vagy kisgyerekként, vagy felnőttként a saját kezükkel építették fel, és nekik minden kő, minden rész, minden fa mesél valamit is. Nem az van, hogy egy tizedik generációs gyerek, aki beleszület a gyülekezetbe, és nem tanulja megértékelni azt, amilyen van, hanem ők azt tudják, hogy milyen kemény munka volt azt megszerezni, és milyen kemény munka volt azt megcsinálni, persze Isten kegyelmével és az ő segítségével. Ez a kisebbik gyülekezet, és a nagyobbik a tiszaásványi gyülekezet, ez már egy jóval régebbi gyülekezet. Tiszaásványnak a lakossága jelenleg olyan 400 fő körül van. A háború előtt voltunk nagyjából kicsivel többen, mint 500-an. Most felnőtt egyháztagunk, 364 egyháztagunk van, és 36 gyerekünk. Tehát gyerekekből viszonylag sok van Tiszaásványban, hála az Úrnak. Ott van egy gyönyörű templomunk, az is egy különleges templom. Azelőtt volt még a 30-as évek előtt egy másik temploma, aminek haranglábja volt, egy fa haranglábja, azt elvitték Felvidékre, Szlovákiába, most is ott van kiállítva, valamint fakazatás mennyezete volt annak a templomnak, de annyira megromlott az állapota, hogy már nem lehetett benne lenni, tehát mind a fakezette, mind a harangláb, a haranggal az ott van most kiállítva Felvidéken. Mostani templomunk az pedig a nagy háború, a II. Világháború idején épült, kicsivel több mint 10 évig tartotta az építése, és folyamatosan tartott ez az építkezés, valóban ezt a templomot az emberek a saját adományokból építették fel, leginkább nem külső forrásokból. A településnek a nagy részén Tiszaásványban magyarok laknak, nagyon kevesen vannak akár más nemzetiségből, ez egyfelől jó, egyfelől pedig néha hátrányt is jelent. Ott is az istentiszteleteken nagyjából 40 és 50 ember között szoktak lenni, és ott azért több alkalmunk van, akár ifi alkalom, akár a hétközi alkalmakban, mivel egy nagyobb közösségről van szó, és hála az Úrnak igénylik ezeket az alkalmakat.
1: Ön mikor került ezekbe a gyülekezetekbe? És fiatal lelkészként hogyan hogyan tudott beilleszkedni egy-egy ilyen gyülekezetbe. Ugye említette, hogy a tiszaújfalui az fiatalabb gyülekezet, talán oda lehet egy picit könnyebb volt a beilleszkedés is, de már egy meglévő, több évtizedek kialakuló gyülekezetbe mennyire könnyű a beilleszkedés?
2: Nagyon kalandos volt az utam Tiszaújfalúba és Tiszaesványba, mert nem oda készültem. Én Nagydobronyba kezdtem a segédlelkészi évemet, és már úgy jöttem haza, hogy a csapi gyülekezetbe fogok menni, és ez úgy is vártak, úgy is kezdődött, de akkor a Tiszaújfalú és a Tiszaesványi gyülekezetek lelki pásztora Stefán Zoltán egészségügyi okok miatt elment, és megkérte, hogy legyek már egy kicsit ott, ameddig elrendeződik a helyzet, és annyira megtetszett a gyülekezet, hogy végül maradtunk abba a két gyülekezetben. Talán Istennek az akarata, hogy egy évig voltam lelki pásztor Csapon is, amíg nem volt lelkészük, de egyébként ott voltam, a beilleszkedés nagyon jó volt. Talán azért is, mert én Szalókán születtem, és sok mindenkit ismertem. Rokonaim is voltak, és így a beilleszkedés az nagyon jól ment.

0: kicseréltük a templomtornyot, és akkor már a harangvillamosítását is elvégeztük, valamint a parókia is olyan állapotban volt, egy 100 éves vályogház, ami életveszélyes volt tulajdonképpen, úgyhogy az pedig az egyházkerület támogatásával akkori pályázatokon keresztül sikerült teljesen felújítanunk, és most sem állt meg a dolog, hiszen ez a múlt év augusztusában elkezdtük a Tiszásványi templomnak a belső felújítását teljesen, mert az is már nagyon-nagyon rég volt felújítva, úgyhogy szinte teljesen megújult most már ez a templom, és a különlegesség az, hogy a legtöbb munkát azt a Covid-ban is, a háborúban végeztük el, és ez is egy nagy megerősítés. Az Isten vezetett minket erre a dologra, engem egészen biztosan, templom felújításra is, és sokan mondták, hogy nem most kellene, nem most van ennek az ideje, és mondtam, hogy bárcsak az Úr is így gondolná, én is inkább azt a könnyebbik utat választanám, hogy nem most van ennek az ideje is. És az Úr megmutatta, hogy most van az ideje is. Annyi támogatás érkezett, a gyűjtés, ez nem pályázatból valósul most meg, ez tényleg a gyülekezet tünk és néhány gyülekezetnek a gyűjtése is. Úgy néz ki, hogy sokkal-sokkal többet meg tudunk csinálni, mint amit akartunk. És lelki értelemben is volt hová fejlődnünk, mert hogy nagy mélységben volt az a gyülekezet, abból adódóan, hogy az emberek sokszor elengedték a Tiszásványban magukat. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy Tiszásvány mellett megy a vasút, és tulajdonképpen szinte mindenki vasútos abba a faluba is. A vasútnál az a régi szokás meg volt, hogy szerettek inni az emberek sajnos, akik ott voltak, és ez nagy küzdelem mind a mai napig nekünk az alkoholizmus abban a faluban, de hála az Úrnak, hogy van sok-sok javulás. A tiszaújfalui gyülekezetben pedig nem volt mit felújítani, mert ez egy új épület, mind a parókia, mind a templom, gyönyörű épület a templomunk, márványpadló, és minden, ami gyönyörű benne van, tehát ott valóban azt tudtuk megélni, hogy azzal foglalkozunk lelki pásztorként és lelki és családként, amivel kell a lelki dolgokkal, és ott az emberek is sokkal nyitottabbak voltak a szolgálatra, sokkal könnyebb volt szolgálni. Igazából Tiszaújfalu miatt döntöttünk amellett, hogy mi szeretnénk itt maradni abban a kis faluban, és nem bántuk meg azóta. Egyáltalán nagyon nagy lelki megerősödés, és nagyon nagy erőt ad az nekünk. Bárhová is kerüljünk, nem tervezünk örökké ott maradni. Én úgy gondolom, hogy egy 10-15 év után minden lelki pásztornak kellene váltani szolgálati helyet, mert segítene neki is, és a gyülekezeteknek is a fejlődésben. De ameddig ott maradunk, minden percét igyekszük élvezni, mert egy nagyon-nagyon jó közösség.
1: Érdekes ez a meglátása, hogy jó változtatni 10-15 évenként. Nem nehéz ön szerint egy új helyre menni, a családnak költözni, a beilleszkedést ismét átélni?
0: Hát nem könnyű ez, egészen biztosan. Nem ez a könnyebbik út. Tehát a 10-15 év alatt a lelkipásztor azért már kiépít valamit azon a helyen. Itt nem csak infrastruktúráról beszélünk, vagy alkalmakról, hanem barátságokról is, és családi kapcsolatokról is, így tovább, és így tovább. De a példákból én azt látom, akár amit olvasok, akár azt, amit látok, hogy ez mégis egy szükséges dolog. És megvan persze az a veszély, hogy a következő gyülekezet, ahová kerül a lelkipásztor, ott mindent előről kell kezdeni, mert nem olyan hely, ahol már csak bele kell állni a dolgokba, de ez még inkább motivál arra, hogyha én egy gyülekezetet így magam mögött hagyok, nem elfelejtve, de úgyhogy átadni a stafétát egy másik lelkésznek, akkor neki ne kelljen azzal foglalkozni, mint nekem, hogy a papírokat elrendezni a hivatalokba, az épületekre, mert van épület, de papír nincsen rajta, ne kelljen neki újítgatni, ne kelljen neki betonozással foglalkozni, ilyesmivel, hanem csak azt csinálja, amit mindig is kellene csinálnia, és csak remélem azt, hogy én esetleg valaki olyan után következik, aki szintén így gondolkodik, aztán meglátjuk.
1: Ön miért választotta a lelkipásztorságot, ezt a hivatást, ezt a szolgálatot?
0: Nem volt egyértelmű az én életemben, hogy lelkipásztor leszek, hogy lelkipásztornak születtem. Nem is hiszem, hogy ez megtörténhet, de az egész fiatal korom úgy a templom közelében telt el. Szavaló versenyekre kellett járnom, néha önként, néha nem. És jó kapcsolatunk volt a lelkipásztorral is, aki egyébként most mellettem szolgál, mert mint egymás mellett szolgálunk, csak ő most betegség miatt nincs itthon. És nem volt ez olyan egyértelmű. Én a giminek a második részében jutottam erre az elhatározásra Isten vezetésével, és én mindig valahogy kések sok dologban, és már akkor is késtem, mert már akkor elkezdődött itt a felkészítés, mert azt végig kell menni itt az egyházkerületben. Én nem vettem részt a felén tulajdonképpen.

0: És megszólított a lelki pásztorunk, hogy mi lenne, ha ezt átgondolom, és mondtam, hogy már nem is tudom pontosan, mit mondtam, csak arra gondoltam, hogy most azt mondom, hogy majd, és majd utána megmondom neki szépen, hogy nem. És hogy megmaradt ez a dolog, aztán a lelki pásztoron túl Isten is vezetett erre a dologra, erre a szolgálatra, a hivatásra, és szépen lassan megerősödtem abban, hogy nekem ezen a helyen van a részem, még emlékszem, 17 éves voltam, mikor a teológiára felvettek, és ott még jogi akadály is volt. Akkor talán még az első 4 hónapban úgy el tudtam volna képzelni magam mérnöknek, vagy nem is tudom, ami vonzott akkor, de utána már nem tudtam elképzelni magam semmi másnak. És ahogy így végig jártam az utat, a teológián megerősödtem abban, amit tennem kell. Majd persze mindig vannak mélységek az ember életében, és nincs megtérés, vagy én nem tapasztaltam megtérést és újjászületést mélység nélkül az ember életében. Nincs olyan, hogy beleszületik valaki egy keresztény családban, és neki nincs szüksége a megtérésre. És nekem nagyon sokáig nagy kérdés volt ez az életemben, hogy miből kell nekem megtérni? Mi az, amiből meg kell térni? Ez kicsit ilyen önigazult állapot, és ez egy rettentő állapot. A tékozló fiú története az, amely mindig előttem van. Hogy az nem egy tékozló fiúról szól, hanem kettőről. Mert aki otthon maradt, és mindig azt teszi, ami jó az apjának, az ugyanazt akarta, mint a fiatal. Csak a fiatal elmondta, hogy neki kell a vagyon, de az apja nem kell. És ő is ugyanezt akarta tulajdonképpen. És a nagyobbik fiúnak is meg kell térnie, és újján kell születnie. És az én életem a nagyobbik fiúnak az élete volt. Nem kirívó bűnökről szólt, nem alkoholizmusról szólt, nem ezekről a dolgokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs szükségem Krisztus váltságára és kegyelmére. És igazából ez a nagy mélység az én életemben, az nem is olyan rég jött el. És ez nem arról szól, hogy nem hittem az Istenben, mert mélységesen hiszem, hogy ő létezik, de tavaly augusztus környékén úgy valóban úgy nagy mélységben voltam, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy Isten létezik, és van, és segít, hanem hogy ez az én Istenem, és nekem szükségem van rá, mert egyedül nem megy. És azóta minden más. Minden jobb, bár a gyülekezetek azok ezt nem mindig érzékelik, nem mindig fogják fel, de a mi életünk az hatalmas változáson ment el.
1: Az elmúlt percekben Sós Zsolttal, a Tiszaújfalui és Tiszaásványi Református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
3: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy magyar ifjúsági központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni, így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
2: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
3: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival, erre vagyunk a legbüszkébbek.
2: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
3: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diák szervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
2: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
3: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
2: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
3: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
2: Ha egy Kolozsvárra érkező első éves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd, és mivel tér vissza?
3: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz, ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és hanem is a barátai egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nőjön. Ki, nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
2: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos, és ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyi mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
2: Köszönjük szépen!
3: Nagyon szívesen!
1: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk, a következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
2: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Heltaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek. Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
2: Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
4: Egyrészt a teljes társas, az egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételjét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak, hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
2: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
4: Én is köszönöm a kérdezést.
1: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórházlelkész. Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
2: Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek, testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórház missziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Cserniga Gyula, aki eddig végezte a kórház missziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét, meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szól ő ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórház misszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
1: Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
2: Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, ez lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Balogh Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Lutert idézte, mert mert kérdezni, amikor börtönbe volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozattabban jönnek fel ezek a kérdések, hogy lesz velem, miért van ez, esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórház missziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ásunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
1: Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
2: Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórház missziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvos vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem léphetek be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktak fogadni, és aztán, ahogy a kérésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk, van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát, hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezhez tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, ez éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY, na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége, jöjjön befele, üljön lefel a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit, és érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltette az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott 4-en, 5-en egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma, ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
1: De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
2: Hát ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy amit tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak, tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni, ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházba, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetből gyülekezetek magukra tudják vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
1: Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
2: Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek. Ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni. Tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért, amikor lelkileg ezt hordozni kell, Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minden mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valaki választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörülöm, 40 beteg van egy pár nővére. És én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek kifel, akkor azt mondják, hogy ha hónap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hanyas szobába a bácsit, látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. De én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet, a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
1: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. A Mavir életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt az erőművi teljesítmény jelentős csökkenése miatt. A társaság közleménye szerint a villamos energiaellátás folyamatosságának biztosítására minden szükséges intézkedést megtettek. Arra kérik a lakosságot, de különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy mérsékeljék áramfogyasztásukat. Különösen fontos, hogy 17 és 22 óra között mindenki a szükséges minimumra csökkentse az elektromos terhelését. Emellett javasolják a nélkülözhető, nem létfontosságú elektromos berendezések használatának a teljes mellőzését is ebben az idősávban. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcs terhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban a református gyűjtés keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 gyermeket nevelnek. A háborús nehézségek és a súlyos aszály ellenére közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez hittel és szorgalommal. Jakab István, a Magosz elnöke kiemelte, hogy a felajánlások révén a magyar gazdák 100 000 rászorulónak segítenek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselője szerint az adomány a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség és az isteni gondviselés jele. Az ünnepséget a gyermekotthon növendékeinek műsora és a helyi Ne felejtsénekkor református énekei színesítették. Új állandó kiállítás nyílt az erdélyi Bözöd új falu történetéről a 2 éve felszentelt összetartozás templomában. A Bözöd újfalusi tónál kialakított interaktív tárlat célja, hogy közelebb vigye a látogatókhoz az 1988-ban elárasztott falu múltját. Az emlékhelyet felszentelő ünnepségen Kató Béla, erdélyi református püspök is áldást mondott az újjáépített toronyra. A püspök kiemelte, hogy a helyszín minden erdélyi magyar számára zarándok helyé vált, akinek el kellett hagynia otthonát. A modern technológiával felszerelt kiállítás célja, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék a víz alá süllyesztett falu emlékét. Elhalasztották a szombat estére kiírt DVTK Szentlőrinc labdarúgó mérkőzést a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A Magyar Labdarúgási Szövetség az energiafelhasználás csökkentése miatt korlátozta a világítás használatát. Az új előírások értelmében a mérkőzéseket legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni. A vendég Szentlőrinc az eredeti 19 órás időponthoz igazodott, így nem tudott időben Miskolcra érkezni. A DVTK a vasárnapi pótlást is vállalta volna, de az ellenfél ebben nem volt partner. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket a DVTK shopban lehet visszaváltani, az új időpontot pedig később jelölik ki.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat, Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix, miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, köszöntöm stúdiónkban.
2: Szép jó napot kívánok én is minden kedves hallgatóknak.
1: És köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre. Témánk pedig a nyári étrend. Ugye már június végén és néhány kánikulai napban volt részünk, és a nyár folyamán is nagyon sokszor a magas hőmérséklet hatására is talán, de egy picit azért eltérő az étkezéshez való hozzáállásunk is. Igen. Talán mondhatjuk is ezt, hogy ez így megfigyelhető a mindennapokban, de azért nagyon fontos, hogy bizonyos tápanyagokhoz ezekben az időkben is hozzájusson a szervezet. Milyen alapokról beszélhetünk, hogyha a nyári étkezésre gondolunk?
2: Igen, tehát ugye nyáron az a fő irány, amit mi előszeretettel képviselünk, hogy az egészséges életmódban az egészséges táplálkozás az nem jelent semmiféle élelmiszernek vagy ételnek a tilalmát, hanem azt szoktuk mondani, hogy bizonyos étel vagy élelmiszer típusokat gyakrabban kellene fogyasztanunk, még mások lehetőség szerint csak ritkán kerüljenek a tányérunkra. Ez az alapvető irány, ez ugye nyáron sem változik. Az egészséges táplálkozásnál nagyon fontos szerintem, hogy mindenki megtalálja a saját életében azt, amit fent tud tartani. Mert hogyha van egy ajánlás, ami az életmódunkba, az életvitelünkbe, a munkánkba és a lehetőségeinkbe nem fér bele, akkor hiába tudjuk, hogy ez egészséges és megfelelő, az adott egyén ezzel nem fog tudni élni, és akkor innentől kezdve már tulajdonképpen az egész helyzet borul, és nem tudunk beszélni egészséges táplálkozásról. Tehát mindenkinek nagyon fontos, hogy megtalálja azokat az élelmiszereket, ételeket, és leginkább módokat, amivel ő ezt be tudja illeszteni az ő mindennapjaiba, és tulajdonképpen most azért elég gyakran hallunk most már a hosszú életről, a hosszú élet tudományos alapjairól, és ott is pontosan mindig ezt hangsúlyozzák, hogy ezt az egyensúlyi állapotot kell megtalálnunk a hétköznapjainkban, és ennek értelemszerűen szerves része az egészséges táplálkozás is. Ugye most már azért mindenki szerintem nagyon sokat hallott, olvasott róla, és ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk. Ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durombúzából készül. Tehát, hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható a boltokban, és ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk megbarátkozni, akkor ott van opció, mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik. Tehát, hogy valahogy a zöldségfélék közül is azért nagyon nagy a választék nyáron, és én erre tényleg fölhívnám a figyelmet, hogy ez az az évszak, amikor minden adott ahhoz, hogy zöldséget fogyasszunk, és mindenféle zöldség van, és ami nagyon fontos, hogy ezek jelen pillanatban nyáron, ezek friss zöldségfélék. Tehát akár a paprika, a paradicsom, az uborka, a hagymafélék, a retek, a gyökérzöldségek közül, ugye most már megvan a friss sárgarépa, a karalábi, a káposztafélék, tehát hogy ezek mind-mind beilleszthetők az étrendünkbe, és itt nem csak arra lehet gondolni, hogy mondjuk az egy nagyon-nagyon jó és könnyű dolog, hogy a paprikát, paradicsomot, uborkát fölvágjuk és oda tesszük a tányérunkra, és ezzel tulajdonképpen biztosítjuk a zöldségbevitelt, de ha valakinek van egy picit több ideje, akkor akár ezt megteheti úgy is, hogy mondjuk legyalul friss káposztát, és mondjuk ezt ízesíti valamivel, akár egy pici olívaolajjal, pici sóval, vagy hogyha van rá lehetősége frissen elkészítve, akkor egy kefíres, mondjuk egy kapros kefíres öntettel, és akkor már picit változatosabb a dolog, másféle zöldséget vittünk bele, és akár úgy is lehet, hogy mondjuk ezt a salátát kvázi megcsinálja két napra előre, és akkor reggel ezt nyugodtan az adott reggelihez el tudja fogyasztani.
1: És akkor, ha itt a nap folyamán tovább gondolkodunk, talán ezekben a hónapokban ugye a megszokott napi rendtől és az étkezési ritmustól is picit eltérünk, de az is fontos, hogy ilyenkor is naponta egyszer legalább főtt ételt is fogyasszunk.
2: Ez tulajdonképpen úgy tudnám leginkább megfogalmazni, hogy egyfajta szokásként alakult ki az életvitelünkben, hogy naponta egyszer együnk főtt ételt. De ha mondjuk elmegyünk valahova nyaralni, és mondjuk egész nap kirándulunk, és erre nincsen lehetőségünk, akkor sem az egészségünkkel, sem a szervezetünkkel semmi nem fog történni, hogyha mondjuk akár 2-3 napon keresztül is mondjuk az étkezésünket hideg élelmiszerrel oldjuk meg. Itt pontosan ugyanaz a lényeg, hogy abban az adott ételben, vagy abban az adott étkezésben legyen megfelelő mennyiségű szénhidrát. Itt gondolok például a teljes kiörlésű kenyerekre, vagy a félbarna kenyérre, vagy hogyha mondjuk hidegben gondolkozunk, akkor leginkább ugye ezek lehetnek alapként. Gondolok itt, hogy tartalmazon teljes értékű fehérjét, amit elsősorban van a húsokból, húskészítményekből, tejtermékekből és a tojásból tudunk fedezni, és mindenféleképpen legyen mellette valamilyen zöldség, ami lehetőség szerint friss, és hát zsíradék. Csak ugye a zsíradéknál mindig azt szoktuk mondani, hogy sajnos a magyar általános táplálkozási szokásokra még mindig a magasabb zsírbevitel jellemző. Mert hogy például, hogyha megeszünk egy szelet sajtot, az már tartalmaz egyébként zsíradékot, tehát már nem kellene feltétlenül mondjuk a kenyeret megkennünk margarinnal vagy vajjal, vagy ha például megeszünk egy darab csirke mellett, abban is van természetes módon előforduló zsíradék, de ha például elkészítjük, akkor a készítés során szintén adunk hozzá zsíradékot, akár egy olaj formájában, tehát hogy ezek az élelmiszereink, ételeink, ezek természetes módon is tartalmaznak zsíradékot. Tehát az lenne a cél, hogy a hozzáadott zsíradék mennyiségét lehetőleg csökkentsük, illetve jól válogassuk meg, mert hogy nem mindegy, hogy a zsírbevitelünk az úgynevezett, így szokták általában megfogalmazni, hogy a jó zsíradékokból származik, itt gondolok elsődlegesen mondjuk a növényi eredetű zsíradékra, vagy mondjuk állati eredetűből. A kettő között az a nagy különbség, hogy a növényi zsíradékok nem tartalmaznak koleszterint, míg az állati eredetűek igen. Tehát, hogyha valakinek például magas a koleszterin szintje, akkor mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy lehetőség szerint növényi zsíradékokat használjuk, és azok közül is azokat, amiknek több a telítetlen zsírsav tartalma. Például ilyen egy nagyon könnyen elérhető most már ugye az olívaolaj, amiből túl sok nem kell, de mondjuk egy kis kanálnyit egy salátára, vagy a kifőtt tésztára, vagy a rizshez hozzáadva teljesen jól lehet alkalmazni, és egy könnyen elérhető, beilleszthető zsíradék típus, és lehetőség szerint kevesebb állateredetű zsíradékot fogyasszon. Ez azt jelenti, hogy nem csak a sertészsírra, vagy a libazsírra, vagy a tepertőre gondolok, hanem húsok közül is azokat célszerű választani, amik úgynevezett soványabb húsok, és alacsonyabb a zsírtartalmuk. De a magas koleszterin szintnél maradva azért azt most már mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon fontos a táplálkozás, de a magas koleszterin szint csökkentése az elsődlegesen egy orvosi kompetencia, tehát hogy erre léteznek nagyon jó gyógyszerek most már, és a táplálkozás az mint, vagy az étkezés az mint egy kiegészítő tényező nagyon fontos mellette, de maga a gyógyszerek tudják csökkenteni a koleszterin szintet, és megakadályozni akadályozni azt, hogy ezekből a magas koleszterin szintből az érfalra kirakódó kis felrakódások esetleg leszakadjanak, és ugye ebből akár egy szívinfarktus vagy egy agyvérzés alakuljon ki. Tehát a magas koleszterin szintnél én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy ott az orvosi ajánlást azt mindenféleképpen tartsa be.
1: És hogyha már ilyen labor eredményeknek egy része is itt szóba került, ugye a koleszterin tekintetében, de ott van például az éjgyomri cukornak, vagy különböző értékeknek a mennyisége, és akár gyógyszeres kezelés mellett az étkezési szokások

prediabetes, tehát a cukorbetegség előtti időszak, ami nagyon gyakran nem kerül fölismerésre, illetve nagyon sokszor maga az egyén sem veszi komolyan. Mert egy picit magasabb az éhgyomri vércukorszintem, vagy ha mondjuk az éhgyomri vércukorszintje jó, de mondjuk a terhelés után már magasabb az érték, akkor azt mondják az emberek nagyon sokszor, hogy most az az 1-2-3 mennyi számmal nagyobb érték, az még nekem nem fog olyan problémát okozni, holott magát a cukorbetegséget egyrészt az, mikor az valóban megjelenik és manifesztálódik, azt az időszakot ebben az időszakban jól alkalmazott étkezési szokások megváltoztatással és életmódbeli változtatással nagyon jól ki lehet tolni, illetve lehetne fixálni. Tehát, hogy valahol ebben az időszakban kellene különösen odafigyelni arra, hogy az étkezési szokások megváltozzanak. Egyébként maga a vércukorszint, illetve ezek az értékek, azért ezek úgy viszonylag hamar, tehát ugye egy pár héten belül azért erre egy megváltoztatott étkezési szokásokra reagálnak, és ehhez azért én még mindenféleképpen hozzátenném, hogy ennek az egész állapotnak, vagy a cukorbetegség kezelésének a táplálkozás és a diéta az egy része, ehhez még hozzátartozik a tágabb értelemben vett életmódbeni változtatások is. És például gondolok itt a mozgásra, gondolok itt a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra, mert egyébként arról úgy hajlamosak vagyunk elfeledkezni, holott nagyon sokat hozzátesz az általános egészségi állapotunkhoz, vagy az előbb említett hosszú élet időszakához, hogy mennyit és milyen minőségben alszunk. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Na most ugye a cukorbetegség előszobájában ez az életmódbeli változtatások, ezek tulajdonképpen, ha nagyon idézőjelbe szeretném tenni, akkor ez semmi más, csupán az egészséges táplálkozás, amit mindannyiunknak, önnek, nekem, bárkinek így kellene táplálkozni. Ez azt jelenti, hogy ki kellene hagyni az étkezésünkből az úgynevezett egyszerű szénhidrátokat, kvázi a cukrokat. Gondolok itt olyanra, hogy kristálycukor, kockacukor, barna cukor, és hát nagyon sok hallgatónál valószínűleg nem leszek népszerű, de ide tartozik a méz is egyébként, mert a méz a szervezetünkben pontosan ugyanúgy viselkedik, mint a kristálycukor. Tehát ezek azok, amiket elsődlegesen el kellene hagyni, és emellett bevezetni egy rendszeres étkezést, ami mostani ajánlások szerint egyre inkább a reggeli, az ebéd és a vacsora. Tehát nem kellenek feltétlenül a kis étkezések, mert nem mozgunk annyit, nincs olyan fizikai aktivitásunk. Tehát ez a háromszori étkezés, aminek az alapját szintén ez alkotja, hogy legyen benne szénhidrát, legyen benne teljes értékű fehérje, legyen benne zsiradék, és legyen benne megfelelő rost. Tehát például mondjuk egy ebédnél ez egy nagyon-nagyon szerintem egyszerűen kivitelezhető történet, mert hogyha csak egy normál lapos tányérra gondolunk, és ezt a lapos tányért elosztjuk, félbevágjuk, és a fél tányérnak az egyik felét ketté osztjuk, és egy tulajdonképpen ott egy kvadliba betesszük mondjuk a húsokat, és abba akár egy csirkehúst, egy halat, egy sovány sertéshúst képzelünk el, a másik kvadliba betesszük az összetett szénhidrátokat, ami mondjuk valamilyen rizs, valamilyen tésztaféle, burgonya, hajdina, bulgur, tehát valamilyen összetett szénhidrátot tartalmazó élelmiszer, és a tányér nagyobbik fele, konkrétan, amit nem osztottunk két kvadliba, oda pedig zöldséget teszünk, és tulajdonképpen ez a tányér egy olyan ideális összetételű ebédet tartalmaz, ami bármelyikünknek jó. Jó a diabétesz előszobájában lévő egyénnek, és jó annak is, akinek nincsen még mondjuk ilyen problémája. Tehát ez a tányér, ez kvázi úgy néz ki, hogy a tányér nagyobb fele zöldségeket tartalmaz, a másik fele pedig ketté van osztva a szénhidrátra, illetve a teljes értékű fehérjére. És ami szép ebben az egészben, hogy a zöldségféle az tulajdonképpen bármi lehet. Tehát ott nincsen meghatározva, hogyha valaki a friss zöldséget szereti és a jégsalátát, akkor az legyen jégsaláta, ha valaki a paprikát, a paradicsomot, az uborkát szereti, akkor legyen az, ha valaki a gyalult káposztát szereti, legyen az, ha savanyú káposzta, akkor legyen az, ha valaki a főtkel káposztát szereti, akkor lehet az is, ha valaki a sárgarépát szereti főzve, akkor lehet az is, tehát az a zöldség, kvázi úgy mondom, hogy mindegy.
de lehet keverve például mondjuk egy nagyon-nagyon jó zöldségek, ugye a száraz hüvelyesek, amit előszeretettel ajánlunk. Egyrészt nagyon értékes a fehérje tartalma, másrészt nagyon jó a szénhidrát tartalma is, a rost tartalma, és ez a szénhidrát

0: szénhidrát, ami benne van, ez egy olyan típusú szénhidrát, ami egyébként nagyon lassan emeli a vércukorszintet. És ez jó annak is, aki a cukorbetegség előszobájában van, illetve egy átlag embernek is. És akár össze lehet keverni egy kis főtt babot, mondjuk egy kis jégsalátával, egy kis lilahagymával, és kerülhet a tányérra ez is, mint zöldségféle. Tehát, hogy tulajdonképpen a zöldségfélék kiválasztásának azt gondolom, hogy tényleg csak az ízlés és a fantázia szab határt.
1: És ugye nyári étrenddel kapcsolatban beszélgetünk most így elsősorban, és azért valljuk be, hogy ilyenkor azért a fagylalt, a jégkrém, ha nem is a mindennapok része, de azért talán érthető módon előkerül időnként, gyermekeknél talán különösebben.
0: Ugye, hogyha most itt a nyári, és akkor most tényleg azt gondolom, hogy akkor most az egészséges emberekről beszélünk, tehát akinek nincsen semmiféle alapbetegsége, vagy nincsen olyan állapot a szervezetében, ami miatt diétázni kell, hanem ő egy egészséges egyén, akinek nincsen semmilyen jellegű problémája, csak mondjuk itt van a nyár, és nagyon szereti a fagylaltot, akkor azt tudom neki javasolni, hogy fogyassz el nyugodtan, és lelkiismeret furdalás nélkül a fagylaltot és a jégkrémet, mert hiszen az egészséges táplálkozásnál nem győzöm hangsúlyozni, és semmi tiltás nincsen, mindent lehet fogyasztani, csak ugye mértékkel. Tehát a fagylaltot, hogy veszünk 2 vagy 3 gombóc fagylaltot, attól semmi problémánk nem lesz. Értelemszerűen, ha lehet választani, akkor azt mondom, hogy inkább fagylaltot együnk, mint fagylalt kelyhet, mert a fagylalt kehelybe abba általában még belekerül nem kis mennyiségű tejszínhaba tetejére, illetve mindenféle ilyen édes roletti, tehát mondjuk, ha a kettő közül választani kellene, akkor azt mondom, hogy inkább legyen a fagylalt, és a fagylaltnál is mondjuk osszuk meg, hogy legyen benne gyümölcsös fagylalt is, valamilyen gyümölcs alapú fagylalt, és legyen benne mondjuk egy tejszínes jellegű is, tehát hogy ne csak gyümölcsös, hanem a másik típusból is kerüljön bele, de ezt nyugodtan el lehet fogyasztani. Ugyanígy meg lehet enni egy jégkrémet is, hiszen a nyár ennek van itt a szezonja, tehát ez semmi problémát nem fog okozni. De maga az egészséges táplálkozásnál talán még egyfajta támpont lehet az is, hogy szoktuk emlegetni úgy mondjuk, hogy egy 80-20-as szabály. Tehát, hogyha az egészséges táplálkozást 80%-ban betartjuk, akkor a 20%-ba teljes nyugalommal belefér a fagylalt, belefér a jégkrém, belefér egy szelet sütemény, belefér egy csokoládé, tehát azt gondolom, hogy, és itt megint visszautalnék arra, hogy a fenntartható életmód, ami a legfontosabb, mert hogyha most nagyon szigorú szabályokat állítunk, akkor ezt ideig, óráig bírják egyébként az emberek, ki hosszabb, ki rövidebb ideig, de előbb-utóbb az a cérna az elszakad. Tehát, hogy azt mondják, hogy jó, akkor eddig és nem tovább, és ebből elég volt, viszont ez a 80-20-as szabály, ez megadja szerintem az egyénnek azt a fajta mozgásteret, amivel azt mondhatjuk, hogy akkor igen, most nyár van, elmentünk strandra, és ebédre megeszünk egy sajtos tejfölös lángost, és mindenkinek azt tudom mondani, hogy egészségére is nyugodtan egye meg. Hogyha arra van lehetősége, hogy ehhez a sajtos tejfölös lángoshoz, bár nem tudom, a strandok erre mennyire vannak berendezkedve, mondjuk eszik mellé egy kis adag görög salátát, vagy bármilyen salátát, akkor az már azt mondom, hogy teljesen komplett a történet. Tehát a lényeg az, hogy odafigyeljünk arra, hogy amikor van lehetőségünk az adott ételhez, akkor mindenféleképpen együnk hozzá valamilyen zöldségfélét is. És az már csak plusz adalék, hogyha mondjuk azt be tudja valaki illeszteni a mindennapi életébe, vagy hogy most divatos szóval mondják ugye a rutinjába, hogy magát az étkezést, azt valamilyen zöldségfélével kezdje. Ha csak ez egy pici kis tál, mondjuk egy ilyen kompótos tányi zöld saláta, az már egy nagyon-nagyon jó dolog, mert egyrészt ezek a rostok, amik bekerülnek a gyomorba, adnak egyfajta pici teltségérzetet is, tehát, hogy utána már, ha valaki erre figyelni szeretne, már nem eszik olyan őrült nagy adagokat, másrészt pedig ez a rostok nagyon segítik azt, hogy az összes többi bekerülő ételből lassabban szívódjon föl a szénhidrát, lassabban haladjon végig a bélcsatornán, és nagyon fontos, hogy a bélrendszerünk egészsége szempontjából a rostbevitel az egy pótolhatatlan dolog.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikussal. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix, miskolci dietetikussal beszélgetünk. Szóljunk itt az élelmiszerbiztonságról is, amelyet minden évszakban érdemes szem előtt tartani, de talán így nyáron a hőmérséklet miatt azért még több mindenre érdemes odafigyelni, különösen bizonyos élelmiszerek tekintetében. Igen. Itt akár, hogyha készételekről, vagy akár ugye nyersanyagokról beszélgetünk.
2: Igen, bevásárolunk, és hogy ugye, hogy azt még hazavisszük, ugye ideális dolog, hogyha megvesszük a boltban mondjuk a húsokat, és mondjuk egy fél órán belül otthon vagyunk, és ezt be tudjuk tenni a hűtőszekrénybe, és akkor ugye nem szakad meg ez a úgynevezett hűtési láncnak nevezett dolog. Viszont nagyon sokszor ez nem kivitelezhető. Részben nem mindenki jár a boltba autóval, hanem valaki tömegközlekedéssel jár, és annak valószínűleg picit hosszabb idő, főleg, hogyha egy messzebb lévő boltban vásárol be. Ilyenkor azért azt szoktuk javasolni, hogy most már vannak ezek a szerintem mindenhol elérhető, bizonyos fokig szigetelt szatyrok, ilyen reklámszatyor félék, amiben mondjuk ezeket a húsokat bele lehet tenni. Na most, hogyha valaki esetleg picit felkészültebb, de azt gondolom, hogy ez talán egy picit azért a valóságtól elrugaszkodottabb, bár láttam már ilyet egyébként, hogy ez a kis jégzselé, nem az a nagy nehéz jégakú, hanem ezt a jégzselét berakták ebbe a szatyorba, és így mentek egyébként, előttem vásárolt egy hölgy múltkor a hentesnél, hogy benn volt két ilyen jégzselé ebbe a kis szigetelt szatyorba, és abba rakta be a húst. Valószínűleg ő tudja azt, hogy ő picit később fog hazaérni, és mondjuk azért 30-40 fokban, ami ott például június végén is volt ugye itt, azért ott könnyebben megromlanak egyébként ezek az élelmiszerek, tehát a húsok, a tejtermékek, a tojás, ugye ezek különösen kardinális élelmiszerek, illetve az ezzel készült ételek is. Tehát én mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ami esetleg mondjuk a téli időszakban nem okozott gondot, hogy mondjuk az ebédről megmaradt húslevest, az picit később raktuk be a hűtőbe, erre nyáron azért fokozottan figyeljünk, és lehetőség szerint ne is úgy hűtsünk ki egy levest, hogy ott hagyjuk a tűzhelyen, és majd amikor kihűl, berakjuk, hanem inkább engedjünk valamibe hideg vizet, hűtsük le, és minél hamarabb tegyük be a hűtőszekrénybe. De ez tulajdonképpen igaz akár a gyümölcsökre is, tehát mondjuk egy félbevágott dinnyére, ugye azért a nyárnak az egy nagyon tipikus gyümölcse, egyrészt jobban is szeretjük hidegen, vagy hát az emberek döntő többsége jobban szereti hidegen, másrészt ugye ott szintén azért a gyümölcsnek is ez a, nem mondom, hogy romlási folyamata, hanem inkább ez a picit felpuhulása ugye gyorsabban megy végbe, hogyha meleg helyen van. Tehát ezért szoktuk javasolni, hogy a gyümölcsöket is célszerű hűtőszekrényben tartani, ugye lehetőség szerint az alsó rekeszben. Bár most már nagyon sok olyan hűtőszekrény is van, ahol külön rekeszt biztosítanak mondjuk a zöldségféléknek, külön a húsféléknek, mert hogy ugye ott a hőmérséklet eltérő. Tehát azért mindenféleképpen törekedjünk arra, hogy minél hamarabb betegyük ezeket az élelmiszereket, illetve hát ugye a fagyasztó szekrényünk is most már egy nagyon nagy segítség, hiszen azért tudunk például mondjuk húsokból is úgy előre vásárolni, hogy lefagyasztjuk, és amikor szükséges, akkor azt felolvasztjuk, mert ugye a felolvasztásnak is van azért szabálya, hogy nem az az ideális, hogy kivesszük a húst a fagyasztóból, kitesszük a napra, és pillanatok alatt fölolvad, egyébként gyorsítva a főzési folyamatot, hanem igazából a húsnak a fagyasztóból, ha kivesszük, akkor azt a hűtőszekrénybe kellene betenni, és ugye azon a plusz 4-7 fokon kellene neki fölolvadni. Tehát, hogy ez lenne az igazán szabályos. Általában ugye nem így csinálják az emberek, és utána azért ennek a hús még ki van téve hőkezelésnek, mert megfőzzük, megsütjük, de igazából ez lenne tulajdonképpen a szabályos.
1: Vagy a vízben kiolvasztás az?
2: Nem jó, ha gyorsan olvad ki a hús. Tehát, hogy itt az lenne a lényeg, hogy ez lassan olvadjon ki egy állandó hőmérsékleten. De mindenki olvaszt ki forró vízben húst, főleg mikor nagy bajban van, és hirtelen kell előkapni a fagyasztóval valamit, vagy akár mondjuk egy mikrohullámúban is ki lehet olvasztani. Tehát ezek azért úgy beleférnek a hétköznapokba, csak inkább a szigorú szabályt mondtam volna, de persze,
1: de ne ez legyen az általános.
2: Így van. Viszont a fagyasztóban én azt mondom, hogy tehát most már azért van lehetőségünk mondjuk a húspótlására. Tehát, hogy nem érdemes hosszú hónapokon keresztül fagyasztani a húsokat a fagyasztószekrényben, hanem inkább azt mondom, hogy azért fél éven belül ezeket használjuk föl, inkább pótoljuk frissel, Egyébként én saját tapasztalatból is tudom, hogy rá kell írni arra a fagyasztó zacskóba, hogy mi van benne, és leginkább, hogy mikor tettük be, mert amikor betesszük és nem írjuk rá, és itt saját magamat is egyébként tudom példának felhozni, akkor még azt mondom, ó, fogok én arra emlékezni, de nem fogok rá emlékezni, úgyhogy ez célszerű ráírni a dátumot, és akkor értelemszerűen mindig azokat felhasználni, amiket leghamarabb tettünk be végül, vagy legkésőbb, és ugye minél frissebbeket hátratolni, és ugye a bent lévőket pedig előrehozni, és azokat felhasználni. Viszont nyáron a gyümölcsöknél egy nagyon jó tartósítási mód egyébként a fagyasztás, és mondjuk például, hogyha most a megynek, már ugye a cseresznye az lement, de mondjuk akár egy meggyet, azt nyugodtan le lehet fagyasztanunk úgy, hogy akár kimagozzuk, és azért az télen egy nagy segítség, akár egy gyümölcslevesnél, vagy egy gyümölcsmártásnál, vagy ha csak egy valamilyen gyümölcsös süteményt szeretnénk készíteni, és azért ezeknek a lefagyasztott gyümölcsöknek a szavatossági ideje azért egy 8-12 hónap, tehát azt azért a téli időszakban azért föl tudjuk használni.
1: És most még itt a nyári étrendhez kapcsolódóan a folyadékfagyasztásról szólunk, ami elengedhetetlen.
2: Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy ugye a folyadékfogyasztás egész évben nagyon fontos, tehát nem csak nyáron, az ugyanúgy fontos télen és ősszel is, viszont a nyár az ugye azért picit jobban előtérbe kerül, mert ugye a magasabb hőmérséklet miatt a szervezetünknek a hőleadása nagyobb, és ezzel folyadékot veszítünk. És nem csak folyadékot veszítünk, hanem ezzel veszítünk különböző ionokat és ásványi anyagokat is. Tehát, hogy ezért szoktuk nyáron mondani, különösen, de hozzátéve még egyszer, hogy az év egész időszakára igaz, hogy folyadékot nem úgy kell fogyasztanunk, amikor már hú, de szomjas vagyok, gyorsan iszok valamit, hanem lehetőség szerint a folyamatos folyadék utánpótlásra kellene figyelnünk. Tehát amikor már azt érezzük, hogy hú, de szomjas vagyok, az már egyébként körülbelül egy ilyen 1-2%-os dehidráltsági állapotot jelent a szervezetben. Tehát azt tartjuk talán a legideálisabbnak, és ez nagyon fontos, hogy például arra a június végi melegre visszagondolunk, arra a plusz 40 fok körüli hőmérsékletre, ott akár mondjuk a napi folyadék igényünk egy 4-5 literre is megnőhet. Tehát, hogy főleg, hogyha valaki tevékenykedik, értelemszerűen, ha bennülünk egy légkondicionált lakásban vagy irodában, akkor azért kevesebb folyadékot veszítünk, de onnan is előbb-utóbb ki kell mennünk, és el kell mennünk az autóig, vagy föl kell szállnunk a buszra, tehát hogy azért mozgunk, tehát hogy mindenféleképpen odafigyeljünk, és arra, hogy ez lehetőség szerint rendszeresen történjen meg a nap folyamán. Tehát, hogy ne egyszerre, hanem mondjuk ugye egy óra alatt mondjuk ígyunk meg mondjuk 2 pohár vizet.
1: És igen, az sem mindegy, hogy mit, még hogyha itt a minőségről szól.
2: Igen, hát ugye...
1: Vagy a hőfokról, bocsánat.
2: Igen, igen, mondjuk ugye, én mindig el szoktam mondani, hogy Magyarországon a csapvíz az iható. Tehát, hogy nem kell feltétlenül ásványvizet innunk. Tehát, hogy egyébként a csapvíz az teljesen jól iható, és ha otthon vagyunk, például mondjuk akár egy idősebb emberre gondolva, mondjuk akár csinálhat olyat is, hogy betesz egy kancsóba csapvizet, abban mondjuk belerak egy kis citromot, vagy belerak egy kis uborkát, tehát ugye ez egy ilyen ízesített víz formájában, és az beteszi a hűtőbe, hogyha hidegebben szereti fogyasztani. Nem mindenki szereti egyébként a hideg italokat, még nyáron sem, tehát ez mindenki egyénileg eldönti, hogy hidegebbet vagy melegebbet szeretne fogyasztani, de ami nagyon fontos, hogy ez a folyadékpótlás ez lehetőleg ne cukros üdítőkkel és ne cukros italokkal történjen, mert akár egy gyümölcsteát egyébként cukor nélkül is meg lehet inni, de ha egy egészséges emberre gondolok, akinek nincsen semmiféle problémája, és ő mondjuk teljesen cukor nélkül nem tudja meginni a teát, akkor azt szoktuk javasolni, hogy lehetőség szerint ez minél kevesebb legyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egy bögre teában mondjuk maximum egy csapott fél teáskanálnyi cukor kerüljön. De ízesíthetjük tényleg bármivel, akár egy citrommal, egy uborkával, vagy mondjuk nagyon finom, például, hogyha valakinek van otthon, és most már ilyen kis cserében is lehet kapni, mondjuk mentája, és akkor megmossa ezeket a mentaleveleket, és azt beáztatja vízbe, tehát, hogy ezeket a vizeket, hogyha valaki szeretné, akkor ezt lehet ízesíteni, és ugye egy külön kategória, ha mondhatom így, ugye a nyáron sportolóknak egészségben, hát ugye nyáron is azért illene nekünk valamit mozogni és sportolni, jól időzítve természetesen ennek az idejét, tehát ezt mondjuk lehetőség szerint mondjuk ne a déli időszakra, hanem vagy akkor a reggeli, vagy inkább a késő esti időszakra célszerű, és ugye a sport az egy különösen fontos része, az, hogy a folyadékbevitel az megfelelő legyen. És itt nem csak a versenysportolókra gondolok, hanem abszolút egy hobbi sportolóra is, aki mondjuk esténként kimegy és kocog egy fél órát, akkor egyrészt célszerű olyan helyen futni, vagy beidőzíteni ezt a kocogást, ahol mondjuk vannak ilyen kutak, vagy ilyen kis ivókutak, azért most már nagyon sok helyen felszerelnek ilyet, vagy ha nem, akkor meg célszerű vinni magával, mert hogy egyébként egy átlagos hobbi futó, mondjuk egy 30-40 perces kocogás alatt, akár mondjuk egy 6-7 deci folyadékot is elveszíthet. És ugye ez úgy lehet, hogy akkor per pillanat föl sem tűnik, főleg mondjuk úgy, hogyha esetleg még a szél is lengedez, és nincs olyan meleg, de hogy mindenféleképpen a sportolás alatt, és nem csak a kocogásra gondolok, hanem szerintem nagyon jó nyári hobbi, mondjuk a kerékpározás, ott szintén ugyanilyen fontos a folyadékfogyasztás, és itt, hogyha a családok mennek, akkor meg különösen lényeges, hogy a gyerekeknek is, mert ugye ők aztán elragadja őket a hév, és akkor tekernek, inni meg elfelejtenek, tehát hogy mindenféleképpen nagyon fontos a folyadékbevitel. A folyadékbevitelre még annyiban egy pár mondat, hogy egyébként folyadékot viszünk be, például, hogyha leveseket készítünk, mondjuk akár egy zöldséglevest, vagy egy gyümölcsleves elkészítésénél, ugye, illetve magának a zöldségeknek és gyümölcsöknek is van egy természetes víztartalma. Tehát például a zöldségfélék közül az uborkának, a paradicsomnak kimagaslóan magas a víztartalma, vagy a gyümölcsök közül a dinnyeféléknek, ugye a görögdinnye, sárgadinnye, a jó minőségű vagy jó típusú őszi baracknak is ugye magas a víztartalma, tehát ezeket nyugodtan azért úgy bele lehet kalkulálni, és ezeknek a nyári időszakban való rendszeres fogyasztása részben segít, hogy a folyadékpótlásunk megfelelő legyen, részben pedig miután szezonális gyümölcsökről beszélünk, ugye a vitamin és ásványanyag ellátottságunkat is segít biztosítani. Ugye a nyári időszak, és itt visszatérek erre a 80-20-as szabályra, azért gyakran grillezünk, főzünk, sütünk, nyáron is vannak születésnapok, névnapok, amiket megünneplünk, és ugye ilyenkor előkerülnek különböző alkoholos italok, amik szintén beleférnek ebbe a 20-as szabályba, tehát hogy mértékkel nyugodtan lehet ezeket fogyasztani, viszont figyelembe kell venni azt, hogy akár az alkohol, akár a kávé, tehát aminek mondjuk koffein tartalma van, ezeknek van egy úgynevezett diuretikus hatása, tehát hogy gyorsítja a víz kiürülését a szervezetünkből. Tehát az a lényeg, hogyha akár alkoholos italt fogyasztunk, akár például kávét, akkor ahhoz mindig igyunk valamilyen vizet, amit tulajdonképpen ezt a kiürített folyadék mennyiséget segít pótolni. És hát ugye az alkoholnál, illetve de ide tartozik egyébként a koffeines italok is, szerintem ebbe a 20%-ba beleférnek, viszont itt is ugye a kulcs az a mértékletesség, tehát hogy egyfajta mértéket tartsunk, bár mondjuk most már ugye az, ami kardiológiai álláspont volt, hogy bizonyos egységnyi alkoholfogyasztás a nőknél, illetve férfiaknál segít megelőzni a különböző szívérrendszeri szövődményeket, ez egyébként most már megdőlni látszik, sőt, talán mondhatom, hogy megdőlt, tehát most jelen pillanatban a tudomány álláspontja az, hogy egészséges mennyiségű alkoholfogyasztás nincs. Tehát, hogy ez picit változott, de még egyszer hozzátéve azt, hogyha most valaki mondjuk grilleznek, vagy elmennek strandra, és ott megiszik egy fröccsöt, vagy megiszik egy korsósört, az ég egyet a világon semmiféle problémát nem fog okozni, hanem ugye a legfontosabb az a mérték, illetve az, hogy a fröccs és a sör az nem folyadékpótlás. Tehát az a szervezetünkből inkább fokozza a folyadék kiáramlását, tehát az még igényel plusz vízfogyasztást is.
3: Talán a mértékletesség, amit a legfontosabbnak tartanak kiemelni, így összefoglalul, igen, hogyha akár a nyári étrendről, igen, vagy úgy általában a táplálkozásról beszélgetünk.
2: Igen, azt gondolom, hogy a mértékletesség és a mindennapi életünkbe való beilleszthetőség. Tehát, hogyha valakinek olyan a munkahelye, olyan az életritmusa, hogy ő délben nem tud meleg ételt enni például, akkor ez neki egy percig ne okozza lelkiismeret furdalást, akkor ő azt az ebédet meg tudja oldani kvázi egy jól elkészített szendviccsel is. Tehát, hogy ami beilleszthető és ami komfortosan tartható, ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem igényel odafigyelést, vagy nem igényli az egyén részéről azt, hogy érezze ő is, hogy egyébként a saját testéért, a saját egészségi állapotáért elsődlegesen ő a felelős. Tehát senki helyett nem tud, akármilyen szuperül működik egy országban egy egészségügy, vagy akármilyen szuper egészségügyi személyzet van, senki helyett nem tudja az életét élni és az életmódját befolyásolni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az egyén érezze az ő saját felelősségét abban, hogy egyrészt az egészség megőrzés szempontjából, másrészt, hogyha már kialakult valamilyen betegség, akkor annak a betegség kezelésében is az egyénnek a szerepe az kulcsfontosságú. Tehát hiába vannak nagyon jó gyógyszerek, az nem fogja megoldani, nem fogja helyettesíteni azt, hogyha mondjuk neki az az orvosi javaslat és egy hogy rendszeresen naponta sétáljon 30-40 percet, akkor olyan pirula, amit beveszek, és azzal kiváltom a 30-40 perc sétát, olyat még nem találtak ki, de valószínűleg nem is fognak kitalálni. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy hát, hogy közhelyszerűen hangzik egy kicsit, de hogy a saját egészségét és a saját életmódját úgy vegye a kezébe, és értsük meg azt, hogy ezért mi tudunk tenni a legtöbbet.
3: Még ehhez kapcsolódóan egy gondolat, vagy egy kérdés talán belefér, hogyha az egyéni felelősséget ugye felnőttként itt gyermekeinknek is úgy igyekszünk átadni, hogy egy bizonyos kor után már ők is valamelyest ezt tudják kezelni, illetve ugye olyan mintát lássanak, vagy olyan példát lássanak, ami mentén kialakulnak ezek a táplálkozással kapcsolatos szokásaik is, de árthatunk-e azzal például, hogyha erőltetünk akár egy ételt, egy ételtípust, vagy magát az evést?
2: Itt most ugye akkor a gyerekekre gondolunk elsődlegesen. Tehát mindenféleképpen az étkezésnél soha nem jó, ha bármit is erőltetünk, mert hogy olyan, hogy egyéni ízlés, és valamit szeretek, és valamit nem szeretek, ez szerintem egy teljesen általános és egy elfogadott dolog. Nekem is vannak olyan ételek, vagy élelmiszerek, amit nem szeretek, és akkor azt nem eszem meg. És ez egyébként a gyerekeknél is pontosan ugyanígy van. A gyerekeknél én inkább azt gondolom, hogy ami a szülő felelőssége, vagy a felnőtt felelőssége, hogy megmutasson neki sok féle típusú ételt és élelmiszert, kóstoltassa meg, és abból ő ki fogja tudni válogatni, amit ő szívesen elfogyaszt. Mert lehet, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk a főzelékek közül, ami tudjuk, hogy egy nagyon egészséges, nyáron kifejezetten szezonális, és én azt mondom, hogy én egy hétig tudnék tök főzeléket enni, és biztos lesz olyan gyerek, aki mondjuk a tök főzeléket megkóstolta, és azt mondta, hogy soha nem eszik többet, mert ez neki nem ízlik, viszont mondjuk szereti a lencsét, és szereti a sárga borsót. Akkor neki csináljunk lencsét, vagy sárga borsót. Tehát, hogy a gyerekeknek is van egyfajta ilyen ízlése, inkább a gyerekeknél szerintem a nagyon sokrétű ez a probléma, ami nagyon nagy gond a gyerekeknél, az a gyerekkori elhízás, és ennek egyrészt gyerekkorban is vannak már káros hatásai, és ezt egyébként a gyerek viszi magával az egész életében, tehát élete végéig. Tehát, hogy egy gyerekkorban kialakult elhízás, az az ő későbbi életére és egészségére is hatással van. Tehát, ami szerintem nagyon fontos a szülőknél, hogy igenis figyelni kell a gyereknek a testcsúlyára, és ugye most már, ezért mondom, ez egy nagyon sokrétű dolog, mert mondhatjuk azt, hogy ó, régen nem ültek ennyit a gyerekek a számítógép előtt. Na most azzal, hogy ó, régen mi volt, azzal a jelen helyzetet soha nem fogjuk tudni megoldani. Tehát, hogy arról, hogy beszélünk, hogy én 40 évvel ezelőtt milyen, vagy 50 évvel ezelőtt milyen gyerekkorom volt, az jelen per pillanat 2026-ban nem átültethető. Tehát nekünk ezzel a helyzettel kell valamit kezdenünk, ami most van. Igen, többet ülnek a számítógép előtt, igen, többet foglalkoznak telefonnal, de a szülőnek a felelőssége az, hogy például mondjuk chipset a gyerek szökőévbe egyszer egyen, és ne az, hogy egy mindennapi, megint használva ezt a divatos szót, de nagyon sok gyereknél mindennapi rutin ez, hogy ő vesz egy zacskó chipset, és tulajdonképpen minden nap megeszi. Az, hogy kap a gyerek csokoládét, ez egy teljesen természetes dolog, de azt a csokoládé mennyiségét, és hogy mikor kapja a gyerek, azt kell a szülőnek szabályoznia. Vagy az, hogy az a gyerek mennyit mozog, azt igenis, hogy kell a szülőnek szabályoznia, és én azt is elfogadom, hogy nagyon sok szülő van, aki nagyon elfoglalt, és mondjuk biztos, hogy szívesen ki is menne esténként biciklizni, vagy kocogni, vagy ezekre a kültéri fitnesszarkokba a gyerekekkel játszani, de mondjuk nincsen rá ideje. Akkor viszont meg kell keresni a gyereknek azt a mozgásformát, amit akár szervezett körülmények között is, de tud végezni. Illetve a másik, hogy az iskolai testnevelés alól is, tehát hogy szerintem a gyereknek azt kellene otthon hallania, van, hogy igen, jó, hogy van testnevelés órád, mert 45 percet akkor mozogsz, és nem arról, hogy ülsz egyébként egész nap az iskolapadba, és a testnevelés órán is a futást próbáljuk meg valahogy kikerülni, ne akarjuk kikerülni, hanem ez igenis, hogy a szülőnek a felelőssége, és nem igazán erről szól most ez a téma, de én folyamatosan azt tudom mondani, hogy az elhízás gyerekkorban jelenleg Magyarországon egy nagyon-nagyon komoly probléma. Sokkal többet esznek a gyerekek kalórikusan, amitől értelemszerűen híznak, mert kevesebbet mozognak. És még egyszer mondom azt, hogy most arról beszélünk, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt, az a jelen helyzetet nem oldja meg. A jelen helyzethez kell alkalmazkodnunk, és erre kell egy megoldást találni, és kialakítani a gyerekekben azt, hogy mindenféle aktivitást meg kell, hogy tudjon idézőjelbe ragadni, tehát, hogy menjen föl lépcsőn, tehát ne szoktassuk rá a liftre. Mondjuk azt, hogy jössz hazafelé, akkor szállj le két megállóval hamarabb, és gyalogolj haza tempósan. Tehát, hogy azért ez igenis ugye a szülőnek a felelőssége.
3: Ebben a témában is nagyon sok hasznos gondolatot hallhattunk most itt műsorunk végén, és talán még ezt a kérdést is a későbbiekben részletesebben is tudjuk folytatni, és köszönjük a nyári étrenddel kapcsolatos hasznos tanácsokat is, és hogy itt volt velünk ebben az órában is beszélgethettünk. Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és minden hallgatónak a nyár további részére nagyon kellemes nyarat kívánok, és jó pihenést.
3: Hallgatóink nevében is köszönöm, köszönjük szépen, és viszont kívánjuk önnek is.
2: Köszönöm szépen.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hűség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról. A rendőrség nem tartja meg az előttünk álló hétre tervezett országos sebességellenőrzési akciót a rendkívüli időjárásra és a hőségre tekintettel az országos rendőrfőkapitányság szombati tájékoztatása szerint. Az augusztus 3-ától 9-ig tervezett európai szintű roadpoll sebességmérési programot hazánkban a rendkívüli meleg miatt lefújták. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Emiatt a járművezetőknek azt javasolják, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben. Indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, és hosszabb utakon tartsanak rendszeres pihenőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Matt Redman angol énekes zeneszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Watford városában napvilágot látott Matt Redmant, méltán nevezhetjük nem csak Nagy-Britannia egyik legtermékenyebb zenészének, hanem a világ egyik legsikeresebb előadó művészének is.

Ezt megfelelőképpen alátámasztja 1993-ban indult zenei pályája, melynek során dicsőítő dalok tucatjait írta meg, amiket világszerte előszeretettel énekelnek az emberek.

A dicsőítés vezetőként, dalszöveg és könyvíróként megismert Mattnek nem volt könnyű gyermekkora, de később kezdte megérteni a körülötte zajló dolgokat, tudta, hogy Isten jó és igaz. Mindig erre a hitre alapozott, így már fiatalon 15 évesen zenei szolgálatot vállalt a Charlwoodi gyülekezetben, később pedig a Hillsong Londonban is játszott.

Az alázatos brit vezető dicsőítő énekes számos a világ által fontosnak tartott zenei elismerésben részesült. 2005-től kezdődően minden évben Dow Awards díjjal jutalmazzák, és Grammy díjakat is kapott már. Mégis munkásságát nem a szakmai előremenetel határozza meg, hanem a kezdeti hivatása, amit Angliában egyfajta ifjúság pásztorációs és szervező munka keretein belül kezdett meg Isten hívó szavára.

0: my life gracefully broken.
1: Zenes Out című műsorunkat hallották, melyben Matt Redman angol énekes zeneszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsödék és óvodák zárva tartását ajánlja. Lannert Judit miniszter közlése szerint a lépésre a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében van szükség. A legtöbb intézményben ugyanis nem megoldott a megfelelő hűtés a kritikus időjárási helyzetben. Kereki Judit államtitkár levélben kérte az intézményvezetőket, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a munkáltatók lehetőséget adnak az otthoni munkavégzésre, ugyanakkor hozzátette, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez a megoldás sajnos nem lehetséges. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen a megemelkedett energiafogyasztás mérséklésére. Szombattól leállították az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát és a szökőkutak működését. Bizonyos oktatási épületek nyitvatartását is szűkítik a következő időszakban a hőségriadóra való tekintettel. A betegellátás területén továbbra is üzemszerű a működés, áramellátási zavar esetén pedig a havária terv lép érvénybe. A debreceni virágkarnevál idején augusztus 18-a és 20-a között a főépület és a szökőkút a tervek szerint újra normál rendben üzemel majd. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli